0: politikáját, és ebben kérünk szépen segítséget majd nyilván a kormányzattól, hogy ezek a települések túlhigyják. Én a többire meg hagyni kell időt közép- és hosszú távú elképzelésekre, és jól ki kell tárgyalni.
1: Jó, mindjárt elkezdjük azzal ígérem, mint a javaslatokat. Én azért kérdeztem, hogy kaptak-e bármire kategórikusan igent vagy nemet vagy választ, mert maga a miniszterasszony válaszolta azt a minap a sajtónak, hogy ő is kezdeményez tárgyalásokat az önkormányzatokkal, mégpedig itt a polgármesteri fizetések és a maximált ciklus miatt. Ugye az elmúlt napokban Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy igencsak sajnálatos módon ez egy rossz antré, hogy erről kell beszélni, és nem mondjuk arról, ami ön előtt van, de fogunk arról is. Szóval itt ugye felvetődött Magyar Péter egy interjújában, hogy megvágná a polgármesterek fizetését és a ciklusokat maximálnál két ciklusban. Erről ma esett-e szó?
2: Így konkrétan nem esett róla szó. Annyi mondás volt, hogy ne a sajton keresztül történjen mindez. Ezt kérte miniszter azt, hogy ha lehet, akkor minél kevésbé sajton keresztül próbálnak az önkormányzatok véleményt alkotni. És ez egy partnerség, tehát viszont meg elhangzott, hogy ugyanez az elvárás értelemszerűen fordítva is, hiszen hogyha partnerként kezeljük egymást, akkor bizalmat kell építeni, és ez teljesen érthető dolog. Szerintem ez a mai nap ez a bizalom építésről szólt, és annak pont jó is volt. De a következő lépése az, hogy mindenki tartja is magát ahhoz, amiről beszéltünk. Nagyon sok jó javaslatunk van. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt magáévá tegye egy minisztérium, ehhez is kell a bizalom és a közös munka, és abban hiszek, és ezt is mondtam ott el, hogy a közös sikert viszont tudjuk együtt majd kommunikálni, vagy ami az asztalnál elhangzott, és amire azt mondtuk, hogy miben maradunk, amellett meg mindenkinek ki kell utána állni. Persze az kell egy termék, amit még előtte legyártunk.
1: Ha júniusban ez szóba kerül, ezt a két javaslatot nem támogatják, ezt kategórikusan ki tudják jelenteni?
0: Hát az a kérdés, hogy milyen javaslat, mert ez, hogy lefelezzük, vagy nem tudom milyen szintre hogyjuk vissza, ez egy sajtóinformáció, nem látjuk a számokat, nem látjuk az indokokat.
1: Mondjuk a ciklus.
0: És ez ciklus közben van. A két ciklus pedig azt kéne megnézni, hogy Pásztor Béla miért volt 55 éven keresztül Veresegyház polgármestere, és mit csinált abból a faluból, és hogy ennek nyilván az volt az oka, hogy felkészült volt. Én meghagynám az embereknek azt a döntési lehetőséget, hogy helyben ők döntsenek arról, hogy kik vezessék a települést, és a jogszabályok adják meg azt a lehetőséget, hogy eldöntsék, vagy adott esetben leváltsák akkor, hogyha látják, hogy az nem úgy megy, ahogy kell. A polgármester az minden nap kint van az utcán otthon. A polgármester minden nap találkozik az állampolgárokkal. És a polgármestert egy másodpercen belül, ha nem úgy csinálja a dolgát, elküldik, vagy adott esetben megdicsérik. Tehát mi egy egészen más frontvonalban vagyunk, mint egy parlamenti képviselő, aki a parlament ülés termében vitatkozik nagyon helyesen dolgokról, de mi ott vagyunk az utcán, és ott vagyunk a mieink között, akik azt mondják, hogy nekünk ő kell, mert ő benne bízunk.
1: Ha lesz konkrét javaslat, akkor egészen biztosan beszélünk majd erről, és akkor várjuk vissza önöket. Most viszont nézzük az önök konkrét javaslatait, és kezdjük azzal, ami önök szerint azonnali beavatkozást igényel. Tehát nem lehet várni vele a nagy önkormányzati rendszer átfogó reformjáig, mert most kellene lépni. Az első és legfontosabb kérdés nyilvánvalóan a pénzkérdés. Április 12-e után több önkormányzat sem fizette be a szolidaritási hozzájárulást. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy már pedig ezt be kell fizetni, eddig is megoldották az önkormányzatok, a főváros kapott 60 nap haladékot. Erről volt-e szó? Pénzkérdésekről, vagy konkrétan erről sem volt szó?
2: Nem, erről sem volt szó. Szóval egymás véleményét ebben is azért jó ismerjük. Én magam is azok közé tartoztam, aki azt mondta, hogy be kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást. A sajtó kérdezte, hogy miért, de azért, mert az új kormánynak a mozgásterét nem szabad szűkíteni. És nyilván az első pont, az első nehézség az, hogy az ország gazdasági helyzetét most látja a kormány, és rajta keresztül, mert transzparensen működnek, látjuk mi is. Az egy nagyon nehéz helyzet. Ugyanakkor az önkormányzatok helyzete is nagyon nehéz, és ezt a két dolgot kell valahogy összehangolni, úgyhogy reális elvárásaink legyenek az idei évre. Tehát a legfontosabb feladat az az idei évet megoldani, és már a felénél tartunk. Tehát, hogy ne legyen olyan önkormányzat, aki azért került csődbe, mert mondjuk az előző rendszerben kivetett szolidaritási hozzájárulás, vagy mondjuk versenyképes járásprogram, vagy bármi nehézség, ami még adódott, az ellehetetlenítette. Mert ma ott tartanak az önkormányzatok, és tudom mondani a sajátunkat Szombathelyen, hogy a működést alig tudjuk finanszírozni. És hogyha van egy plusz olyan nehézség, mondjuk egy ilyen veszélyhelyzet, mint az azbeszt helyzet Nyugat-Magyarországon, Szombathelyen, ami sok plusz költsége jár, akkor alapvetően hitelből tudunk hozzányúlni, a hitelhez kell hozzányúlnunk azért, hogy tudjuk kezelni. Most még tudjuk, de hogyha nagyobb költség lenne, akkor hitelhez kéne nyúlnunk.
1: És de mégis azt mondja, hogy be kellene fizetni a szolidaritási hozzájárulást ebben az évben. Van, aki nem, a főváros az még nem tudja
0: fizetni. Három kategória van. A főváros az egy külön kategória, mert nettó befizető. Így Budaörs. Ebből nincs túl sok, 5 vagy 6 ilyen település van, többet fizettek be, vagy többet kell befizetniük, mint amint az állam ad. Ez európai önkormányzati karta ellenes, ez bírósági döntések vannak arról, hogy ez nem, ez helytelen, ezt rendezni kell a kormánynak a jogszabályi kereteken belül. A másik kategória, aki be tudja fizetni, de nem akarja, vannak többen nyilatkoztak, hogy ők nem fizetik be, ezt nem tehetik meg, mert jogszabályok vannak. Tehát nem a költségvetés helyzete a lényeg, hanem a jogszabály, amit nekünk be kell tartani, jogkövetőnek kell lenni. Be kell fizetni, ez egy másik kérdés, hogy dolgozunk azon, hogy ez mondjuk kisebb összeg legyen. És van egy harmadik kategória, aki nem tudja befizetni, például Érd van ilyen helyzetben, és más települések, akik azt mondják, hogy mi eljutottunk oda, hogy vége, tehát nincs tovább lehetőség, ott van az a mozgástér, hogy az állam kistárhoz fordulva haladékot lehet kérni, mindaddig, ami jogszabály nem változik, de ezt 2026-ban rendezni kell valamilyen szinten.
1: A javaslatunkban mi van? Van 15%, ezt tegnap Karácsony Gergely elmondta, ez jövőre, hosszú távon, vagy jövőre, és utána pedig vezessék ki.
2: Ez mindenképpen egy hosszú távú dolog, amikor arról beszélünk, hogy a szolidaritási hozzájárulás az egyáltalán mekkora legyen, és hogy hova fordítsák ezt az összeget, mert jelen pillanatban...
1: De legyen? Tehát az alapvető kérdés, ugye 17-ig nem volt. 17-ig? 17-ig. 2017-ig.
0: Nem így hívták, volt ilyen, hogy vettek el az iparűzési adóból, de azt gondolom, hogy itt a mértéke a legkatasztrofálisabb, 5-6 év alatt, 5 év alatt emelkedett 6-szorosára. Ez nagyon sok. Nem a céllal van a gond.
2: De Magyar Péter azt mondta, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a mostani rendszerét azt ki akarják vezetni. És nyilvánvalóan a kérdés az, hogy mi lesz utána. Mindenki azt gondolja, hogy szolidaritásra lehet szükség. Csak teljesen más módon, egyrészt normális mértékben, másrészt nem mindegy, hogy hova kerül. A jelen pillanatban, amit befizettünk, most adót mondok, mert így szoktuk hívni magunk között szolidaritási adót, az tulajdonképpen az önkormányzati rendszeren belül a kötelező feladatok finanszírozásának az egyharmadát adta. Tehát ha most nem fizetnénk be, akkor tulajdonképpen a saját magunknak a kötelező feladatok finanszírozásának a forrását vonnánk el. Azért mondom azt, hogy jelen pillanatban nem tehetjük meg, hogy aki nincs csődbe, az nem fizeti be ilyen ellenállás alapon, mert inkább párbeszédet kell folytatni, és együtt közös javaslatként a kormánnyal kezelni ezt a helyzetet 26-ra is, és hosszú távra is.
1: Tehát
2: a
1: partnerség ez hogy hova kerül, mert eddig még azt sem tudták, hogy pontosan hova kerül, mely településekről vere. Azt írják, FER területi kiegyenlítő rendszer kialakítására tesznek javaslatot. Ez mit jelent, ez a hozzájárulási adó helyett lenne? Vagy ez tulajdonképpen hasonló, vagy ugyanúgy?
0: Minden összefügg. Tehát a kiegyenlítő rendszer az azt jelenti, hogy vannak települések, akik, hogy most a szolidaritási adó a forrása vagy nem, mindenféleképpen kiegészítő állami támogatásra szorulnak. 1600 olyan település van Magyarországon, amelyik nem tudja a saját bevételeiben finanszírozni a kiadásait, az állami támogatásokkal együtt sem. Ezeknek a településeknek kell kiegészítő állami támogatást adni, ezt régen önhikinek hívták, majd rekinek hívják, teljesen mindegy, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy ezeknek a szétosztását ott van benne, hogy fair, tehát nem politikai alapon kell megvalósítani, hanem valóban rászorultsági alapon, hogy a település megkapja azokat a forrásokat, amivel nem úgy ébred, vagy aminélkül úgy ébred a polgármester minden nap, hogy gyomorgörcse van, hogy hogyan fogja tudni fizetni a számláit. Vannak olyan települések, 50-60 millió forint, ezek összességében nem hatalmas összegek, de görgetnek el maguk előtt. És ezeket kell valamilyen szinten úgy kiegyenlíteni, hogy neki a működésére biztonsággal meglegyenek a források. Ezt hívják ezt a területi kiegyenlítő rendszernek.
1: Ugye azt is kérik, hogy állítsák le a versenyképességi járások programot, hogy ez nem olyan régen indult, itt van már futó projekt? Ugye itt térségi megállapodásokra van szükség, és ahogy megállapodtak a települések, úgy kapják ezeket a plusz pénzeket. Most aki kapott volna, az nyilván azért örült volna neki.
2: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert az én értelmezésem ez úgy jött a képbe, hogy további forrásokat akart elvonni a kormány, és az előző miniszter, Navras is miniszter találta ki, hogy ez még mindig jobb, hogyha térségen belül maradt. De aztán ez nem sikerült teljes egészében. Saját példánkat tudom mondani, hogy mi mínusz 600 millióval jöttünk ki. Tehát a szolidaritási hozzájárulásunk volt 3,8 milliárd tavaly, és még 600 millióval kevesebb az, amit kaptunk, mert így került elvonás, mert pont olyan évünk volt, hogy egy többletünk volt, előtte év háromban nem, meg most se lesz, de így
1: a többletet
2: ebből látszott, hogy ez a rendszer nem volt jó. De egyébként önmagában az, hogy a szolidaritási hozzájárulásból, hogyha mondjuk 15%-ot fizetünk, valamilyen visszaosztó rendszer alapján a környékbeli települések kapjanak jó programokra, fejlesztésekre vagy olyan működésre, amelyik nagyon fontos, az én azt gondolom, hogy egy jó dolog lehet. Tehát, hogy itt is az a kérdés, hogy mi magunk össze tudunk állítani egy olyan anyagot, ami a kormányzat számára is tetsző lehet, van haszna és értelme is, és egyébként erősíti az önkormányzati összetartást, mert egy meggyógyuló város környékén lévő települések, hogyha úgy érzik, hogy részesülnek abból az adóbevételből, ami egyébként őket is érint, hiszen onnan járnak dolgozni sokan a nagy cégekhez, akkor erősebb lesz a kapcsolat, és ennek látom hasznát is. De jelen formában sajnos azt tudom mondani, hogy inkább jobb, hogyha kivezetésre kerül, mint hogy így bennmarad.
0: Én csak annyit mondok, hogy mindenféleképpen áttekinti az egész finanszírozást. Tehát itt most belementünk bizonyos jellegű kérdésekben, amik talán egy picit előtérben vannak és voltak az elmúlt időszakban. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy a helyi bevételek olyan szinten kerüljenek vissza az állam költségvetésébe, hogy a helyi források ne legyenek, ne adjanak hátteret arra, hogy működni tudjanak a települések. Ez a legnagyobb probléma. És ezért kell átalakítani az egész finanszírozást. Vannak jó bevételeik a településeknek, hagyni kell belőle ott, és abban annak sem vagyunk ellene, hogy szolidárisak legyünk kis településekkel, hiszen vannak nagyobb adóbevételen rendelkező települések, ezzel az igazságtalan világon semmi gond, csak azaz, hova megy, mire megy, abban azért legyen legalább rálátásunk.
1: A június második felében, ha meg lesz az a bizonyos érdemi tárgyalás, akkor várjuk vissza önöket. Egyetlen egy kérdés még polgármester úrhoz, Nemény Andráshoz, mind a ketten polgármesterek. Cserpalkovics András lett a Megyei Jogú Városok Szövetségének új elnöke. Ahogy mondtam a műsor elején, vagy a beszélgetés elején, ő maradt társelnök. De itt olvasom a Telexen, hogy Győr polgármestere felfüggeszti a tagságát a szövetségben. Ő ezzel nagyon nem értett egyet. Miért Cserpalkovics András lett?
2: Ugye 25 város van a Megyei Jogú Városok Szövetségében, és mindig hagyományosan a többség adja az elnököt, a kisebbség pedig a társelnök. A többség, és jelen pillanatban a fideszes polgármesterek, 15 fideszes polgármester van, és 10 nem fideszes, most mondom így az egyszerűség kedvéért. Viszont a nem fideszes polgármestereknek az országgyűlési választás után volt egy olyan elvárása, hogy ne a korábbi elnök eszét a Károllyal folytassuk, ővel nem tudtuk volna egy egységesen, nem azért, mert nem dolgozott sokat, hanem azért, mert ő nagyon erősen elkötelezte magát párpolitikai irányba az Orbán kormány mellett, és ő maga is belátta ezt, ezért lerövidítette a ciklust, és egy új választást ért el tulajdonképpen ezzel.
1: De pont ez a gondja a Győr polgármesterének, hogy ő is fideszes polgármester, nem Cserpalkovics András.
2: Hát igen, de ugye amikor a többséget a fideszes polgármesterek adják, akkor ez az evidencia, de ez nem ezt jelenti, hogy ez lett teljesen a vége, mert egy új elnökséget választottunk 3-3 fővel, tehát 3 fideszes, 3 nem fideszes, akik egységesen döntenek. Én társelnökként pedig megerősített pozíciót kaptam, önállóan is képviselhetem a Megyei Városok Szövetségét. De Cserpalkovics András munkáját megismerve nagyon sokszor szólalt fel szakmai okokból már a korábbi kormánya szemben, és egyébként a Megyugovások Szövetségének ülésén is, az a bizalom megvan bennünk, hogy szakmailag ő mindenképpen jó munkát fog végezni, és hiszem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Az önkormányzati minisztérium részéről pedig délelőtt pont elhangzott, hogy itt tabula rasa van, nem számít az, hogy most mondjuk a Megyugovások Szövetségének fideszes elnöke van, épp úgy partnerként fogják kezelni, és én minden okom megvan rá, hogy ezt is gondoljam. Győr polgármestere már az elején mondta, hogy ő nem mer szavaz, ugye a többség az tartózkodott a részünkről, tehát nem került elfogadásra egyébként a részünkről Cserpalkovics András, ezzel jelezni akartuk, hogy egyébként nem fideszes polgármestert szerettünk volna, míg egyébként ők korrekt módon mondjuk engem egy hangulat szavaztak meg, és a polgármester úr nem kilépett egyébként győr polgármestere a szövetségből, hanem azt mondta ott, hogy felfüggeszti a tagságát, és meglátja, hogy hogy fog ez működni, azaz azt jelenti, hogy a későbbiekben akár vissza is tud térni, és egyébként utána is voltak javaslatai, hogy ezt elmondta. Én reményeim is azok, hogy vissza fog térni, hiszen 25-en még erősebbek vagyunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
0: És köszönjük.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Trustnak sok mindene van, van például közéleti részvételi programja, és ennek a vezetője egy jogász, Pásztor Emese, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Beszéljünk arról, hogy egyáltalán mit tekintünk közéleti részvételnek ebben az értelemben, ahogy erről mi most majd beszélgetni fogunk.
2: A társadalmi részvétel a jogalkotás folyamatában az tulajdonképpen egy alkotmányos alapjog, tehát a polgároknak joguk van ahhoz, hogy vélemény nyilvánítsanak arról, hogy hogyan történik a jogalkotás, milyen irányba szeretnék ezt terelni, és ez akkor is így van, hogyha mi nem egy közvetlen demokrácia vagyunk, tehát alapvetően a közhatalom gyakorlása az a választott képviselők útján történik. Mindenesetre a képviselői gondolkodás menetének a befolyásolása, az ebben való részvétel az egy alkotmányos alapjog.
1: És ezt érezték a korábbi években súlyosan sérültnek, hiszen eléggé kevéssé szólhatott bele a polgár abban, hogy mi történik.
2: Ez valóban így volt, és örülnék neki, hogyha ezt már a múlt részeként emlegethetnénk, azonban a jelek szerint egyelőre sok változás nincs abban, hogy mennyire vonják be az embereket a jogalkotásba.
1: Hát adjuk meg a kormánynak azt, hogy néhány hete van hivatalban, és egyelőre más dolga van, rengeteg, mint látjuk. Megszüntetni szervezeteket, pozíciókat, vagy a pozícióban ülő embereket elbocsájtani, tárgyalni Európában is így tovább, rengeteg
2: minden. Ők is így érvelnek, ugyanakkor ez éppen egy olyan kérdés, amit meg lehetne vitatni, hogy mi ezek közül az, ami nem halasztható, tehát ami valóban azonnali beavatkozás.
1: Legyünk konkrétak, mire gondol?
2: Ugye hát például, ami az uniós pénzeknek az azonnali hazahozatalához szükséges, azok például lehetnek ilyen jogalkotási kérdések is akár, de mondjuk csak, hogy az alaptörvény 16. módosítását vegyük, ami jelenleg a részletes vita szakaszban van a parlament előtt. Sokakban kérdésként merült fel az, hogy miért szükséges azonnal dönteni arról, hogy a miniszterelnöki ciklusok számát 2-ben maximálják. Tehát ez éppen egy olyan kérdés, hogy milyen technikai módon hajtsák ezt végre, mi ennek az egésznek az értelme, és miért fontos ez most, ezek olyan kérdések, amikről időszerű lenne beszélni, és nem érdemes belőle kihagyni a
1: testet. Ugye, de Magyar Péter azt mondja, hogy ez az ő választási ígérete volt, tehát pontosan tudták, hogy ezt szeretné akkor, amikor rászavaztak.
2: Pontosan, biztos, hogy nem tudta ezt senki, mert ugye a törvényjavaslatnak a szövegét, a módosító javaslat szövegét senki sem látta, hát ugye ez néhány hete született meg valószínűleg az ő tollukból is, tehát volt egy elképzelés, egy politikai akarat, de hogy ez milyen formában fog megvalósulni, erről egyáltalán nem volt szó. Mindig a közhatalom gyakorló feladata az, hogy megindokolja, miért tér el a jogalkotás szokásos menetétől, a társadalmi bevonásnak a szokásos menetétől. Ez ebben az esetben nem történt meg.
1: Milyen mélységben érdemes ezzel foglalkozni a közhatalomnak? Tehát milyen mélységig érdemes elmenni a kérdésekkel? Mert ugye van mindig egy érv, hogy hát a tömeg nem jogász. A tömeg lehet, hogy olyanokat szeretne, amiknek sem jogi, sem gyakorlati lehetősége nincsen.
2: Pont a ciklus maximálás kapcsán egyébként egy jó példát is láttunk részben. Mellétei Barna Márton egy Facebook posztot tett közzé, ami alatt nagyon élénk vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy valóban nem visszamenőleges hatályú ez a szabály, amit elfogadni terveznek.
1: Tehát ennek erről van álláspontja?
2: Igen, szerintem sem az. Szerintem sem ütközik ebbe a tilalomba, mert ugye a jövőre nézve állapít meg korlátozást, tehát nem teszi érvénytelenné visszamenőlegesen a 8 éven túlnyúló miniszterelnöki ciklus alatt hozott döntéseket, tehát szerintem sem visszamenőleges.
1: Mert a személyre szabadságot azért érezzük mögötte.
2: Személyre szabadságot. Hát igen, érzések lehetnek, ugyanakkor például ez Magyar Péterre ugyanúgy fog vonatkozni, tehát ő sem
1: igen.
2: Két ciklusnál.
1: Igen, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ugye ő is a távlatosan nézi a saját pályáját, beépít egy korlátot.
2: Minden esetre úgy gondolom, hogy érdemes az embereket ezeknek a kérdéseknek a megvitatására.
1: Közben meg van államtitkár, akinek konkrétan ez lenne a feladata. Van nagyon sok mondat, amelyik arról szól, mert a kormány részéről, hogy egészen másképp fognak a civilekhez, a civil gondolathoz, a civil hozzáféréshez viszonyulni, mint korábban. Ennek látja jeleit?
2: Ígéretek vannak, és ez nagyon pozitív, hogy létrejött egy ezzel foglalkozó parlamenti bizottság. Ugyanakkor olyan nagyon innovatív eszközöket nem kellene kitalálni, mert 2010 óta van egy olyan törvény, ami szabályozza azt, hogy a jogalkotásban hogyan kell bevonni a jogalkotás folyamatába az embereket. Például ugye ki kell tenni a törvény tervezeteket a minisztériumok honlapjára, az érintettekkel beszélni, stratégiai partnerségi megállapodásokat kötni civilekkel, akik elmondják a véleményüket, és ezekre reagálni is kell, és az egész parlamenti jogalkotási folyamat csak ezután következhet. Hát ugye ez most nehéz helyzet. Nehéz helyzet, mert a minisztériumi struktúra az még nem végleges, nem álltak fel ezek a rendszerek. Minden esetben konkrétan igazolni kell, hogy mi indokolja az azonnaliságot, és azt, hogy ezt az egész egyeztetési folyamatot félretegyük.
1: Volt egy olyan ígéret, most, hogy így belegondolok, hogy például önöket, nem személyre szabottan, de hogy azokat a szervezeteket, amelyek az elmúlt években monitorozták azt, hogy zajlanak Magyarországon a dolgok, bevonják a napi munkába. Van jele?
2: Hát várjuk azt, hogy elkezdődjön egy konstruktív gondolkodás. Egyébként hát annak vannak jelei, hogy bizonyos ötleteket bedobnak a nyilvánosságba, amire tudnak reagálni akár a civil szervezetek is, és a gondolkodás folyamata ennek hatására valahogyan máshogy alakul.
1: Hát ez már jó jel.
2: Igen, tehát jeleket látunk.
1: Hadd hozzam szóba a szuverenitás védelmi hivatalt, egyrészt, mert ha jól tudom, akkor alkotmányjogász is. Másrészt meg sokan azt mondták, hogy már önmagában a hivatal létrejötte, az alaptörvénnyel szembe megy, mert hogy olyan jogosítványokat ad, amik személyre szabottan emberekkel szemben eljárást biztosítanak egy hivatalnak, amelyik ugye hát végül is mégsem egy fegyveres testület, mégsem erre van felhatalmazva. Másfelől meg most egy nagyon elegáns szöveggel kívánja megszüntetni a kormányzat a szuverenitás védelmi hivatalt, pont erre hivatkozva, hogy hogyan járhatott vagy járt el emberekkel szemben. Mit gondol erről?
2: A szuverenitás védelmi hivatalnak a gyakorlati működését láttuk, tehát semmi más nem csinált ez a szervezet, csak különböző szereplőket diszkreditált, hiteltelenített a nyilvánosság előtt. Én sem gondolom, hogy egy ilyen szervnek helye van egy jogállam működésében.
1: Mennyi? Ennyi. Hát így gondolja a kormány is. És akkor itt van a másik, a TASZ-nak van-e véleménye arról a folyamatról, ami különböző személyek, leginkább ugye nyilván a köztársasági elnök személyének elmozdításáról szól, mert hogy ez sokak szerint az alaptörvényt is sérti, meg az egy alkotmányos alapelvet sért, tehát hogyha valakit kinevezünk és a parlament nevezi ki adott esetben, akkor hogyan mondhatja azt valaki, mondjuk egy miniszterelnök, hogy mondjon le?
2: Az elmozdíthatatlanság az egy jogállami berendezkedésben egy nagyon fontos garancia. Garanciája annak, hogy az adott szerv függetlenül láthassa el a feladatát. Választási ígéret volt például a köztársasági elnöknek az elmozdítása.
1: Így van.
2: Ugyanakkor arról, hogy ez technikailag hogyan fog történni, még mindig nem sok mindent tudunk, és az, hogy alkotmányosan igazolható-e maga az elmozdítás, az indokok, ez pedig még szintén nem volt megvitatva. Ez például kifejezetten egy olyan kérdés, amiben a társadalomnak a legszélesebb rétegeit kellene bevonni, és az pedig aztán különösen, hogy hogy lesz Magyarországnak olyan köztársasági elnöke, aki alkalmas az alkotmányos funkció betöltésére, és akár a Tisza működését is, a Tisza működését is ellenpontozni tudja majd.
1: Mert erre most azt mondja a Tisza, hogy úgy lesz, hogy elmozdítják, majd visszaállítanak mindent az elmozdíthatatlanság érdekében, csak kimondtam. A köztársasági elnök próbálkozik a Velencei Bizottságnál valamiféle választ nyerni arra, hogy miért nem elmozdítható, meg fogja ezt kapni?
2: A Velencei Bizottság jellemzően az aggályait szokta kifejezni bizonyos közjogi fejleményekkel kapcsolatban, ugyanakkor én ezt ebben a konkrét esetben nagyon valószínűtlennek gondolom, mivel a köztársasági elnök a jelenlegi tevékeny részese volt a jogállam lebontásának Magyarországon, leginkább a mulasztásaival. Én azt gondolom, hogy ezt a körülményt a Velencei Bizottság sem tudja figyelmen kívül hagyni.
1: Pásztor Emese, köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!

Senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, de megteszed. Te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akkugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
2: Bütl Ferenc közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Akkumulátorgyárakkal kezdünk, és kérem is a kollégákat, hogy egy grafikon tegyenek ki nekünk, hatalmas veszteséggel számolhatnak. Hogy az Orbán kormány akkugyár nagy hatalom akart itt lenni. Remélem, hogy meg tudjuk mutatni grafikonon, hogy mi is történt a területen 2023 óta. Na hát egészen jól látszik, hogy mi történt ott 24-el kezdve és 25-ben, úgyhogy az a piros az a nagyon rossz. De mit látunk, és milyen okok állnak a háttérben?
3: Hát volt egy nagy remény, kicsit talán túlzó remény a tekintetben, hogy az elektromos autózásra való áttérés az milyen gyorsan fog megtörténni. És itt fontos a gyorsaság kérdése, mert hogy ez nem állt le ez a folyamat, tehát ez jelenleg is zajlik. De az Egyesült Államokban is, Kínában is gyorsabban zajlott a folyamat. Európában az európai gazdaság, az Európai Unió tagországának a gazdaságai elmaradoztak ebben. Itt nem volt meg az a típusú háttér, ami mondjuk azt az infrastruktúrát megteremtette volna, töltőhálózatra gondolok, vagy amelyik nagyon-nagyon kedvező hiteleket vagy támogatást adott volna nagyon sok háztartásnak, hogy áttérjenek elektromos autókra. De még egyszer mondom, hogy nem volt ez annyira rossz ötlet, de eltúlzott volt, és eltúlzott volt a mérték, amilyen szinten erre ráépült Magyarországon az akkumulátorgyártás.
2: Kiderült... Lehet tudni, bocsánat, hogy mennyit költött erre az állam? Ugye arról már nagyon sokan beszéltek korábban is közgazdászok, hogy orosz rulett egy ágazatra tenni szinte mindent, ugye autóipar, akkumulátorgyárak, a kormány sorra kötötte a stratégiai megállapodásokat, munkahelyeket teremtettek, és a többi, és a többi. Aztán van, aki vitatja, hogy ez a GDP-hez hozzájárul, vagy inkább kiviszik ezt a pénzt, amit itt termelnek meg. Szóval mennyit költöttünk mi erre?
3: Egészen pontosan nem tudom megmondani, de biztos, hogy 500 milliárd fölött van, inkább az 1000 milliárdot súrolja, vagy akár meg is haladja, és valóban egyedi kormányhatározatokkal, támogatásokkal tolták meg, akár még a legutóbbi időben is, ha jól emlékszem, az egy választások előtti pár hónapos történet, hogy a Gödi Samsung még 134 milliárdos támogatást kapott, miközben egyébként már lehetett tudni, hogy több száz dolgozót elbocsát. Tehát, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondott, hogy igazából hogy nem tudtak annyi akkumulátort termelni, mert nem tudtak annyit eladni. Tehát a termelés csökkenése miatt csökkent a bevételük, és csökkent az elért eredményük. Van ilyen. Igazán szomorú az a történetben, hogy ezek az akkumulátorgyárak, ezek most már lehet azt mondani, hogy több ezer embert küldtek el, miközben az volt az ígéret, hogy itt munkahelyek jönnek létre, és ezért kaptak többek között sok száz milliárd forintos támogatást, hogy létrejöjjenek ezek a munkahelyek. És mondom, az utolsó pillanatban a Samsung még akkor is támogatást kapott, amikor már feketén-fehérre lehet tudni, hogy nemhogy nem jönnek létre munkahelyek, de a korábban létrehozott munkahelyek egy részét is megszüntetik.
2: Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Ezek a gyárak most már itt vannak, és hogyha visszakérem a kollégáktól egy pillanatra a grafikont, akkor ott a végén, 26 januártól, ott van egy olyan kis biztató jelecske, ez folytatódhat, vagy ez csak egy jelecske? Mik a hosszú távú?
3: Azért itt arra figyelni kell, hogy ugye itt az előző évhez képest látjuk a változást, tehát hogyha nagyon mélyre lemegyek, és ha nagyon mélyre lemegyek, akkor ugye egy pici növekedés is, akkor egy nagyobb változás. Tehát még azért én messze nem mondanám ez alapján, az ábra alapján, hogy a magyar akkumulátor gyártás az kint van a gödörből, szerintem még nincs kint a gödörből, de vannak olyan hát biztató jelek, amik egyébként azt mutatják, hogy Európai Uniós szinten erre komoly forrásokat fognak áldozni, és akkor egy picit jobb helyzetbe fog kerülni az akkumulátorgyártás Magyarországon is. Ami nagyon fontos és szorosan kapcsolódik ehhez a témához, hogy azért ezek az akkumulátorgyárak korábbi években részben azért tudtak nyereségesen működni, és azért szerettek Magyarországra jönni, mert hogy azokat a szabályokat, amik az ő működési környezetüket jelentik, és nem csak mindenkinek gondolom a környezetvédelmi szabályok jutnak elsőként eszükbe, de nem csak erről van szó, hanem akár a munkaügyi szabályok. És lehetne még sorolni, hogy azért ezeket, hogy mondjam, a hatóságok részint elnézően kezelték ezeknek a szabályoknak a megsértését, részint pedig olyan alacsony büntetési tételek, olyan súlytalan szankciók jelentek meg, amiket lazán kifizetett a vállalat, és az eredményességében az is benne volt, hogy hát eléggé szabálytalanul is tudott működni, hiszen a szabályok betartása az azért költség.
2: Mások ezek a szabályok, mint Németországban, máshogy tartatják be, de még Dél-Koreánál is mások, ott is szigorúbbak egyébként állítólag, mint itt forint. Amikor halljuk, hogy erősödik a forint, akkor mi nagyon örülünk neki, főleg, ha valaki külföldi nyaralást tervez. De a portfólió szerint nagyon sok exportál a vállalat, mert egyáltalán nem örül ennek, és panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam szinte már fenntarthatatlan a számukra. Ez most mekkora problémának látja? Ennél a mostani árfolyamnál mondjuk azt nézzük.
3: Hát mondjuk úgy, hogy megjelent a probléma. Tehát még én azt gondolom, hogy még nem óriási a probléma, és azért vannak a termelés szervezésben, tehát vannak termelékenység javításban, vannak olyan tartalékok, amikkel lehet ellensúlyozni. Azt látni kell, hogy azon kívül, amit említett, hogy akik mondjuk nyáron külföldi nyaralást terveznek, hogy azért ezen a csoporton kívül az erős forint nagyon-nagyon jó jelenleg az államháztartásnak is. Ez konkrétan több százmilliárd forintos megtakarítást jelent, hiszen a deviza adósságállománya még nagyjából a 30%-át ma már kiteszi az államadósságnak, ugye sokkal olcsóbban finanszírozható, sokkal kevesebb forintba kerül ugye fizetni az aktuálisan fizetendő részeket, és így tényleg több százmilliárd forintos mozgástér keletkezik a központi költségvetésben. Hát amely mozgástérre pláne olyankor, amikor az átadás átvétel után derül ki, hogy nem tudom, olyan nagyjából 280 milliárdnyi tétel nem is lett beleírva a költségvetésbe, a 2026-os költségvetésbe, akkor nagyon jól jön, hogyha több százmilliárdos mozgástér keletkezik. A vállalatok szempontjából meg én azt gondolom, hogy még elviselhető. Azt azért nehéz látni, hogy meddig tart. Tehát én szívemre teszem a kezem, és bevallom, hogy én, hogyha 355 forintot ér egy euró, hogy ezt nem gondoltam volna ezelőtt egy hónappal sem, nem hogy ezelőtt két hónappal. Ugyanakkor nagyon, nagyon nehéz megmondani, hogy egy hónap múlva akkor nem tudom, 350 lesz-e, vagy újra 365 lesz-e, mert nagyon kitett ugye a magyar gazdaság a nemzetközi gazdasági környezet változásainak, és ezzel a nemzetközi gazdasági környezet hát elég változékony mostanában. Úgyhogy nehéz megmondani, mi lesz. És még egy adalékot hadd mondjak, hogy azért a forint jelenlegi nagyon erős szintje az egy érv a jegybank számára, a Magyar Nemzeti Bank számára a kamatcsökkentés irányába, ami egyébként az államháztartásnak is szintén egy pozitív dolog, hogyha csökkenti az alapkamatot a jegybank. Ők is most azt mondják, hogy hát még a külső kockázatok, még egy picit várjunk, de ha marad a jelenleg erős szintje az árfolyamnak, akkor szerintem a következő, de legkésőbb az azután következő kamat döntésen csökkenteni fog egy jelentősebbet a jegyben.
2: Hát a cégeknek nyilván nem tetszik, az elmúlt években vagy évtizedben megszokták, hogy szándékosan gyenge a fizetőeszköz, és nyilván erre rá lehet azért szokni is. Folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm.
2: Köszönöm. Jön az aktuál Jegesi Andrással. Szervusz András, tiéd a szó.
4: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek. Témánk az van bőséggel, gyorsan összefoglalom, hogy melyek ezek. Mindenek előtt Magyar Péter bejelentette Facebookon, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a magyar kisebbségnek, Ukrajnában élő kisebbségnek a nyelvi, politikai és oktatási jogait illetően. De beszéltünk arról is, hogy mint ahogy fogunk is, hogy a Telex értesülései szerint személyesen Orbán Viktor döntése volt az, hogy az úgynevezett aranykonvojon rajta kell ütni. Ugye ez a választások előtt nem sokkal, március 5-én történt meg. De nem csak a szuverenitási védelmi hivatal szűnhet meg, hanem az úgynevezett kék plakátok is, illetve egyéb plakátok is. Ezeknek hiányát már most látjuk, de a Tisza párt ezt törvényben biztosítaná, hogy ne ismétlődhessen meg. Miként beszélgetünk az őrizetbe vett, illetve kihallgatott különböző polgármesterekről, politikusokról is, és hogyha jut rá időnk, akkor ha már polgármesterek, akkor vajon korlátozni kell-e a polgármestereknek a hivatali idejét, a miniszterelnökét azt ugye tudjuk, hogy fogják. A kérdésünk pedig az lesz, hogy támogatja-e, hogy a kormány megszüntesse a szuverenitásvédelmi hivatalt. No, ezt majd jól megkérdezem vendégeinktől is. Hanvai Péter a HVG újságírója, Kőszegi András márka tanácsadó kommunikációs szakértő, valamint Zamecsnik Péter ügyvéd. Egy rövid szünet, és már is jövünk.
2: Így van, maradjanak velünk, és nézzék az aktuált, holnap este pedig egyenes beszéd várjuk önöket, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A vendégünk Folti Martin, a Karkosák ügyvédiroda ügyvédje. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A mi témánk pedig nem kevesebb, mint a rollerek ügye és a rolleresek ügye, meg a kressz módosítás. Borzasztó adatok vannak a traumatológiai intézettől kezdve a gyereksebészetig, és hát a halálozási adatok is egyre magasabbak. Ez az elektromos roller őrület, ez a jelek szerint nem csak egy jó közlekedési eszköz, hanem egy nagyon veszélyes világ is. Olyan balesetről is tudunk, amikor a járdán gázolnak el egy idős embert, olyan balesetekről pedig szinte naponta hallunk, amikor egy kátyún, egy csatorna fedélen felboruló roller okoz óriási balesetet. Hogy lehet ennek az elejét venni?
2: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen szabályozással, ugye, fontos megjegyezni, hogy hazánkban rendkívül hiányos jelenleg az elektromos rollereknek a szabályozása. A kereszt ugye ezt, mint jármű, nem ismeri, tehát csak kizárólag a járműre vonatkozó úgymond általános szabályokat lehet rá alkalmazni. Körben nagyon fontos elmondani, hogy ugye például a kereszt szerint jobbra tartva kell közlekedni vele, illetve ugyanígy jogosítvány nem szükséges a működtetéséhez, és bukós is sem szükséges a használatához a jelenlegi kereszt szabályok szerint.
1: Hát ezt látjuk is nap, mint nap az utcákon.
2: Igen, nyilvánvalóan ez hozzátesz ezekhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeken a szabályokon kellene szigorítani. Ugye itt volt egy új kressz javaslat, ami a rollerekre vonatkozóan is tartalmazott különböző szabályokat. Álláspontom szerint ezek ugyan előremutatóak voltak, csak úgy mondanám, hogy túl későn jöttek, és azt sem szabad elfelejteni, ugye, hogy ez csak egy tervezet.
1: Tehát igen, hát lehet, hogy jó, de majd lesz.
2: Egyáltalán nem biztos, hogy lesz, tehát ugye ezt még a korábbi kormányzat alkotta. Álláspontom szerint ez nem is érett meg arra egyébként maga a szöveg, hogy jogszabály legyen, úgyhogy nyilván most az új kormányzatnak a feladata lesz az, hogy egy új kereszt vezessen be. A legújabb hírek arról szólnak, hogy ugye Vitézi Dávid azt mondta, hogy ezt esetleg korábban még egy új kereszt bevezetését megelőzően szigorítanák.
1: Hát ő néhány héten belül tenni ezt, mondta.
2: Igen, ez mindenképpen szükséges volna ahhoz, hogy fölzárkózzunk a Nyugat-Európa.
1: Mi a baj azzal a szöveggel, amit új kreszként az előző kormányzati időszakban megalkottak? Nem került még a parlament elé, ez egyelőre valóban csak egy vitaanyag, de önnek már volt róla az előbb egy lesújtó véleménye.
2: Nem, kifejezetten a rollerekre vonatkozó része egyébként nincs probléma összességében. Egyszerűen még nem elég kiforrott. Tehát nyilván ezt társadalmi egyeztetésre bocsátották nyilvánosságra, csak kicsit későn ahhoz, hogy erről érdemi tárgyalási egyeztetés lezajljon.
1: Igen, így valahogy. Viszont arra jó lenne, hogy Vitézi Dávid egy alapanyagként kezelve ilyen módon, ahogy ott leírták, szabályozza.
2: Egy jó kiinduló pont szerintem a rollerek szabályozása szempontjából. Ugye nagyjából annyit tartalmaz, hogy egyrészt létrehozza az elektromos rollereknek a kategóriát, most a motoros rollerekét, és ez két kategóriára sorolja, vannak a kis teljesítményű motoros rollerek és a nagy teljesítményű motoros rollerek. A kis teljesítményűek azok, amik 25 km per óránál nagyobb teljesítményre nem képesek, és eltérő szabályok is vonatkoznak a kettőre, tehát a kis teljesítményű rollereket azt már 12 éves kortól lehetne vezetni, ehhez biciklis bukósisakra lenne szükség.
1: Hát igen, 25 egy biciklivel is tud menni egy fiatal, hogyha meghajtja egy kicsit.
2: Akár többel is.
1: Tehát, hogy az egy
2: igen, ilyen határ. És ehhez jogosítványra se lenne szükség, míg a nagy teljesítmény elektromos rollerek azok 14 éves kortól lehetnének jogosítványjal vezethetők és motoros bukósisakkal, tehát kvázi egy segédmotorkerékpár.
1: Jogosítványjal, nem csak kereszt vizsgával? Azért kérdezem, mert ugye 14 éves jogosítvány nem szerezhet.
2: Úgy mondom, igen, tehát, hogy nagyjából a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokat alkalmaznák erre is, amit most ugye nem lehet. Tehát ugye erről a 168/2013-as EU rendelet határozza meg, hogy mi lehet motorkerékpár, és ott az egyik alapvető feltétel az, hogy legalább egy ülésnek lennie kell, a rollerek ennek nem felelnek meg. Úgyhogy ha szabályozást szeretnénk erre alkotni, akkor mindenképpen egy új jármű kategóriát kell létrehozni, mert a motorkerékpárok közé ezek nem sorolhatók be.
1: Hol mehet egy elektromos rolleres? Csak az úton, az úttesten, a maga sávjában, ami ugye a jobbra tartás alapján a járda legközelebbi sávja, vagy simán a járdán is?
2: Jelenleg a járdán is. Ugye az új kereszt szabályozás az főként a bicikli utakra korlátozná ezt, illetve nagyon-nagyon szűk körben a járdákra, csak a kis teljesítményűek esetében. Én nem mennék bele nagyon ennek az elemzésbe, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, nem tudjuk, hogy mi az új kormányzat szándéka, nem tudjuk, hogy átveszi ezt, esetleg teljesen újat alkot, de mindenképpen úgy gondolom, hogy itt korlátozó intézkedések fognak következni.
1: Ha már ügyvéd került a kezem közé, akkor megkérdezném ennek a fordítottját, mi történik azzal, akinek balesetet okoz. Ugye itt az autókról is beszélhetünk akár, tehát nem csak a személyi sérüléses balesetek igen gyakoriak, hanem mondjuk elég gyakori az, hogy az autónak oldalról neki mennek, vagy gyakori az, hogy a tükrök sérülnek. Milyen felelősségbiztosítás tartozik jelen pillanatban egy elektromos rollerhez?
2: Semmilyen.
1: Tehát ha ő elhajt, akkor bottal üthetem a nyomát?
2: Lényegében igen. Tehát nekem is volt tapasztalatom ilyen üggyel, ott szerencsére akkora ütközés lett belőle, hogy rendőrségi intézkedés zajlott, és egyébként legtöbbször ez történik, tehát hogyha tényleg ugye, ahogy említette is, hogy rengeteg súlyos sérülés történik rollerekkel.
1: Ott mindig jön a rendőr, persze, hát a mentő és
2: igen,
1: a rendőr.
2: Igen, tehát közúti balesetnél ugye a baleseti helyszínöknek ki kell jönniük.
1: És, hát egy tükör esetében nem szoktunk rendőrt hívni, főleg, hogyha azt se tudjuk, hogy hol van már a rolleres.
2: Sajnos ez jelenleg egy ilyen szabályozási hézag.
1: Ezen változtatna az, hogyha a kereszbe bekerülne egy új passzus?
2: Maga a... Nyilván igen. Tehát úgy gondolom, nem csak a kereszbe, de hogy az összes kapcsolódó jogszabályba, hogyha úgy szabnák meg, hogy itt kötelező felelősségi biztosítást kellene kötni, mint például, hogy a segédmotoros kerékpárokra kell is, akkor valószínűleg ez rendezni az ilyen károkozásoknak a helyzetét.
1: Kötelező felelősségbiztosítást most már például a segédmotorokra kell kötni.
2: Igen.
1: De valószínűleg ez lenne a megoldása az elektromos rollerekkel is, csak akkor valamiféle módon regisztrálni kellene őket. Ez a másik probléma.
2: Lehetséges, és egyébként van erre nyugat-európai példa. Ezt kiemelném egyébként, hogy nincs egységes európai uniós szabályozás, tehát rendkívül eltérőek a különböző országok megközelítései. Tehát van, ahol a teljes tiltás, például Londonban ott a teljes tiltás mellett döntöttek.
1: De, Kaposváron is, hogy mondjuk egy hazai példát.
2: Igen, ugyanígy például Párizsban és Madridban ott csak a bérelhető rollereket tiltották be, illetve ilyen szabályozást tervez elfogadni Prága is, tudomásom szerint. Viszont Németországban semmilyen szabály nem vonatkozik, illetve Olaszországban is csak korlátozások vannak, tehát hogy ott például regisztrációhoz és rendszámhoz kötött, bukósisakot kell viselni. Úgyhogy nem tudjuk még, hogy a jelenlegi kormányzat melyik szabályozási példát veszi át, de nagyjából lehet látni, hogy ilyen irányokba lehet elmozdulni.
1: Ha mondjuk az olasz példa azért érdekes, mert Magyarországon egy segédmotoros kerékpárral például csak egy ember ülhet föl, az olaszoknál kettő is, minden további nélkül. Ezek olyanok is, tehát a nagy olasz gyártók eleve két személyesre gyártják, viszont ezek szerint meg szigorúbbak más oldalon.
2: Igen, tehát...
1: Ez érdekes kettősség.
2: Igen, az itthoni szabályozás az ugye egyértelmű abban, hogy egy rolleren csak egy ember utazhat, és nem gondolom.
1: Mondjuk ennek is látjuk ellenpéldáját igen gyakran, tehát ketten állnak a rolleren, így viszik iskolába a gyereket, így közlekednek a turisták.
2: Elő szokott fordulni, ez mind szabálytalan. Tehát az a probléma, hogy nyilván még nincs egyértelmű szabályozás hazánkban, és ezért gyakran a jogértelmezések is eltérőek, tehát sokszor hallani, hogy egy rendőri ellenőrzés során például a rendőr jogosítványt kér, illetve a bukósisak viselést rója fel, ezek azonban nem kötelezők pont ezért, mert hogy nincs szabályozás erre. Tehát, hogy lehet, hogy a rendőr azt mondja, hogy bukósisakot kellene hordani a rolleren, de nem, nincs ilyen szabály, úgyhogy...
1: Csak a józanész.
2: Igen, nyilvánvalóan. És ami a legnagyobb visszásága szerintem, az ugye az, hogy a kúriának van egy döntése, amely szerint ugye ezek gépi meghajtású járműnek minősülnek ezek az elektromos rollerek, és így el lehet velük követni a járművezetés ittas állapotban bűncselekményét, ami alapján viszont a BTK 55. szakasz második bekezdése alapján a jogosítvány kötelező elvétele jár.
1: De hát neki nincs, hiszen csak egy 14 éves rolleres.
2: Náluk nyilván nem lehet elvenni.
1: Hát
2: csak hogy mennyire visszás a szabályozás, hogy ugye magának a rollernek a vezetéséhez nem kell vezetői engedély, viszont az bevonható ittas rollervezetés esetén, akár gépjárműre is.
1: Hát egyébként ugye egy szót nem használtunk, a mikromobilitás, pedig ez a legnépszerűbb kifejezés ezekre az eszközökre, és hát ott tényleg minden van, az egykerekűektől kezdve minden, tehát valahogy az egészet kellene egy egységes szabályozással valami alá vagy valahogyan bevonni, hogy mindenki világosan lássa, hogy mik a feladatai, mik a kötelességei, mi vonatkozik rá. Fóti Martin, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, amelyben most 2025. május 6-áig utazunk vissza. Ezen a napon több tanár is azt nyilatkozta, hogy nem volt vészes a matek érettségi. Mégis voltak, akik sírva fakadtak a feladatlap fölött. Ezen a napon több mint 81 ezeren ültek le megírni a matematika érettségit. A gyermekkori elhízás azonban ennél jóval több fiatalt érint. A Spirit FM az Életért című műsorában Vogyerák Anikó a gyermekkori elhízás első jeleiről és hosszú távú következményeiről beszélgetett Duró Zsuzsa pszichológussal és Canik Balázs kapoéra és aerobik oktatóval, életmódtanácsadóval.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Ebben a műsorban már beszéltünk arról, hogy például a Ceyzer Intézetnél is van olyan speciális endokrinológiai vizsgálat, ahol kiderülhet az, hogyha mondjuk van egy túlsúlyos gyermek, annak lehet-e valami a hátterében. De hogyha azt mondom, hogy túlsúlyos gyermekek, akkor bizony az nem ritka kifejezés ma Magyarországon, Európában, és hát talán a világon sem. Úgyhogy a mai adásban megpróbálunk utána járni annak, hogy egyébként a lelki háttere mi lehet mindennek, és hogyan lehetne ezen, vagy lehet-e változtatni. Duró Zsuzsa gyermekpszichológus lesz az egyik vendégem, aki segít ebben. Köszönöm, hogy itt vagy.
4: Köszönöm a meghívásodat.
3: És Canik Balázs, aki ugye életmódtanácsadó és kapoéra aerobik oktató is egyben. Köszönjük, hogy eljöttél.
5: Köszönöm a meghívást.
3: Egy picit nézzünk bele abba, hogy ha már van egy elhízott gyermek, és ugye mondom, ebben a műsorban szakmailag azt már helyre tettük, hogy egyébként mit lehet tenni orvosilag, vagy hogyan lehet kivizsgálni, hogyha van valami konkrét probléma a háttérben. De bennem felmerült az is, hogy ennek vannak azért lelki következményei is, és ez itt összefügg a ti munkátok szerintem ebből a szempontból, mert hogyha egy gyermek túlsúlyos, akkor azért nyilvánvalóan sokszor előfordul, hogy mondjuk csúfolják az iskolában, vagy akár csak otthon pöckölgeti őt a szülő, hogy már pedig akkor edzeni kéne, vagy kellene valamit csinálni. Úgyhogy mi a lelki háttere, induljunk innen, és aztán onnan, hogy nyilván Balázs, te is találkozol ilyen gyermekekkel, úgyhogy majd kíváncsi vagyok a tapasztalatodra.
5: Rendben.
4: Én úgy gondolom, hogy az, hogy csúfolják a gyereket, az már egy következmény. A családból kell, hogy kiinduljunk. Ugye szoktuk mondani, hogy a gyerek a család tünete, hogy ő egy tünethordozó, és a legújabb kutatások azt bizonyították, hogy itt az anya-gyermek kapcsolatban lehetett valamilyen stressz, valamilyen szorongás, valamilyen kezdeti konfliktus, ami miatt ez a túlsúly kialakult. Hisz nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy egyedül neveli például édesanyja a gyermek, tehát az ő szorongás oldása is étkezésen keresztül történhet, ugye ismerjük a bánathály elnevezést is, ami kicsit megmosolyogni való, de ha belegondolunk, ennek súlyos tartalma is van. Ha a szülőnek az étkezés boldogságot jelent, akkor ezt a mintát veheti át a gyerek, feltételes módban mondom, és sajnos ugyanezt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ő testalkata is majd ehhez fog kapcsolódni. Az, hogy csúfolódás van, az egy következmény, mert a gyerekek, legyünk őszinték, időnként kegyetlenek is tudnak egymáshoz lenni, már az óvodában is, és a csúfolódás pedig súlyos önértékelési zavarokat okozhat majd, és ez kitarthat hosszú éveken keresztül.
3: Folytatjuk majd nyilván a lelki vonatkozásait, de Balázs, azt jól érzem, hogy egyébként, ha nem is egyre több, de sok gyermek küzd túlsúlya, te például találkozol ezzel?
5: Tapasztalataim alapján ugye sajnos egyre több gyermek küzdő túlsúllyal, ez ugye rengeteg dologra vezethető vissza, ugye beszéltünk itt ugye az előbb a lelkiéletűről, de mi is tapasztaljuk azt, hogy nagyon kevesen foglalkoznak eleget a gyerkőcükkel, és én pont arra szoktam rávezetni úgymond a szülőket és a nagymamákat, hogy próbálják meg a gyerkőcüket egy kicsit mozgatni, próbálják kimozdítani őket a számítógép mellől, a telefonozás mellől, és próbálják egy kicsit aktív programokat kitalálni, hogyha a gyermek nem is annyira sportorientált, de mégis találnak olyan közös programokat, amivel a gyerkőcöt rá tudjuk venni arra, hogy ő is mozogjon folyamatosan.
3: Hát igen, de hogyan vegyük rá? És akkor minden mindennel összefügg, nyilván Zsuzsa még bedobta az egyedülálló szülőképét is, és bizony saját tapasztalatból is tudom, hogy tud menekülő út lenni az, amikor semmire nincs időd, 0-24-es gyermeked van, és próbálsz vele foglalkozni, de van az a pont, amikor egyébként anyának mondjuk be kell tenni egy mosást, vagy meg kell főzni a vacsorát, vagy teljesen mindegy, és akkor az tud mentség lenni, hogy képernyőidő, hogy akkor üljél le egy kicsit, hogy nyugodjál, hogy hagyjál békén 10 percig.
5: Igen, de mi erre is kitaláltunk rengeteg programot, illetve minden évben van egy gyermekprogramunk, egy gyermektáborosztatás, ami pontosan arról szól, hogy egész napokra biztosítunk a gyerkőcöknek a mozdulrákos mentőprogram keretein belül ingyenes sportprogramokat, pontosan azért is, hogy a gyerkőcöt le tudjuk foglalni, ki tudja találni, hogy milyen mozgásprogramot szeretne, mert nálunk gyakorlatilag mindenféle programot kipróbálhatnak, gondolok itt az aerobikra, a küzdősportra, a falmászásra, a tollasra, a focira, és mindenhol szakképzett edzők várják őket, gyakorlatilag pontosan azért is, hogy kicsit motiváltabbá tegyük a gyerkőcöket, illetve lesz most is egy olyan rendezvényünk, ami kimondottan sportfoglalkozásra fog épülni. Pont az a lényeg, hogy a gyerkőcöket szeretnénk mozgásra bírni. Onnantól kezdve, hogy a szülő esetleg nem érne rá velük ott lenni, akkor nekem egy csomó edző kollégám ott lesz, és biztosítja nekik a megfelelő mozgást, pontosan azért is, hogy rávegyük őket is egészségre, neveljük egy picit a gyerkőcöket.
3: Igen, ez egy lehetőség, mondjuk egy megoldási javaslat, akár egy időszakra, akár mondjuk helyzetre. De ezek a gyermekek azért valamilyen szinten azt gondolom, hogy magányosak is. És akkor emellé jön mondjuk egy olyan testkép, amit észrevesznek a többiek, tehát hogy egy kicsit azt érzem, hogy ez egy ilyen spirál lehet lelkileg is.
4: Igen, ezt tökéletesen jól érzed, de ha egy mondat erejéig kapcsolódhatok Balázshoz, tehát az, hogy milyen sokféle lehetőség van a mozgásra, tehát hogy kínáljuk meg őket lehetőséggel, mert a mindennapi életben ezt nem tapasztalja meg, óvodában, iskolában, hát a klasszikus mozgás lehetőségek vannak, de ahogy Balázs is említette, hogy vannak olyan fajta mozgások, ami tényleg neki a kedvére van, amiben kiélheti magát, ami az ő életének megfelelő mozgássor és mozgáskultúra. Tehát ezt mindenképpen támogatom. A másik fontos dolog a mintakövetés. Tehát, hogyha egy szeretett személy valamilyen mozgási tevékenységet végez a környezetbe, akkor a gyerek automatikusan, ez utánzásos tanulásnak hívjuk, automatikusan átveszi ezt a mozgássort, és akkor tulajdonképpen a legnehezebben túl vagyunk, hogy már megsóztuk, megborsoztuk ezt a lehetőséget, és akkor már csak az a feladatunk, a csakot idézőjelbe téve, hogy folyamati jelleggel ezt kínáljuk meg a gyereknek. És úgy gondolom, hogy ezek hatékonyak és eredményesek lehetnek.
3: Nagyon bólogatott Balázs is, hogy bizony-bizony az a minta. No igen.
5: Egyébként abszolút, mert nekünk ugye családból jön ugye a sport és a mozgás szeretete, mert nekem annak idén ugye a szüleim is ugye versenysportoltak, és ugyanezt látom most a testvéremnek a gyerkőceinél is, hogy mivel a testvérem is edző, ők is ezt látják, hogy gyakorlatilag nálunk mindig jelen van a testmozgása az életünkben, és gyakorlatilag nem is kellett őket rávenni arra, hogy mozogjanak. Úgyhogy mind a ketten a fiú is és a kislány is ugye most versenyszerűen sportol, és igazán nagyon rá se kellett őket beszélni, csak így próbáltattunk velük többféle sportágat, hogy melyik az, amik számunkra a legszimpatikusabb, és melyiket végzik szívesen. És egyébként nagyon könnyen meg lehet találni azt a mozgásformát, amit ők nagyon boldogan és szívesen végeznek. Ugyanakkor a sportnak van egy olyan jótékony hatása, és nagyon szuper lehet a stresszlevezetésre, azon kívül, hogy itt beszélgettünk a testalkatról, de rengeteg jótékony hatása van ugye a gyermek fejlődésében. Emellett pedig rengeteg olyan csapatsport van, amik akár húzóerővel is lehetnek egy gyerkőt számára, de azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk nagyobb túlsúlyra rendelkezik, akkor mindenféleképpen meg kell találni azt a sportágat, amivel őt a legkönnyebben és a legügyesebben tudjuk ugye motiváltá tenni, mert sokszor látjuk azt, hogy a motiváció az a sikerélmény hatására valamilyen szinten elmarad, és ezért kell egy jó tréner, illetve kell egy szülői támogatás is lehetőség szerint, hogy ezt véghez tudjuk vinni, és lehetőség szerint minél szuperebb életet biztosítjunk a saját gyerkőtünk számára.
3: Na menjünk is akkor innen tovább, és akkor még mindig maradjunk annál, hogy nincs komoly egészségügyi problémája mondjuk annak a gyermeknek, ugye, hanem igazából mozognia kellene. Te mit mondanál szakemberként? Egyéni vagy csapatsport, melyikkel induljunk, és egyáltalán, hogyha egy túlsúlyos gyermekről beszélünk, és akkor lehet, majd elmondod, hogy igen, vagy nem, hogy itt külön kell választani, hogy fiúk, lányok, hogy kinek mi az, amivel nem kap akkora terhelést, hogy azonnal elmenjen a kedve, mert egy túlsúlyos gyermeknél én azt feltételezem, hogy ha hónaptól beállított focizni, akkor azon túl, hogy a focistársai lehet, hogy furán néznek rá, de lehet, hogy az első alkalom után annyit kell futni, hogy köszöni szépen, utána majd eljárni.
5: Én azért gondolom azt, hogy rengeteg lehetőség van most, hogy kipróbálson többféle sportágat.
3: Mondják konkrétumokat.
5: Akár ez lehet, ahogy az említetted, akár egy foci, vagy karate, vagy bármi egyéb, mondjuk a fiúk esetében, lányok esetében inkább a torna szokott jelen lenni, vagy a különféle táncos mozgásformák. De mégis azt gondolom, hogy itt nem lehet szabályt szabni, hanem ki kell próbáltatnunk a gyerkőcünkkel többféle sportágat. Ugye konzultálunk el ott folyamatosan az edzővel, hogy melyik az, amiben ő sikerélményeket érhet el hosszabb folyamat alatt, illetve rövidebb folyamatok alatt is. Én például azt is szoktam javasolni, hogy ne feltétlenül egy nagy végcélba gondolkozzunk, hanem próbáljunk meg rövid távú célokat felépíteni, ami által ugye rá tudjuk vezetni a gyerkőcöt arra, hogy egy folyamatos sikerélménye legyen, és hogy motivált legyen arra, hogy folyamatosan mozogjon. Egyébként gyakorlatilag mindenkinek, én azt gondolom, hogy van valamihez tehetséges sporton belül, csak meg kell találni azt, amiben ő a legtehetségesebb lehet. Egyébként ez testsúlytól is függetlenül lehet, mert ugye, ha nem versenysportról beszélünk, hanem egy hobbi sportolásról, akkor lehet, hogy mondjuk egy kicsit túlsúlyosabb fiú is, lehet, hogy nagyon ügyes tud lenni akár egy pingpongban, egy fociban, egy kézilabdában, bármi egyéb, és ahogy ugye rendszeressé válik nála a testmozgás, odafigyelünk nála egy kicsit a táplálkozásra, akkor a testalkata is szuperul változhat. Tehát gyakorlatilag azt kell megtalálnunk, amit ő nagyon szívesen és jókedvűen tud végezni, ugyanakkor természetesen oda kell figyelni arra, hogyha kapja ezeket a különféle támadásokat, azokat azért helyén kell kezelni.
3: Na nézzük akkor a lelki részét is mindennek, hiszen, hogyha mondjuk a gyermek elmegy először kipróbálgatni ezeket a sportokat, akkor azért valóban lehet csalódás élmény, ami még tovább fokozza az amúgy sem jó lelki állapotát.
4: Igen, igaz volt ez a testalkat felvetés, mert ez egy születési adottság lehet. Hát azért ne felejtsük el, hogy itt a genetika azért beleszól az alkatba, de az a megfigyelésünk, hogy napjainkban már a környezeti hatások jelentősebb mértékben jelen vannak a gyerek jövőkép alakulásában, és itt a sportra is gondolok, vagy akár a tanulási tevékenységre. Az előbb elhangzott egy kifejezés, hogy motiváció. Picikét belemen a motivációba, mert az, hogy a motiváció egy cselekvésre késztetés, ez egy teljesen igaz megfogalmazás, de kétféle motiváció van. Van egy úgynevezett külső motiváció, ami mindig kifejezetten az eredményességre. Hány pontot értél el, hány százalékot, hányas lett a matek dolgozatod, ezt sajnos tudjuk, fontos természetesen, de ott van a belső motiváció, hogy melyik az a cselekvés, az a tevékenység, amit a saját örömömért végzik. És itt jön be, amit az előbb hallottunk, hogy válasszuk ki. Lehet, hogy neki az asztali tenisz, lehet, hogy neki a tánc, és itt jön be a sikerélmény, mert a sikerhez vezető út maga a siker. Ha egyszer megtapasztalta a gyerek, hogy szorgalommal, kitartással magasabb eredményt lehet elérni, akkor tulajdonképpen beindít önmagának egy mókuskereket, és itt jön be az, hogy az örömért végzett tevékenység, az visszahat egyéb teljesítményre is. Tehát Tehát megfigyeltük azt, hogy például a sport által örömforrás tevékenységek következtében a tanulmányi eredmény is erősödik, miközben arra gondolnánk, hogy kevesebb ideje van tanulni, tehát akkor lehet, hogy romlik, és nem, és leggyakrabban jelentős mértékben javul, mert más a hangulata, más a hozzáállása, és egy picit jobban pallérozza azokat a tanulási képességeket, mint figyelem, emlékezet, gondolkodás. Így ez a két tevékenység összecseng, és egymásra a pozitív hatással van.
3: Mi a szülő felelőssége mindebben, és a lelki részre gondolok, hogyha van egy túlsúlyos gyermek, azon túl, hogy jó lenne megelőzni, és majd erről is beszéltünk utána, de ha már túlsúlyos a gyermek, és eljut odáig, hogy akkor most már muszáj, kiderült, hogy nincs bajod, kivizsgáltattunk, muszáj mozogni, fiam, ezt mondogatom már mióta. Az a jó, hogyha piszkálja őt a szülő ezzel kvázi, mert hogy próbálja rávenni arra, hogy már pedig az ő érdekeiben is muszáj lenne, hogy ezen változtasson, vagy az a jó, hogyha ezt így kvázi elengedi, és próbálja azt mondani, hogy nincsen semmi baj veled, rendben van ez így, de jobb lenne, akkor vagy jobban éreznéd magad, hogyha mondjuk mozognál. Mi a jó irány?
4: Nem engedjük el, és ne is engedje el egyik szülőtársunk ki, hanem sem, partnerként legyünk jelen ebben a folyamatban, tehát tulajdonképpen mint az egész család ilyen mintát követhet, hogy akkor mi is majd egészségesebben fogunk élni, anyu, apu, kirándulni fogunk menni hétvégén, és nem ülünk a tévé előtt, vagy ilyen passzív cselekedetet nem végzünk, tehát ez az aktív, a családi aktivitás, ez megint csak egy mintát ad a gyereknek, és ez a minta, ez pozitív értelemben minden tevékenységre hathat. Tehát a partnerség, az együttes élmény, az mindenképpen pozitívan hat majd a gyerekre, és életre szólóan meghatározhat majd viselkedésmódokat, meg cselekvéseket. Itt én úgy gondolom, hogy a család, mint a legkisebb egység, ez a legfontosabb a gyerek számára, érzelmileg, egzisztenciálisan, értelmi képességek felerősödése szempontjából, de hát természetesen szeretnénk, hogyha minden család ilyen pozitívan közeledne, az ilyen jellegű, nem is problémánk van nekünk, feladatunk van ezzel a helyzettel, és ezt a feladatot meg kell oldanunk.
3: Balázs többször bólogatott, engedem, hogy reagáljál.
5: Abszolút egyetértek ezzel a dologgal, és nekem nagyon sok élő tapasztalatom van, ugye maga, amikor a tornákat is tartom. Például van csütörtökönként egy szépkorú szenior tornám, ahol a dédik, a nagyszülők lehozzák az unokákat, és már fiatal korban elkezdik őket a sportra nevelni, és közös programként tekintenek az aerobik edzésekre. És gyakorlatilag azt látom, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy próbáljuk meg együtt mozgatni a családot. Itt voltak akár az ünnepek is, amikor rengeteg közös programot lehet végezni, ki lehet menni a szabadba, gondolok itt akár egy biciklizésre, egy nagyobb túrázásra, amik nagyon jól össze tudják úgymond kovácsolni is a csapatot, nagyon megnyugtatja is egyébként a gyerkőcöket, ugyanakkor nagyon kellemesen és könnyedén tudjuk őket rávezetni az egészséges életmódra. Ugyanez vonatkozik egyébként a táplálkozásra is, hogyha valakinek mondjuk vannak ilyen problémája, akkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a gyermek étkezését kell megváltoztatni, hanem ilyenkor célszerű partnernek lenni az egész családnak, és az egész hűtőt, illetve az éléskamrát átalakítani egészségesebb táplálkozásá, mert hogyha a szülők is ügyesznek, akkor nem lesz kérdés a gyerkőc számára sem, hogy hogyan táplálkozom, és gyakorlatilag egy sokkal fittebb, egészségesebb, jobb kedélyű családot alakítottunk ki pillanatok alatt.
3: Ráéreztem, mert pont ez irányba mentem volna tovább. Hogy igen, akkor elkezd sportolni, vagy kipróbálja, vagy egyáltalán megkeressük azt a motivációt, amivel rávehető ez a gyermek erre. De mindemellett, ugye, ahogy említetted is, valószínűleg elengedhetetlen az, hogy akkor az életmódon, mondjuk az étkezésen is változtassunk. Na most az a gyermek, aki egyébként ahhoz van szokva, hogy gyors éttermekben eszik, hiszen azt mondjuk könnyebben meg tudják oldani a szülők sok esetben, én nem vetek senkire egyébként követ, mert ez előfordulhat abszolút, de mondjuk nem feltétlenül egészségesen táplálkozik, és emellett ugye még el kellett kezdenie sportolni, ami azért feladat, amíg még túlsúlyos ugye biztosan, az plusz egy teher. Te mondjuk, amikor az életmód váltást is be kell hozni, akkor azt hogyan indítod? Abban az a jobb, hogyha azt mondjuk, hogy kvázi egyik napról a másikra, hogy akkor holnaptól nincsen csoki, nincs gyors étterem, hanem akkor onnantól kezdve figyelj, anya is ezt teszi, és csináljuk együtt, vagy valamiféle fokozatosság kell.
5: Én a fokozatosság elvét tartom a legjobbnak, de egyébként ott sem feltétlen vonnék meg tőlem mindent. Én a megvonásos diétákban és életmódváltásokban igazán nem hiszek, tehát gyakorlatilag azért meg kell hagyni bizonyos lehetőségeket, csak alappilléreket be kell tartani. Itt például nagyon fontos lehet, amire például a szülők nem figyelnek oda, lehet, hogy a táplálkozás odafigyelnek, lehet, hogy a mozgás odafigyelnek, de nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy például a folyadékfogyasztásra nem figyelnek oda. Oh. És hiába figyelnek oda a kalóriabevitelére a gyereknek, megfelelő zöldséget, gyümölcsöt fogyasszon, de mellette meg cukros üdítőket fogyaszt, innentől kezdve gyakorlatilag ez egy nem követendő példa. Tehát én nagyon oda szoktam figyelni arra, hogy a szülőknek ezt is szoktam mondani, hogy megfelelő mennyiségű folyadékbevitel vízformájában legyen meg a gyerkőcünk számára. És nagyon fontos az egyébként, hogy nagyjából 10 és 14 év között, hogy mennyire figyelünk oda a gyerkőcünkre, mert ha ebben az időszakban nem sportoltatjuk eleget, elhíznak a gyerkőcök, akkor a későbbiek folyamán tanulmányok bizonyítják, hogy a 40 éves kor felett sokkal nehezebben tudjuk őket visszaformálni, sokkal nehezebben tudnak testsúlyt váltani, de nagyon fontos az, hogy gyermekkorban milyen a gyerkőcünknek a testalkata, és hogy mennyire figyelünk oda az egészséges táplálkozás. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatnék a kedves hallgatók közül, hogy próbáljunk meg egészségesebben élni, próbáljuk meg kicsit átalakítani az otthoni éléskamránkat, egyébként az a legjobb, ha szépen lassan lecseréljük a hűtőben és a kamerában lévő alapanyagokat egészséges alapanyagokra, és tényleg odafigyelünk erre a dologra, és hogyha a gyerkőcünket már leve így neveljük, azt gondolom, hogy ezeket látja példaként a szülőnél, hogy ők is még hetente kétszer-háromszor mozognak, mellette azért egészségesen táplálkoznak, ők is isznak vizet, nem csak mondjuk cukrosüdítőt, akkor azért nagyon szuper kezdeményezés lehet, és tényleg akkor ezt látja a gyerkőcünk is teljes mértékben hétköznapinak és normálisnak, és azt gondolom, hogy ez tényleg jó irány, és ez viszonylag könnyen be is tartható.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatódik a multidéző adása. Május 6-án van a Felelős Állattartás napja, és ezen a napon a Három Dühös Ember című műsorunkban 2025. május 6-án Mérő Vera, Egri Viktor és Boros Tamás egy Margaret Atwoodtól vett idézetről beszélgetett, ami szerint a vágy, hogy szeressenek, az utolsó illúzió, add fel és szabad leszel.
2: Margaret Atwood mondja azt, mit is mond? A vágy, hogy szeressenek, az utolsó illúzió, add fel, és szabad leszel. És erre adott egy fene tudját a mi kedves vendégünk Vera. A kultúrbörtönbe utalta Tomi, én meg tűzijátékkal jutalmaztam. Hát, nagy az eltérés, nagy a szórás.
3: Én most szeretnék lemenni a...
2: A pokolba? A vagy Tamáshoz. A börtönbe csak?
3: Igen. Jó.
4: Megijedtél tőlem az előző blogban?
3: Szeretnéd, de nem, igazából ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, próbáltam Atwoodból megfejteni, és pont tavaly nyáron olvastam a Odysseus Penelopéjáról írt egy kis regényt, és amúgy gyönyörű, tehát nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, amúgy tök rövid, tényleg egy ilyen egy délutános nyári, hát nyárinak úgy kicsit, mindegy, nagyon szép regény, és onnan ezt lehet értelmezni, de... Értem, hogy miért ez szabad, de vagy bizonyos értelemben, ha nem vágysz a szeretetre, de akkor igazából az életre nem vágysz. Tehát, hogyha a legszebb dologra, ami az ember életben úgy nagyjából meg tud történni egy emberrel, arra így megszűnsz vágyni is, akkor így, ahogy ugye Churchill állítólag mondta volt, akkor miért is harcolunk, vagy akkor minek vagyunk itt? Úgyhogy én instant amiután elküldtem a tegnap este a szavazataimat, én éreztem, hogy ez...
4: Meg kell várnom a Tamást.
3: Nagyvonalú.
2: Én ezt több szempontból
3: értem. Ezt a kommentelőknek hagyd meg, ezt majd leírják mások helyetted, úgy elegánsan.
4: Ó, nekik nem kell tanácsokat adni, ha rólam van szó.
2: Igen, szóval... tehát... De figyeljetek, van
3: azok
2: egy közszereplői...
3: Azok a kis csibék, azok kellenek.
2: Igen, a kis csibék, ez meg anyhol, oké. De hogy... A közszereplői szempontból is tudnám ezt értékelni, hogy ugye nagyon sokan a közszereplők hajlandóak megtenni bizonyos dolgokat azért, hogy szeressék őket, mert úgy érzik, hogy az nekik fontos, meg egyáltalán ugye a kommentek világában nagyon sok a visszajelzés, és sokan nehezen tűrik, hogyha sok negatív visszajelzést kapnak. Jobb, hogyha szeretnek engem, tehát egy kicsit változtatok magamon. Én ezt közszereplői szempontból érzek egy ilyen, vagy van egy ilyen olvasati lehetősége ennek a mondatnak, hogy...
3: Az a szeretet.
2: Hát Hát igen, az is egyfajta szeretet. Ez most nem, persze nem az a mély szeretet, de ez az egyfajta szeretet. Szerintem...
3: Az vonzalom, az valamiféle arousal legfeljebb, de hát hogy nem... Most... A szeretet az az, amikor ott van veled szemben egy ember.
4: Ez a saját az... véleményének és... a szeretete.
3: Igen, igen.
4: Hát amit szeretet... rád vetít.
2: Na jó, de akkor
3: tudod... Ezt ne keverjük össze, te szent dolgokat, ne piszkoljunk össze.
2: De én összepiszkolnám, szeretem egyébként is a dörti dolgokat.
3: Szent dolgokat összepiszkolni?
2: De hát a szeretet az nem mindig annyira tiszta, mint ahogy sokan gondolják, de hogy van az a vers sor, hogy, és mivel hogy magunkat szerfelett szeretjük, és ez nagyon jó, szeretjük őt, aki szeret, hisz ízlésünk hasonló, tehát ezt is lehetne ide mondani, de hogy a, tehát sokat tapasztalom, és ezt mindent értelmezek szakmailag is, hogy a környezetemben sokan vannak, akik azért változnak meg szakmailag, hogy többen szeressék őket, tehát most a szerességet nem a mély érzéssel kell érteni, hanem a kommentmezőben kevesebbet gyűlöljék őket, már az szeretet. Én szerintem ez egy tévút, tehát ilyet nem lehet csinálni, és ebből a szempontból Etudnak a mondata az, hogy ez illúzió, ez teljesen megállja a helyét. És szerintem bizonyos szempontból a magánéletben is, amikor a szeretetről beszélünk, akkor is megállja ez a helyét, hogy persze teszünk azért, hogy jók legyünk ahhoz, akit mi is szeretünk, és akkor jó, hogyha ezért szeret minket, de ha ez túl erős, és meg kell változnunk azért, és hajlandóak vagyunk változni, jelentős dolgokban változni azért, hogy a másik szeressen minket, vagy egy valaki szeressen minket.
3: Nem azért változol, az hogy szeressen, hanem azért változol, hogy együtt tudjatok működni.
2: Hát van ez a szintű, amikor meg az együttműködésért megy, de hogyha valaki túl sokat ad fel magából azért, hogy szeressék, az viszont
3: de akkor
2: már...
3: nincs szeretve. Tehát szeretni és szeretve lenni, erre mondtam azt, hogy a legszentebb, legfontosabb és a
2: na,
3: többi.
2: De ebben nincs ebben, hogy a vágy, hogy szeressenek? A vágy, hogy szeressenek az illúzió? Mert hogy én így értelmeztem.
3: Hogy illúzió... Tehát, amikor szeretve vagy, akkor nem várja el tőled a másik azt, hogy... számodra lehetetlen alkukat kössél, hogy annyit adj föl magadból, ami már nem is te vagy, mert akkor nem szeretett, vagy nem téged szeretett. Tehát, hogy itt azért szerintem érdemes abból kiindulni, hogy a szeretet, az azt jelenti, hogy én azt szeretném, hogy a másiknak jó legyen. Akár annak az árán is, hogy nekem nem annyira lesz jó, sőt, lehet az is, hogy pokoli lesz, mert mondjuk nekem fáj, akár mondjuk elengedni, de belátom, hogy neki meg arra van szüksége, hogy ő mehessen. Tehát, hogy szerintem ezek már szakrális dolgok.
2: Na de ez pont ezt mondja, amit te állítasz, ezt mondja számomra egy olvasatában.
3: Tehát a másik az más, tehát ez a lényeg.
2: Hogy add fel a törekvést arra, hogy szeressenek, és szabad leszel, és hozzáteszem még egy fél mondatot írhatok volna.
3: A törekvést, vagy a vágyat? A vágy és a törekvés az két nagyon-nagyon eltérő dolog.
4: Várj, ha feladtad, akkor mi marad?
2: Hát akkor az van, hogy ha szabad leszel,
3: vegetális,
2: akkor úgy fognak szeretni, hogy te természetesen saját
3: magad. Mit marad, hogyha nem vágysz arra, hogy
4: nem
3: valaki...
4: Nem, ha arra vágysz, hogy te ne vágyj a szeretetre, akkor mi változott?
2: Hát vágyni arra, hogy ne vágyjak, az más kérdés, de hogyha...
4: Nem, ez a lényeg szerintem.
2: Ez a lényeg... Nem a vágyni a vágyásra, a vágyni a szeretetre.
3: Persze vágysz
4: a szeretetre, és Edward ehelyett azt mondja, hogy ne, hiszen ő mondja, add fel. Tehát, hogy te törekedj arra, tehát vágyjál arra, hogy te ne vágyj a szeretetre. Tehát a vágy ugyanúgy ott marad, csak éppen a vágy tartalma változik
3: meg. Ez azért is...
4: Mínusz egyel megszorozva.
3: Fura gondolat.
4: Ezért nem változik semmi. Mert alapvetően egyébként a megfogalmazás a sztoikus és buddhista. Tehát, hogy a vágyakkal való leszámolás a szabadság útja. Csak éppen...
2: Én sem azt mondom, el kell engedni.
4: Ez a de az elengedés, akkor arra
2: úgy
4: fogsz...
2: szeretni foglak,
4: akkor
2: Tomi.
4: Arra,
2: elengeded.
4: Arra fogsz vágyni, akkor arra fogsz vágyni, hogy te ne vágyjál. Nem tudom, értitek-e? Tehát a vágy ugyanúgy ott marad.
3: Nagyon meta.
4: Nem, nagyon meta. A cél nem a nem akarásnak az akarata, mert azzal ugyanabban a csapdában maradsz, ugyanúgy függő viszonyban maradsz. Az nem a szabadság. Tehát, hogy feladni a vágyat, az nem úgy működik, hogy nem akarom, hogy itt legyen az a vágy, el akarom magamtól távolítani, mert akkor ott az a, megjelenik helyett egy másik vágy, aminek...
2: Hogy ne vágyjak.
4: Pontosan. Jó, pontosan, ez a csapda. Ha azt mondta volna Margaret Atwood, hogy a vágy, hogy szeressenek az utolsó illúzió, értsd meg ezt a vágyat, fogadd el ezt a vágyat, és akkor szabad leszel. Na, ez egy egészen más. akkor érteném, amit mondani akar.
2: Én viszont is értem.
4: A pszichológiai nézőpontból nézzük, akkor a nem akarok vágyakozni.
2: És ha nem érted, akkor miért osztályozod rosszul?
4: Egy nem akarok vágyakozni, és egy túlzott kontrollra irányuló vágy, ami aztán szorongás generál. Mert megjelenik az, hogy vagy te valahol, és vagy a gondolataidban jelenik meg egy kép, vagy az érzelmeidben, hogy te akarsz valamilyen lenni, mondjuk szabad akarsz lenni. És ez mi kell? Hogy ne vágyjak a szeretetre. Tehát ugyanabban a csapdában maradsz, mint amiben eredetileg voltál, ha vágytál a szeretetre.
3: De nem és mennyivel, tehát ha már ilyen mélységekben vagyunk, mennyivel szebb és egyszerűbb azt mondani, hogy értsd meg a vágyadat, alakíts ki vele egy stabil, egészséges viszonyt, amiben te, a te integritásod a lehető legnagyobb biztonságban van, és fogadd el, hogy emberi lények vagyunk, és az ember alaptermészetének elidegeníthetetlen eleme az, hogy vágysz a szeretetre. Vágysz arra az állapotra, amikor szeretve nem. vagy, külön, ahogy a csecsemő, nem. ha nem érsz hozzá legalább 7-szer egy nap, akkor meghal.
4: Nem. Ez a csapdahelyzet. Tehát a...
2: Hogy nem vágyik az ember a szeretetre?
4: Nem.
3: Szerintem dehumanizál. A szeretet nélküli lét dehumanizál.
4: Nem. Azt kell megérteni, hogy a tudat képernyőjén megjelenik a vágy. Az, hogy annak mi a tartalma, az teljességgel mindegy. Ami elkezdtél te is, hogy értse meg a saját vágy. Tehát akkor indítok onnan, hogy a szorongás az abból következik, a szorongás, hogy van egy érzelem, amit te hiányolsz magadban, hogy én nem érzem ezt, például nem vagyok boldog, vagy pedig ott van egy érzelem, de azt el akarom tolni magamtól. Tehát van egy feszültség, hogy nekem ez nem kell. A befogad, két útja van ennek. Vagy arra kezdesz el figyelni, buddhista út, hogy nem arra, hogy mi a vágyad, tehát nem a tapasztalat tartalmával foglalkozol, hanem azzal kezdesz el foglalkozni, aki vágyik. Ki vágyik? Ki vagyok én? És kiderül az, hogy a vágyak azok percről percre, napról napra, óráról, bárhogy, de folyamatosan változnak, mint hogy a gondolatok, az érzelmek, mint a felhő az égen. De te arra kezdesz el figyelni, hogy mögötte mi az a tudat, aki te vagy, hogy ki vagyok én, aki vágyakozik, az a buddhizmusnak a megfejtése, vagy pedig az érzelmet nem eltolod magadtól, hanem na, befogadod, hogy én örök buddhista? Életemben ezzel az érzelem, nem, pont ezt mondom, hogy a kiindulója buddhista, a megfejtése viszont egy újabb csapdát termel. A vágynak a tartalma az, ami változik, és nem arra figyel, aki vágyakozik, ami az állandó, hanem azzal foglalkozik, ami folyamatosan változhat.
2: Ha a buddhista szempontból veszed, akkor ugye a buddhizmus
4: keleti
2: egy lényege,
4: miszticizmus
2: hogy
4: is,
2: semmilyen vágy ne legyen. Tehát, hogy szűnjenek meg az ilyen jellegű kötöttségek, mint a vágy.
4: De csak akkor lehet szabad. Csak akkor lehet szabad.
2: Na de
4: és akkor lehet boldog.
2: Is.
4: Nem. Ő azt mondja, hogy az egyik vágyat cseréld fel a másikra.
2: De nem mondja ezt.
4: De ő csak azt mondja,
2: hogy a vágy illúzió.
4: Az utolsó illúzió, és azt mondja, hogy add fel. De az...
2: Értsd
4: már meg, hogy nem.
2: Mind a két vágyat, azt a vágyat is fel akarja, hogy vágyjál, meg azt
4: de
2: a vágyat
4: Viktor,
2: is, hogy ne vágyjál.
4: Pont ezt mondom, a feladás, az megint egy tőled elfelé irányuló újabb tapasztalás.
2: Nem, a feladás szerintem nem.
4: De hát, a feladás az nem megértés.
2: A feladás
4: megértés.
2: Az szerintem Viktor, egy ennyi, egy fal.
4: De pont ez a lényeg, hogy ott marad hatás. A fal, de az érzelem meg ott marad. Teremtesz egy falat. És pont ez, hogy kerülj teljes összhangba a vágyaddal, és feloldódik a vágy, vagy pedig a vágyóra kezdj el koncentrálni.
2: Hát ezt én nem érzem ebben a mondatban.
4: Ezt mondom, hogy de ez a megfejtés, amit meg ő mond, az egy világi, nyugati agy által megteremtett gondolat, ami sajnos újabb csapdát terem. Tehát, hogy nem igaz. Nem igaz az, hogyha feladod, akkor szabad leszel, egyik vágyat fölcseréled a másikra.
2: Azért itt nagyjából egyébként a hallgatóink többsége is valószínűleg nyugati aggyal gondolkodik, és nem buddhistával. Ezt én mindenképpen megbocsájtom nekik. Aki levitálva hallgat minket, az ereszkedjen vissza a földre, mert csak úgy fogja
4: Viktor,
2: megérteni ezt a mondatot.
4: De... Nem. Ez a mocskos, nyugati, leereszkedő gondolkodás, nem gondolkodás, bocs, ezek a megjegyzések, hogy aki levitál. Te így tekintesz erre az
2: én
4: tudat dologra, nem, ez nálad egy visszatérő elem, hogy amit te nem értesz, vagy nem akarsz érteni, vagy tőled túlságosan távol áll, abból így kihelyezkedsz, eltolod magadtól, hogy basszus, na ezek a keleti misztikusok, akik így levitálnak, na azok értik, az összes többi földhöz ragadott ember, meg majd másképp fogja gondolni.
2: Te
4: mindig ezt csinálod.
2: Nem csinálom mindig ezt, te emelted ezt a buddhizmushoz, de én megemlítettem, hogy valószínűleg...
4: Mert egy buddhista a kiinduló pont, mint mondtam. Wood,
2: nem, buddhista, és nem biztos...
4: De mondom, minden... a gondolat a buddhista, nem mondtam, hogy buddhista az Ed Wood.
2: Tehát igen, de először azt... Jó. De
4: nem mondtam, hogy buddhista az Ed Wood.
2: De miután, buddhista a gondolat. Miután a mi hallgatóink nyugati aggyal gondolkodnak, megpróbáltam visszaemelni oda, ahol ők gondolkodnak. Ennyit tettem, nem akartam
4: bántani. De lehet, hogy néhányan megértették jó. azt, jó, amiről jó, beszélek.
2: De én mindenkinek most azokhoz akarok szólni, akik nem értették. Biztos vannak ilyenek is. Én szeretném, hogyha Vera megszólalna, de én még egyszer elmondom, hogy én szerintem a nem vágyás a szeretetre, azt én úgy értelmeztem, és azért tűzijáték nálam, mert az azt jelenti, hogy nem akarok tevőlegesen erőlködve a szeretetre vágyni, és hogyha ezt feladom, akkor könnyebben leszek szabad, és könnyebben leszek szeretve.
3: De hogy lehet tevőlegesen vágyni?
4: De hogy adod fel? Hogy adod fel?
2: Tehát a vágynak van kifutás, hogy teszem, akkor könnyebben leszek szabad, és könnyebben leszek szeretve.
3: De hogy lehet tevőlegesen?

0: Értem. Nem hazudod el a vágyaidat, nem hazudod el azt, hogy ember vagy, és szükséged van arra, hogy például arra, hogy szeretve legyél, elfogadod azt, hogyha ez nem sikerül. A szeretet megszületik, akármit is csinálsz, vagy megszületik, vagy nem. A megszületése az nem feltétlenül a te tetteidtől függ. Ezt érdemes felismerni.
1: Meg nem is a vágyadtól.
0: De ha te szabad akarsz elsősorban lenni, akkor ne hazudj másoknak, meg önmagadnak, és akkor van esélyed arra, hogy szabad legyél. És ha már szeretetről, meg szeretett kapcsolatokról beszélünk akár, azok is akkor fognak működni, hogyha ezt a vezérelvet fenntartod. Nem hazudsz magadnak, és nem hazudsz a másiknak. Annak oltárán sem, hogy a dolog azt hitt, hogy majd attól fog működni, mert ott válik illúzióvá, és ott veszíted el a szabadságodat, hogy elkezdesz hazudni magadnak, vagy a másiknak, bárkinek. És szerintem ez ennél nem sokkal bonyolultabb, úgyhogy mondat vége, pont köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Na, ennyi akkor. Hát én egyébként majdnem teljesen ugyanezt gondolom, amit te mondtál, csak én belelátom ebbe a mondatba ezt. Ez a különbség, hogy ezek
0: szerint máshogy
1: értelmezzük, hogy a fene tudjába hajlandó vagyok. Tehát, de tényleg, hát amit te elmondtál, hogy ugye azt tesz szabaddá, hogyha te nem erőlködsz, utat engedsz akár a vágyadnak, vagy akár a nem vágyadnak a szeretet iránt, tök mindegy. Tehát, hogy ez ettől független, én szerintem az illúzió szóval ezt akarta érzékeltetni, de lehet, hogy egyáltalán nincsen benne. Igaza, a mondatról kell valamit alkotnunk, én a fene tudjáig lemegyek, de elítélni nem akarom Atwoodot, mert örülök neki, hogy ráadásul még foglalkozik is ezzel a témával, olyan csodálatos, hogy vannak, akik a szeretettel foglalkoznak, és nem mindig közélettel. Ahogy mi ezt a 100 adásból 99%-ban tettük. Szóval, hogy miben állapodunk meg? Semmiben?
0: Én tudok maradni a fene tudjánál.
1: A fene tudja az olyan vágy de nélküli, olyan középen álló.
0: Engedd el.
1: Így is lehet szeretni, meg úgy is.
2: Let it be.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Múlt idéző adása. Találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna, Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palmesétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre számítsanak felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Június 4-én köszöntöm Önöket, ez a Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírására emlékezve. Egyébként pedig egy csütörtöki nap, amikor a bulcsuk ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket is, meg a születésnaposokat is. Izgalmas témával kezdjük a mai műsort. Horváth Lórád ügyvéd a vendégünk, még hogyha ilyen távoli kapcsolaton keresztül is. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És a mi témánk nem kevesebb, mint az aranykonvoj ügye és az abból leszűrhető következtetések. És ezek a következtetések egyre keményebbnek tűnnek. Amit ön tegnap közölt, az gyakorlatilag már arról szól, hogy a legfőbb ügyész, ha semmi másért nem, emiatt az ügy miatt is el kellene mozdítani a hivatalából. Miért?
2: Igen, tehát amíg az újságcikk gyakorlatilag interjúkon alapult, tehát elmondásokon, beszámolókon, a résztvevőknek a észrevételein, addig mi papírokból dolgozunk, tehát olyan dokumentumokból, amelyeket a hatóság hivatalosan kiadott részünkre, és ez alapján próbáljuk rekonstruálni azt a először 2 napot, majd utána azt követő 2 hónapot, amelyről eddig semmilyen információt nem kaptunk. A választásokat követően kezdtünk el iratokat kapni, és gyakorlatilag indult meg maga a nyomozás, és onnantól kezdve datálható az, hogy egyáltalán belelátunk valamilyen szinten az ügybe.
1: Ezek a dokumentumok, ezek teljes körűek, és minden részletre kiterjedőek, ahogy ezt egy ilyen eljárásban elvárhatjuk, vagy pedig, hát nem egészen. Látom az arc kifejezését.
2: Nem egészen, tehát azt nem jelenthetném ki, hogy a elfogásnak, fogvatartásnak, kihallgatásoknak, majd végül a kiutasításnak az összes részlete dokumentálva volt, és azt gondolom, hogy ez tudatosan történt, illetve ha dokumentálva is volt, akkor nem úgy volt dokumentálva, hogy ténylegesen történt. Ennek megfelelően feljelentéseket tettünk egyébként már 9-én, tehát viszonylag az elfogást követően gyorsan, és a feljelentések kapcsán a fővárosi nyomozó ügyészség nyomozás rendelt el, tanúkihallgatások folynak most jelen pillanatban, és ebből is nagyon sok információt kapunk.
1: Ön az osztrák pénzintézetnek és az ukrán személyeknek is az ügyvédje ebben az eljárásban, és ennek kapcsán fogalmaz meg terrorcselekmény, hivatali visszaélés, közveszéllyel fenyegetés tényeket, vagy hát legalábbis feltételezéseket, több BTK-s pontot megemlítve ebben az eljárásban. Ezek mennyire látszanak bizonyítottnak? Nyilván nem az ön dolga a bizonyítás, de a feltételezésnek nyilván van jogi alapja.
2: Én azt gondolom, hogy azok a bűncselekmény csoportok, amelyekbe feljelentést tettünk, azok szépen lassan beigazolódni látszanak. Tehát ezek nem feltételezések voltak, nem légből kapott információk, hanem valós megtörtént események. Itt az a kérdés, hogy milyen személyeket kapcsolunk hozzá, és itt jutunk el a téma központi kérdéséhez.
1: Hát akkor beszéljük is ezt, tehát főleg azért, mert a legfőbb ügyészség az ön közleményére rögtön válaszolva gyakorlatilag eltartott magától mindenfajta politikai befolyást. Ön viszont nagyon határozottan látni véli azt, hogy ez megvolt.
2: Én ezzel nem csodálkozom, hogy mindenki próbálja a felelősséget lehúzni magáról. A közleményünkben 3 szervet jelöltünk meg, aki közvetlenül érintett volt az akciónak az előkészítésében. 2 kormányzati szerv, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal és a TEK, és 1 független szereplő, az pedig a legfőbb ügyészség, de úgy tűnik az iratokból, hogy mind a 3-an tudomással bírtak erről az egészről, és aktívan szerepet is vállaltak benne.
1: Hogyan lehetséges az, hogy ebbe belekeveredik a miniszterelnökség? Elképzelhető-e az, mint ahogy itt jó néhányan megjegyezték az elmúlt egy napban, és Magyar Péter konkrétan rá is mutatott Orbán Viktorra, hogy a legfőső helyről, a miniszterelnöktől, vagy a miniszterelnökség valamely irodájából származott a megbízás, ha itt egyáltalán megbízásról beszélhetünk?
2: A rendelkezésre álló iratok is tartalmaznak ilyen utalásokat tanúk részéről, hogy a miniszterelnöki hivatal bizonyos vezetői egyébként ezeken a megbeszéléseken részt vettek. Továbbá az is tisztán látszik, hogy olyan, hogy is mondjam, stábmítingeken vagy előkészítő mítingeken ezeknek a szerveknek a legfelső vezetői teljes palettája megjelent.
1: Ez egy jó ötletnek látszó kampányfogásnak tűnt az első pillanatban, és aztán lett belőle, ami lett.
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát egyértelmű a miniszterelnök korábbi megszólalásaiból egyértelműen az látszik, hogy valamilyen, hogy is fogalmazzak, valamilyen potenciál szeretett volna felmutatni az ukrán állammal szemben, tehát valamilyen módon meg szerette volna őket szorítani, és ennek ez volt a legfőbb eszköze. Hozzáteszem, hogy ezt a szállítmány megelőzően 171 alkalommal vonult át az országon ukrán szállítmány, tehát ezt bármikor megtehették volna. A március 5-i időpont gondolom, hogy a kampányhoz, illetve a választásokhoz volt igazítva.
1: A Telex értesülése nagyon konkrétan már úgy szól, hogy Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán aranykonvojra, és azt is ő határozta meg, hogy mikor. Ehhez van kommentárja?
2: Nézze, én ügyvédként csak arról tudok nyilatkozni, amit tényekkel alá tudok támasztani. Egyelőre Orbán Viktor közvetlen szerepe a hivatalos iratokban nem jelenik meg.
1: A pénzszállítók szabadon távozhattak végül. Az ukránok visszakapták az elkobzott arany és pénzösszeget, aranyat és pénzösszeget. Tehát most azt lehet mondani, hogy az bebizonyosodott, hogy az eljárás tévedés volt. Ki lehet-e mondani azt, hogy ennek vannak olyan következményei, amik jogiak, vagy csak politikaiak lesznek?
2: Mindenképpen lesz büntetőjogi következménye, és én nagyon várom, hogy azok a felelősök, azok a bátor hősök, akik messzelenül kamzsával a fején, bilincsbe tartva tanukat hallgatnak ki, egyszer tényleg bíróság elé fognak állni.
1: Az az eljárás, amit ők megéltek, és amit az első perctől kezdve, hogy az üggyel foglalkozik, gyakorlatilag a nyilvánosság előtt kifogásolt, az az eljárás, az mennyire általános hasonló ügyekben, hogyha történik valami, ami ténylegesen jogszerű, tényleg bizonyítható, ugyanilyen eljárás zajlik?
2: Ha valóban az alapos gyanú megáll, és valóban bizonyítékok támasztják alá egy bűncselekménynek az elkövetését, akkor maga az eljárás megindítása biztos, hogy jogszerű. Jelen esetben sem kezdő bizonyítékok nem voltak, sem alapos gyanú, talán még egyszerű gyanú sem volt, tehát ez egyértelmű, hogy politikai nyomásra rendelték el ezt az egész nyomozást, rendelték el ezt az egész akciót, és utána a továbbiakról azért ne beszéljünk, mert egyszerűen a jogellenesség, tehát nem találunk olyan momentumot a fogvatartás körülményei között, ami a jogszabályoknak megfelelő lett volna.
1: De bizony beszéljünk róla, mert itt azért arról is lehet olvasni, hogy a foglyokat bántalmazták. Ez azt gondolom a magyar jogrendben sem fér bele semmilyen módon.
2: Igen. Én azon csodálkozom egyébként, volt rendőrtiszt is oktatóként, én soha nem hallottam ilyenekről, és nyilván tapasztalt kollégák vettek részt ezeken az eljárási cselekményeken, hogy senkiben nem szólalt meg a kis harang arra vonatkozóan, hogy tanút nem bilincselünk, tanút nem vetkeztetünk mesztelenre, tanút 3 órán keresztül egy kérdésre nem bombázunk. Tehát nagyon, nagyon sok olyan momentuma van ennek az egésznek, amivel később fog majd előjönni, ahogy haladunk az ügyben és dolgozunk fel az anyagokat, ami egyszerűen teljesen érthetetlen. Ezeket a parancsokat meg kellett volna tagadni, attól függetlenül, hogy milyen helyről érkeznek.
1: A legfőbb ügyész felelősségéről beszéljünk a legvégén, mert hogy ezt ön felvetette nagyon kereken, konkrétan a tegnapi napon. Mi az ő felelőssége ebben az ügyben?
2: Nézze, az előkészítő szakaszban egyértelmű volt, hogy a legfőbb ügyészséget be kell vonni ebbe az eljárásba. Ennek az volt az oka, hogy a nyomozásra a rendőrség lett volna az eljáró szerv, azonban a rendőrségnek hatályos szerződése volt adósság bankkal, tehát ezt kizárták a döntéshozók, és ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kellett kijelölni. Közvetlen a legfőbb ügyésznek lett elküldve ez a hevenyészet feljelentés, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy hevenyészet feljelentés, egy egyoldalas, amit ő azonnal aláírt, és másnap továbbított a NAV bűnügyi szervének, akik szinte vizsgálat nélkül és mögöttes adatok és információk nélkül ezt a nyomozást elrendelték. Tehát azt állítani, hogy a legfőbb ügyész ezt korábban, vagy az egy legfőbb ügyész valamelyik kollégája ezt korábban nem egyeztette le, hogy ez ilyen gyorsan, ugye itt nagyon pörögtek az események, tehát itt arról van szó, hogy az egész előkészítés elkezdődik 4-én, 5-én, 1 órakor már ütés van. Tehát itt mindenkinek fel kellett állni ahhoz csatasorban, hogy ezt az egészet kivitelezni lehessen. A legfőbb ügyész gondolkozhatott volna egy pár napot azon, hogy egyébként ezzel mit lehet kezdeni. Van elég bizonyíték arra, hogy ezek a személyek nemzetbiztonsági kockázatot hordoznak. Van elég bizonyíték arra, hogy egyáltalán a pénzmosás megállhat? Van-e mögöttes bűncselekmény? Ezt ugye nem tette meg, tehát ugyanúgy, mint a köztársasági elnök, aki elé este odatolták ezt a szégyenletes törvényt, aznap még alá is írta gyorsan. Úgy, hogy az alkotmánybíróság elnöke volt, és pontosan tudnia kellett, hogy folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban egy másik eljárásban titkos információgyűjtést elrendelni nem lehet. Ettől függetlenül ő is aláírta. Tehát ez egy gépezetként működött, ebben mindenki bele volt vonva, többek között a legfőbb ügyészség is.
1: Ki az, aki azt mondhatja, hogy parancsra cselekedtem, és nem tehettem mást?
2: Senki nem mondhatja szerintem, mert ezek olyan jogsértő, és nyilván tapasztalt kollégákról beszélünk, olyan jogsértő magatartások voltak, hogy ezt érzékelni kellett volna ott a helyszínen, érzékelni kellett volna az eljárás bármelyik pillanatában.
1: Ügyvéd úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm.

0: A Vegyipari Szakszervezetek Szövetségének elnöke Székely Tamás a vendégünk, vele folytatjuk a startot. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Fordulni látszik a világ, ez a kormány egész másképp gondolkozik az ügyekről, amelyek az ön szakterületét érintik, mint az előző. Tehát legyen az egy környezetszennyezési kérdés a Samsung esetében, vagy legyen az mondjuk egy akkumulátorgyári bővítés a Seattle esetében. Miben látja ezeken túl, tehát ezek a gesztusértékű mondatok, a különbséget?
1: Nyilvánvalóan fontos leszögezni, hogy ugye az akkumulátorgyártás során számos olyan probléma vetődött föl Magyarországon, amit senki sem kezelt komolyan, legyen az a környezetszennyezés. De én inkább elsősorban a környezetszennyezés mellett a munkavilágát tekintetében például a munkakörülmények, a biztonságos munkakörülményeket emelném ki, és ezzel, hogy végül is rendszerváltás történik az elkövetkezendő időszakban, ez valószínűleg egy pozitív irányba viheti mind a környezetszennyezéssel kapcsolatos kérdéseket, mint pedig a munkavilágával kapcsolatos kérdéseket.
0: Itt szabályozási problémák voltak elsősorban, vagy igazából az, hogy nem tartották be a szabályokat?
1: Én azt gondolom, hogy az utóbbi, hiszen a szabályozás tekintetében európai szabályozás és magyarországi szabályozás is van, hogyha csak a nikkel tartalmat nézzük, például a nikkel tartalom a szervezetben a magyar szabályok szerint szigorúbb, mint az európai. Tehát ezeket kellene a normák szerint ellenőrizni, csak az a baj, hogy eddig nem volt ellenőrzési rendszer, és nem volt párbeszéd sem a munkáltatók, sem pedig adott esetben a szakszervezet között ilyen kérdésekben a kormányzat részéről. Én nagyon bízom benne, hogy ez meg fog változni.
0: Én nem véletlenül kérdeztem, mert a kormány arról beszél, hogy szigorúbb szabályok kellenek, de akkor ezek szerint szigorúbb ellenőrzés kell elsősorban.
1: Így van, pontosan. A beruházások tekintetében is, az engedélyek kiadások tekintetében is a kontroll és az ellenőrzés az elsődleges. Én azt gondolom, hogy például az, hogy egy termék mondjuk az akkumulátorgyártás területén megszületik, annak végig nyomon követhető formái vannak az európai szabályok szerint. Onnantól kezdve, hogy az akkumulátor összeáll, egészen addig, amíg az autó nem kerül a roncstelepig. Tehát ebből a szempontból a szabályok megvannak európai szinten is. Ezt kell ellenőrizni, és ehhez egy megfelelő rendszert kell kiépíteni.
0: Milyen zöld folyadék bugyoghat a debreceni akkumulátorgyár környékén? Erről ennek van-e információ? Már.
1: Hát amit a sajtóban lehet látni, és illetve azokat a mérési eredményeket, amiket ugye köznyilvánosságra hoztak. De hát ezek az esetek jól mutatják azt, hogy az ellenőrzés tekintetében, hogyha ez egy előkészített folyamat van, akkor ott a megfelelő hivataloknak is ott kellett volna lenni egy ilyen ellenőrzés, vagy egy ilyen mérés során, és akkor minden sokkal tisztábban zajlik. És a másik nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, nem csak az akkumulátor kérdés, vagy az akkumulátoriparról lehet ezt elmondani, sokkal több, csak az akkumulátor kérdés, vagy az akkumulátoriparról

0: magyarok voltak?
1: Is-is. Magyarok és külföldiek, és ráadásul főleg kölcsönzött munkavállalók. Azoknál a cégeknél, ahol most jelen vagyunk, és ez most már hál' Istennek az akkumulátoripar tekintve egyre több, az látszik, hogy megroppant az a fajta program, amely az akkumulátor gyártást illeti, hiszen mind a világpiac, mind az európai piac másképp alakult, mint ahogy amikor ezek a cégek idejöttek, vagy a beruházásukat megtervezték, és ebből fakad az, hogy sokkal precízebben kell előkészíteni a munkavilágát tekintve is ezeket a feladatokat, különös tekintettel arra, hogy ez egy nagyon-nagyon változó világ. Ha csak azt nézzük, hogy a már meglévő magyarországi akkumulátorgyárak területén olyan technológiai váltás van, amit nem biztos, hogy ilyen gyorsan tudnak követni, és például ennek következtében is veszteségessé váltak azok az akkumulátorgyárak, amelyekre az a termékre már kevésbé van kereslet, mint például a modernebb, gyorsabban feltölthető akkumulátorok.
0: Itt egy technológiaváltás zajlik, és hát a hagyományosabb technológia érkezett Magyarországra. A másik téma a Samsung, nyilván, és az egy el nem múló téma, bár most az elmúlt időszakban elég keveset hallunk fel. Előle. Önöknek viszont sikerült szakszervezetet alapítaniuk hosszú küzdelem után. Ott hány tagjuk van arányát tekintve?
1: Most már elég szép, most már több száz tagról beszélhetünk. Egyébként a Samsung esetében én azt látom, hogy ott van egy nagyon pozitív irányú váltás, legalábbis ami a korábbi időszakhoz hasonlítható, és ez egyébként remélhetőleg a más cégek esetében is tapasztalható. Én azt látom, hogy az a fajta szemléletváltás, ami például a Samsung esetében most úgy tűnik, hogy a nyilvánosság és a lakosság felé is modellt vált, hiszen elkezd kommunikálni végre a cég az ottani lakosokkal, annak érdekében, hogy élhetőbb környezetet lehessen a Samsung környékén kialakítani.
0: Sikerült valami érdemi eredményt elérniük a gyárral kapcsolatban? Tehát a gyár vezetése, ha szóba áll önökkel, miről beszélnek?
1: Több téma van, elsősorban azokat a tényeket szeretnénk pontosabban, precízebben látni, amik nyilvánosságra kerültek, ami a munkavállalókat illeti, ez az egyik alapvető kérdés. Egy olyan kommunikációs modellt vagy szabályt alakítottunk ki, amely rendszeres egyeztetést ír elő a munkáltató és a szakszervezet részére is. Kialakítottunk egy olyan monitoring rendszert, hogyha bármiféle probléma van, a helyi szervezet képviselői azonnal jelzik a menedzsmentnek, és elkezdünk hosszabb távú megállapodásokat is előkészíteni.
0: Arról lehet valamit tudni, hogy valóban mérgező környezetben dolgoztak-e az elmúlt időszakban a Gödi gyárban dolgozó munkatársak? Ugye erről sokféle információ volt, de valódi bizonyítékot nem láttunk.
1: Igen, ez valóban így van. Én azt látom, hogy azok az információk, vagy azok a bizonyítékok, vagy azok a hírek, amelyek 2016, illetve 2024 előtti eseményekre utalnak, ezek valósak, de ahhoz képest, hogyha 2026-ot nézzük, pozitív irányú változások voltak. Ezek egészen biztosan. Tehát látjuk azt, hogy a különböző munkavállalói pozíciók, a munkabiztonságban elindult mindenféle pozitív változás. Én nem azt mondom, hogy ez most már a végpont, hanem nyilvánvalóan ezt fejleszteni kell, és ehhez én azt látom, hogy most már partner a munkáltató a szakszervezettel egyetemben.
0: Az előző időszakok kárvallottjai fordultak önökhöz jogsegélyt kérve? Tehát, hogyha azt mondja, hogy 24 vagy főleg 16 előtt nem ilyenek voltak a körülmények, ott azért érte sérelem az embereket, az ott dolgozókat.
1: Igen, sok esetben fordultak hozzánk már. Ennek a hozzánk fordult eseményeknek az alapjait végig kell tekinteni. Sajnos azt is látjuk, hogy ha elmondjuk, hogy milyen procedúrákon kell átmennie ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni, akkor nagyon sokan visszalépnek. És ez nagyon-nagyon sok esetben annak köszönhető, hogy a magyarországi jogi rendszer esetében a bírósági eljárások olyan hosszú és olyan nehézkesen történnek, amelyeket az áldozatok vagy a sértettek már nem vállalnak fel.
0: Ez egy állandó téma, hogy lehet gyorsítani ezeket az ügyeket, hát ha előbb-utóbb ezben történik változás, és önöknek ez a mostani változás szakszervezeteknek és szakszervezeti vezetőknek is jelenthet valamit, mert hogy nagyon sokan azért nem léptek be a szakszervezetbe, mert úgyis sóhivatal, hát nem áll vele szóba.

0: kormány. De hogyha most úgy látszik, hogy a kormány partner lesz, és szakszervezetekkel is leül tárgyalni, akkor lehetséges, hogy önöknek is könnyebb a toborzás.
1: Én azt látom, hogy a kormányzat számára egy elég komoly szemléletváltás történt. Ugye látjuk azt, hogy az egészségügy területén elkezdődött egy párbeszéd, ugyanez az oktatás területén, ugye a tegnapi nap folyamán láttuk, hogy a rendvédelem területén is a szakszervezetekkel elkezdődött egy párbeszéd. Én azt gondolom, hogy a versenyszféra esetében is ez be fog következni. Nyilvánvaló, itt most türelemmel kell lenni, hiszen egyik napról a másikra ennek az rendszernek, ami végül is nem nagyon működött, ki kell alakítani a modelljét. Ebben mi partnerek vagyunk, személy szerint én is, vagy a szövetség, amit én képviselek, és azt gondolom, hogyha ez egy normális, hosszú távú rendszer lesz, akkor mindenki, a kecske is jól lakik, és a káposzta is megvan.
0: Elnök úr, köszönöm, Székely Tamás volt a vendégünk.
1: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdekel a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreip Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem közlekedik a 3-as villamos a Bosnyák tér és a Mexikói út között, illetve a 62-es és a 62-a villamos a Bosnyák tér és a Nagy Lajos Király útja Szobor utca között, mert egy utas rosszul lett. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak, illetve a 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, illetve a belvárosban a Balcsy-Zsilinszky úton kifelé a Nyugati téri felüljárónál. Lassú az előrejutás a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főúton befelé Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve szintén akadozik az előrejutás a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcához közeledve. Telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán és a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ösön befelé a határút előtt. Lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után már a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a Sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
5: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztiválbérleteket sorsolunk ki! Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon! Részletek az Alba Pláza weboldalán!
6: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, köszöntöm Önöket, kedves nézők, és Önöket is, kedves rádióhallgatók a Spirit FM-en keresztül. És hát, amit a mai naphoz hozzá kell tenni, hogy ma van a Nemzeti Összetartozás napja, tulajdonképpen szimbolikus, hogy tegnap járt éppen Párizsban Magyar Péter, és meg is emlékezett róla, hogy attól a bizonyos trianoni egyezmény aláírását rögzítő épülettől néhány száz méterre tartózkodik, és tárgyal Macron elnökkel. Na, erről is érdemes beszélni, mert ez bár lehetséges, hogy véletlen, de erős szimbólum. Sós-Eszter Petronella a vendégünk, Franciaország szakértő politológus, örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A franciáknak jelent ez bármit ahhoz képest, hogy egy történelmi esemény? Azzal szemben, amit nekünk jelent, hogy egy nemzeti sorstragédia?
2: Annyit biztos nem jelent a franciáknak, mint nekünk. Hogyha az ember a versailles-i kastélykertben ott sétálgat és a trianoni kastélyokat megnézegeti, akkor persze ott van egy ilyen megemlékezés azzal kapcsolatban, hogy ezt itt írták alá. De azt gondolom, hogy ez alapvetően a magyarok franciákkal kapcsolatos benyomásait befolyásolja. Tehát, hogyha honfitársainkkal beszélgetünk, és mondjuk azt mondom, hogy én Franciaországgal foglalkozom, akkor nagyon gyakran, még ma is 2026-ban természetesen Trianon előkerül, és azt gondolom, hogy erről azért is érdemes beszélni, mert a magyar külpolitikai gondolkodásra is hatással van.
1: Hát az nem véletlenül, például Magyar Péter ott hangsúlyozta Párizsban az Zelenszkijjel kötött, vagy kötendő megállapodást is, hogy a magyar-ukrán tárgyalások befejeződtek gyakorlatilag a határon túli magyarok ügyében, és eredményesek voltak.
2: Valószínűleg ez egy olyan érv, amit Magyar Péter használni is tud a kétoldalú tárgyalásokban. Tehát azt kell látni, hogy ami itt történt, ha jól értjük, hogy mi történt, mert a részleteket még nem tudjuk, sikerült megállapodni a kisebbségek ügyében. Érdekes lesz látni, hogy ez az Európai Uniós kisebbségekre vonatkozik, vagy tehát jogtechnikailag hogyan oldják meg. De ugye azzal, hogy eltűnik ez az akadály, és Magyar Péter föl tudja oldani a vétót a csatlakozási fejezetek, klaszterek megnyitása előtt. Ugye ez tulajdonképpen egy ilyen okoslány dolog, hiszen Ukrajna informálisan tárgyal, most majd formálisan is tud tárgyalni, de nem változtatott a csatlakozáshoz kapcsolódó magyar állásponton. Ugye továbbra is hangsúlyozta, hogy itt népszavazás fog erről 10-15 év múlva dönteni, tehát a gyorsított csatlakozás elől továbbra is elzárkózik. Vagyis előre tudnak itt lépni, ezzel egyfajta jó szándékot tud Magyarország felmutatni, és ez valószínűleg a Friedrich Merzel, Ursula von der Leyennel, Emmanuel Macronnal és másokkal folytatott kétoldalú tárgyalásokban is egy érv lehet, hogy hát akkor ők is úgymond tegyenek gesztusokat Magyarország számára. Tehát valószínűleg itt ezeket a külpolitikai találkozókat, vagy külpolitikai ügyeket, akár Ukrajna, akár az uniós pénzek vonatkozásában csomagként kell kezelnünk, akkor is, ha most Párizsról beszélünk.
1: Nagy menetben van Magyar Péter, ugye Varsó, Bécs, Berlin, Párizs, most jön az ír miniszterelnök, tehát gyakorlatilag a mai nap itt Budapesten is egy hasonló tárgyalással folytatódik. Az kirajzolja az ő külpolitikai szándékait, irányait, amilyen útvonalat követett?
2: Azt gondolom, hogy igen. Egyrészt Európai Unió hangsúlyos ez a diplomáciai irány, tehát ez a Tiszának azt az ígéretét azért aláhúzza, hogy egy európai úgymond visszatérés, vagy egy Európa hangsúlyos külpolitika következik. Az, hogy itt egy V4 találkozó is várható, azt mutatja, hogy az európai alapok megerősítése, vagy hát kapcsolatfelvétel zajlik. Hogyha megnézzük, ugye Németország, Franciaország a klasszikus motor, Lengyelország és a V4-ek a regionális nagyhatalmak. Itt van a kisebbségek kérdése. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez egyfajta óvatos visszatérés az antalli külpolitikai hármashoz, ami ugye a regionális politika, európai és atlanti integráció, illetve a határon túli magyar kisebbségekért való felelősségvállalás. Tehát valószínűleg valamiféle ilyen gondolkodás irányítja ezt a mozgást. Ugye van ennek egy gyakorlati jelentősége is, az uniós pénzek kérdése. Ehhez is kellenek a két oldalú kapcsolatok, És hát valószínűleg Magyar Péter nem szeretne úgy elmenni az első tanácsülésre, ahol az állam és kormányfők találkoznak, hogy hát nincs valamiféle kapcsolatfelvétel. Ugye ott is lehet két oldalúan beszélgetni, de nyilván nem olyan struktúráltan lehet végignézni a két oldalú kapcsolatok egészét, és hát Párizsban is láttuk, hogy stratégiai megállapodást szeretnének kötni, ami azt jelenti, hogy tételesen szeretnék végignézni a két oldalú kapcsolatok állapotát, és írásba foglalni, hogy mik a közös érdekek és mik a közös célok.
1: Fel is soroltak néhányat kölcsönösen egyébként, tehát nem egy egyoldalú vágyat fogalmazott meg Magyar Péter, Emmanuel Macron ugyanazokra hivatkozott. Mik ezek, illetve például egy atomenergiával kapcsolatos együttműködés, az mit hozhat Magyarországnak, hogy csak egyet kiragadjak ezek közül?
2: Valóban azokat az ágazatokat említették, amelyek mindkét országnak fontosak, nukleáris energia, mezőgazdaság, ugye ezek tipikusan európai szinten is fontos politikák. A nukleáris energiához hagyd mondjak annyit, hogy azért Franciaországot nyilvánvalóan érdekli Paks és a paksi bővítés kérdése, tehát nekik vannak ilyen technológiáik, és nyilván nem lenne ellenükre, hogy itt-ott mélyebben belefolyjanak ebbe a történetbe, de nyilván ez is egy nagy geopolitikai tárgyalás sorozatnak a következménye lehet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a francia érdeklődés az elmúlt években megnőtt Közép-Kelet-Európa és így Magyarország iránt is. Ugye nem véletlen, hogy amikor Emmanuel Macron legutóbb Budapesten járt, akkor egy V4-es csúcson járt itt. Mert hogy Franciaország érzékeli itt a német befolyást, és azt, hogy Németország jóval erőteljesebben tud ezekkel az országokkal együtt dolgozni. Tehát ez nem csak kétoldalú kérdés. Franciaország azért akar stratégiailag együttműködni. És Magyar Péter azért hangsúlyozta a francia V4, francia német tárgyalások jelentőségét, mert ezzel sugalni akarta, hogy magyar részről is úgymond van nyitottság arra, hogy itt Franciaországnak van keresnivalója, és ez Macron érdeklődését bizonyára felkeltette, mert ez a stratégia.
1: Ez egy új szempont. Tegnap beszélgettünk arról, hogy vajon miért hozta szóba a V4-eket berlini tárgyalásán, akár meghívva Németországot a V4-ekhez csatlakozzon, és akkor legyen V5, V6, ki tudja mennyi. Így már ez egy másik fajta kontextus, tehát ez az összefüggés arra mutat rá, hogy egy kicsikét Macronnak is üzent a másnapra, hogy a németekkel már így állok, csatlakozol? Jössz velünk?
2: Emmanuel Macron tudja, hogy a V4-ek hogy állnak a németekkel, és nagyon szeretné, hogyha itt a francia erő és befolyás nőne. És hát a V4-ek erre ugye egy kiváló fórum lehet. Egyrészt többekkel lehet találkozni, ezeknek az országoknak a stratégiai helyzete hasonló. Tehát mondjuk úgy, hogy Magyar Péter elhúzta azt a mézes madzagot a francia elnök orra előtt, amit ő nagyon szívesen megragadna, mert hogy Franciaország pontosan tudja, hogy itt a német gazdaság hátsó udvara csatlakozott 2004-ben az Európai Unióhoz, és hát érzik ezt az elbillenést Németország javára. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de azt akarom mondani, hogy ezt folytatásában és csomagban érdemes figyelni. V4-es tárgyalások, stratégiai megállapodás és a tanácsi ülések, és hát persze az iparági kérdések, ja, és az uniós 7 éves keretköltségvetés.
1: Amiről szintén beszélt Magyar Péter.
2: Közös agrárpolitika, ugye az Európai Bizottság egy olyan javaslatot tett le az asztalra, ami hát mondjuk úgy, hogy a gazdáknak a tetszését nem nyerte el. Franciaország mezőgazdasági ország, Magyarország mezőgazdasági ország, nagyon sok közös érdek lesz, úgyhogy ezek nem csak egyszerű kapcsolatfelvételek, hanem közép- és hosszú távú közös célok megvalósítását előkészítő tárgyalások, meglátjuk, hogy utána mi lesz belőle.
1: Minden esetre ezek az első tárgyalások biztatónak látszanak ezekkel a vezetőkkel, akikkel találkozik Magyar Péter. Ez több dologból látszik, egyrészt a sajtótájékoztatók hangneméből, másrészt a hazai, a korábbi kormánypártot képviselő politikusok, a fideszes politikusok reakcióiból. Tehát itt rögtön szuverenitás védelmi kérdés, meg felad minden Magyar Péter, amiért küzdött 16 éven keresztül Orbán Viktor. Van valami, amit feladásnak látszik Magyarország szempontjából, vagy azt a mondatot higgyük el, amit Magyar Péter e tekintetben mondott, hogy ő elmegy Brüsszelbe tárgyalni, és mindent megszavaz, ami nem a magyarok érdeke ellen van.
2: Azt látjuk, hogy bizonyos kompromisszumok azért születnek, tehát a korábbi kormányzat például blokkolta az ukrán csatlakozási tárgyalásokat is. Magyar Péter azt mondja, hogy ez tulajdonképpen elmehet, mert ez nem maga a csatlakozás. A csatlakozás az vétójogos, tehát hogyha 15 év múlva azt mondja az akkori magyar kormány, vagy népszavazáson a magyar polgárok, hogy ők ezt nem akarják, akkor ezt lehet blokkolni. Másoknak is lesznek kifogásaik, hogy tegyem hozzá, tehát itt is van egy átrendeződés, mert jó néhányan kénytelenek lesznek ugye előjönni a farbával, eddig a magyar vétó ilyen szempontból kényelmes volt. Tehát ilyen típusú kompromisszumok vannak. Azt kell majd figyelni, vizsgálni, hogy ez arányérzékkel van-e kimérve. Ugye a politikában ez egy nagyon fontos dolog, az arányérzék. Tehát, hogy érdemi érdekeket beáldoz-e, vagy olyan gesztusokat tesz, aminek hosszú távon, nem mondom, hogy nincs jelentősége, mert nyilván van, de hogy visszafordítható vagy megállítható, tehát ezt a típusú kiegyensúlyozást kell figyelni. Nyilvánvalóan van egy európai irányú ellépés a korábbi kormány politikájától, ez tényszerűen igaz.
1: Remek összefoglalót kaptunk, köszönöm szépen, Sós Eszter Petronella volt a vendégünk. Szépen.

0: Van itt egy alaphír, az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, ugye korábban pártigazgató képviselő letartóztatását. Ezt nyilatkozta a védőügyvéd, aki Bajáki Tamás, és azt is elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt, de hát itt azért elég sokan belekeveredtek ebbe az ügybe, most már tudjuk, hogy momentumos politikusok, fideszes politikusok és más szocialista politikusok is. Itt van velünk Gerő Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Amikor ennyi politikus van benne egy ügyben és ennyi párt felől, akkor az egy eléggé rendszer szintű összefonódást jelez a hírek szintjén. Miről van szó?
1: Igen. Ugye a Szabad Európa már 6 évvel ezelőtt egy cikksorozatban azt állította, hogy gyanús összefonódások vannak a parkfenntartási cégek körül. 4 céget említettek ebben az oknyomozó cikkben, ami gyakorlatilag a fővárosnak a 10 kerületének a különböző parkosítási ügyeit intézte, ugye általában ezeket vagy közbeszerzéssel, vagy valamilyen pályázat útján nyerték meg.
0: Ez ugye úgy azért volt, hogy ezek 4 pályáztak külön-külön.
1: Igen, vagy együtt, vagy külön-külön.
0: És valaki nyert 4
1: mindig
0: közül.
1: Gyanús volt, hogy ők voltak a nyertesek, holott azért olyan nagyon nagy munkavállalói létszámmal nem rendelkeztek, és akkor folyamatosan nőtt a bevételük. Azért egy nagyobb kerület az több 100 millió forintot, vagy akár 1 milliárd forintot is elkölt egy évben parkosításra, vagy kaszálásra, vagy
0: fűvesítésre.
1: Parkfenntartás,
0: persze.
1: Az egy tényleg egy nagy üzlet ebből a szempontból, ahhoz, hogy jól nézzen ki a város. Épp ezért nekem is egyébként megdöbbentő volt, különösen ugye a második keleti polgármester, ahol én lakom, hát egy kiváló polgármesterről beszélünk, Őrsi Gergelyről, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha nem igazolódna be a gyanú, amit nem is tudok pontosan, hogy mivel eszemben, de azt tudjuk, hogy a befolyással üzérkedés az azt jelenti, hogy amivel Molnár Zsoltot gyanúsítják, hogy az ügyek elintézésért cserébe, tehát gondolom azt, hogy ezek a cégek megkapják ezeket a megbízásokat, valamilyen jogtalan előnyt kért, vagy kapott, és ugye azt a állította, vagy azt a látszatot keltette, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy megveszteget. Ugye ha csak befolyásol idézőjelben, az is 5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő.
0: Mi a befolyás? Ha felhívom telefonon, és azt mondom, hogy figyelj, van nekem egy jó barátom, ha tudod, akkor segítsd a pályázatát. Ez befolyásolás? Vagy az a befolyásolás, ha azt mondom, hogy cserébe majd mi is intézünk neked valamit.
1: Igen, nagyjából az, hogy azt a látszatot kelti, hogy ő el tudja intézni azt, hogy megnyerje a cég. Tehát ugye ez mindig egy ilyen összekötő az ügyfél meg a hivatal között, és tulajdonképpen ez egy csalás, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mintha egy csaló lenne, de egy súlyos korrupciós bűncselekmény. Úgyhogy van olyan, aki a praxisomban azt állította korábban, hogy rendőrnek adta ki magát, és Pintér Sándor tudja befolyásolni, ami ugye abszurdnak tűnik, de mégis sokan ezért adtak pénzt. Tehát, hogy a lényeg az is, hogy valamilyen jogtalan előnyt, ami pénz vagy ajándék, ezért vagy valaki ad, vagy elfogad. Tehát az, hogy ennyi politikus érintett, az azért
0: nem tűnik
1: aggályosnak. Aggályos, főleg, hogyha azt vesszük, hogy azért ezek ismert politikusok.
0: Úgy hát és sok párt. Hát ugye most itt van 2 momentumos, van 3 fideszes, van polgármester, van volt pártvezető. Szóval, hogy itt azért elég sok mindenki benne van ebben az ügyben, ami azt mutatja, hogy eléggé fertőzött volt a politikai életettől.
1: Igen, szóval nem életlen, hogy Magyar Péter ezzel a korrupciómentes programjával sikert tudott elérni a társadalomban, mert a társadalomban szerintem megvolt ez a gyanú. Ugye a Kis László volt, vagy most is ugye DK-s polgármester a 3. kerületben, ugye neki az esküjét is talán a BV intézetben kellett megtennie, hiszen ő már 2 évvel ezelőtt került letartóztatásba. Tehát ez az ügy, ez maga a vesztegetési ügy, az már 2 évvel ezelőtt elkezdődött, most idén a nyomozási határidőt meghosszabbították 3 éves időtartamra, tehát korábban csak 2 évig lehetett nyomozni a gyanúsítást követően, de most már 3 évig lehet, úgyhogy ez még mindig ugyanaz az ügy, amivel annak idején a DK-s polgármestert, a 3. kerület polgármestert és az alpolgármesterét egy évig ott tartották, letartóztatták.
0: Ott álnyomozótól pendrive-ig, ott minden előkerült abban a történetben, igazából abban sem látunk tisztán, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de én még arra utalnék vissza, hogy Molnár Zsoltnak nem ez az első ügye.
1: Igen.
0: Az egyikről, az egyenes beszédben nekem is beszélt, tegnap meg is osztottam azt a videót, ahol arról beszél, hogy hát, hogyha ő bűnös, akkor majd vigyék őt börtönbe, és hozza az anyukája neki a bablevest. Reméli, hogy fog tudni is napszerezni valakivel a börtönben. Nagyon magabiztos volt, de közben, hát mai szemmel így visszagondolva, olyan, mint egy vallomás. Nagyon furcsa. Igen. És ott ugye az volt, hogy az olimpiai parkban leült valaki mellé, vagy ő valaki mellett foglalt helyet, és egy táska cserélt gazdát, vagy cserélt volna gazdát az akkori állítás szerint. És ez az ügy is most már 4 éve zajlik. Tehát, hogy ezek a dolgok, mint a rétes tészta nyúltak, most gyorsulnak?
1: Most úgy tűnik, mintha egy ilyen békjótól megszabadult volna az ügyészség és a rendőrség, és egyre több ügy kerül felszínre. Ugye ma fogják majd a letartóztatási ülésen eldönteni, hogy Molnár Zsoltot letartóztatásba helyezik, ugye a bíróság dönt arról. Ugye itt ebben az esetben arról döntenek, hogy van-e megalapozott gyanú, illetve hogy fennáll-e a szökésrejtőzés veszélye, vagy akadályozhatja az eljárást, vagy fennállhat a bűnismétlés veszélye, és pont Molnár Zsolt esetében ez a számára legnagyobb probléma lehet, hogy miután már van ügye, ezért a második ügynél, hogyha ez egy súlyos bűncselekmény, akkor a bíróság mindig mérlegeli azt, hogy nem ez az első ügye, és ezért fennáll a bűnismétlés veszélye, és ezért valószínűsítem, hogy valamilyen kényszerintézkedést el fognak rendelni a volt politikussal szemben, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az ember, ha egyszer hibázik, akkor még a büntető jog egy kicsit talán tud méltányos lenni, de már a második hibánál már nagyon súlyos következmények lehetnek, akár egyfajta letartóztatás vagy bűnügyi felügyelet, ez most várható szerintem a volt politikussal szemben.
0: Ügyvéd úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, aztán meglátjuk, hogy ez merre kanyarodik, meg az összes többi, mert most hirtelen elég sok ügy látszik, vagy bélhető, hogy látszódni fog.
1: Igen, nem fogunk unatkozni.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Úgy kezdjük ezt a beszélgetést Lesz Krisztinával, aki a Patent Egyesület munkatársa, és akinek jó reggelt kívánok, hogy mondok egy szörnyű mondatot, aztán majd ezt értelmezzük, mert hát hiszen erről beszélgetünk. A magzati életfunkciók működésére utaló, tényező, egyértelműen azonosítható módon történő bemutatása. Ugye ez maga a szívhangrendelet, a Patent Egyesület, amióta ez előkerült, akár témaként, akár aztán beiktatva törvénybe, folyamatosan tiltakozott ellene, és furcsa módon a nők védelmében egy másik nővel, Duró Dórával vitatkoztak először, ha nem is nyilvánosan, de mégiscsak mindenki előtt, ha nem is szemtől szembe, de mégiscsak előttünk zajlott ez a vita. Ez igazából a nőket bélyegzi meg a tekintetben, hogy kénytelenek legyenek döntést hozni a gyermekük sorsáról? Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Alapvetően nem gondolom, hogy ez a nőkre bármilyen hatással van, hiszen hogyha valakinek nem kíván terhessége van, akkor ő azt rögtön el tudja dönteni, hogy meg tudja tartani ezt a terhességet, tudja vállalni a terhességgel járó 9 hónapot, majd a szülést, majd egy gyermek felnevelését, vagy pedig nem. Tehát alapvetően ez az úgynevezett szívhangrendelet semmilyen extra információt nem ad a nőknek ahhoz, hogy ők ezt a döntést meg tudják hozni, csupán a megalázásukra és arra szolgál, hogy megnehezítsék ezt a sokaknak amúgy is nehéz élethelyzetet és bűntudatot keltsen.
1: Most Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy bejegyzésben maga is amellett foglalt állást, és aztán a parlamentben is szóba került ez, és ott is megismételte, hogy ezt a rendeletet ezt ki kell vezetni a jogrendszerből. Ezzel gondolom önök egyetértenek, itt a sebesség az, amit most javasolnak, hogy hát ezzel nem kell várni, ezt azonnal.
2: Teljesen, nagyon üdvözöljük ezt a döntést, és mi 2022 óta, amióta bevezették ezt a rendeletet, azóta kampányolunk azért, hogy azonnal vezessék is ki. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben számtalan nő került ennek a rendeletnek az áldozata, ebben a bánásmódban részesült, amiben nem szabadott volna, sehol máshol Európában nincsen amúgy ilyen bevezetve, hogy rákényszerítik a nőket a magzati szívhang meghallgatására, mielőtt terhesség megszakításra jelentkeznek. Tehát igen, mi borzasztóan örülnénk, hogyha ez ki lenne vezetve, és minél előbb, mert minden egyes nap, amikor ez még hatályban van, az még egy és újabb nőknek a megalázását és nehéz helyzetbe hozását jelenti.
1: Van bármi bizonyíték arról, hogy van-e bárki, akit ez a rendelet visszatartott az abortusztól?
2: Nekem egyáltalán nem áll rendelkezésemre ilyen információ. A Patent Egyesülethez azért elég sok nő fordul, akár a történeteikkel, akár kérdésekkel, a terhesség megszakítás igénybevételével kapcsolatban, és még soha nem jutott el hozzánk olyan történet, ami azt mondta volna, hogy egy nő, miután rákényszerítették egy ilyen vizsgálatra, utána azt mondta, hogy hát mégiscsak tudom vállalni. A nők ezt a döntést nem jó kedvükből hozzák meg, hanem mert az élethelyzet, amiben a nem kívánt terhesség megtörtént, abban ők ezt a magzatot nem tudják vállalni. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami csak így a fejükre esik. Tehát nagyon erősen ebben a rendeletben az is benne van, hogy nem tekintjük felnőtt emberként a nőket, hanem azt gondoljuk, hogy egy extra információra, egy plusz kis nyomásra van szükségük ahhoz, hogy a saját életük felett rendelkezzenek, és ez egyáltalán nem így van.
1: Azt írják a saját közleményükben, hogy azt kérik a minisztertől, hogy vizsgálja felül a terhesség megszakítással kapcsolatos valamennyi szabályt, mert hogy azok között is van néhány olyan, amivel önök nem értenek egyet. Ezek mik?
2: Igen, Magyarországon van egy óriási szakadék a között, ahogy az abortusz szabályozó törvény kinéz papíron, és ahogy ez a gyakorlatban megjelenik. És a gyakorlatban azt látjuk, hogy óriási akadályok vannak a nők elé állítva, akiknek terhesség megszakításra van szükségük. Amit például kiemelnék, az a két kötelező konzultáció a védőnőkkel, és az e között kötelező minimum 3 napos várakozási idő. A gyakorlatban azt látjuk, hogy ezekre a konzultációkra időpontot kapni borzasztó nehéz, néha akár lehetetlen is. Órákig vagy napokig tartó telefonos hivogatásnak vannak kitéve a nők, hogy elérjék a védőnőket. Nagyon sok esetben a védőnőknél megalázó bánásmódban részesülnek, piszkálják őket, kérdezgetik őket, nyomasztó dolgokat mondanak nekik a terhességükkel kapcsolatban, mutogatják nekik egy kis könyvben, hogy most mekkora ez a magzat, utána várakozniuk kell a két konzultáció között, majd még egyszer el kell menniük esetlegesen egy olyan védőnővel beszélni, aki már az első alkalommal is megalázta őket, és csak ezután tudnak elmenni a kórházba a műtéti terhesség megszakításra. Ez egy borzasztó hosszú folyamat. Magyarországon jelenleg a terhesség 12. heteig elérhető az abortusz, és ez a folyamat néha 3-4 hétig is tarthat, ami azt jelenti, hogy hiába veszi észre egy nő nagyon korán azt, hogy nem kíván terhessége van, amikor még mondjuk teljesen biztonságos, komplikációk nélkül megejthető ez a beavatkozás. Emiatt a rengeteg szabályozás miatt elhúzódik ez az egész folyamat, és akár lehet, hogy már 10 hetes is egy nő, mire a kórházba bekerül. Tehát ez egy mindenképpen egy olyan dolog, amit nagyon örülnénk, hogyha Hegedűs Zsolt felülvizsgálna, és orvos szakmai alapokra lenne helyezve Magyarországon a terhesség megszakítás szabályozása, és nem pedig ideológiai alapokra, mint ahogy ez jelenleg kinéz.
1: A fogamzásgátlással kapcsolatban rengeteg felvetés volt az elmúlt időszakban, annak a sürgősségi jellegével kapcsolatban, ugye arra is vannak módszerek, azokat nem támogatták korábban, hogy ezek általánosak legyenek és egy felvilágosítás keretében mindenki számára elérhetők. Ez ügyben is megszólaltak most. Itt igazán mi lenne a teendő?
2: Igazából az, amit ön is mondott, amire mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, az a felvilágosítás. Már amikor 2022-ben a szívhangrendeletet bevezették, azzal a fennhanggal, hogy majd ez csökkenteni fogja a terhesség megszakítások számát, már akkor tudni lehetett, hogy ez nem igaz. A terhesség megszakítások számát csak a felvilágosítás, az átfogó szexuális felvilágosítás, és akkor tudni lehetett, hogy ez nem igaz. A terhesség megszakítások számát csak a felvilágosítás.

0: hormonális, akár nem hormonális fogamzásgátló készítmények. Akár azt is merném mondani, hogy fiatal nőknek akár ingyenesen is elérhető legyen, ahogy ez sok európai országban így van. Amit még kiemelnék, az a sürgősségi fogamzásgátló, amit más néven néha 72 órás tablettának szoktunk nevezni. Ez teljesen más, ugye, mint minden nap szedhető hormonális fogamzásgátló készítmények. Ezeket csak is kizárólag sürgős esetben, ha a mindennap használt fogamzásgátló eszköz mondjuk nem működött, vagy hogyha egy nő erőszak, szexuális erőszak áldozata lett, akkor lehet bevenni egy nem kívánt terhesség megelőzésére. Jelenleg Európában csak Magyarország és Lengyelország a két utolsó ország, ahol receptköteles ez a készítmény, és a Patent Egyesülettel mi amellett is nagyon erősen kampányolunk, sőt most már 68 ezer aláírás van azon a petíció, ami azért kampányol, hogy ez a tabletta recept nélkül elérhető legyen a patikákban.
1: Legközelebb beszéljünk arról, hogy hogyan lehet kevesebb az abortusz. Mindennek dacára, amiről itt beszéltünk, mert a kettő valószínűleg össze is függ. Most viszont köszönöm szépen Lesz Krisztinának, a Patent Egyesület munkatársának.
0: Én is köszönöm.

0: Egy jó hír, szeptember 30-ára megszabadulunk a gigantikus, óriás plakátoktól a városokban, legalábbis addig le kell bontani ezeket. Sudár Orsolyával, várospolitikai szakértővel és történésszel beszéljük meg azt, hogy ezek a plakátok, ezek hogy kerültek oda, mit mutattak nekünk a világból, és hogy lehet megszabadulni tőlük. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Tehát, ahogy kerültek oda, az nyilván a politika szándéka volt érdekes módon, és kevéssé a kereskedelemé, miközben a plakátok alapvetően kereskedelmi célokat szolgáltak eredendően.
1: Így van. Ezeknek az óriás plakátoknak és épülethálóknak egyébként különböző funkciója is van. Ugye az épülethálóknak a megjelenése a városban ugye a építési szerkezethez kötődött a történetük legelején, hogy amikor egy homlokzatfelújítást látunk, akkor a homlokzatfelújítás idejére épülethálóval takarják el azt a részt, ami éppen felújítás alatt van, és akkor szépen lassan ezek a reklámok alakultak át állandósult részeivé a városképnek. Ezt látjuk a Keleti pályaudvar környékén, az Oktogon környékén, rengeteg ilyen példát láthattunk. Az óriás plakátok pedig kifejezetten ugye dezignáltan hirdetési céllal kerültek a helyükre, és nagyon sok esetben annak idején egyébként olyan helyre, ahol korábban nem volt reklámozási lehetőség.
0: Irtóztató mennyiségű plakát jelent meg az elmúlt években Magyarországon, itt Budapesten is, de szerintem, hogyha járunk az országban bárhol, a nagyvárosok környezete az pontosan ugyanilyen. Ezeket a politika használta, valakiknek irtó nagy bevételt hozott, és nyereséget, ugye erről mostanában elég sokat lehet olvasni, de hát arról is, hogy ezek a plakátok mennyit ártottak a mi társadalmi közérzetünknek.
1: Így van. Az a törvényjavaslat, ami most beadásra került, emiatt egy izgalmas és történelmileg fontos pozícióból indul ki. Ennek egy erkölcsi állítása van, és szerintem ez nagyon fontos várospolitikai szempontból is, hogy az alapállítás és az alappozíciója ennek a törvényjavaslatnak az az, hogy újra felteszi a kérdést, hogy ki rendelkezik valójában a városképünkről, ami egyáltalán nem mindegy, hogy a közösség, az a közösség, ami ebben a városban él, rendelkezik arról, hogy mit láthatunk a városban, és hogy milyen üzenetekkel találkozunk, vagy esetleg valaki, akinek az érdekcsoportja a sajátja, és ez legyen egy privát cég, ez legyen egy magánbefektető, ez legyen az állam, vagy a párt kormány, nem rendelkezhetnek szabad akarattal, vagy teljes monopóliummal az a fölött, ami a városkép történelmi értékeit is szolgálna.
0: Korábban, jóval korábban azon borogtunk, hogy milyen plakátképek jelentek meg hirdetésekként. Ugye emlékszünk a majdnem teljesen pucér nőktől kezdve a teljesen értelmetlen, szinte idióta fotókig mindenre. Aztán azon kezdtünk el maradni, hogy a politika ezt szépen maga alá gyűrte, ezt a területet. Egyik sem ideális, de kezdjük a végével. A politikát ki lehet tiltani a plakátreklámok világából?
1: Szerintem nem az a célja ennek a javaslatnak, hogyha jól értem, hogy teljesen kiírtsa a politikát. Nyilván kampányszezonban kell köztéren is politizálni, ez része egyébként a demokratikus folyamatoknak.
0: De lehet-e mondani, hogy csak kampányidőszakban?
1: Hogy csak kampányidőszakban,

0: az biztos, hogy célja ennek a javaslatnak, hogy ne kerüljön minden egyes politikai üzenet állandóan az emberek orra alá. Ez alól a magáncégeknek a saját reklámozási lehetőségük sem lehet teljes mértékben kivétel. Abból a szempontból a privatizációs stratégiája a most már omlóban lévő NER-nek nem különbözik, hogy milyen mértékben árusította ki a köztereinket és azoknak a látványát, akár magáncégeknek, akár saját magának. Ebben az esetben a logika az egészen hasonló. Mindig arról volt szó, hogy azokat a közszámára elérhető felületeket, legyen az fizikai vagy nem fizikai térben, valakinek kiárusítja, és nyilván ezek rendelkezésére álltak a korábbi apparátusnak, amikor a saját céljaikra szerették volna használni, és ennek egyetértek várospolitikai szempontból is, hogy véget kell vetni, és várostörténeti szempontból is. Régebben hasonló reklámokat mondjuk tűzfalakon lehetett látni a 20. században, ezek voltak azok a felületek, amik alkalmasak voltak, elég nagy felületet adtak arra, hogy mondjuk egy cég fabulon például reklámozhassa a saját termékeit, de ezek a reklámok nem eltakarták a városképet, vagy a mögöttük lévő akár patinás épületeket, hanem azok részeivé váltak.
1: Sőt, ezeket be is kellett nyújtani korábban az önkormányzatoknak, hogy mi kerül oda.
0: Így van. És ugye ez a hatáskör, amit most visszakapnak az önkormányzatok remélhetőleg, ez egy nagyon fontos lépés az önkormányzati hatásköröknek a visszaállításában, hogy a saját városképükről tudjanak gondoskodni.
1: Na, de ez nem csak a plakátokra vonatkozik, ez arra is, hogy mi épül a városban, hol épülhet, és milyen elvárásai vannak a városvezetésnek az építetővel szemben.
0: Így van. Ez kinyit egy nagyon izgalmas kaput a városépítési és az építési szabályzatokkal kapcsolatban, ami jelenleg kerületi hatáskörben van, illetve megosztott kerületi és kormányzati, de hát látjuk, hogy a kiemelt beruházásokhoz szokott 16 évünkben, sajnos a kerületi hatáskörök azok nem érvényesültek előképpen.
1: Van, aki azért aggodalmaskodik, hogy majd gyakorlatilag a fürdővízzel kiöntjük a gyereket, az összes óriás plakátot kiírtjuk. És hát nekem például a belvárosi óriás plakátoktól való megszabadulás az nem lenne ellenemre. Nyilván ez egyéni ízlés, de azt lehet mondani, hogy a nagy bevezető utaknál azokat az üzeneteket el lehet helyezni, ami most a város kellős közepén csúfítja el a városképet.
0: Én azt gondolom, hogy a belváros, a történelmi belváros, illetve a történelmi városképnek a védelmának szentnek kéne lennie, és ez minden történelmi nagy európai városban így van. Szerintem ez az a trend, ami felé ez a törvénymódosító javaslat is menni akar, és ez rendkívül üdvös. Az, hogy minden hirdetési felület megszűnik-e az azt használók számára, azt elég erősen kétlem.
1: Tehát nyilván nem kéne mindennek, nem kéne, de hát az óriás plakátról beszélünk, igen, meg ezekről a gigaposzterekről, amik fedik a területeket. Ugye beszéltük, az építési területeken jelentek ezek meg elsősorban. Az, hogy mi jelenhet meg egy felületen, egy óriás plakáton például, azt ma kiszabályozza?
0: Ezt ma a reklámcégek szabályozzák, illetve azok a cégek, amik kapcsolatban állnak a megrendelővel. Ez lehet, hogy reklámcégnek tűnik, de nem feltétlenül reklámozással foglalkozik. Azért az most már megkérdőjelezhető, hogy az offline típusú reklámozás az mennyire hatékony valójában a mai figyelemgazdasági viszonyok között, ahol alapvetően az online reklámok felé tendálnak a vásárlók. Ezek általában megerősítő jellegűek, tehát akár amellett is lehet érvelni, hogy valójában a kereskedelemnek is jobb, hogyha, és a városképnek is jobb, hogyha nem csúfítják a városunkat ezek a plakátok. Az, hogy ki dönt arról, hogy mi van rajta, ez egy kardinális kérdés. Azt gondolom, hogy az önkormányzatok hatáskörébe való visszavétel segít abban, hogy esetleg közösségek tudjanak erről dönteni, akár ami eddig volt, hogy még a házak lakóközösségei sem dönthették el, hogy mi kerül ki a saját házuknak az épülethálójára, tehát hogy ezek keretszerződésekben foglalt rendszerek voltak eddig. Reméljük, hogy ez így ezzel orvosolásra is kerül, hogy nem lesz rákényszerítve közösségekre, hogy esetleg olyan reklámokat és felületeket, akár szexuális tartalmú, akár méltóságában embereket sértő tartalmakat nézzenek, amik amik nem jók a
1: közösségnek. Ez ügyben egyébként maga a reklámipar a saját önszabályozó módján elég jól viselkedett az elmúlt időszakban. A politikai üzenetekkel nem tudott mit kezdeni. Hát ez nyilvánvaló, hogy amikor a kormány felad egy olyan hirdetést, ami valamit
0: a saját média cégeink keresztül.
1: Igen, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Még egy utolsó gondolat arról, hogy a lakóközösségek hogy álltak a hirdetésekhez. Ugye őket gyakorlatilag azzal vették meg ilyen hirdetések tekintetében, hogy a közös költséget csökkenti az, hogyha kiadnak ilyen felületeket, meg hogyha felújítás van a házban, a felújítási költségek egy részét majd állja a hirdető.
0: Így van. Hát a NER-nek a teljes mechanizmusát le lehetne tapintani csak a hirdetési felületeknek a vizsgálatán keresztül. Látunk egy forráshiányos önkormányzati rendszert, ami homlokzatfelújításra, liftfelújításra nagyon-nagyon kevés forrást tud adni egy lakóháznak. Ez főleg a belvárosban a régi 19.-20. századi épületeknek a renoválásán keresztül látható. Nagyon kevés forrás jut ezeknek a felújításoknak a fedezésére. Így a társasházak sokszor ezzel tudnak előrébb lépni anyagilag, illetve stabilizálni az anyagi helyzetüket, hogy épülethálókkal és reklámcégekkel szerződnek. Ezekből elképesztően nehéz kilépni. Volt olyan lakóközösség, amiben én segítettem egy ilyen reklámhálós cégnek a szerződésbontásában. Több évre előre le vannak szerződve ezek a cégek a reklámcéggel, amik aztán kirakják a reklámhálót. Tehát nem egy egyszerű folyamat. Ezért is nagyon fontos, hogy ez kormányzati hatáskör is legyen, és önkormányzati hatáskör is legyen, tehát hogy az állam is és az önkormányzat is támogassa ezek alól való.
1: Meg mondjuk a lakóknak legyen forrás, amihez hozzá tudnak férni adott esetben, hogyha valami baj van. Sudár Rózsia, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm a kívánságot.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával. Amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Az ország nagy részén napos komoly felhős idő várható, csak keleten északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma reggel 8:30-tól várhatóan 11 óráig nem közlekedik a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton útszintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópont közelében. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Sok furcsaságról tudok önöknek itt a Start Plus elején beszámolni. Egyrészt nagyon régen találkoztunk a mostani vendégemmel. Másrészt az is fura, hogy még most is ahogy mutatom be, hogy modell, pedig hát annyi minden történt közben az életében, de ismét modell, akkor így pontos, rába téma, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia. Én is örülök, jó reggel.
1: És még azt is hozzá kellene tennem ehhez, hogy hát hogy le vagy fogyva?
2: Jaj, de kedves vagy.
1: Mert hogy ez a mi témánk. Na, ilyen se nagyon volt még az én praxisomban, hogyha beszéljünk erről a fogyásról, meg rólad. Miért kell lefogyni mindenáron? Te érezted úgy, hogy nem vagy jó bőrben? Hogy sok van rajtad?
2: Na, itt a fotó.
1: Na tessék, itt van egy fotó, így néz ki a modell íme. Igen. Nem tudom, látják a kedves nézők, remélem, hogy jól látják, büszke lehetsz magadra.
2: Köszönöm. Nyilván egy nő, pláne 30-40 és több pluszosan, azért felszed az évek alatt egy pár kilót, ami nyilván az önbizalmának nem tesz jót, amikor nem úgy néz ki egy ruhában, ahogy szeretne, és nyilván zavart. Mindenféleképpen, nyilván az egészség miatt is, de azért, amikor belenézek reggel a tükörbe, és nem azt látom, amit szeretnék, akkor az nyilván nem pozitív érzésekkel tölt el.
1: De ez a súly miatt van? Tehát, hogy az ember hozzászokik-e a látványhoz úgy, hogy elfogadja magát, vagy nem tud hozzászokni, és megküzd azért, hogy végül elfogadja magát úgy, ahogyan lesz, mint ahogy itt te látszol.
2: Hát inkább megküzd azért, hogy, vagy legalábbis én inkább megküzdök azért, hogy azt lássam a tükörbe, amit szeretnék, de igazából ez a fotózás egy üzenet is volt arra azoknak a nőknek, akik azt mondják, hogy jaj, már ennyi idősen, meg nem, dehogy is. Az én anyukám szokta mondani, hogy minden kornak megvan a maga szépsége. Csak ez rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki ebből, és mennyire maxoljuk ki ezt.
1: Hát igen, csak a fotózás az a fiatal nők sajátja, és aztán, ahogy mennek az évek, férfinő esetében, egyre inkább bezárkózunk. Tehát már nem kell, hagyjuk. Te egy példa vagy arra, hogy nem kell bezárkózni.
2: Hát igen, ez volt az üzenet, ez a célja ennek a fotózásnak, hogy először én is nagyon meglepődtem ezen a felkérésen.
1: Először nemet mondtam?
2: Először nemet mondtam.
1: Na ugye?
2: És utána végig gondoltam, és tulajdonképpen a gyerekeim bátorítottak, hogy tehát anya, miért ne? És utána végig gondoltam, tényleg miért is ne? Tehát, hogyha elfogadjuk magunkat, hogyha jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogyha szeretjük magunkat, akkor miért ne lehetne ezt megmutatni akár 50 évesen is, vagy 60 évesen, vagy bárhány évesen? Tehát nyilván nem az a cél, mert azt mindenki tudja, hogy nem leszünk már 20 évesek, de hogyha el tudjuk fogadni magunkat ebben a korban is, akkor az nyilván látszik rajtunk. Attól mi jobban érezzük magunkat, lesz önbizalmunk. Olyan dolgokat próbálunk ki, amit én sem gondoltam volna, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból.
1: Mi volt az?
2: Hát ez a fotó.
1: Ez önmagában?
2: Igen.
1: Te hajdanában egyszer azt mondtad, hogy téged úgy fotóztak, hogy valójában sosem szeretted igazán. Mert nem szerettél annyira megmutatkozni, annyira levetkőzni adott esetben, mint amennyire elvárás volt.
2: Igen, ezeket az aktfotókat, fürdőruhás fotókat nem szerettem. Tehát, hogy azok nem olyan fotózások voltak, mint mondjuk egy divatfotózás, vagy egy arcfotózás, vagy egy hajsmink, amit úgy élveztem. Vagy amiben mondjuk egy divatfotózáson bele tudom egy kicsit rakni az én kreativitásom. Is, hogy milyen ruha, melyik az, ami jól áll nekem, melyik az, amit úgy szívesen megmutatnék. Úgyhogy igen.
1: És ebben most találtál örömet?
2: Az első 5 percben tele volt a magályokkal, de aztán a stábnak köszönhetően annyira el tudtam engedni magam, és felszabadultam, és éreztem azt a szabadság érzést, hogy igen, itt vagyok, ennyi idős vagyok, és hogy ez tök jó.
1: Mit tettél érte, hogy így néz ki? Mert hát gondolom azért készültél.
2: Hát igen, nagyon nagy szerencsém van, mert rátaláltam egy súlyszabályzó módszerre, ami hipohonder lévén nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy csak és kizárólag gyógynövényeket tartalmaz.
1: Hipohonder vagy?
2: Hát nagyon.
1: Az miben nyilvánul meg?
2: Szívinfarktusom, agydaganatom, tüdőrákom, mindenem.
1: De csak mert elképzelted.
2: Persze.
1: Jaj.
2: És akkor hívtam az orvosot, ez a tünet, az a tünet, vérnyomás, na mindegy, nem vagyok egyszerű eset. És ez nagyon fontos volt, hogy csak és kizárólag gyógynövények vannak benne, amik úgy segítik a szervezetet a fogyásban, hogy egyrészt a szervezet működésének az optimalizálását, illetve a vércukorszint beállítását, azért biztos nem tudom, hogy a férfiaknál mennyire van ilyen, hogy ez a kinyitod a hűtőt éjszaka, és...
1: Esti adás után sajnos van.
2: És ebben például van egy olyan növény, ami tele van rostokkal, és hogy ezeket a falási rohamokat abszolút megszünteti. Például olyan anyagok vannak benne, ami ilyen vértisztító, méregtelenítő, felpörgetik az anyagcserét.
1: De ez olyan, mint a minden egyben.
2: Igen, nagyon sok gyógynövény, ötféle gyógynövény van benne, és ezek a madárkeserű, van benne egy görög növény, amit tiszta rost, zsírégető, szőlő, tehát hogy mindet a fogyás segítik, illetve segítenek abban, hogy a bevitt zsíroknak több mint a negyedét fel tudja dolgozni.
1: Mennyit fogytál ezzel?
2: 2 hónap alatt 8 kilót.
1: Az szép. Más megszakad érte, hogy ennyit fogyjon.
2: Hát jó, hát azért nyilván önmagában ez kevés, kell egy kis mozgás, azért az étrendre odafigyelni, tehát hogy így mindent együtt.
1: Hát ezek a képek, ezekre büszke lehet. Azt gondolom, hogy igen, ez egy jó minta, amit sugárzol.
2: Köszönöm szépen.
1: Fiatalabbaknak, idősebbeknek. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy beszéltél róla.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Rába Tímea volt a vendégünk.
0: Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG autószerviz jóvoltából.
1: Ének alelnöke Ülge Forzasz Diana a vendégünk, így egy távoli kapcsolaton keresztül örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Hát mi itt most nem érezzük annyira, mert az elmúlt napokban viszonylag normális idő volt, de azért a világon már végig söpört egy egészen durva hőhullám, ami megmutatja azt, hogy baj van. És hát a klímakutatók egy jelentős része olyan vészhangokat kongat, amiket még 10 évvel ezelőtt sem tudtunk volna elképzelni, tehát most már a 3 fokos átlagos hőmérséklet növekedésről is beszélnek, miközben hajdanában még emlékszünk, a 1,5 fokos volt az elérhető, még elviselhető. Mi történik velünk?
3: Hát sajnos nem történik rosszabb, mint amit azért megjósoltunk, abban az esetben, hogyha nem teszünk radikálisan az éghajlatváltozás megelőzése érdekében. Ez történik most már, csak ami azt gondolom, hogy még rátesz, hogy egy kicsit jobban kezdjük megérteni, hogy ez nem csak az unokáink problémája, ez nem csak valami arról szól, hogy most jaj, akkor a jeges macikkal mi történik, hanem velünk és most, és sokkal súlyosabban érint. Miért nem tudtuk felmérni igazából, hogy mennyire súlyosan érint? Azért, mert soha a történelemben, és most földtörténelemről beszélek, a földtörténelemben nem volt ilyen meleg, legalábbis ameddig rendesen vissza tudunk menni, és megnézzük, hogy milyen volt a föld. Valamint az biztos, hogy az nem csak hogy a civilizáció, de az emberi faj történelmében sem volt gyakorlatilag ilyen meleg. Tehát az, ez a probléma, hogy egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy mennyire súlyosan érint. És bizony ez a tavaszi hőhullám megmutatta, hogy az infrastruktúránk nem erre a klímára épült, a kultúránk, a gazdaságunk, az étkezésünk nem erre a kultúrára alakult ki. Tehát az, hogyha, mert egy nyári hullám, hőhullám még ahhoz viszonylag hozzá vagyunk szokva olyan szempontból, hogy általában az európaiak szabadságban vannak, hogy nem működnek az iskolák, tehát valamennyire adaptálódtunk. Viszont tavasszal is ősszel, ha jön egy ilyen hőhullám, akkor az térdre kényszeríti például az oktatást, térdre kényszerít egy csomó mindent, hiszen akkor még produktívnak kéne lenni, de nem tudunk működni, mert nincsen, nem tudjuk azt az épületmennyiséget légkondicionálni, és így tovább.
1: Hatásvadász kérdésként most feltehetem, hogy mi lesz a civilizációnkkal. De egyelőre nyilván még nem ez a kérdés, lehet ez a kérdés hosszú távon. Most nyilván az a kérdés, hogy mi lesz rövid távon velünk, a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, honnan lesz élelmiszer, hogyan fog ástruktúrálódni a föld működése, amit mi hogyan fogunk tudni megteremteni saját magunknak élettérként. Szóval itt azért vannak sokkal egyszerűbb kérdések, mint maga a civilizáció.
3: Abszolút, nagyon jól elmondta. Én azt gondolom, hogy rövid távon, még csak nem is az élelmiszer biztonság, tehát nem is az, hogy honnan lesz mit enni, de az élelmiszer infláció. Tehát azt látjuk, hogy az élelmiszer árak az egyik legfontosabb tényező, például egy-egy választás eldöntése, most nem feltétlenül a magyar választás, de itt is azért nagyon jelentős hatása volt, nagyon jelentősen térdre kényszerítette Magyarországot az a 16-20%-os infláció, és különösen fájó volt, hogy pont az élelmiszerek ára emelkedett nagyon. És sajnos megnézzük azt az inflációt, bizony a magyar rekordinflációt, bizony nagyon jelentősen közrejátszott az, hogy 2022-ben egy rekord asztályos év volt, egy rekord forró év volt, és akkor ennek eredményeképpen például a kukoricatermésünk 3/4 ment tönkre, a búzatermésünk 1/4 ment tönkre, plusz még volt az orosz-ukrán háború is, de pontosan ez jelenti, hogy az éghajlatváltozás nem, egyelőre nem magában fog minket tönkretenni, hanem más hatásoknak, más stresszoroknak, más problémáknak a felnagyításával, azoknak a elviselhetetlenebbi tételével. És én azt gondolom, hogy pontosan az inflációról van szó. Például arról van szó, hogy jelen pillanatban a gazdasági növekedés nem csak Magyarországon, de a Európa meg a fejlett világ jó részében olyan kicsit, 0,5%, 1%, 2%, nagyon aprócska. Egy-egy szélsőséges időjárási esemény, például amit most várjuk az El Niño-t, az El Niño, a szuper El Niño, az simán leradírozhat az egy GDP-ből, egy éves GDP-ből akár 2-3%-ot is, egy fejlődő országban akár 10%-ot is. Na most, ha egyre többször vannak olyan éghajlatváltozással kapcsolatos szélsőséges időjárási jelenségek, amik ezt a pozitív, alig-alig pozitív növekedést negatívba átbillentik, akkor bizony mehetünk, ha nem is egy permanens recesszióba, de egyre inkább recesszióba megyünk, és nagyon nehéz rámutatni, hogy itt igazából például egy hőhullám, vagy egy asszály volt az, ami beindította, ugyanúgy, ahogy a halotti bizonyítványunkon sincs rajta, hogy a hőhullám miatt haltunk meg, hanem szívinfarktus, vagy stroke, és így tovább. Ugyanígy a gazdaság, amikor nem megy olyan jól, azt se pontosan tudjuk diagnosztizálni, hogy bizony, ennek a növekedés hiányának nagy részben már elkezdődött az éghajlatváltozás lenni az oka.
1: Közben vannak olyan vezetőink a világban, akik az egészről tudomást sem akarnak venni. Egy egészen friss hír, hogy Donald Trump aláírt egy olyan dokumentumot, ami kirendeli a flottát felszedni az egyébként 25 év élettartamra biztosított és néhány évvel ezelőtt kihelyezett mélytengeri bójákat, amelyek a tenger változását, kifejezetten klimatikus változását lennének hivatottak jelezni. Tehát ne is tudjunk róla, hogy változik valami, mert hogy tudunk róla, szembesít minket rossz döntéseinkkel. Nyilván ezzel nem jutunk sehova, de rövid távon befogja a szánkat.
3: Igen, az elég nagy probléma, hogy általában is a tudomány, a mérések, az ezzel kapcsolatos befektetések, az ezzel való fókusz, az világszerte sajnos egy kicsit csökken. Ez bizony nagy probléma, mert azt gondoljuk sokszor, hogy most már mindent tudunk, de nem. Nagyon sok mindent. Például nagyon érdekes, hogy a tengeráramlásokról nagyon keveset tudunk, de például akár ez a hőkupola jelenség, ami okozta ezt a nagyon jelentős európai hőséghullámot most tavasszal. Nem annyira tudjuk, hogy ez korábban pontosan mennyire volt gyakori, és mennyire változik ennek a tendenciája. Tehát nagyon sok mindent még, de a tengerek áramlását nem mértük, nem tudtuk mérni. És ezért még igazából nagyon a sötétben tapogatózunk, hogy pontosan milyen irányba megy. Tényleg most lassul-e például az atlanti bukóáramlás, ami, hogyha leáll, és sajnos egyre több a tudományos szakirodalom arra, hogy bizony, lehetséges, hogy leáll. Még nem a dédunokáink, nem egy valamikor, hanem akár a mi életünkben, de inkább esetleg a gyerekeink életében, ami ha az leáll, akkor az bizony térdre kényszeríti Európa gazdaságát. Nem a civilizációt, de a gazdaságot. És hogyha nem mérünk, nem kutatunk, nem teszünk erre több hangsúlyt, akkor bizony nem tudunk felkészülni rá, és nem tudunk figyelni arra, hogy nem érdemes megkockáztatni ezt a dolgot.
1: Egyre több dolgot tanulunk közben saját világunkról is. Itt van egy friss jelenség, a vértes bakonyvonal, amitől nyugatra van csapadék, amitől keletre nincsen, vagy egyre kevesebb, ugye ez a sivatagosodásnak az egyik okozója az Alföldön. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nagyon kézzelfoghatóan mi magunk is látunk, tapasztalunk, és lehetne bele foglalkoznunk. De tudunk-e változtatni rajta?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és pontosan azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy megértsük, hogy az alkalmazkodásnak vannak határai. Na most én remélem, hogy ez csak azért egy időszakos, súlyos vízhiány itt a két magyarországi térféllel kapcsolatban, legalábbis a meteorológiai vízhiányról beszélve, hiszen a hosszú távú tendenciákban nem egyértelmű ez a tendencia, sőt, inkább pont az van, hogy az Alföld térségen kicsit nőtt a csapadék, még a Nyugat-Magyarországon kicsit nőtt, de mivel összességében nem jelentősen változik Magyarországon a csapadék, ezért nehéz ilyen nagyon erős tendenciákat kimutatni. Ennek ellenére itt ebből látszik, hogy nem csak meteorológiai szájról van szó, hanem bizony, ahogy kezeltük a vizet. És összességében ez azt mutatja, hogy lehet próbálni alkalmazkodni, de az alkalmazkodásnak vannak határai. És minél többet melegedünk, annál több ilyen plafonba ütközünk. Ha nincs víz, akkor nincs víz. A vizet nem lehet gyártani. A vizet nem tudunk, még ha nagyon gazdag tengerparti ország, nem tudnánk esetleg tengervizet csótalanítani, de nem vagyunk. Nem lehet olyan mennyiségben ide szállítani vizet, hogy mondjuk öntözzük az egész Alföldet, vagy ipari mennyiségben vizet szállítani. Tehát azt gondolom, hogy észre kell vennünk, hogy lehet, hogy vannak kellemetlen döntések, hogy nem repülök minden nyáron a Maldív-szigetekre, és egy kicsit máshogy rendezzük a dolgainkat, de összességében sokkal jobban járunk, mintha például már nem lesz Balaton, és egy egész ország nem tud gyakorlatilag nyaralni, vagy nyáron pihenni, kikapcsolódni, és egy ország gazdaságának egy jelentős része, a turizmus lesz érdekkényszerítve. Tehát azt gondolom, hogy be kell látnunk, hogy sokkal jobban járunk, ha inkább a most egy kicsit kellemetlennek tűnő intézkedéseket fogadjuk el, mint hogy amikor egyre jobban rá fogunk jönni, hogy egyre több helyen nem tudunk alkalmazkodni, annak ellenére, hogy próbálunk, de rettenetesen drága.
1: Ürge Forrasz Diana, köszönöm szépen, professzor asszony, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra.
3: Köszönöm a meghívást, viszontlátás.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG Autószerviz jóvoltából.
1: Pénzügyekkel folytatjuk. Babaváró hitellel azt gondolnánk, hogy ez egy sima ügy, de egyáltalán nem az. Több mint 25 ezeren kerületnek nem sokára bajba a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint. Herman Bernadettel beszéljük ezt meg, aki a privátbankár.hu vezető szerkesztője. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Szóval 25 ezeren nem tudtak teljesíteni? És nem pénzügyileg, hanem baba szempontból?
2: Igen, tehát most ugye meghosszabbította az előző kormány 2024-ben a határidőt, 2019 óta lehet fölvenni, közepétől lehet felvenni ezeket a babaváró hiteleket. 5 évet kaptak a párok arra, hogy gyereket vállaljanak. Ebben az esetben maradnak kamatmentesek ezek a hitelek. Hogyha nem sikerül gyereket vállalniuk, vagy nem vállalnak gyereket, akkor vissza kell fizetniük az állami kamattámogatást, amelynek az összege, hát ilyen 2,5-3 millió forint van, akinél még ennél is nagyobb összeg lehet most már. 2024-ben sok mindenkinek lejárt már a babavárónál az 5 éves türelmi idő, ezt már hosszabbították, akkor 2026 közepéig értelmszerűen a következő választás utáni időszakra, és most kb. 25 ezer olyan család maradt, akinél úgy látszik, hogy nem teljesült a gyerekvállalás, emiatt vissza kell majd fizetniük az állami kamattámogatást.
1: Hát a legtöbben, akik ezt a babaváró hitelt felvették, nem duskálnak a pénzben. Mi van, ha valaki nem tudja ezt visszafizetni?
2: Hát én azt gondolom, az MNB is ezt látja, hogy azért a többség vissza tudja ezt fizetni, és én olyanokról is tudok, akik például azért vették fel, hogy befektessék, és nem is akartak gyereket vállalni, tehát azért heterogén ez.
1: Jó befektetés volt?
2: Igen, jó befektetés volt, mert 2019-20 körül nagyon alacsonyak voltak a hozamok, és akkor lehetett viszonylag magas kamat a lakossági állampapírt vásárolni, és volt, aki ezt megvásárolta, és kiszámolta, hogyha neki vissza kell fizetnie az állami kamattámogatást, még akkor is jól járt.
1: Gyereket nem akar, csak pénzt.
2: Hát,
1: elég nyersen hangzik, én tudom, de hát akkor ezek szerint
2: de voltak ilyenek
1: volt
2: is. Nem azt mondom, hogy ez volt a többség, de voltak ilyenek is, mert hát vannak helyzetek, amikor valamiért nem jön össze a gyerek, tehát például egészségügyi oka van, és olyan is előfordulhatott, hogy hát megromlott a viszony a házaspár között.
1: Szétment a pár.
2: Igen, például emiatt.
1: Viszont itt van egy csomó olyan intézkedés, kiindulva abból, hogy ez majd rendeződik, amivel kapcsolatban felmerültek kérdések a kormányváltás kapcsán. Rengetegféle a gyermekvállalást, úgymond a családokat segítő támogatás. Ezekkel kapcsolatban a Tisza kormány nagyon egyértelműen úgy fogalmazott, hogy mindent megtart, ami hasznos, sőt, amit lehet, azt továbbfejleszt. Látszik az irány, hogy miben gondolkoznak?
2: Hát én egyelőre nem láttam még benyújtott törvényjavaslatot, szóval nem tudom, hogy pontosan miben gondolkoznak.

0: gondolkoznak, az de végig kell nézni szerintem a különféle programokat, hogy melyik mennyire vált be, mennyire volt hasznos, mennyire volt eredményes. Hát én nem látom egyelőre a demográfiai statisztikákon azt, hogy több gyerek született attól, hogy tehát rengeteg ilyen programot
1: hát ezt
0: bevezette.
1: Nyilván melyik nem tudják kivezetni ezeket a családtámogatásokat?
0: Hát a babavárót azt ki is lehet vezetni akár, tehát meg lehet szüntetni, hogy akkor most megszüntetjük. Az előző kormány is többször szigorította, 40 évről levitte 30 évre az életkort, a feleség életkorának a maximumát aztán visszavitték 35 évre. Szóval lehet itt többféle megoldásban gondolkozni. Most már igazából ez a hiteltípus egy kicsit ki is vezeti magát, olyan értem, hogy egyre kevesebben veszik fel. Tehát a kezdeti időszakhoz képest, tehát beállt egy ilyen havonta ilyen kb. 2500-2000 család veszi fel ezt a hitelt. Azt viszont szerintem az adófizetők elvárhatják, hogy azok, akik tényleg felveszik ezt a hitelt, mondjuk a 11 millió forintot, amelynek a kamattámogatása az adófizetők számára a 20 éves futamidő alatt egy hasonló nagyságrendű összeg, tehát egy 10-13 millió forint körülbelül, azok vállalják, tehát tényleg vállalják azt a gyereket, szülessen gyerekük, vagy fogadjanak örökbe gyereket, ezért az ajándékba kapott úgymond ilyen 10 milliós támogatásért.
1: Megnyitottad ezzel azt a fiókot, ami állandóan előkerül, hogy azok, akik nem férnek hozzá ezekhez a családtámogatásokhoz, ők miért finanszírozzák társadalmi szinten azokat a támogatásokat, amelyeket a családok megkapnak. Mert hogy nekik nincs gyerekük, vagy nem is akarnak gyereket. És akkor itt van egy következő gondolat, hogy fizessenek plusz adót azok, akiknek nincs gyerekük. És hát ezeket nagyon sok esetben nagyon könnyű embertelennek nevezni, ezeket az ötleteket mondván, hogy hát ezer oka lehet annak, hogy valakinek nincsen gyermeke. Ugyanakkor persze van egy igazságtalanság a rendszerben, hogy akinek nincs gyereke, miért fizessen hozzájárulást?
0: De ezt nem csak azok fizetik, akiknek nincs gyerekük.
1: Azok is, akiknek van, persze.
0: Azok is, akiknek van. Tehát azért most például a pénzügyi stabilitási jelentésben, amiben ugye az MNB-nek ez a jelentése jelent meg a héten, ebben szerepel az, hogy ez a 25 ezer babavárost. Abban az is benne van, hogy 400 milliárd forintot kapnak a bankok évente, kamattámogatás címen az adófizetőktől. Ezt azért bontsuk le háztartásokra. Ez minden háztartás 100 000 forintot fizet be a közösbe azért, hogy megkapják mások kamattámogatás formájában, és azért nincsen minden háztartásnak támogatott hitele, sokkal több háztartásban nevelnek gyereket, mint amennyien mondjuk ilyen támogatások, ez még nem csak babaváró, ez a 400 milliárd, ebben van nagyon sok otthon start hitel és mindenféle más támogatott hitelek, de ezt mindenki fizeti.
1: Ha voltak éppen ezen a gazdasági növekedést tud segíteni, amikor ezeket a támogatott hiteleket a piaci hitelek utolérik.
0: Hát ebben azt tud segíteni, hogyha lejjebb mennek a hozamszintek, ugyanis az a kamattámogatás mértéke az mindig az állampapíroknak a hozamához kötött, vagy kamatához kötött, egészen pontosan aukciós átlaghozamhoz kötött. Tehát, hogyha ezek lejjebb mennek, mondjuk azért, mert például nő a bizalom a magyarországi eszközök iránt, több magyar állampapírt vásárolnak, akkor ez javíthat a helyzeten, kevesebb támogatást kell fizetni a bankoknak.
1: Legyen így, Fermann Bernát, köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jó, hogy velünk tartottak ma reggel is, legyen így holnap is, én várom önöket, viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyű keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
10: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme. Következnek a rövid könyvek Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
11: Yeah. Én is örülök nektek.
10: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy pokrócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
11: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
10: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
11: Igen. Végül is, szóval ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
10: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
11: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 ezer oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
10: Kevesebb leíró rész. Hát igen, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
11: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
10: Hát gondolod el, a Duna az aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
11: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintásra mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazam van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
10: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
11: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
10: Igen.
11: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, milyen kontextus.
10: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
11: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
10: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt a megbeszéljük, és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
11: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
10: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás. Egy generációs lázadás volt.
11: Bizony, bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
10: Mondják is.
11: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlenül minden
10: fejlődés. Ezt ő meg is írta a generációk harcában.
11: Bizony, bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
10: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
11: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongó tábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
10: Látod, ez az.
11: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
10: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
11: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is, ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
10: Mindig történik valami a Deákban, hát jó,
11: igen.
10: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
11: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
10: Úgy gondolod, hogy egy egyperces reggel este belefér?
11: Simán.
10: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
11: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit ovénak hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt hát tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
10: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
11: Én pedig fogom őket hozni.
10: Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
11: Én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 8. kerületében mára lezárták a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett a Kálvária tér. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, a Kerepesi út és az Üllői út között, ma reggel 7 órától délután 5 óráig, és pénteken reggel 7 órától délig. A Gyömrői úton kifelé mára lezárták, a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Zuglóban lezárják a Tököli utat ma délután 6 órától este 8:30-ig a Szabó József utcánál demonstráció miatt, ezen az útszakaszon csak a BKK járatait engedik át. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sáv lezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Várhatóan ma estig továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvényutó munkálatai miatt, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
4: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film 10 bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
3: Akik látták a 10 bemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valaminek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
4: Szeretik a filmet, nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó, nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok, nagyon szeretik a fiatalok, szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége, úgyhogy izgatottan várjuk.
3: Ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak, a kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
4: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes, és úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre, nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, testvérdráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit belelátunk, hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
3: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv világában, de érti a kínaiakat is, hiszen kínai származású. Ugye? Ez már önmagában különleges így, mert hogy egészen más a hozzáadott értéke valakinek ebben a dologban, aki itt is és ott is benne van, tehát két lába két különböző kultúrán áll.
4: Pontosan így van, 4 éves kora óta él Magyarországon, úgyhogy ő magyarul gondolkodik és magyarul olvas, de egyébként az elmúlt fél évben például Sánkhájban él, úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
3: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
4: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
3: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
4: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
3: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
1: Szóval az oltári srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj, kérlek először.
2: Ez egy koncertmusical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annól a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
1: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor, hát azért most középkorú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgetünk, Mészáros Árpád Zsoltról, Serván Attiláról, Szabó Dávidról és jó magamról, és tulajdonképpen gondoltunk egy nagyot, és tavaly csináltunk egy országos koncertturnét, és végigjártuk az ország városainak a hatalmas sportcsarnokait, és egy fergeteges koncertturnét adtunk tényleg, ahol egy kicsit saját magunkból is egyébként többet adva, beszélve az elmúlt 20 évről, és beszélve arról, hogy mi bárhova sodródjunk ebben a világban így egymástól öten, mi valahol mindig is egy branch leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők.
1: Nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
2: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operettszínháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musical játszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
1: Nektek az Operettszínház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
2: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk,

0: A gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
1: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
0: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókuskerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
1: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
0: Én 2 évvel ezelőtt igen ott hagytam az Operett Színházat, eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban, a világban.
1: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat körereig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak, és van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar, ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban előadásról előadásra.
0: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karöltve lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
1: Oltári Srácok az arénában, van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat azt írt a közösségi oldalán, Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírőgyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a Szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete, csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a több-kevesebb műsorát. Látják, hallják, hogyha a rádióban hallgatnak minket, akkor elmondom Önöknek, hogy itt ül velem szemben Ács István. Ha pedig látják, akkor látják is a YouTube-on az ipari digitalizáció és innováció szakembere. Örülök, hogy itt van, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. És ráadásul az Ipar 4.0 technológiai platform frissiben újra kinevezett elnöke. Úgyhogy ez szintén... Köszönöm, töszöntöm és gratulálok. Ez az új periódus, ez ráadásul egy új kormány létrejöttével ér össze. Nyilván új feladatokat is tartalmaz ez ilyen módon. Miben gondolkodnak?
3: Hát én korábban is már felsővezetőként, társelnökként működtem ebben a szervezetben, úgyhogy részese vagyok a folyamatoknak, és közelről ismerem is. Az Ipar 4.0 technológiai platform törekvése az, hogy a digitalizáció, az ipari digitalizáció térnyerését segítsük. És ezt elsősorban úgy tesszük, hogy egy szövetség alapon létrehozott együttműködő szervezet jött létre néhány évvel ezelőtt, ez most már 11 néhány éve volt, amelynek az érdeke, hogy az Ipar 4.0 eredményeit vagy a lehetőségeit vizsgálja, illetve használja, illetve edukálja a tagokat erre vonatkozóan.
2: Ipar 4.0, akkor értelmezzük ezt is, hogy mitől 4.0.
3: Igen. Akkor vissza kell mennünk egy kicsit az időbe.
2: Legyen.
3: A negyedik ipari forradalomról beszélünk, de mindenkinek ismert az első, a gőzgépek feltalálásával azonosítható, a második ipari forradalom az a tömeggyártással, a futószalagos gyártás Henry Forddal kapcsolat össze, a harmadik ipari forradalom az automatizálás, a robotika, a vezérlő rendszerek, és a negyedik, ahol most megérkeztünk, az pedig 11 néhány évvel ezelőtt úgy gondolták itt Európában és világszerte is, hogy az internet adottságai, és az Internet of Things adottságait azt érvényesíteni kell a gyártásban, ami azt jelenti, hogy könnyen érthető legyek, hogy a gépek berendezések összekapcsoltságát, az adatvezérelt gyártást kell erőtérbe helyezni abból a célból, hogy termelékenyebben tudjunk gyártani.
2: Ez a távoli elérések internetes világa valójában.
3: Azt is, de tulajdonképpen a valós világ, amit megélünk, és a virtuális világ összekapcsolódását. Hát
2: tulajdonképpen akkor lehetne ez már itt az 5.0 is, mert hogy ez az internet alapú digitális világ, ez most már mesterséges intelligencia alapú digitális világ kezd lenni.
3: Nagyon is, az elmúlt években egy fantasztikus fejlődés történt egyáltalán a technológiában, ezt azt hiszem valamennyien megéljük és látjuk, de nem csak általában véve, hanem kifejezetten a digitalizációban is, és az elmúlt néhány évben a mesterség és intelligencia felhasználása az rendkívül megerősödött. Én épp a napokban tanulmányoztam egy 4 évvel ezelőtti stratégiai anyagot, amiben a mesterséges intelligencia még éppen csak említve volt, mint lehetőség, és szakmailag tárgyaltuk, a 4 évvel később pedig a mindennapjaink része.
2: Hát és egyébként a mobiltelefonon keresztül minden hallgatónknak, nézőnknek is élete részévé vált, mert hogyha akarja, akkor egy gombnyomás a telefonon, vagy egy új lehúzás az applikációban, és már ott is van. Ilyen egyszerűen megy át az iparban is? Nagyban is?
3: Nagyon jó lenne, és nagyon szép lenne, ez így lenne. Hát egyrészt az iparban vannak nagyon fontos kötöttségek. Tehát ez nem annyira természetes, hiszen a biztonságra, az adatbiztonságra, és egyáltalán a gyártás biztonságára törekedni kell. Tehát ez nem egyik napról a másikra. Ez a része természetes. Másik oldalról pedig az ipar, ugye ez egy nagyon széles pálya, ahogy mondani szokták, ugye nagyvállalatok is, és középvállalatok, mikrovállalkozások, és egyáltalán az ökoszisztéma, résztvevői, a képzés, felsőoktatás, szakmai szervezetek, és így tovább együttműködésén keresztül működik ez a dolog, és nem egyformán landol az IPA 4.0 ezeken a területeken. Szokták mondani, hogy a nagyvállalatoknak a játszótere az IPA 4.0, ez butaság, azt kell mondjam, ez nem így van. Nyilván a nagyvállalatoknak sokkal több lehetőségük van, tőke erősebbek ebben a vonatkozásban, de az egyik nagyon fontos küldetésünk az, hogy arra nem csak, hogy felhívjuk a figyelmet, hanem segítsük, hogy a kis és középvállalatoknak is ez óriási lehetőséget biztosít, és az egyik üzenete az IPA 4.0 technológiai platformnak is, nem csak üzenet, hanem mi támogatjuk és segítjük is ezeket a vállalkozásokat, hogy előre lépjenek.
2: A politika most rendszerváltásról beszél, ez önöknek kapura jött, mert önök meg a digitális rendszerváltásban érdekeltek, és azt is szeretnék elérni. Ezt hogyan képzeljük el, mert gyakorlatilag teljesen különválik mindenféle politikai hullámtól, tehát egy digitális átalakulás az egy vállalat vezető számára egy egészen hétköznapi döntési kérdés.
3: Hát nézze, a cél az, hogy a kis- és középvállalatok vagy nagyvállalatok a digitális átállás stratégiai szinten kezeljék. Tehát ez nem egy IT kérdés egyszerűen, nem arról van szó, hogy bevezetünk esetleg túlokat, eszközöket, egyebeket, hanem a versenyképesség, a mindennapi piaci előnyök elérése érdekében szükséges döntéseket meghozni, és igen, a digitalizációnak a stratégiai szintre emelése. És azt látjuk, hogy e tekintetben nagyon szétszakadt a mezőny, vannak, akik ezt egy szűkebb mesdje, akik ezt nagyon jól értelmezik. Vannak sokan, akik értik ezt, hogy erre szükség van, de nem tudják, hogy hogy csinálják. Itt nekünk nagyon sok és fontos szerepünk van, és sajnos sokan vannak még, akik még várakozó állásponton vannak, hogy jó lesz az úgy még, ahogy vagyunk, aztán majd meglépjük a lépéseket.
2: Eddig is így volt, de most már nem lesz így.
3: De most már nem lehet így, pontosan erről van szó. Ha azt tekintjük, hogy Magyarország számára mondjuk az ipari gyártás az meghatározó, hiszen a GDP 22%-át teszi ki, ami egyébként meghaladja az európai átlagot, és közben pedig a digitalizációs fokban, a digitalizációs érettségben pedig sajnos elmaradunk az európai átlagtól, sőt még a V4-ektől is. Miközben persze volt fejlődés. Na már most, hogyha ugye az ipari gyártás alapvetően arra volt megalapozva, hogy Magyarországon rendelkezésre áll a munkaerő, és relatíve olcsó. Ez már nincs így, vagy nem teljességében van így. Ahhoz tehát, hogy a versenyképességünk megmaradjon, és ez a nagyságrend a GDP-ben ne legyen veszélyeztetve, ahhoz jóval hatékonyabban kell dolgozni, és ezt a hatékonyságot, ezt a termelékenységi előrelépést, aminek a sürgősége miatt beszélünk erről a kérdésről, annak egy óriási nagy hajtóereje a digitalizáció.
2: Hol látunk ma Magyarországon ez ügyben jó gyakorlatokat? Ugye, hogyha a nagy nemzetközi cégek jelenlétét tekintjük alapnak, ők véletlenül kicsikét előrébb vannak, mint a magyar átlag, mert hogy a nemzetközi életben már máshogy nem lehet talpon maradni, csak az élvonalbeli technológiákkal. Őket tekinthetjük jó gyakorlatként egyfajta mintának?
3: Mindenképpen, sőt, nekik van egy olyan küldetésük is, másrészt pedig hát a kötelezettségük, hogy miután nem egyedül vannak a nagyvállalatok semmit Magyarországon, hanem egy ökoszisztéma részei, tehát az ő beszállítóik, vagy más oldalról a kutatásfejlesztési intézmények, vagy a képzés, felsőoktatás szintén fel kell, hogy készüljön ezekre a kihívásukra. Tehát egyedül még egy nagyvállalatnak sem megy. Kellenek a partnerek, és éppen a KKV szakterület vagy terület az, ahol a komoly elmaradások vannak. Tehát a nagyvállalatok a kérdésre válaszolva húzó erőt jelentenek, elsősorban integráló erőt, és ezért fontosak például olyan programok, amit úgy hívnak, hogy beszállító fejlesztési programok, aminek az a lényege, hogy egy nagyvállalat segítse a partnerét, a beszállítóit abba, hogy felnőjön ez a feladathoz, mert azt nagyon helyesen jegyezte meg, hogy ma már nemzetközi versenyhelyzet kellős közepén vagyunk, Tehát már régen nem arról beszélünk, hogy egy magyar KKV, magyar piacnak kell megfelelni, a nemzetközi piacnak kell megfelelni.
2: Ez eljutva felveti azt is, hogy milyen feladatunk van nemzeti méretben, mert hogyha arról beszélünk, hogy a gazdaságot talpra kell állítani egy nehéz időszak után, vagy arról beszélünk, hogy fel kell zárkóznunk az Európai Unió átlagához, legalább az átlagot érjük el valahogy, akkor óhatatlan, hogy ezeken a területeken előre lépjünk. Ehhez fognak önök terveket készíteni és átadni mondjuk adott esetben a kormányzatnak?
3: Nem, két komoly, mondjuk úgy, hogy szakmai irányba. Az egyik, hogy talán nem szerintelenség azt mondani, hogy értünk ehhez a területhez, szakmailag is értünk, akadémiai értelemben értünk, kutatás értelemben értünk, másrészt pedig rengeteg tapasztalatot szereztünk a platform tagjai és a külvilág.
2: Tehát megvan a gyakorlat is.
3: Tehát mind a két irány megvan, és már korábban is készítettünk ilyen típusú anyagokat, a tanulmányokat, vagy stratégiai anyagokat, és most ez a szándékunk, hogy segítsük a döntéshozókat azzal, hogy ilyen stratégiai anyagokat összeállítunk közösen, úgy, hogy ez sikere vezesse a gazdaságot.
2: Önnek mennyit kellett ehhez tanulni az elmúlt 30 évben? Ugye tervezőmérnökként kezdte a pályafutását. Az egy másik világ volt még.
3: Igen.
2: Mert hogy az ön példája mondhatni, hogy mindannyiunk előtt példa lehet, aki ebben a világban mozog, hogy muszáj menni vele.
3: Hát egy másik világból érkeztem, ez így van. Én egy technológiai vezető nagyvállalatnál dolgoztam, és nagyon gyorsan lehetőségem volt azokat az előnyöket élvezni, amit egy ilyen nemzetközi nagyvállalat biztosítani tud. És az egész pályám során ez az innovatív szemlélet, a lehetőségek és azok a törekvések, az a drive, ami az innováció irányba lögdösött engem vagy minket, az mindig is támogatva volt, illetve segítve volt eszközökkel. És így landoltam én, aztán vezetőként, hát 25 évig vezetőként, felsővezetőként is működtem, és mindig is az innováció volt, és azon belül pedig az ipari digitalizáció szakterületen.
2: Azért kérdeztem, mert én azt gondolom, hogy egy cégvezetője egyúttal irányt is mutat a tekintetben, hogy mik a cég jövője. Tehát, hogy milyen irányokat választ, vagy milyen irányokban hajlandó elindulni, és hogyha ő lemarad, maga a cégvezető, nagyon nehezen fogják neki megmagyarázni, hogy már pedig nem ez az irány.
3: Ez egy nagyon fontos csapás irány, amit most szóba hozott, a szemléletformálásnak kérdése. Tehát az, hogy hol tartunk és merrefele haladunk, az nagyon erősen függ a vállalatvezetőktől, vagy a vállalattulajdonosoktól, és az, hogy ők mit gondolnak erről, és milyen esélyeket lát, abban a szemléletformálás az egy különleges küldetés. Tehát az én személyes szerepem is, én szeretem magam ambasszádornak hívni, az ipari digitalizáció ambasszádora, de a személyes szerepem is az, hogy segítsem inspirációval azokat a cégvezetőket, legyen az kis vagy középvállalat, vagy nagyvállalat akár, akik döntések előtt állnak, hogy merre tartsanak, és a versenyképességben milyen lehetőségeik vannak. Hát ez egy óriási nagy kihívás, talán a legnagyobb.
2: Ipari digitalizációs stratégiát készítenek. Kikkel közösen?
3: A platformban, ahogy mondtam, a rendelkezésre áll a tudás, de nagyon fontos, hogy mi ki is tekintsünk a platformból. Hát nyilvánvalóan egy ilyen anyag csak együttműködésben készülhet el a gazdaság különböző stakeholdereivel, de nagyon komoly kitekintésünk van a már korábban említett ökoszisztémára. Tehát gyakorlatilag mindenkit ismerünk és együttműködünk, aki az ipari digitalizációban tapasztalattal rendelkezik, és főképp tudással. Tehát a mi küldetésünk az, hogy ezeket összefogjuk és kollaboráljunk, mert hitünk szerint ez csak együttműködésben működhet.
2: Valószínűleg jókor jönnek ezzel az elképzeléssel, mert az új kormánynak is van egy digitalizációs vágya elképzelése, hogy a kapitány István is megfogalmazta, sőt, igen, az Európai Uniós források egy részét is erre szánna a kormányzat. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan, és nem mindegy, hogy milyen irányokban. Ebben próbálnak segíteni?
3: Igen. Tehát olyan gondolataink vannak, nyilván volt módunk összeszedni néhányat az elmúlt időszakban, amik ott vannak az asztalunkon, amik segíthetik ezt a nagyságrendű előrelépést, mert mi hiszünk abban, hogy nagyságrendi előrelépésre van szükség az ipari digitalizáció kapcsán.
2: Ez szemléletbeli kérdés, vagy pénzkérdés elsősorban? Nyilván a szemléletváltozás nélkül nem megy, de a pénzre szükség van hozzá?
3: A pénzre elsősorban azért van szükség, mert én személyesen abban hiszek, hogy, és ezt már előttünk egy pár ezer éve valaki mondta, hogy nem halat kell adnunk, hanem hálót, tehát olyan együttműködési rendszereket kell építenünk, ami hozzásegíti a vállalkozásokat ahhoz, hogy erre az útra lépjenek. Nem azokat a megoldásokat kell megítélésem szerint favorizálni, hogy a kezébe adjuk a kész megoldást, hanem arra vezetjük és segítjük. A pénz fontos, de valószínűleg fontosabb az a szemléletmód. Ugyanis, és ez is egy félreértés gyakran, sokszor beszélünk az ipari digitalizációról úgy, mint egy nagyon drága dologról, amit csak akkor lehet megvalósítani, valakinek nagyon sok pénze van. Ez nem így van. Hát lépésről lépésre is lehet haladni. A szenzor technika már egyre olcsóbb, már a lakásunkban is vannak különböző szenzorok felszerelve, meg lehet filéreként vásárolni ezeket az eszközöket, tehát az adatgyűjtésnek a lehetősége rendelkezésre áll. És ha van adat, amiről azt mondják közhelyként, hogy az adat az új arany, igen. Ha van adat, akkor minden van, akkor abból tudok adatot gyűjteni, tudok szembesülni a berendezéseim állapotáról, tudom azokat optimalizálni, meg tudom később oldani azt, hogy beavatkozás is történjen, automatikus beavatkozás, gép a géppel kommunikáljon. Tehát ezt lépésről lépésre érdemes csinálni, de ahhoz az kell, hogy szülessen egy olyan döntés egy vállalatnál, hogy ezt mi komolyan vesszük, és ahogy mondtam, nem egy IT eszközként vesszük figyelembe, hanem stratégiai.
2: Azért ez szakember függő is. Van elég szakember az országban ahhoz, hogy ez mindenhol megvalósulhasson?
3: A világon sincs elég szakember, hát ebben a dologban, és ez például egy olyan társadalmi folyamat, amit mi ma megélünk, mert sok olyan tudásra és szakmai háttérre van szükség, ami nem áll rendelkezésre. Magyarul át kell alakítani a tudást, és ez is egy nagyon nagy kihívás. Magyarország egyébként jó alapokkal rendelkezik, tehát azért azt ki lehet mondani, hogy a szakember kompetencia szint Magyarországon az megfelelően magas európai összehasonlításban is, tehát hogy van onnan elindulni, és a stratégiai anyagunkban erre is kitérünk, hogy azért van esély, komoly esélyünk van, hogy nagy lépést tudjunk tenni.
2: Az anyag készen van?
3: Nincs.
2: De ez sose lesz kész igazán, ha jól gondolom.
3: Így van. Vannak készanyagaink már, de nagyon fontos tudni azt, hogy mik azok a törekvések, amik a döntéshozókat vezérlik, mert ahhoz kell nyilvánvalóan igazítani a stratégia anyagokat is, tehát ez a legfontosabb, hogy ezeket megismerjük, és én nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben erre lesz is mód.
2: Fú, mennyi mindenről beszéltünk, és mennyi mindent nem fejtettünk ki.
3: Hát
2: lehet, hogy erre még szükség lesz. Örülök, hogy itt volt, és köszönöm szépen. Ipari digitalizációs stratégiát készít az Ipar 4.0 digitalizációs technológiai platform. Ennek az elnöke Ács István. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Elnök köszönöm. Úr. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset okoz lassulást a Kerepesi úton befelé a Dózsa-György útnál. Nem közlekedik a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között rendezvény miatt várhatóan 11 óráig a 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Kertészek okozhatnak szakaszonként mindkét irányban sávlezárást a Hungária körtérűn az Üllői út és a Kerepesi út között várhatóan délután 3 óráig. Erős a forgalom az Asztória környékén, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délfelé, illetve az Erzsébet híd közelében északi irányban, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Blahalújza tér környékén. Szintén akadozik az előrejutás a Szélkámán tér közelében. Rendezvény utómunkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere befelé az Állatkerti körúttól. Az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatornajavítás a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé, így a Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Folytatva a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, beszéljünk egy ígéretről, ami úgy tűnik, hogy nem valósul meg, de hát elméletileg még erre lenne lehetőség. Június 1-től nem született meg az a határozat, ami lehetővé tenni, hogy a vendégmunkások behozatalát korlátozza a kormányzat, pedig erre tett ígéretet korábban. Sarkadi I. és Csaba az economics.hu újságírója a vonalban. Szervusz, Csaba!
4: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Akkora volt az ellenállás a piac részéről ezzel a gondolattal szemben, hogy lehet, hogy ez késztette a kormányt meghátrálásra vagy elodázásra?
4: Ez nagyon, szerintem ez egy kicsit naív hozzáállás volt. Nem hinném amúgy, mert ez a fajta ellenállás, a vendégmunkások behozatával szembeni ellenállás a piac részéről folyamatosan megvan, tehát az összes létező szektor, ahol dolgoznak vendégmunkások, vagy inkább pontosabban úgy fogalmazok, az összes szektor, ami a magyar gazdaságban van, azoknak szüksége van gyakorlatilag vendégmunkásokra, és ez akkor is így volt, amikor az Orbán kormány volt, és akkor is így volt, amikor ugye most, hát megtörtént a kormányváltás, és ennek ugye hangot is adtak, tehát akár a turizmustól kezdve a vendéglátáson át, a termelőiparig is, ezekben mindenhol vannak vendégmunkások, a KKV szektortól kezdve egészen a nagy vállalkozásokig, illetve a nagy gyárakig, mindenhol ott vannak. Tehát ez mindig is létező volt. Én inkább most joggal élhetek talán a gyanúperrel, hogy ezt valahogy elfelejtették, vagy éppen sok minden más is eszükben volt, és erről az ígéretről megfeledkeztek. Ami szerintem amúgy továbbra is inkább ilyen hergelés volt a korábbi ellenzéki szereplőknek a részéről a vendégmunkásokkal szemben. Amivel mondjuk teszem hozzá, Magyar Péter beleálltam, nem tudom, mennyire emlékeznek még a kedves hallgatók, hogy emlékszel, mert túl sok híreket, túl sok hírt olvasunk, de ugye a kacsákat megevő és a aranyhalakat a Városligetből kiszedő filippino vendégmunkásokról ugye Magyar Péter beszélt, és ugye akkor volt ez, hogy akkor
3: is... Nem volt elegáns. Igaz sem volt, hogy ráadásul, de hát az egy másodlagos szempont.
4: Igen, igen, és hogy azt tegyük hozzá, hogy az a kevés konkrétum, ami a Tisza pártnak a hivatalos programjában benne volt, szerepelt, ez ott volt benne, tehát a június 1-i dátum, az például a Tisza pártnak a hivatalos programjában, ami ugye most is elérhető a pártnak a honlapján ott volt, és ugye erről beszéltek politikusaik is, meg miniszteri szinten is volt erről szó, és legutóbb ugye talán egy 2-3 hete az első kormányinfójukon volt kollégák Köböl Anita, ugye akkor még nem államtitkárként, reméletes államtitkárként ugye beszélt arról, hogy ezt a kormány meg fogja vizsgálni, hát azóta ugye nem vizsgálta.
3: Na de azt mondod, hogy én meg naív vagyok, lehet, hogy vizsgálja a kormány, csak ugye itt több minden történik, te magad is megírod a cikkedben, ami erről szól, hogy a VOSZ például a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége egy olyan álláspontot fogalmazott meg, mi szerint is egész egyszerűen nem megy, hogy a magyar munkavállalókkal pótolják azokat, akik most vendégmunkásként Magyarországon dolgoznak, de ha a VHC-t nézzük, ami az egyik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, és fejvadász cég egész pontosan Magyarországon, HR szolgáltató hivatalos nevén, akkor ők ugyanerre jutottak, felmérve a saját partnereik 157 hazai vállalat elképzelését. Tehát én azt gondolom, hogy az is elképzelhető, hogy jó, akkor várjunk egy kicsit, nézzük meg, hogy mi a helyzet, mert ez így túl gyors lesz. Gondolhatja egy kormány, és egy kormányüléssel arrébb rakja az ügyet.
4: Sőt, tegyük hozzá, hogy 73,1%-a mondta a cégeknek, magyarországi cégeknek azt, hogy magyar munkaerővel nem tudja ezt megoldani. És hogyha még kicsit közelebb hozom a hallgatóinkhoz ezt a problémát, szintén az ügyben benne van, hogy beszéltünk a Menton Jobsnak, az egyik kölcsönző cégnek is a vezetőjével. És csak azért mondom el, hogy a tényleg értsék a kedves hallgatók is, hogy miről van szó, hogy például olyan üzemekben is vendégmunkások dolgoznak, amelyik például ilyen halfeldolgozó, meg egyéb ilyen olyan munkák, amiket hála Isten, vagy nem hála Isten, de magyar ember már nem akar, vagy nem is tud, és nem is szeretne elvégezni. Viszont nem nincsen rá jelentkező. Tehát, hogy ezeket a vendégmunkásokat, akik ide jönnek Magyarországra, és kiemeljük, például egy KKV-ből, aki mondjuk a halakat dolgozza fel, ott nem lesz munkaerő. Tehát onnan nem fogunk hazahozni Angliából mosogatókat, akik ugye Angliában kint élnek mosogatókat, de reméljük nem csak azok dolgoznak itt Magyarországról, mert ezt a munkát nem fogják bevállalni.
3: Munkaerő tartalékról beszél a KSH is,
4: nagyon fontos,
3: és meghatároz 318 ezer főt, mint potenciális munkaerőtartalékot. Ebben benne vannak valóban a munkát kereső munkanélküliek, de az elsőprő többségük olyan állampolgár, aki hosszú évek óta nem dolgozik, vagy nem dolgozik látható módon munkahelyen, hanem a szürke vagy a fekete zónában működik. Tehát őket iszonyat nehéz lesz bevonni, és a HR cégek is azt mondják, hogy az ő 10%-uk lehet az, tehát mondjuk 30 ezer ember, aki közülük mozdítható hagyományos struktúrákban.
4: Igen, és ez nagyon jó, hogy te elhoztad, mert viszont ez kormányokon átívelő probléma, tehát ezt még Comba Sándor is, az előző kormányzatnak a munkaügyi államtitkára is elmondta több alkalommal, és hogy ők is látják, hogy ők is a számok alapján van ez a 300-400 ezeres tömeg, de ezeket nem lehet behozni, ezeket az embereket. Tehát tényleg vagy, tehát annyira feszes már a munkaerőpiac, hogy őket nem lehet, tehát ők pont az a tömeg, akik vagy nem is hajlandóak, vagy tényleg annyira betegek, hogy csak nagyon elnézést kérek a durva megfogalmazásért, de csak papíron számítanak munkaerőnek, a valóságban például nem, vagy nem lehet őket kimozdítani. Tehát létezik egy ekkora tömeg, de nem lehet őket megmozdítani. És egyébként abban a cikkben találtam, van még egy nagyon érdekes szám, amit még mindenképpen el akarok mondani ebben a műsorban, mert ez a műsor nagyon jó, hogy az inaktívak között a KSH fenntart, igen, megtaláltam számot, bocsánat, tehát a inaktívak között, akikben ugye benne vannak azok is, akik ugye otthon gyermeket nevelnek, vagy éppen gazdasági szempontból nem aktívak, és ebben a sokaságban a KSH 1.177.000 ember tart számon olyat, aki nem is kíván dolgozni. Tehát azon kívül, akikkel lehetne számolni, hogy dolgozhatnának, van még egy ilyen tömeg is, akik nem fognak elmenni dolgozni. Ebben ugye benne vannak az idősek, benne vannak a gyermeketáplók, benne vannak azok is, akik csak élnék az életüket, de van egy ekkora tömeg is, akik nem fognak elmenni dolgozni. Tehát innen nézve nagyon érdekes, hogy miért pont ez a 100 000-es, körülbelül 100 000-es vendégmunkásszám, ami kiütötte a biztosítékot. És azt azért hozzátenném, és bocsánat csak, hogy azt azért meg kéne erősíteni, hogy ebben azért bőven szerepe volt tényleg a politikának, illetve annak a fajta hergelésnek, ami ezekkel a szerencsétlen filipínó és egyéb dél-kelet-ázsiai emberekkel, indonézekkel szemben azért megjelent, és ennek azért volt egy nagyon rossz olvasata is.
3: Összesen 100 000 fő az, aki külföldi munkaerőként nagyjából Magyarországon megtalálható. Közülük 20 000-en a szomszédos országokból jöttek, a többiek pedig Ázsiából valahonnan, vagy Törökországból éppenséggel. És hát, hogyha a munkaadóknak igazuk van, akkor ők jelenleg nagyjából a pótolhatatlan kategória. Lehet, hogy ez gondolkoztatta el a kormányzatot, lehet, hogy én vagyok naív, de ezt elég gyorsan meg fogjuk tudni.
4: Igen, erre is kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek folytatása. Annyit ugye megkérdeztük a kormányzatot, miniszterelnökséget, hogy ez a történet hogy áll. Annyit tudtunk meg, hogy egyelőre nincsen érdemi információ, de hát ugye majd közlik, hogyha a lehet, de hogyha abból azt is ide vesztük, hogy például ugye továbbra se tudjuk, hogy mondjuk azok a fajta reformok miről szólnak majd, amiről elvileg megegyezett Magyar Péter és Ursula von der Leyen, és ami ugye biztosítja azt, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, ugye azért látható, hogy azért vannak még kérdések, amiket mondjuk most elfed a súlyok köztársasági elnökkel szembeni csata jótékony homája. Tehát ebből a szempontból az ügyesen csinálja a Tisza párt, azért tudjuk, hogy jól tudnak kommunikálni, és jól tudják uralni ők is a pillanatot. Tényleg vannak olyan gazdasági kérdések, amelyekre egyelőre nincsen válasz.
3: Viszont az is tény, hogy nem volt olyan sok idejük, hogy ezekre olyan választ találjanak, amik egyúttal a megoldást is jelentik. Itt vannak olyan kérdések, amikre 16 éven keresztül nem talált az előző kormányzat választ. Ne várjuk tőlük, hogy néhány hét alatt ők megszüljék.
4: Hát elvileg ugye az arról volt szó, hogy ők már 2 éve készülnek a kormányváltásra, és már másfél éve dolgoznak ezek a szakértői csapatok.
3: Csaba, te türelmetlen vagy.
4: Lehet, hogy az elmúlt 16 éve hozta ki belőlem, hogy az ember azt hinné, hogy gyorsan működik a rendszerváltás, de...
3: Kánoán nincs, azért dolgozni kell, és valószínűleg a kormánynak is, úgyhogy térjünk erre vissza, jó?
4: Akkor van 40 évünk a sivatagban, még erre gondolsz?
3: Hát remélem nem, az kicsit hosszú lenne, mondjuk az én életemben már biztosan. Sarkadi I. és Csaba, az Economics.hu újságírója, köszönöm szépen, szia!
4: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Beke Károly, a Portfolio.hu elemzője a vonalban, és arról fogunk beszélgetni, hogy hova tűnt a Magyar Nemzeti Bank pénze, mert hogy 2025-ben újabb tetemes veszteséggel zárták az évet az MNB-ben, de vajon miért? Szervusz, Karcsi!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Rosszat tesz az erős forint a Magyar Nemzeti Banknak?
2: Mondhatjuk azt, igen, hogy az erős forint is rosszat tesz a Magyar Nemzeti Banknak, de ennek a hatása még a 2025-es évben nem is igazán mutatkozott meg, tehát ez majd csak az idei évet fogja inkább érinteni. A tavalyi évben továbbra is a kamat eredmény az, ami elsősorban rontotta a jegybank számait, ugye ez a több mint 550 milliárd forintos veszteség, ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy még mindig magas a kamat, amit a jegybanknak ki kell fizetnie. Ugye tavaly egész évben nem tudott kamatot csökkenteni a monetáris tanács, tehát gyakorlatilag végig 6,5%-on volt az alapkamat. Idén februárban egy jelképes 25 bázispontos kamatvágásra volt lehetőség, de úgy tűnik, hogy azért az idei év sem a kamat meredek csökkenéséről fog szólni, és éppen ezért ez a negatív kamat eredmény, ez a több 100 milliárd forintos veszteség a kamat eredményén, ez várhatóan fenn fog maradni. És ahogy említetted, a devizaváltásból származó profit is gyakorlatilag a tavalyi évre már eltűnt, ami korábban évente több 100 milliárd forintot jelentett a jegybanknál, az tavaly már csak 55 milliárd forintot. Ugye ez az a tétel, amit a jegybank akkor realizál, amikor devizát vált az állam számára a devizatartalékból, és ugye ezt az adja, hogy a kettő közti árfolyam különbség igen, a jegybank nyer gyakorlatilag. Tehát, hogy olcsóbb devizája van a jegybanknak, mint amennyiért a piacon el tudja adni, vagy legalábbis egészen eddig olcsóbb devizája volt a jegybanknak.
1: Viszont, hát bármilyen furcsa, ezzel a mínusz 554 milliárddal még dicséret is illeti a jegybankot, ez 2023-ban még 1763 milliárd volt, 24-ben meg 789 milliárd, tehát ez egy javuló tendencia, ha így megyünk tovább, a következő 5 évben lehet, hogy eljutunk a nulláig. Na de hát ez így is egy elképesztő összeg, tehát hogyha ezeket elkezdjük összepakolni, ezeket a pénzeket, itt 3500 milliárd forintos veszteségről van szó, kinek kell ezt kifizetni a végén?
2: Igen, valóban javult az eredmény, de hát ha azt vesszük alapul, hogy mondjuk 2023-ban, amikor valóban közel 1800 milliárd forint volt a veszteség, akkor mondjuk az alapkamat 18% volt. Ugye 2022 őszén kellett megemelni a jegybanknak az alapkamatot, amikor a forint nagyon intenzíven gyengült, az euróval szemben is rekordszintre gyengült. Tehát ahogy a kamatot tudja csökkenteni a jegybank, úgy olvad el ez a veszteség, de azért ez várhatóan még évekig fog tartani. És valóban gyakorlatilag 2021 óta, amióta folyamatosan veszteséges a jegybank, azóta 3500 milliárd forintot is meghaladja ennek a veszteségnek a kumulált mértéke. Hogy ezt kinek kell kifizetnie, ugye ez az a tétel, ami megjelenik a gyakorlatilag a jegybank negatív saját tőkéjébe. Tehát ugye két negatív következménye van ennek. Az egyik az, hogy a korábbi évekkel ellentétben a Magyar Nemzeti Bank nem tud osztalékot fizetni, hiszen ugye a veszteségből nem lehet osztalékot fizetni. A másik negatív következmény pedig az, hogy a jegybank saját tőkéje az most éppen mínusz 1400 milliárd forintot mutat, tehát hogy egy nagyon masszív negatív saját tőkéje van a Magyar Nemzeti Banknak. Azt szoktuk ugye mondani, hogy ha ezt egy piaci alapon működő vállalkozást csinálná, akkor mondjuk az adóhatóság felszólítaná a tulajdonosokat arra, hogy pótolják ezt a tőkét, hiszen ugye hosszú távon nem működhet negatív saját tőkével egy vállalkozás. A jegybank esete azért speciális, mivel néhány évvel ezelőtt módosította a parlament a jegybank törvényt, és abban maradtak, hogy átmeneti ideig működhet negatív tőkével a Magyar Nemzeti Bank, csak éppen

0: senki nem tudja, hogy ez az átmeneti idő, ez mennyit jelent, ez 5 évet, 10 évet, 30 évet, 100 évet.
1: Tehát erőt gyakran... eszembe, mert ez persze így a végtelenségig húzható, főleg, hogyha úgy van a kormány vele, hogy dehogy akarok én a jegybanknak pénzt juttatni, már pedig ugye a kormánynak kéne pótolnia. Viszont, hogyha az erővezethez akarunk csatlakozni, ott például az Európai Központi Bank elviseli azt, hogy egy olyan jegybank csatlakozik az erővezethez, amelyik ekkora veszteséget tud maga mögött?
0: Én azt gondolom, hogy ebből nem lenne probléma, tehát azért Nyugat-Európában nem példa nélküli az, hogy egy jegybanknak negatív legyen a saját tőkéje. Ugye a jegybank az egy speciális intézmény, mert a feladatát el tudja látni akkor is, hogyha negatív a saját tőkéje, tehát a működését tudja biztosítani. Igazából nem egy klasszikusan működő vállalkozás. Én azt gondolom, hogy ezzel az Európai Központi Banknak sem lenne problémája. Éppen ezért várható az, hogy azért ez még hosszú évekig így fog maradni, vagy akár évtizedekig is, tehát hogy nem látszik egyelőre, hogy mitől tudna csökkenni a negatív saját tőkéje egy banknak, hiszen ugye amíg folyamatosan veszteséget termel, az újabb és újabb mélységekbe lő ki, újabb és újabb mínusz jelent a saját tőkében. Ugye megoldást jelenthetne az, ha valamilyen eszközt vagy ingatlant apportálnának egy bankba, és az ugye a tőkében megjelenne, de a jövedelmezőséget nem befolyásolná, tehát ha mondjuk a jegybanki ingatlanok vagy valamilyen állami ingatlanok bekerülnének a Magyar Nemzeti Bank könyvébe, az javítaná hirtelen egy csapásra a tőkehelyzetet, akár nullába is visszahozhatná, de nem tudom, hogy ennek most így van-e jelentősége, vagy van-e értelme. Tehát láthatóan a piac nem nagyon foglalkozik vele, a nemzetközi közvélemény elfogadta azt, hogy átmenetileg ki tudja meddig, akár negatív tőkével is működnek a jegybankok, tehát én azt gondolom, hogy ennek most így nincs.
1: Hát egy megoldás lenne még a forint árfolyamának összeomlása, de szerencsére ettől most nem kell tartanunk, úgyhogy ez nem játszik. Ugye, hogyha egy nagyon gyenge forint árfolyam jelenne meg, mint ahogy volt mondjuk a 420-425-ös forint árfolyam egy rövid ideig, akkor az segítene a jegybanknak, mert másképp tudna váltani rögtön, de hát a gazdaságnak meg nekünk magunknak azért olyan nagyon nem jönne jól.
0: Persze, de hát azt gondolom, hogy ezt senki nem szeretné. Tehát ugye azt az egy banki vezetés is elismerte, hogy 2022 őszén az árfolyamválság küszöbén volt Magyarország. Tehát nem gondolom azt, hogy Magyarország érdeke lenne az, hogy visszakerüljünk oda az árfolyamválság küszöbére.
1: Akkor pedig ez marad így. Beke Károly a Portfolio.hu elemzője volt a vonalban. Karcsi, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Sok mindenről beszéltünk a mai napon, a digitalizációval kezdtük, és az árfolyammal zártuk meg, a veszteségekkel a Magyar Nemzeti Bankban. Remélem velünk tartanak holnap is, jövünk akkor is. Somodi Sormos Eszter szerkesztette a mai műsort, Trónai Egon vagyok, ez volt a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-ben, viszontlátásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
4: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Fórum. Kis kihagyás és némi híradók után én továbbra is Paprika Kinga vagyok, és láthatják itt már is a témáinkat. Fővárosi politikusokat, polgármestereket, alpolgármestereket és kabinetfőnököket, illetve frakcióvezetőket állítottak elő a napokban a parkfenntartóval kapcsolatos szerződések ügyében. Ez egy olyan ügy, itt már is mutatom az ezzel kapcsolatos tényfeltáró cikket, kérem a kollégákat mutassuk meg, amit Kerényi György már 2020-ban több részes cikksorozatban tárt föl, és úgy tűnik, hogy ez az a Fideszen, MSZP-n demokratikus koalíción is átívelő ügy, ez valamiért jó pár évvel később sikerült meglendüljön, tehát most előállították a napokban Láng Zsolt, korábbi második kerületi fideszes polgármestert, Gór Csaba második kerületi frakcióvezetőt, Puskás Péter harmadik kerületi alpolgármestert, ők fideszes politikusok, de előállították szintén a MSZP-s volt országgyűlési képviselő Molnár Zsoltot, és Őrsi Gergely korábbi MSZP-s politikust, a második kerület polgármesterét ugyanebben az ügyben. Ajánlom Önöknek, ez a Szabad Európán, hát amikor még működött ebben a formájában, a Szabad Európa Kerényi György nagy tényfeltáró sorozatát, amelyben ír többek között például azokról a nagy összegű keretszerződésekről, amiket az érintett cég kapott meg, kartelgyanút, amire ő rákeresett. Szóval egy érdekes és hát nagyon szövevényes ügy. Ugye ezek azok a közbeszerzések, amiket ugye minél nagyobb összegben írnak ki, annál kevesebb potenciális pályázó tud ezekre jelentkezni, és hát úgy tűnik, hogy visszaélések komoly gyanúja merül föl több ilyen esetben is. Időközben pedig megérkezett a vonalba Sándor, hát ha erről is lesz kedve beszélgetni, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, ha bár már a napot határán vagyunk.
4: Na jó, akkor jó napot!
5: Faluhelyen már rég, ilyenkor őszintén, már régen elfáradtak egyszer.
4: Ó, már én is elfáradtam, ne aggódjon!
5: Na... Köszönöm, hogy legalább ön szavatartó is visszahívott.
4: Hát megígértem.
5: Hát igen, de hát ígértek itt már sok mindent az utolsó 35 évben, és ebből nagyon kevés vált valóra, de hát ön most bizonyította, hogy azért még van miért bízni a jövőben.
4: Hát nem is gyakorlok hatalmat, látja.
5: Igen. Na most a fővárosi polgármesterek ügyé, én erre nem. Akinek sáros a mundérja, azt vegyék elő szépen. Annak is örülnék, hogyha a rendőrség a mundért, mivel azok viselik leginkább, úgy tisztítanák meg, hogy végre a Szőlő utcából kiderülne az, hogy kik voltak azok a rendőrök, akik oda mentek, és azt mondták, hogy innentől kezdve titkos, és aláírattak egy titkossági nyilatkozatot is, akik beadták ezeket a véleményeket.
4: Hát ez nagyon érdekes kérdés, igen.
5: Feljelentést tettek. Addig én nekem a Pintér úr eljátszotta a becsületét, de rendesen, meg a főügyész úr is, amíg ezt név szerint ki nem derítik, hogy ki volt az, és bíróság elé nem állítják azokat az embereket, és azok az emberek bevallják azt, hogy kinek az utasítására tették, amit tettek, vagy önként és dalolva vállalják a felelősséget érte. Na, ez...
4: Hát ez szép lenne.
5: Múltkoriban hallgattam önnek egy beszélgetését, azt hiszem a Tükörbe, hogy a föld, a víz meg a földügyekkel kapcsolatosan és az öntözéssel kapcsolatban beszélgettek ott. Lényeg az a mesébe, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a föld térképek alapvetően átíródtak, és a földek már réges-régen nem úgy néznek ki a területeken, mint ahogy amikor ezeket a csatornákat, meg az öntözőshez szükséges árkokat, ezt azt megépítettek. Na most nem az a baj, hanem az a baj, hogy megváltozott ez, ugye az osztatlan közösből osztott, vagy egyedi közös lett gyakorlatilag, mert egy pár török basa fővásárolta gyakorlatilag a fél megyét, 3-4 ember tulajdonában vannak, gyakorlatilag
4: óriási földbirtokok koncentrálódtak, így van.
5: 4-5 falu határát fölvásárolták. Na most én elmondanám azt, hogy nem elég csak fölvenni a támogatásokat ezekre a földekre, hanem ezekbe a földekbe bele is kellene fetszülni valamit. És bele kellene fetszelni azt, hogy ezeket a csatornákat, árkokat, meg egyéb dolgokat a jelen állapotnak megfelelően tegyék rendbe. Úgy, hogy az uniós támogatásokból, a föld alapú támogatásokból egy fillért nem adnák egyetlen török basának se, addig, amíg ezt át nem gondolják, meg nem csinálják, és ki nem alakítják a jelenleg állapotnak megfelelően.
4: Akkor itt hogy jegyezzem meg, hogy az uniós földalapú támogatásoknak a rendszerét egyébként talán 3 vagy 4 éve változtatták meg, iszonyú nehezen, mert az alapvetően Nyugat-Európára volt szabva, és így például előírás volt, hogy akinek a kifizetés idején még májusban víz áll a földjén, az nem kapja meg a földalapú támogatást, csak hogy ezeken a környékeken mi nálunk, ez a fajta belvíz, ez nem az a károkozó, romboló tétel volt, hanem nagyon sok helyen azért lett volna rá szükség, hogy leszivárogjon a talajvíz, és ne legyen szárazság. Na most ennek többek között ennek a politikának nyilván csak kisebb részben, összességében a magyarországi vízügyi kormányzásnak vagy irányításnak köszönhetően a víz elvezetés máig a legfontosabb, vagy az önmaga által kijelölt feladatai közül a legfontosabb a vízügynek, miközben már jó ideje egy vízhiányos állapotban vagyunk, és nehéz számomra felfogni, hogy a Fidesz kormányzatok miért nem értették meg, hogy itt mi történik, hiszen hát a kormányzat számos tagja maga is nagy földbirtokos, tehát ha máshonnan nem, onnan tudnia kellett volna, hogy itt gond van. Most megváltoztatták a földalapú támogatás rendszerét, nem kötelező már levezetni a belvizet a földekről ahhoz, hogy ezt megkapják, de igazából itt kollektív megoldásra van szükség, mert ha mindenki kizárólag a saját birtokára gondol, akkor például előfordulhat az, amit látunk egész nyáron, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet, nem törődve azzal, hogy ez mindenki másnak sokkal jobban szükséges lenne, vagy hogy azon meg kellene osztozni. És akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mint például a Homokhátságon, ahol duplájával csökken a talajvízszint métere.
5: Réka, én nem vagyok vízügyi szakember. Én egy sem. Dolgot tudok, hogy az Unióból rengeteg pénz föld alapú támogatásra adnak, ami a föld alapnak, a föld annak az alapja, hogy ott valamiféle fajta értelmes termelés folyjon.
4: Igen, hát hektárra adják ezt a támogatást.
5: Éppen a magyar országgyűlésnek, államnak, mondom én akárkinek, azt a törvényt kellene meghozni, hogy addig egy petákot, amíg ezt az ügyet rendben nem tették, hogy ezt egyénileg, esetileg hogy fogják megoldani, ez legyen a kormány meg az állam dolga. De az, hogy fölveszik az állami támogatásokat, és gyakorlatilag annyit esetenként annyit tesznek érte, hogy egy évben kétszer lekaszálják a gazt, vagy még az se, és fölveszik az uniós támogatásokat.
4: Nem, bocsánat, csak termelésben lévő területekre lehet felvenni a földalapú támogatást, én úgy tudom, de mindjárt utána nézek.
5: Na jó, hát a rét meg a széna is egyfajtája a termelésnek, úgyhogy ki van ezt találva, ne féljen semminek. Na ez az egyik, a másik az, ami ezt én abba hagynám.
4: Igen?
5: A másik az, hogy múltkor szintén az egyik műsorban ön gyakorlatilag az ész nélküli sporttámogatásokkal kapcsolatban olyat mondott, hogy a tömegsportra, meg a ezért. Hát igen, én is voltam gyerek, voltam medicáb is tudtunk fotballozni, tornacipőbe is tudtunk fotballozni, grotgatyába is tudtunk fotballozni, és a hölgyek meg torna ruhában is esetenként részt tudtak venni ebbe-abba. Úgyhogy meg kellene elégedni ezzel, és nem itt megint ilyen izékat, nem, majdnem csúnyát mondtam, hogy milyen álmokat kergetni, hogy itt a olimpia, meg ez meg az fog történni, amikor az ország egyharmad része, szó szerint, mert ön arról a vidékről is származik, ahol a nyomor még a mai napig is kézzelfogható, és ugyanez van az északi részen, a szlovák határ melletti oldalon, és a Baranya megyei részen, és azért mondom, és nagyon tud bosszantani, nem, én egy olyan munkában dolgoztam, és olyan cégnél, aki ezeket az ivóvízügyekkel kap, mindegy. A lényeg az, hogy összejártam Baranya megye határ melletti vidékeit, ahol még az ivóvíz sem volt ivásra alkalmas, mert olyan arzén tartalma volt, hogy gyakorlatilag világítottak.
4: Délaföldön több helyen van ilyen, még mindig.
5: Meg Baranyába is. Még itt is azért úgy megvan ez a környék. Na most nem is az, hanem a nyomornak olyan kézzel fogható foka volt, hogy elképesztő. Mondjak én magának, hogy olyan környéken, hogy még egy dologgal kapcsolatosan, ahol nagyon híresen református templomok voltak, és református közösségek voltak, a templom ajtó be volt dőlve, és ugyanakkor Libanonba katolikus meg templomot építettünk, meg Mexikóba templomot építettünk, és hogy a legújabbról is, most volt a búcsú, ugye a csíksomjói búcsú, a fogadalmi templom talpától a tetejéig fő van állványozva, kíváncsi volnák, hogy kifizeti a révészt. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna.
4: Nagyon szépen köszönöm a hívást, Sándor, és szép napot kívánok önnek. Itt akkor még hirtelen támadt egy kis időm, úgyhogy akkor elmondom, hogy a másik két témánk a mai napra a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, ezt már belengedte korábban is a Tisza, még a választás előtt említették, hogy ezt a hatóságnak látszó egységet szeretnék beszüntetni. Az indoklás az, hogy valódi közfunkciót a szuverenitásvédelmi hivatal nem lát el. Ugye ezt számos elemzés nevezte meg a szuverenitásvédelmi hivatalt egyszerűen a Fidesz kormányok ökleként. Igazából egyfajta lejárató kampányra szakosodtak, független civilekkel, független médiával szemben. Beígértek olyan vasmarokkal végrehajtandó adó és egyéb ellenőrzéseket, amiknek az elsődleges célja látszólag az volt, hogy a független és kritikus szervezeteket eltántorítsák, ellehetetlenítsék. Többek között például az átlátszó is szerepelt az első kiszemelt célpontok között. A harmadik témánk pedig a mai napra az, hogy, és ez a 444 nagy áttekintő cikkében olvasható részletesen, hogy ugyan jelentős elbocsátásokat hajtottak végre az elmúlt időszakban, ennek dacára rendkívül veszteségesen működnek az akugyárak, úgyhogy nagy kérdés, hogy vajon egyáltalán az állami hirdetése vagy állami támogatások nélkül hogyan lehet ezt az iparágat fenntartani. Jó lóra tette a Fidesz kormány, itt ajánlom önöknek a 444 cikkét, majd erről beszélünk részletesebben is. Most azonban tartunk egy rövid szünetet, utána jövök vissza a fórummal. Maradjanak velünk!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Változatlanul egy balesetben sérült gépjármű vesztegel el a fővárosban a Kerepesi úton befelé a Dózsa-György útnál a külső sávban. Így csak egy sáv járható és a Hungária körúttól lassulást tapasztalhatnak. A 8. kerületben nára lezárták a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett a Kálvária tér. Várhatóan délután 3 óráig, holnap pedig reggel 7 órától 12 óráig kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn, mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között. A Kerepesi úton napközben a Barostér és a Hungária körút között szintén mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, ott csatornakarbantartás miatt. Délután 6 órától lezárják. Zuglóban a Tököli utat várhatóan este 8:30-ig a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Ezen az útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Fórumban a beszélgetés, és itt van már velem a vonalban Évi. Üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Szeretettel köszöntöm, borzasztóan boldog vagyok, hogy ön van a fórumban.
2: Kedves, köszönöm!
3: Továbbiakban is színesíti ezt a nagyszerű műsort, remekül vezeti. Örülök neki, nagyon örülök!
2: Nagyon kedves, köszönöm! Én időnként azon gondolkodom, hogy vajon értelmes-e, amit beszélek, mert csak úgy beszélek.
3: Nagyon, nagyon, nagyon meghatározza, amiket mond, és borzasztóan örülök neki, hogy ön van nekünk. Nos, a továbbiakban azt szeretném mondani, hogy Súlyog Tamás, nem értem, hogy miért nem érti meg, hogy itt rendszerváltásról van szó. Én azt gondolom, és nem tudom, hogy egyetérte vele, vagy elmondja a véleményét, azt gondolom, hogy ez a makacság, ez a nem értem, nem akarom megérteni több millió ember akaratát, ez Orbán Viktornak még most is a magyar nép elleni küzdelme, és nem akarja tudomásul venni, hogy vége van.
2: Szerintem ebben igaza lehet, Évi, mert hogy azért azt láttuk az Orbán kormány működésében, még ha nem is szeretik ezt beismerni, hogy úgy ültették be az embereket a közjogi méltóságok pozícióiba, hogy egy esetleges kormányváltás esetén is képviseljék az ő érdekeiket.
3: Tökéletesen egyetértek önnel, ugyanis azt érzékelem én is a parlamentben, hogy az a Gulyás Gergely vezeti a Fidesznek a frakcióját, aki Magyar Péter miniszterelnök úrnak, a fiainak a keresztapja.
2: Lakótársak is voltak egy időben, nem?
3: Tessék?
2: Lakótársak is voltak egy időben, nem?
3: Valóban, igen. És szándékosan, tudatosan keresztbe állítja. Egyszerűen pokoli ez a akaratosság, ez a makacság, és nem akarom tudomásul venni, és akkor is szorítok a magyar népen, amikor ők már megmondták április 12-én, hogy elég. Úgyhogy tisztelt szerkesztőasszony, borzasztóan csodálkozom, hogy az a Gulyás Gergely, aki két ingatlannal rendelkezik, és én úgy gondolom, hogy egy jóra való ember még mindig ezt a makacságot, akaratosságot képviseli, és nem megy át a napos oldalra, ahol én azt gondolom, hogy mi vagyunk, és hívjuk, és várjuk, hogy gyertek át a napos oldalra, ne makacskodjatok, hanem gyertek át, lássátok be, hogy elég volt.
2: Ön szerint ennyire prominens elsővonalas fideszeseknek reális, hogy mondjam, megfordulni a damaszkuszi úton?
3: Igen. Gulyás Gergelynek mindenképpen. Gulyás Gergelynek nincs ott a helye. Ő egy jóra való ember. Szerkesztőasszony, egy jóra való ember. Nincs ott a helye, és csodálom, hogy elfogadta ezt az állást Orbán Viktortól, mert nem mert neki ellent mondani, ugyanis akkor a politikai, vagy emberi, vagy családi karrierjének vége, és ez az igazság. Én legalábbis ezt gondolom, szerkesztőasszony.
2: Én őszintén szólva nagyon sokat gondolok arra, hogy ezeknek az embereknek milyen kevés önbizalma lehet, hogyha nem tudják elhinni, hogy ezen a pozíción kívül más nem lehet nekik.
3: Igen, sajnos, okos, ez az ember okos, csak valamiért nem tud átjönni a napos oldalra. Nagyon sajnálatos. Na most belekukkantottam, képzelje, a másik csatornájukba, tisztelt szerkesztőasszony, és ott az igazságügyi minisztérium bizottsága ülésezett.
2: Igazságügyi bizottság, igen.
3: Igen, köszönöm szépen. És gondolja el, hogy nagy meglepetésemre szerkesztő azt, hogy mit keres ott Tuzson Bence.
2: Hát 3 forint 20-at.
3: 3 forint.
2: Óránként?
3: Igen, és gondolja el, hogy beszél nekem, és védi a jogállamiságot, és a jogász, a jogosság, a jogállam.
2: Hát most már megvédi, hát...
3: Nagyon kell ügyelni. Ez a Tuzson Bence, szerkesztőasszony, aki korábban a Szőlő utcai gyermekek ügyében még meg sem kérték, föl sem kérték, hogy legyen szíves vizsgálatot indítani, már azonnal kijelentette, hogy nincs semmi kiskorú sértett, és mindenki nyugodjon meg, minden rendben van. Hát ez az ember hazudott. Elnézést, hogy ezt így fogalmazok, de tulajdonképpen ez a lényeg.
2: Körbe táncolni, igen.
3: Ez a lényeg, hogy hazudott, és ott ül ennek a bizottságnak a székében, és további jogállamisági problémákat vet föl, hogy ja Istenem, mi lesz a joggal. Hát én megmondom őszintén, én a felesége helyébe elválnék tőle, és azt mondanám, hogy eredj innen, mert te hazudtál reggel, délben, este, és nincs helyed a képernyőn, és sehol nincs helyed a parlamentben.
2: Ja, a hazugságnak ezt szoktuk körbe táncolni, különösen hírműfajunkban nálam sokkal diszkrétebb kollégák szépen körül tudják írni, de ugye a hazugságnak definíció szerint az a jelentése, amikor valaki tudja, hogy nem igazat mond, és szándékosan mégsem azt mondja. Tuzson Bence esetében nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a mínusz 15 perc alatt összeállított 4 oldalas összefoglaló, amit a Szőlő utca ügyében produkált, az arról ő elhitte volna, hogy az igazság, hiszen a rendelkezésére álltak olyan iratok, adatok, nyomozati tények, amelyek nyilvánvalóan cáfolták azt, amit ő előadott. Szóval szerintem ebben az esetben teljesen védhető ezt hazugságnak nevezni.
3: Ez kérem szépen nem büntető jogi kategória, hogy ő pontosan tudta, hogy szándékosan nem mond igazat, és mégis kiáll és félrevezeti a magyar népet.
2: Hát azt hiszem, hogy ezt majd többek között például az igazságügyi bizottságnak is ki kell majd derítenie, hogy ebből jogi eljárás kell legyen, vagy politikai számonkérés, az majd idővel elválik, én ugye nem vagyok jogász, Somos kolléga majd megmondja, hogyha ő lesz itt bent, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, de ugye arról volt szó a parlamenti vizsgálóbizottságok jogainak kiterjesztésénél most múlt héten, hogy erre pont azért van szükség, ezt azért javasolja az új kormány, mert vannak dolgok, amiket morálisan és politikailag számunk kérni nem a bíróságon lehet, de fontos számunk kérni.
3: Fontos, igen. Még egy gondolatot szeretnék, szerkesztő asszony, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről gratulálok, nagyszerű, ugyanis ahogy ön korábban megfogalmazta tökéletesen, hogy Magyarországon lévő civil szervezetek szándékos vegzálására, megszorítására jött létre ez a hivatal, semmi másra, csak erre, hát ez aztán már tényleg a jogállamiság, nem is tudom, felső foka, hogy ezt a hivatalt erre hozták létre. Döbbenetes. Döbbenetes. Én boldog vagyok, hogy visszatértünk Európához. Én boldog vagyok, hogy Európa fellélegzett. Én boldog vagyok, hogy a magyar nép egy kicsit mosolyog. Mosolyog, és mer beszélni. És mer beszélni, és mer gondolkodni. Mer kérdéseket föltenni. Hiszen ez a lényege a mindennapi életünknek, hogy gondolkodjunk, kérdéseket tegyünk föl, és keressük meg a választ. És a bíróságoknak is az a feladata, és a hatóságoknak is, hogy igenis az első témában Molnár Zsolt és egyéb közreműködők személyében igazságot tegyen. Remélem, hogy ez hamarosan megtörténik.
2: Szerintem is nagyon fontos. Köszönöm a hívást, Évi.
3: Köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Én ahogyan elég szemtelenül úgy fogalmaztam a múlt heti HVG-ben, hogy 9,5 millió jogázó országa lettünk, mert ez a fellélegzés úgy tűnik most egy jellegzetes aktus. Egyébként az én megfigyelésem szerint a fideszesek körében is, hiszen hát működtetni, egyben tartani dolgokat az utóbbi 4, inkább 6 évben már nagyon-nagyon nehezen ment a Fidesz kormányzatoknak, és aki nem veszítette el közvetlenül a saját pozícióját, vagy nem fenyegeti személyes számonkérés, azoknak ez most igazából akár megkönnyebbülés is lehet politikailag is. Itt van már velem a vonalban Katalin. Jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok most már bőven.
4: Jó napot kívánok. A engem, Réka?
2: Igen, figyelek.
4: Igen, nagyon örülök, hogy önnel beszélek, mert pár adással korábban ön kérdezte meg, hogy Bán Viktor vajon mit kezdjen magával a szabad idejébe, és ebből erre kér ötleteket. Nekem van egy baromi jó ötletem, no. Én imádom a Kalambó sorozatot.
2: Sűntenyésztés?
4: Tessék?
2: Sűntenyésztés?
4: Nem. Mondom, imádom a Kalambó sorozatot, és igen. Abban volt egy olyan epizód, amelyben volt egy magasrangú katona, nyugalmazott katona tiszt, és a születésnapjára a feleségétől kapott egy akkora terepasztalt, mint egy szoba, és a amerikai polgárháborús makettek.
2: És tologatta a kis ólomkatonáit.
4: Igen, így van, igen, de hogy egy hatalmas, nagy, most ezzel simán elszorakodna, amíg a szabad idejében, szerintem.
2: Ez nagyon jó ötlet, és tudja, mint azért érdekes számomra különösen ez az ötlet, mert ugye Orbán Viktornak globális politikai ambíciói támadtak egy ponton, hát ezt sokan eléggé zokon is vettük, mert hogy a hazai ügyek fenntartásában nem jeleskedett ennyire, mint a világ megfejtésben, bár a világ megfejtései sem voltak különösebben sikeresek, és ez nagyon érdekelne engem, hogyha kapna például valami, nem is valamiféle földrajzi segédletet, aminek a segítségével például tanulhatna a földről, hiszen mert, hogy arról, ahogyan ez pillanatnyilag létezik, úgy földrajzilag, mint politikailag, mert hogy ezekben a nagy világméretű megfejtésekben azért a világ valóságai ritkán szerepeltek. Tehát mondjuk megtanulhatná a környező országok neveit, én azt nagyon bírnám. Ránézhetne az Európai Unióra, esetleg átnézhetné Eurázsiát, ha nagyon unatkozik, Afrikát.
4: Igen.
2: És akkor már közelebb lennénk a valósághoz.
4: Igen. És kiharcolhatná magát akkor a háború, tehát akkor ennek tökéletes lenne ez az ajándék, vagy ez a foglalatosság.
2: Kukorica csutkákkal lehetne kardozni.
4: Igen.
2: És csak azért mondom, mert én gyerekkoromban a testvéreimmel ezt sokat csináltam. Jó szórakozás, ajánlom.
4: Igen. Hát, vagy kis vakardalna, és ahhoz is, igen.
2: A csutkával nehezebb valódi sérülést okozni, ilyen kisebb horzsolásokat okoz, de aránylag puha a külseje, úgyhogy olyan rettentően nem tudja összeverni az embere testvéreit. Verekedtünk mi rendesen, ez volt a szelidebbik megoldás, ezért javaslom ezt.
4: Igen.
2: Baleset biztosabb.
4: Igen. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, Katalin, a hívást, és kiváló napot kívánok. Ugyanitt akkor elismétlem még, hogy továbbra is várom a megfejtéseket, illetve a javaslatokat, hogy önök szerint Orbán Viktornak mivel kellene hirtelen felszabadult szabad idejét eltöltenie, ugye nem ült be a parlament, de továbbra is a Fidesz elnöke. Lássuk meg, hogy ez mennyi és milyen minőségű munkát jelent majd hosszú távon. De hát azért nekem az a tapasztalatom, illetve szakemberek is azt erősítik meg, hogy a nyugdíjba vonulás, tehát egy hirtelen élethelyzetváltozás nagyon stresszes tud lenni, és ilyenkor fontos, hogy valamiféle értelmes aktivitást megtartson az ember. Az én szüleim házkörüli munkákkal, favágással, gazdálkodással töltik az idejüket, bár ugye a nyugdíj mellett továbbra is dolgoznak. Orbán Viktornak nem annyira ajánlom a favágást, mert ahhoz azért ennél kicsit, hogy mondjam, valósabb erőben kell lenni, nehogy beleállítsa a baltát a lábába, de elkezdhetné valami lájtosabbal. Várom a javaslataikat, és ugyanígy megismétlem azt is, hogy a választás óta nem hallottam az én legjobb barátomról, Béláról 60-ból, aki többször betelefonált, kiskertjéről is értekeztünk, meg arról, hogy a 60-i rendőrség milyen ügyekben nem intézkedett, amiket ő nagyon szeretett volna, hogy ott mégiscsak történjen valami. Aggódom Béláért, sajnos nem tudom a telefonszámát, mert annyi eszem nem volt, hogy felírjam, úgyhogy kérem Bélát, hogy jelentkezzen, és nyugtasson meg, hogy minden rendben van vele. Hát nagyon remélem, hogy nem történt semmi borzadály a választás óta, talán csak egy kicsit el van keseredve, mert ő nem ilyen eredményt várt, de azért szívesen megvigasztalom ebben a tekintetben is. A mai témáink tehát, a fővárosi politikusokat állítottak elő a park fenntartóval kapcsolatos nyomozásukban, továbbra is meleg szívvel, jó szívvel ajánlom Kerényi György vonatkozó tényfeltáró anyagait ebben a témában, amelyek a Szabad Európán jelentek meg, 2020-ban kezdődött a sorozat, 2020 novemberében, itt kérem a kollégákat, hogy mutassuk is meg a cikk oldal, majd mutatom a következő részeket is a szünet után. Itt parkfenntartó cégek monopóliumáról szól Kerényi György cikke, valamiért nem az látszik most, de annyi baj legyen. Illetve a következő témánk a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása, mondván, hogy nem tölt be valódi demokratikus funkciót, politikai végrehajtó funkciója volt, annak meg van ennél törvényesebb formája, legalábbis ezzel érvel a frissen beiktatott Tisza kormány, illetve a jelentős állami támogatással és törvényi támogatással idehozott akkumulátorgyárak úgy tűnik, hogy bár rengeteg embert bocsátottak el, 1500 ember bocsátottak el összesen mostanában, mégis jelentős veszteségeket termelnek ezek a témáink. Most egy kis szünetet tartunk, aztán a déli híradó után jövök vissza a fórummal, maradjanak velünk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mostrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
4: Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a fórumot most így a déli híradó után. Maradnak a délelőtti témáink egyelőre. Fővárosi polgármestereket és más politikusokat érintő ügyekben, ahogyan hallhatták a kolléganőmtől a híradóban, most már nem csak előállítottak politikusokat, hanem egy MSZP-s korábbi tisztségviselőt, Molnár Zsolt, egykori országgyűlési képviselőt most le is tartóztatták, illetve javasolta a letartóztatását az ügyészség a parkfenntartó szerződésekkel kapcsolatos ügyben, ami 2020 óta várta, hogy felgöngyölítsék. Megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, ezt kommunikálta a Tisza, ezt a javaslatot adták be, mondván, hogy ennek kizárólag politikai célja volt, és nem szolgált semmilyen demokratikus funkciót, illetve jelentős veszteségeket termelnek a hazai akugyárak annak dacára, hogy már 1500 embert elbocsájtottak az idén. Lássuk meg, hogy mi kerekedik ki ebből. Itt van velem a vonalban József. Jó napot kívánok!
5: Kedves csókolom, és a kedves nézőknek is.
4: Köszönjük.
5: Az akugyárakkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy ki és miért döntött így. Hát mondjuk miért nem konzervgyárat vagy kacsagyárat hoztak be.
4: Erről mi volt a második? Konzervgyár vagy?
5: Gatyagyár.
4: Gatyagyár?
5: De hát vagy bugyigyár, hát ruházat.
4: Ja, értem, jó, bocsánat, hirtelen nem tudtam, hogy ez most egy iparág, amiről nem tudok. Igen, az igaz, hát, hogy a hazai könnyűipar teljesen leépült a rendszerváltás óta, és persze ennek egy részét meg is lehet indokolni, de érdekes gondolat az, hogy az Orbán kormányzatok miért azt vették a fejükbe, tulajdonképpen teljesen sztálinista módszerre, hogy mi a szén és acél országa leszünk, bár se vas ércünk, se szenünk nem volt akkor se, és most tehát határozták, hogy akkor nekünk akugyárakat kell létesíteni, pedig se munkaerőnk, se technológiánk, se áramunk, se vízünk, de nem baj.
5: Hát gyakorlatilag így van. Gyakorlatilag így van, hogy a semmire, és hány ezer munkást hoztak be, ha esetleg van erről valami munkó? 35 ezer, vagy mennyit?
4: Keresek erről adatot, egyébként ajánlom mindenkinek, még kérem a kollégákat is, hogy ha tudjuk, akkor majd mutassuk meg a 444 vonatkozó cikkét erről. Nagyon sok munkaerő bérelt külföldi munkavállaló jött be ezekbe a gyárakba. Egyébként nem csak ezen dolgoztak külföldiek, hanem például az elhíresült Budapest-Belgrád vasútvonalon. Talán most már látszani fog a cikk. A 444 reggeli összefoglalójáról van szó. Hát reggel 6-os, úgyhogy gondolom, hogy nem ma hajnalban írt a Székesarolt. Ez egy ilyen jóval alaposabb összefoglaló. De itt tényleg az a nagyon érdekes, a 23 óta áttekintették az akugyárak teljesítményét. Ugye 24-25-ben volt egy nagyon súlyos esés gazdasági teljesítményben. Ugye ez nem az akkumulátorok számát jelenti, hanem tulajdonképpen a pénzügyi teljesítmény. És egészen minimális emelkedés volt a korábbiakhoz képest. Tehát mondjuk a 2023 előtti állapotokhoz képest idén, év elején, de nem úgy tűnik, mint hogyha kijönnének ebből a gödörből.
5: És ráadásul ugye, ha jól tudom, nem is a szomszédból vagy Európából hozta be munkásokat, hanem elég messziről.
4: Ugye az ide települő cégek tekintélyes része koreai és kínai tulajdonban van. Az ő számukra és különösen Kína számára azért is lehetett igazán érdekes Magyarország, vagy hát igazából tulajdonképpen bármelyik EU tagállam, mert ugye az EU már korábban kiadta azt a direktívát, hogy bevallom, nem emlékszem melyik évtől, de valamelyik évtől jelentős védővámok lesznek a nem Európai Uniós gyártású akkumulátorokra, de hát a Magyarországon összeszerelt, összeállított, vagy akár csak befejezett termékekre ez nem vonatkozna. Ez még önmagában lehetett is volna egy jó terv, de szemmel láthatóan ez az iparág a közvetlen állami támogatás nélkül nem igazán teljesít, és ugye volt egy súlyos gazdasági visszaesés a Covid idején, aztán ugye jött az ukrán eszkaláció, ezt így szokás szétválasztani, de én nem tekintem ezeket teljesen különálló válságoknak, hogy őszinte legyek. Inkább azt mondanám, hogy egy nagy pénzügyi gazdasági válságnak a hullámait nézegetjük most.
5: Mit gondol erről? A sok nem európai dolgozót, és bocsátják el őket ki fogja hazavinni? Hogy elfoglalják a lakásunkat, ha nem legyen igazán.
4: Csak én úgy értem a dolgot, hogy az 1500 elbocsájtott ember, azok a magyar munkavállalók, lehet, hogy félreértettem valamit, azok a munkaerőbérelt külföldiek, akiket ezekből a gyárakból elbocsátanak, őket jellemzően egyébként nem úgy szokták elengedni, hogy akkor nesze itt az útleveled, azt menjél világgá. Bár egyébként ez is egy fontos téma, és ezt is fel kellene dolgozzuk alaposabban, hogy mi van, mi a sorsa ezeknek a külföldről jövő munkaerőbérelt embereknek. Nagyon sokszor nagyon brutális munkakörülmények között, meg életkörülmények között vannak itt. Az akugyárak esetében ez kevésbé feltűnő, meg kevésbé nyilvánvaló, mint például a nagyon sok nagyvárosokban dolgozó futár esetében, ahol azt hiszem pont a Telex készített feltáróanyagot azokról a egészen elképesztő állapotokról, ahol összezsúfolva munkásszállásokon, egymás tetejére össze vannak fektetve ezek az emberek, rettenetes körülmények között, óriási levonásokkal sokaktól elveszik az irataikat, nyomott áron, nyomott bérért dolgoznak, tulajdonképpen emberkereskedelmi körülmények között.
5: Hát szinte maffia módszer gyakorlatilag.
4: Igen, és azért ez szerintem fontos, hogy ezt tudomásul vegyük, hogy itt ezek az emberek, akiket itt kizsákmányolnak, ilyen mérhetetlenül, nem ők igazából a magyar munkavállalónak a közvetlen vetétása, sőt, azt is látjuk, hogy amikor jön be külföldi munkaerő Magyarországra, az nem növeli meg a magyar állampolgároknak hirtelen a munkanélküliségét, mert nem ugyanazokban a szektorokban, nem ugyanazok között, a körülmények között helyezkednek el. Szerintem itt a munkaügyi szabályozások egységes javítása lenne egy fontos megoldás kezdő lépésben.
5: Na és akkor a másik brutális aljasság vagy szemétség szerintem, ugye, hogy a rossz szakukat vissza kell hozni. Tehát legyártunk millió számra sok példányt, azt elviszik Afrika, Ausztrália, amerikai, majd nem ott a sivatagban csináltak neki gyárat, vagy fel, hanem majd szépen visszahozzák ide hozzánk. Hát egyszerre nem fogunk tudni kilépni a lépcsőházból, már a mennyiség darabra sem.
4: Most a garanciális akkumulátorokra gondol? Vagy, mert most ezt hirtelen nem tudom, hogy micsoda.
5: A rossz, ami annak az újra feldolgozása, és hogy a gyártás figyelem érnök
4: netem. Hibás vagy előregedett akkumulátorok?
5: Igen. Hát gyakorlatilag minden rosszat vissza kell ide hozni, amit így gyártottunk.
4: Itt most megint muszáj egy kicsit kötözködjek, mert hogy a használt és meghibásodott akkumulátorok feldolgozása önmagában, egyszerűen fogalmazok, Istennek tetsző dolog. Ez ennek az iparágnak egy teljesen legitim tevékenysége, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a sósavas akkumulátorokat, azokat már majdnem 100%-ban újra hasznosítják, ami egy kiváló dolog. Egyrészt fontos alapanyagokat használnak újra, másrészt ugye a szennyezést ezzel könnyebben fel lehet számolni. A probléma megint az, hogyha a munkakörülményeket és a környezetvédelmi feltételeket nem tiltják be. Ugye ez a fajta feldolgozás, ez egy pénztermelő iparág, tehát erre támogatások járnak, ezzel azért jól lehet keresni, szerintem önmagában nem az a baj, hogyha Magyarországon van ilyen feldolgozó üzem, hanem hogyha nem megfelelő körülmények között van. Azt értem, hogy miért gyanakszik a körülményekre, mert eddig nem tartották be még a nagyon laza szabályozásokat sem.
5: Hát ez sajnos magyar mentalitás, és ezt népámításnak tartom. Tehát szépen eltetszett mondani, valóban ezzel ámítanak minket, a gyakorlatban szemét. Már az új gyártásnál 20%-a segít. És ezzel mondta a szerelő szakértő mérnök, aki ezzel beszélt, hogy ez kuka. Tehát nem újra hasznosítás szemét, tehát már...
4: Ja, hogy ez teljesen egészében szemét.
5: Ez teljesen szemét, már az, és úgy mondta, hogy 20-50%-ig, ha már minden simán megy...
4: Jézus ereje. 20%.
5: Nem úgy mondta, hogy azt akkor szétszedjük, és újra hasznosítjuk.
4: Hát itt megint kérdés akkor, hogy ez milyen technológia, hogyha ekkora selejtarányjal dolgozik, mert én azért megnézném, hogy mekkora selejtarányjal dolgozik egy akkumulátorgyár olyan helyen, ahol komolyabban veszik a szabályozásokat. És milyen technológia az, ami eleve például a rontott daraboknak a feldolgozását alkalmasint nem teszi lehetővé, hogy ezek nagyon szennyező dolgok. Egyébként egy sima ceruza elem, vagy góliát elem is iszonyatosan szennyező dolog, de több köbméter földet el tud szennyezni, akkor most képzelheti az ember, hogy például egy autóba való lítiumos akkumulátor mekkora írtózatos szennyezéssel jár. Tehát szerintem ez akkor lenne egy működőképes technológia, vagy ha én hatóság volnék, mint hogy nem vagyok, én akkor engedélyeznék ilyen technológiát, hogyha annak lenne körforgásos útja biztosítva, nem?
5: Hát és nem látjuk, hogy miért módosították a szabályokat a munkavédelmi, környezetvédelmi, ugye mert sokan háborogtak azért, hogy a gyárakra szabták és elvonták, tehát a EU-ban sokkal szigorúbbak vannak, amit ne is tartatnak, nálunk pedig ezekre a gyárakra célozva lazítottak a szabályzatokat.
4: Igen, nagy verseny volt a környékbeli országok között, hogy ki tudja megcsípni ezeket a befektetéseket, de úgy tűnik, hogy nem jártunk annyira jól velük.
5: Hát én őszintén örülök is neki, én abszolút villanyautó, tehát nem a villanyautó ellen vagyok, hanem magának ez az akkumulátoros meghajtása. Tehát sokkal robban a hidrogén cellás és egyéb meghajtásokat kedvelném, és arról nem beszélve, hogy brutál balesetek lesznek. Tehát már a gyártáskor vákumszobába kell, mert kigyulladt, nem tudják oltani, és a reklámban láttam, ön is látta, gondolom, hogy 800 voltos az akkumulátor feszültségek, meg 1600 voltos. Na most a magyar mentalitás az, Pestabá, hogy na majd én megreparálom. Brutális balesetek lesznek szerintem. De ne legyen igazam.
4: Hát azért szerintem erről például oktatni embereket, tehát érdemben tájékoztatni, hogy nem lehetne kiesni, mint ugye, majd még egy csavarral megfogatom, mint szegény nagyapám. Még beleverünk egy szöget, azt akkor jó lesz.
5: Így van.
4: A nagyapám is mérnök ember volt, de szerintem mindent meg lehet oldani még egy csavarral. Legrosszabb esetben egy kis ragasztással.
5: És ugye, ami a legnagyobb igénybevétel a járműipar, tehát minden mechanikus képészet, villamos témában, ráadásul ugye a magyar utakra, amilyen kátyuk, szakadékok vannak. Na most ez az időjárással vegyítve, meleggel, hideggel, jéggel, buszpor, brutál balesetek.
4: Hát itt a mi esetünkben és az akkumulátorok tekintetében is a magyarországi jelenlegi időjárásnál már nincsenek annyira extrém hidegek, hogy ez tartósan gondot okozzon, de a nyári hőség igenis okozhat gondot ezeknél. Azért itt meg kell jegyezzem, hogy Franciaország ezeknek az elhasználódott lítium akkumulátoroknak az újrahasznosításában élen jár, és nagyon lelkesen fektettek bele pénzt, tehát azt a fajta elhasználódott, elreagált lítiumot is újra tudják hasznosítani, jelentős energiabefektetéssel, de újra tudják hasznosítani, amit másút ugye menthetetlen hulladéknak tekintenek, bár tegyük hozzá, a franciák ugye a használt nukleáris fűtőanyagot is újrahasznosítják. Azt hiszem pillanatnyilag egyedüléként Európában használják ezt a technológiát. Ezek hasznos és fontos dolgok, csak tényleg csak úgy érdemes neki látni, hogy az ember rettenetesen komolyan veszi az ezzel járó esetleges veszélyeket.
5: Köszönöm, ha van esetleg, aki várakozik, akkor tessék szólni, akkor...
4: József, nagyon szépen köszönöm, le is járt lassacskán az időnk, ne haragudjon, hogy ennyit jártattam a számot, de hát engem is nagyon érdekel ez a téma, és örülök, hogy ezzel telefonált. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán még egy részben visszatérek.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körgyűrűn ma délután 3 óráig kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között. Pénteken, azaz holnap ugyanezen a szakaszon reggel 7 órától déli 12 óráig kell szakaszos korlátozásra számítani. A Gyömrői úton kifelé már lezárták a külső sávot a Sajó utca után, mert javítják az útburkolatot. A 8. kerületben lezárták a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától így kétirányú Zsák utca lett. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között ma is mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatornakarbantartás miatt. Lezárják délután 6 órától este fél 9-ig várhatóan Zuglóban a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik majd át a lezárt szakaszon. Varga Edele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Az én poharam félig tele, visszatértem, valamint az Terminátor, és már folytatjuk is a fórum beszélgetést. Még egy részben itt van velem a vonalban István. Köszönöm a türelmét.
3: Nagyon köszönöm én is a türelmet. Kedves Réka szerkesztő asszony, a mai nap találkozunk először életünkben, hogy egy beszélgetés folyamán megismerjük egymást.
2: No, miről szeretne beszélgetni?
3: Köszönöm a visszajúvást. Én az egész napi fórumot nézem és láttam, Sándor bácsival is tetszett beszélni. Én 75 éves vagyok, de akkor is Sándor bácsinak
2: beszélem. De csak nem sértődik meg.
3: Nem sértődik meg. És nekem olyan kérdésem van, ő nagyon jól fejtette ki a véleményét a földhivatalokkal kapcsolatban, meg hogy milyen munka folyik. Kérem, utakat eladtak, utat eladnak, árkot, nincs árok, meg egyéb. Igen, lehetne erről sokat regéni, de én nekem egy kérdésem van. Ha már ennyire ellenőrzik az egész leendő polgármestereket, én adok egy pontos helyet, én tudom, kedves Réka nyíregyházi, én 2017-ben kerültem Nyíregyházára, és 2019-33 egy szolgálat után választási csalással győztek, de én ezen túltettem magam, de egyet nem értek. Hogy engedhetik meg azt, hogy egy polgármester az önkormányzat tulajdona képzőgépekkel saját területén dolgozik, saját célra használja, mindent a saját célra használ. Én a feljelentést 2022-ben megtettem, úgy higgyel a kedves Béka, a maiig nem kaptam választ.
2: És volna kedve megtenni újra a feljelentést? Mert most nagyon úgy tűnik, mintha a nyomozások hirtelen megteltosodtak volna. Igen, ugye azt tegyük hozzá, hogy bárkinek a területén lehet dolgozni gépekkel, hogyha az ember ezt kibérli. Ha csak úgy kölcsönveszi, mert úgy érzi, hogy neki az jár, az azért egy ennél jóval problémásabb eset.
3: Igen, de még nagyobb volt, amiben én léptem környezetvédelmi szempontból.
2: Igen?
3: Ez a Dél-Fehér megye, amit úgy mondunk, hogy Dél-Fehér megye 5-ös számú választókerülete. Kérem, olyan nem lehet tenni egy embernek, amit a jelenlegi polgármester is művel, és ellenőrzések nincsenek. Semmi nincs.
2: És mit, elmondja, hogy mik ezek az esetek?
3: Hát én a környezetvédelmi szempontból ugye ott több helyet meghatároltam, meg fényképet adtam az előző ciklusban országgyűlési képviselő 4 tudomására adtam, és nem történt semmi. Hát most várom, bízom ebbe az új kormányban, nagyon bízom, hogy tisztességes, becsületes kivizsgálást kapok ennek az ügyeknek az árán. Nem akarom itt a kedves Rékát zavarba hozni, elmondom én a település nevét is, Mátyásgomb, 33 évig szolgáltam, ott születtem, 1952-ben első anyakönyvezet vagyok. És ezt nem tudom tudomásul venni, hogy ezt hogy lehet csinálni, és miért engedik, vagy ki ennek a támogatója. Azt tudom, hogy van támogatója az 5-ös számú Fejér megyei kerület országgyűlési képviselője. Hát hallottam azt is, hogy most is milyen választás volt, végig figyeltem, mentem, hisz hazajárok, a lányom meg ott dolgozik.
2: És mit gondol, miért nem indult el a nyomozás abban az ügyben, amiben ön feljelentést tett?
3: Hát az ügyben azért nem indult el a nyomozás, mert az országgyűlési képviselő teljes mértében fenntartotta. Én nem a rendőrséget hibáztatom, egyáltalán nem a rendőrséget. Nem kaptak hatáskört, hogy intézkedést megtegyék. Erre már nem akarok utalni, de Pintér Sárnor belügyminiszter úrnak is, és a helyettesének is, ugye szóba azt tudtam javasolni, hogy mivel a tévével nyilatkozott, ha valakinek problémája van, keresse meg. Hát megkerestem, de én már bocsánat, 2022 óta nem kapok választ arra, amit beadtam, meg semmiféle határozatot vagy ügyésziratot nem kaptam, hogy na kérem, ezt az ügyet megszüntettünk. Többszörösen mondom, környezetvédelmi szempontból eszméletlen.
2: És megvannak önnek ezek az iratok? Tehát, hogyha úgy alakul, akkor be tudná újraadni a feljelentést?
3: Persze, természetesen. Megvan a képviselő úrnál is, Tordai Bence, Höldi Judit, sorolhatom. Úgyhogy vannak, akiknek oda rendelkezésre bocsátottam, de természetesen, hogy kell még a mindent a rendelkezésre. Csak kíváncsi vagyok azért, hogy ez az ügy miért lett eltusolva. Ez egy komoly ügy.
2: Ezt megértem. Hát meg a feljelentés, ez nem úgy megy, hogy úgy teszünk, mintha nem jött volna meg a levél, csókolom. Hát ennek igen, azért igen. Ügymenete van, érkeztetni kell, perrendtartás.
3: És a kormányhivatal is a helyettes válaszolt, hogy ebben az ügyben majd intézkedünk, azóta is intézkednek. Tehát én egyetértek a jelenlegi kormánynak, amit kitett a második pontban a mai napon is, hogy megszüntetik a szuverenitási hivatalt, meg kell szüntetni. Aminek nincs szükség, az meg kell szüntetni.
2: Hát nézze, a parkfenntartó ügye is, ami ugye a mai első ajánlott hírünk, 2020-ban írta meg Kerényi György az itteni, hadd fogalmazzak csak úgy, hogy összefüggéseket, mások úgy fogalmaztak, hogy disznóságnak látszó eseteket.
3: Igen.
2: 2020 óta hirtelen most lendült meg a nyomozás. Hát eddig rettentően nézték, nem tudom, fordítva volt a nagyítóüveg, vagy mi történt, de most elindult.
3: Csak egy kicsit furcsa dolog nekem a számomra, mert ha én ilyen munkát csináltam volna az elmúlt 30 év alatt, nem úgy, mint ahogy egyetértek a dr. Gémesi György Magyar Önkormányzati Szövetség elnökével, hisz mai napig tartjuk a kapcsolatot, benn vagyok az egész részben, Csőszik László, ért polgármester, tehát ismerem János Ida, egyéb polgármester, ők is tudják ezt a témát teljesen, mert ugye minden szépen lépésre elmondtam. De most a kedves hölgyet, Rékát meghallgattam, mint szerkesztő, boldog vagyok, hogy önnel beszélhettem, és
2: nagyon köszönöm, hogy hívott.
3: Nagyon szép és megfontolt válaszai vannak. Amúgy is gratulálok az ATV-nek is. Minden
2: köszönjük, átadom dolgóra. A kollégáknak. Nagyon kedves.
3: És még egyszer köszönöm a türelmét is, hogy visszahívott, de természetesen ezt nem fogom én sem hagyni.
2: Szurkolok nagyon, mert azért ezek fontos ügyek, és remélem, hogy mégiscsak lesz ebben valamiféle előrelépés. Abban igaza van Tarjányi Péternek, hogy mindennel elszámolni az évtizedes munka, De ezt igen. Ő is elmondja, hogy ezt az évtizedes munkát attól még ugyanúgy el kell végezni.
3: Igen.
2: István,
3: igen.
2: Kívánok kiváló napot önnek, köszönöm a türelmét igen. is, de most elbúcsúzom, mert már itt van a vonalban velem Ferenc. Halló!
4: Üdvözlöm, kedves műsorvezető asszony!
2: Jó napot kívánok!
4: Elnézést, nem akarok bizalmaskodni, hogy Réka, ezért mondtam a műsorvezetőt.
2: Nyugodtan, de nagyon kedves, így is, úgy is.
4: De a múltkor mondta ön is, hogy fura az, hogy egy régi bukott minisztert elnök úrnak, meg ilyennek szólítanak. Ezért én a megszólításnál csak így azért tiszteletet megadom önnek. Igen.
2: Nagyon kedves, de ha gondolja, szólíthat Klárikámnak is.
4: Hát de ön nem Klárika.
2: Hát nem, de nem vagyok hát sértődős az ilyesmire. Egy időben okay, bevallom, amikor Réka. Elkezdtem igen, tévében igen. dolgozni.
4: Térjünk a lényegre.
2: Okay.
4: Volt egy emberke itt, aki végre fölvetett egy olyan problémát a magyar akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, amit szerintem a kedves nézők vagy hallgatók nagy része fel se fog, hogy itt miről van szó.
2: Na melyik részre gondol?
4: Mondok önnek egy példát. Magyarország itt az utóbbi 10-15 évben kezdte először a gumigyárakkal. Ugye sok gumigyár épült.
2: Én hát már 2006-7-8 környékén jött a Hankook gumigyár, igen, akkor egy milliárd igen. forintos adókedvezménnyel.
4: Én építettem a Hankook gyárat, uh-huh. de nem úgy, hát jöttek itt pénzes emberkék, építettek egy gyárat, én meg segítettem nekik építeni. Na. De csak egy példát mondok, és ezt le is zárhatjuk. Tudja ön, hogy egy darab személygépkocsi gumiabroncshoz a magyarországi vízkészletből mennyit szennyeznek el?
2: Mennyit?
4: Elmondom, 2000 liter, tehát 2 köbméter, de várjon, akkor egy személyautót számoljunk ki, tehát 5 kerék póttal együtt 10.000 liter vizet szennyezünk el. Most várjon, egy traktornál, de nem akarok ebbe belemenni, csak hogy fölfogják az emberek, hogy miről van szó. 20.000 liter egy traktor guminál. A traktornál vegyünk csak 4 kereket, 4x2, 20.000, az 80.000 liter. No, csak ez a gumi. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a gumigyár dolog is egy hatalmas baki volt Magyarországnak, egy ilyen pici országnak a termőföldét, vízkészletét tönkretenni, az halálos bűn.
2: Én azt gondolom, hogy ez valamiféle elhibázott fejlődés szemléletből is következik, hogy egymást követő kormányok mind meg vannak győződve arról, hogy itt minden ára, minden problémát csak olyan nehéz iparral lehet megoldani, amihez nekünk nincsen semmilyen előfeltételünk eleve adottan, viszont cserébe legalább nem is követeljük meg, hogy azt biztonságosan végezzék.
4: De Réka,
2: adunk mellé egy jó nagy adókedvezményt a biztonság kedvéért.
4: Teljesen egyetértek, de én most nem is a politikáról foglalkozom, nem azzal foglalkoznék, hanem hogy mi itt élünk. Ön is itt él. Magyarországon élünk.
2: Igen.
4: Az emberek is itt élnek. És akkor még jöttek be ezek az akkugyárak. A gumi után. Na most csak az előző öreg úr, az, aki beszélt, vagy bocsánat, fiatalember, az nagyon óvatosan fogalmazott. Én szeretnék önnek megfogalmazni valamit, és most nem azért, hogy én félrebeszéljek, vagy
2: alak. Már kevés időnk van, de még van 1-2 percünk.
4: Igen, 1-2 percünk van. Tehát a következőt mondanám, hogy bármennyi akkumulátort állítanak elő ezek az akkugyárak, gyönyörű, ipari padlós, felfényezett üzemekbe, ami szebb, mint otthon valakinek a parkettája, gyönyörű ruhába emberek futószalag mellett összerakják, amíg tiszta, de alapvetően veszélyes anyagokat, addig semmi baj nincs.
2: Igen.
4: Akkor kezdődik a baj, amikor összerakják az akkumulátort, az reakcióba lép, aztán az emberek nagy többsége nem tudja, hogy bármilyen értékes akkumulátort, például lítium ionot egy év alatt ki lehet purcantani, onnantól kezdve ez veszélyes hulladék. Tehát, ha mondjuk 1 millió tonna akkumulátort gyárt Magyarország, akkor azt kéne tudomásul venni, hogy ennek 1 millió tonna veszélyes hulladékot is gyártott.
2: Hát illetve ezekben az esetekben egyébként ennél többet, hiszen a gyártásnak is vannak melléktermékei, optimális esetben kevés, de ahogy hallhattuk, jelentős mennyiségű selejt.
4: De utána szét kell bontani. Na most itt kezdődnek a problémák utána, hogy ez még veszélyesebb. Tehát ezek a folyamatok életveszélyesek az emberekre. Ezt azonnal abba kéne hagyni. Ezt az akkumulátor bizniszt.
2: Hát de legalábbis sokkal komolyabban venni a munkavédelmi környezetbiztonsági előírásokat, mert azok betartása mellett egyébként többe kerülne az előállítás.
4: Azzal maga nem tud mit kezdeni, már bocsásson meg. Ami a kémiai reakciókból kimegy a levegőbe, maga mondhatja, hogy mi vegyünk fel védőállatot, vagy úgy járjunk az utcán, vagy hogy gondolja?
2: Hát nem, de mondjuk azok a légszűrőberendezések, amiket az értesülések szerint a Gödi gyárból kispóroltak, azok pont erre lennének valók, hogy ilyen ne történhessen.
4: Csak annyira akartam fel a figyelmet, hogy ezek az emberi élet elleni cselekmények. Sem gumigyár, sem akkumulátorgyár, más hatalmak érdekei szerint Magyarországon ne legyen. A saját érdekeink szerint legyen, mert hát kell. Hát
2: nézze, én biztos vagyok benne.
4: Most porszívóztam, lítium-ionos porszívó, de képzelj el, elfelejtem feltölteni, egy éven belül, ha nullára levisz egy lítium akkumulátort, az selejt. Ki lehet dobni.
2: Nagyon fontos témára hívta fel a figyelmet Ferenc, de most lejárt lassacskán az időnk, azért
4: rendben
2: gyorsan
4: van,
2: megjegyzem a lakossági részét, semmilyen akkumulátort ne dobjanak ki a vegyes szemétbe, gombelemet se, meg semmi egyébben. Egyébként a kisebb akkumulátorokat vissza kell gyűjtsék, az elektronikai boltok, az elemeket, elhasznált elemeket gyűjtik a szupermarketekben és hasonló helyeken, de szintén az elektronikai boltokban is, illetve a hulladékudvarokban. Nyilván nem a lakosság fogja ezeket a problémákat megoldani, de azért a magunk részét tegyük hozzá. Ferenc, önnek kiváló napot kívánok, ugyanúgy, ahogy a nézőknek is. Velem legközelebb, majd jövő héten találkozhatnak a kollégáim, várják önöket délután. Kiváló napot kívánok, viszontlátásra!

0: tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek. Mindenki pörgött híjata mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzített egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égerszög külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarok.

megjött gazdagon kavarok. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok.

vastagon kavarok. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Az ország nagy részén marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékeznek mindenhol. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma ezzel 32-re nőtt, közölte a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplői egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területekre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Külön törvény készülhet a velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a séta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A Dunántúlon derült másutt változóan felhős az ég, a keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes, holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Visszarepítem Önöket egészen 2025. május 7-ig, amikor is összeült a Sixtus kápolnában a pápai konklávé, amelynek során nem sokkal később megválasztották az elhunyt Ferenc pápa utódját, 14. Leót. Ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában a szinte egész Spanyolországot érintő áramszünetről és arról beszélgetett Márton György Kotnyák Balázzsal, hogy segíthet a mesterséges intelligencia a nagy áramszünetek kivédésében.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Kotnyák Balázst, a BCG partnerét, szakértőjét. Mesterséges intelligencia, jól sejtem, abban is tudna segíteni, nem? Vagy tud, hogy nagyon pontosan tud kalkulálni azzal, hogy milyen időjárás szokott lenni egy adott napon, igen, milyen energiaigény szokott lenni, és akár ezt percre le tudja bontani.
4: Nagy másodperce, vagy tört másodperce, mert ugye az ilyen szinten működik a kiegyenlítés. Igen, ugye ez már működik, tehát jelenleg is vannak olyan tréderek, mondjuk Dániában ülnek, futtatnak mesterséges intelligenciát, jobb az előrejelző képességük, mint a piacnak általában, és meg tudják becsülni, hogy mennyi lesz az áram, hogy lesz-e igény plusz vagy mínusz, és ezen tudnak keresni, és milliárdokat tudnak keresni, akár a Dániából a magyar piacon, vagy a szlovák, vagy a cseh, vagy a német piacon, mert ők olyan előrejelző képességgel rendelkeznek, és előbb-utóbb ugye ezek majd lecsorognak, és majd mindenki használni fogja, és már mindig lesz egy jobb és jobb, de a rendszerirányító, aki ezt kihasználja ugye a kiegyenlítésre, vagy a portfólió kezelők, akik meg a saját portfóliók optimalizálják a kínálat-kereslet alapon, ezek egyre inkább használni fogják. Már most is használják sokan, csak egyre jobbak lesznek. És ez üzlet, tehát hogy ebben
3: pénz. Akkor van. Viszont ez menni fog, hogyha...
4: Ez már megy, és ez egyre jobban menni fog, de ez nem oldja meg azt a problémát, hogy mi van akkor, hogyha nincs elég kínálat vagy kereslet. Tehát, hogy az viszont csak, tehát, hogy ha minden nap akkor nem tudnak, akkor a rendszer esik szét egy idő után.
3: És mennyire rugalmasak ezek a rendszerek? Nyilván, hogy mondod, hogy Franciaországban is tudtak reagálni már rá, vagy kellett rá reagálni. Mennyire vagyunk biztonságban attól, hogy ilyen leállások, vagy akár ennél nagyobbak is, ne forduljanak elő gyakran?
4: Hát ez nagyon, nagyon atombiztos nem biztos, nagyon biztosra van, de az atom is egyébként, tehát hogy például az atomerőművek, a spanyol atomerőművek, azok lekapcsoltak, mert azok úgy vannak kialakítva, hogyha ilyen van, akkor biztonsági okokból vészhelyzetbe kapcsolnak. Ez volt a probléma egyébként, mert ők mehettek volna tovább, tehát forgathatták, igen, volna, de a vészhelyzeti lekapcsolás miatt egyszerűen nem, és egy atomerőmet visszaindítani, az napokba is eltelhet, mert ugye olyan szigorú protokollt kell követni. De mindesetre a villamosenergia rendszer az rendkívül biztos, tehát hogy nem véletlenül, hogy ilyenek nagyon ritkán vannak, úgy van megtervezve, úgy van irányítva, amikor a rendszerirányítók megtervezik, hogy mennyi tartalékot kell képezni ahhoz, hogy ilyenek ne történjenek, akkor általában nagyon biztosra mennek, ettől aztán pénzbe is kerül nyilván, de hát ez a biztonságnak az ára, és ezért aztán sokszor mi fogyasztók észre sem vesszük, de beavatkoznak a rendszerbe. Tehát Magyarországon is voltak már olyan pillanatok, amikor olyan tartalékerőműveket kellett beindítani, amiket arra raknak félre, hogy csak a vészhelyzetben induljanak be. Olajos erőművek, amik ott állnak, és arra vannak, hogy ha kell, akkor működjenek, és be kellett kapcsolni, mert igényelte a rendszer, és mi nem vettük észre.
3: Mennyit nőtt az elmúlt időben az villamos energiaigényünk? Egyre inkább állunk át rá. Akár Magyarországon.
4: Hát a világszinten ilyen 2-2,5%-kal nő évente a villamosenergia igény. Ugye ez régiónként más és más, ez elég erősen összefügg a gazdasági növekedéssel, bár most már vannak olyan országok, ahol nem, tehát hogy a GDP az gyorsabban nő, mint az elektromos áramfogyasztás, vagy az energiafogyasztás, de az összes modell azt mondja, hogy ez nőni fog a növekedés, mert hogy állunk át villamosenergiára, hogyha lecseréljük mondjuk az olajos vagy benzinnel menő autókat, az plusz tart, az soha nem volt, és ez plusz igény. És az előrejelzés, hogy világszinten 2050-re minimum megduplázódik a villamosenergia igény, tehát az eddigi növekedés is felgyorsult, tehát 2%-ról 3% fölé fog nőni az éves növekedése a világszintűnek. Magyarországon is szerintem nőni fog, és például az USA-ban konkrétan megvannak a előrejelzések, hogy csak a mesterséges intelligenciából, csak az adatközpontokból az igény az 2028-ra fog megduplázódni ahhoz képest, ami most van. Tehát, hogy ilyen 100 meg 1000 megawattnyi plusz kapacitás, most az mindegy, de hatalmas plusz kapacitások fognak igényben megjelenni azért, mert az adatközpontoknak szüksége van rá. És ez az egyik fő hajtóerője.
3: És ezért vesznek atomerőművet, vagy építenek.
4: És úgy visszakapcsolnak. Igen. De az egy érdekes dolog, hogy ezekben a modellekben, hogy mennyi lesz az áramigénye az adatközpontoknak, bele van már kalkulálva, hogy az adatközpontoknak a fajlagos áramigénye, tehát az egy számításra jutó áramigény, az csökken. Ugye mikor januárban, vagy mikor jött ki a DeepSeek, ez a kínaiak, azok nem csak azért volt nagy meglepetés, mert hogy olcsó, hanem hogy az áramfogyasztása is szignifikánsan kisebb, mint a ChatGPT-nek, vagy az amerikai megoldásoknak, mert hogy más módszereket használnak. De a kollégáink, akik ezt megbecsülték, az amerikaiak, azt mondták, hogy ez beleillik a trendbe. Tehát, hogy ők beleszámolták, hogy fokozatosan csökkenni fog az áramigény, az egy számításra jutó áramigény, csak ugye ők megkúszták a vonalat, hogy 28-ig csökkenni fog, ez meg így megy, de hát így megy az élet, és igazából ezzel együtt fog duplázódni az áramigény.
3: Hát igen, meg a számítások száma meg a másik irányba megy fölfelé.
4: Abszolút, igen. És ez nem csak ugye, ez nem csak mesterséges intelligencia, tehát adatközpontot használunk másra is.
3: Mert meg mesterséges intelligenciát használunk olyan dolgokra, szokták mondani a vendégeink, amiknél bele se gondolunk, hogy arra használjuk, de amikor streaming csatornákat nézünk, és ő ajánl, akkor az is mesterséges intelligencia, amikor a navigáció mondja, kiszámol, hogy most fordulj jobbra. Az is mesterséges intelligencia. Mondjuk nyilván ez, amikor ilyen áramszünet bekövetkezik, akkor viszont ez sem működik. Ez a navigáció talán még működne, csak a forgalom nem működik, igen, mert leállnak a közlekedési lámpák.
4: Igen, hát az hamarabb ér utol minket. Volt egy ilyen hír, azon jót nevettem, hogy Grönlandra is elért a spanyol áramszünetnek a hatása, mert hogy a grönlandi navigáció nem tudott használni, mert valahol Spanyolországban volt egy antenna, ami nem, ez nem volt igaz, tehát ez inkább csak egy szenzációhajház dolog volt, működött az, pláne, hogy az a Kanári-szigeteken volt, tehát semmi köze nem volt a szárazföldi...
3: És a Kanári-szigeteket amúgy sem ért el.
4: Nem, hát tudom, az a teljesen szigetüzem, tehát hogy az igen. Az. De hogy ez nem, tehát hogy meg az a, hogy ezekben az adatközpontos számításokban, mesterséges intelligenciában könnyen, vagy sokkal könnyebben át tudják rakni az egyik adatközpontból a másikba. Tehát erre üzletek vannak. Tehát van olyan cég, amelyik abban utazik, hogy oda viszi az adatközpontot, ahol az áram vagy termelés van közel, tudom én, Észak-Svédországban, ahol ott van a rengeteg vízerőmű, és nem biztos, hogy le tudják hozni Svédországba, vagy Közel-Keletre, ahol süt a nap. És nem az áramot hozzák az adatközpontba, hanem az adatközpontot viszik az áramforráshoz, és megépítenek itt is egyet, meg itt is egyet, adatközpontot, tehát dupla kapacitás lényegében, de hogyha kell, fél napig itt használják, és fél napig itt használják, és lényegében ingyen áramot használnak arra, hogy számításokat végezzenek, és hogyha kijön a matek, mert hogy a beruházás és a működtetésnek az aránya az olyan, a költség aránya, hogy ez megéri, akkor ők felajánlják ezt a szolgáltatást, hogy nálam nálam számoljál, mert olcsóbb vagyok, mint bárki más, és viszik. És ugye üvegkábelt könnyebb kihúzni, mint elektromos kábelt. Ja. Amerika és USA között, Amerika és Európa között számtalan üvegkábel fut az óceánban, de egyetlen egy villamos energiakábel sem.
3: Igen.
4: Sokkal könnyebb a fogyasztást átmozgatni, hogyha éppen ilyen mozgatható fogyasztás van.
3: És ezek akkor az adatközpontok hova fognak vándorolni? Mind Észak-Svédországba, meg napsütötte közel-keleti sivatagokba?
4: Hát van olyan, aminek közel kell lennie. Tehát például a New Yorki tőzsde melletti házban van egy adatközpont, amelyik lényegében a mikroszekundumos tradinget csinálja.
3: Amikor ott jártam, én ott egy Rolex boltot láttam a szomszédházban.
4: De... Oda költözött, mert hogy az a másodperc előny, az is számít, mert ugye ennek van egy, amíg a bitek is átjutnak, annak is van egy ideje, és értelme van annak, hogy tehát van olyan, aminek közel kell lennie. Van olyan, aminek azért kell országon belül, vagy közel lennie, mert ennek kritikus infrastruktúra, vagy biztonsági okokból ott kell lennie.
3: Nyilván nem megengedhető, hogy ne ott legyen.
4: Igen. Van olyan, amit egyszerűen azért rakok oda, mert hogy drágább lenne elhozni, és annyiban nem olcsóbb. Mondjuk egy amerikai gázerőmű, a sokkal olcsóbban működik, mint egy európai gázerőmű, a gáz is jóval olcsóbb, vagy hogyha éppenséggel süt a nap, és Texasban tudom használni, akkor miért ne, és oda költöznek az adatközpontok. De vannak olyan adatközpontok, amik mennek az áram után. Sivatagban, Szaúd-Arábiában rengeteg új ilyen terveznek építeni, mert a világ egyik legjobb része arra, hogy nap és szél erőműveket üzemeltessenek a tengerparton, mert süt a nap és fúj a szél.
3: Igen.
4: És viszont legolcsóbban, ja, és van terület hozzá. Hát, hogy az rendelkezésre áll, és pénzük is van, hogy megépítsék. Észak-Svédország, vannak olyanok, akik elmennek geotermikus erőművekre mondjuk Indonéziában, mert hogy ott lényegében a vulkán övben ott olcsó lehet gejzérekre alapozva, vagy nem gejzérekre, hanem melegvízre alapozva, ugyanez Izland például. De én tudok olyan cégről, az nem adatközpont, hanem acélgyártó, ami azért költözött Izlandra, mert hogy olcsóbb az áram.
3: Igen.
4: Tehát, hogy egyszerűen verhetetlen ajánlat volt, hogy oda menjen, és ár, mert hogy ugye olyan technológiát használ. Tehát ez a fajta ilyen kövessük az olcsó áramot, ez abszolút megvan az adatközpontokban.
3: És mondjuk ennek gondolnám én, hogy mondjuk egy 5G technológia, ami nagyjából azonos idejű adatátvitelre képes, az nagyon sokat tud segíteni. Hogyha 5G-n már lehet távműtétet végrehajtani, hogyha mindkét oldal felkészült rá, akkor elég gyors adatátvitel van ahhoz, hogy mondjuk, lehet, hogy a New York-i tőzsdénél pont akkor is kell a szomszédház, de más ügyekben, mondjuk ha új rajzokat akarok generáltatni a ChatGPT-vel, arra valószínűleg megfelel, hogyha nem a szomszédban történik.
4: Igen, ugye itt nem csak a gyorsaság, hanem a kapacitás is számít, tehát hogy melyik az a technológiai, adatátviteli technológia, igen, amivel a megfelelő mennyiségű adatot át tudom vinni. Tehát, hogy lehet, hogy az üvegszálat azért húzom ki, mert hogy azon annyira tudok vinni, de akkor ugye az drágább az összeköttetés, tehát akkor nem tudom elvinni a Spitzbergákra, hogyha nincsen üvegszál, mondjuk.
3: Igen. Csak ha egyszer bekövetkezik egy áramszünet, akkor viszont ott az adatközpont remekül el fog működni Spitzbergákon, vagy Szaúd-Arábiában, csak éppen mi itt nem fogunk tudni vele semmit kezdeni.
4: Hát ha nincs telefonod és nincs számítógéped, akkor nem nagyon, úgyhogy igen. És ugye a gerinchálózat, tehát annak is működnie kell, és az is egy bizonyos ideig valószínűleg szünetmentes áramforrással működik, de egy bizonyos idő után nem. Tehát erre egy jó példa különben nem adatközpont, de a Heathrow reptérnek az esete, ami március elején volt. Ugye ott hálózati probléma volt, de fizikai probléma. Tehát az alállomás, ugye hatalmas trafó, amelyik ellátja a Heathrow repteret, az egy fölrobbant, és úgy robbant föl, hogy a mellette lévő is átterjedt a tűz, ami nem kellett volna, tehát ez egy tervezési hiba volt. De ettől aztán a fő ellátása, áramellátása a Heathrow-nak az kiesett. Kicsi maradt, tehát valószínűleg a kritikus dolgokat, mint repülésirányítás, egy ilyesmi működtették, de hát nem tudták bekapcsolni a, mondjuk a WC-ben a villanyt, úgyhogy lezárták. És adatközpontok ugyanazon a hálózati részen működnek London mellett, azok nem álltak le.
3: És azok honnan kaptak áramot?
4: A dízelgenerátoraikból, mert hogy ők felépítették úgy ugye az elmúlt néhány évben, hogy azt mondták, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, berakunk egy dízelgenerátort, és működtetjük, és ott van a dízel tartály mellette, és át fogjuk hidalni ezeket az időszakokat, amíg majd az áramelosztó nekünk megoldja a problémát néhány óra alatt. A Heathrow, az nem tudom, hogy nem gondolt rá.
3: Az is eléggé kritikus üzemnek tűnik, igen. Azért a világ egyik legnagyobb, vagy legforgalmasabb repülőtere.
4: Hát ez volt az egyik tanulság belőle, hogy ők valószínűleg nagyon bíztak az áramszolgáltatásban, és azt, amiben nem lehetett bízni, mert hogy különben leestek volna a repülők, azt megoldották, de az összes többire azt mondták, hogy átvészeljük, és őszintén szólva egy napon 24 óra múlva kinyitották, tehát hogy olyan nagyon nagy probléma nem történt, csak hát egy rendkívül kellemetlen dolog.
3: Mert hát azért egy napra kiesik, mert nem emlékszem pontosan, de gondolom, hogy egy napra kiesik egy Heathrow méretű repülőtér, akkor azért az nagyjából Európa légi közlekedése összeomlik.
4: Igen.
3: És ugyanezt történik, amikor tavaly a pénzforgalomban történt egy napos probléma, meg amikor mondjuk egy napra egy nagy informatikai cég szolgáltatásai kidőlnek, és mindenki pánikban van, hogy úristen, a Facebook már fél órája nem érhető el, vagy az Instagram. Mit lehet csinálni egyébként? Nem amikor az Instagram nem érhető el fél órára, hát az szörnyű, de azért túlélhető. Hogyan lehet erre valamennyire felkészülni? Úgy egy államnak, mint egy magánembernek.
4: Ha nincs áram.
3: Igen, arra. Igen.
4: Hát magánemberként, nem tudom, hát gyertyát kell venni, és gyufát, ha nincsen gyufa, akkor a gyertyát is nehéz begyújtani, ugye?
3: Igen, ez múltkor jutott eszembe, hogy mióta nem dohányzom, vagy nem szívok rendes cigarettát, azóta nincs otthon se gyufa, se öngyújtó.
4: Igen.
3: És így egy gyertyát hogy lehet meggyújtani?
4: Igen. És mondjuk ne elektromos gyújtó legyen, mert egy idő után az is nem lehet, de legyen fizikai gyufa, igen, néhány dobozza, mert nem kér enni, legyen néhány gyertya, mert az hasznos. Sajnos az, hogy fölrak az ember a ház tetejére napelemet, az nem biztos, hogy segít. Tehát, hogy most Spanyolországban, és szerintem ugyanez lenne nálunk, és lekapcsolnak ezek a napelemek, még akkor is, hogyha akku is van mellette, mert hogy a hálózat úgy vannak beállítva, hogyha a hálózat nem bírja átvenni őket, akkor biztonsági okokból lekapcsolnak.
3: Ezen tehát az úgynevezett szigetüzem?
4: A szigetüzem, meg a szigetüzem kapcsoló, amit szerintem standard módon nem építenek be, de a szigetüzem az igen, tehát a szigetüzem eleve nincsen bekötve a hálózatba, igen, ugye? Ez a szigetüzem kapcsoló lenne a megoldás, hogy ilyenkor...
3: Tehát ahol áramszünetben is világít a lámpa, ott, tudjuk, ott szigetüzemű van.
4: Igen, én nem tudom, hogy az enyém milyen. Tehát őszintén nem tudtam megállapítani, most elgondolkoztam rajta, de nem tudom, hogy valószínűleg tartom, hogy nem szigetüzem. Tehát hiába van napelemem a ház tetején, ugyanúgy nem lenne nálunk áram egy ilyen esetben. Nem tudom, remélem nem kell kipróbálni.
3: Bízunk benne.
4: Ugye, amit szoktak mondani, hogy legyen mondjuk, emlékszem, amikor mi építkeztünk sok évvel ezelőtt, akkor az volt a javaslat, hogy legyen vegyes tüzelésű kazánunk, mert mi van, ha nincs gáz, mi van, ha nincs áram, és mondtam, hogy ha nincs áram, akkor hiába van
3: gáz
4: kazán, a gáz
3: sincs, előbb
4: utább áram
3: sincs.
4: Nem az a probléma, hanem az, hogy a szivattyúk nem működnek, tehát hogy meg működik a kazánom, csak nem tudom behozni a radiátorhoz, mert hogy ahhoz ugye működtetni kéne, ami forgatja a vizet a rendszerben. Igen. Tehát ha nincs áram, akkor az sincsen, ugye akkor előbb-utóbb nincsen víz sincs, mert hogy ugye a szivattyúk, tehát hogy ez egy, szerintem nem lehet teljesen felkészülni rá, ha az ember nem költözik ki remeteként. Szerencsére ezt az időszakot, tehát Spanyolországban ez egy nagy, ilyen leállás még nem volt, de 24 óra múlva mindenkinek visszajött az árama. És ugye egy ilyen összekötött rendszerben, mint Európa, várhatólag azért összekötődések miatt legalábbis az alapvető szükséges szolgáltatásokat, hogy mondjuk víz, csatorna, nem tudom, kórházak, ilyesmi, az működne minden esetben, kivéve egy összehangolt kibertámadás esetén, amikor pont célzottan ezeket lövik ki, de hát az inkább az ilyen katasztrófa szenárió. Olvastam erről egy könyvet, ami nagyon jó volt ilyen szempontból, de hát szerintem az a, ilyenre nem lehet fölkészülni.
3: Ezt még filmekben láthatjuk igen. viszonylag gyakran, igen. Hogy ezekkel mi történik. És mekkora túlkapacitásokkal kell építeni? Tehát mondjuk a hálózat egyik eleme kidől, akkor elvileg a többi hálózati elemnek ezt ki kéne váltani, nem?
4: Hát ez egy alapelv, tehát ezt úgy hívják, hogy N-1, tehát hogyha egy kiesik, attól még ugyanúgy kell működnie, és minden hálózat az így épül. Kritikus esetben N-2, tehát kettő is kiesett, és még mindig működik, tehát ez alap. A Heathrow esetében pont az volt a probléma, hogy N-1 volt, az egyik kiesett, de azt nem számoltak vele, hogy ha az kiesi, akkor viszi magával a mellette lévő, pedig csak egy falat kellett volna főhúzni valószínűleg a kettő közé, mert közel volt egymáshoz a két transformátor. De igazából ez az alapelv az egyértelműen ott van, és így épültek ki az elektromos hálózatok az elmúlt évtizedekben, hogy ez így benne van. De ez a hálózat része, tehát hogy az ellátás, tehát hogy mondjuk az energia forrása, az ugye erőművekből jön. Ott is az van, hogyha egy kiesik, akkor a rendszernek képesnek kell lennie azt pótolni. A legnagyobb blokk, tehát Magyarországon a legnagyobb blokk az a Paksi 400 igen. mega. Ha az kiesik, akkor kell lennie olyan tartaléknak a rendszernek, hogy átveszi ezt lényegében azonnal, és pótolja. Ha majd 1000 megás blokkereink lesznek Paks 2-ben, akkor 1000 megát kell tudnia pótolni a rendszernek, mert ez egy alapelv. De ez azt jelenti, hogy azt készenlétbe kell tartani, és hogyha ennek költsége van, akkor azt fizetni kell, ez az ára annak, hogy mindig legyen áramunk.
3: Apropó a műsor vége felé, az otthoni önellátás mellett, hogyha van valakinek elektromos autója, uh-huh. amit otthon tölt, akkor elvileg ezt vissza lehet fordítani, hogy az elektromos autó tölti egy ideig a hálózatot otthon?
4: Igen, bocsánat, mert hogy rögtön angolul gondolkoztam, ugye már ChatGPT. Igen, tehát, hogy nekem akum van otthon, nem elektromos autó, nem a falra támasztott, nem tudom milyen aku, onnan tölt a hálózatba. Az elektromos autó akuja az ugyanolyan aku, az, hogy annak a vezérlése milyen, az simán megoldható. Tehát már vannak olyan országok és rendszerek, ahol az elektromos autó felhasználható arra, hogy hálózatba visszatöltsön. Sőt, vannak olyan rendszerek, országok, ahol ezért jó pénzt fizetnek is. Tehát amikor éppen kell az áram, akkor az az igény, az kielégíthető akár akukból is. Ugye mi történik egy tipikus nap? Süt a nap, termelnek a napelemek, mindenki tölt vissza a hálózatba, mondjuk, akinek otthon éppen nincsen, nem tudom, adatközpontja, és este meg hazajön mindenki,
3: és elkezd fogyasztani.
4: Elkezd fogyasztani, viszont már nem termel a naperőmű, tehát csúcsfogyasztás van, mert van egy nagyon jó név, ez az úgynevezett kacsa vona, vagy duck curve angolul, ami ugye úgy néz ki, hogy kacsa farka, akkor leesik, és akkor van a nyaka, az esti fogyasztás. Ez mindenhol a világon így van, ahol napelemek vannak. Azt ki lehet egyenlíteni akuból. Tehát most már ilyen szép napos, amilyen múlt héten volt, az én akum, ugye naponta nézhetem a nem mesterséges intelligencet, de digitális appomban, azt akuból van, és amikor az akuból sok van, nem tölt vissza a hálózatba, de visszatölthetne, és termelhetne. Most jelenleg Magyarországon nem éri meg, de igazából ez működik.
3: És elvileg mondjuk egy okos méréssel és okos vezérléssel, mondjuk egy csomó otthoni gép, mondjuk egy mosógép vagy mosogatógép, az meg tudna pont akkor menni.
4: Igen, tudna, és ez család vagy lakás szinten ennek van értelme, hogy ez a rendszerbe tud-e segíteni, vagy nem, abban én elég szkeptikus vagyok, mert sokkal nagyobb hatású tud lenni, hogy mondjuk a adatközpontom.
3: Igen, nyilván.
4: Tehát, hogy az adatközpont nagyon jó ilyen flexibilitásra. Tehát, hogyha annak megfelelő értéket fizetnek, akkor majd nem fogod fogyasztani, mert olcsóbb nem fogyasztani, vagy többet keres abból, hogy kap pénzt azért esetleg, és ez nagy, olcsóbb tud lenni, mint mondjuk egy gázerőművet működtetni, hogy bármikor.
3: Igen.
4: Mert hogy csökkenthetem a fogyasztásomat az adatközpontban, vagy növelhetem a gázerőművem fogyasztását, melyik az olcsóbb, melyik a drágább, és egyáltalán nem biztos, hogy az a jobb, hogyha a gázerőművet üzemeltetem, akkor már inkább fizessek az adatközpontnak, hogy ne fogyasszon.
3: Ne fogyasszon. Hát akkor bízunk benne, hogy egy ilyen szép jövő elé nézünk, és nem fogjuk kipróbálni mi is, hogy milyen, amikor 12 órán át, vagy egy fél napon, vagy még tovább nincs áram, uh-huh. és senki nem ragad mondjuk a 10. emeleten egy liftben. Például. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kotnyák Balázsnak, hogy a vendégünk volt, önöknek köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen.
5: Ha megkérdezné,

ennyi volt, és nincs tovább, ha meg.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Már folytatjuk is a Multidéző adását, amelyben 2025. május 7-ét idézzük fel. Ez a nap történelmi jelentőségű volt Törökország számára, ugyanis ekkor mondta ki az Európai Parlament, hogy a jelenlegi körülmények között nem indítható újra Törökország 2018 óta elakadt uniós csatlakozási folyamata. Lehet, hogy a magyar történelem könyvekben ez csak egy lábjegyzet lesz, viszont a Hunyadiak története fejezeteket, sőt könyveket érdemel. A Libri sikerlistáján ekkor jelent meg egy újfajta Hunyadi könyv, amiről Róna Jegon beszélgetett Ludwig Orsolyával, a Libri marketing és kommunikációs igazgatójával a Kultúrában.
2: Hát szerintem a Hunyadi filmről mi most ne beszéljünk különösebben részletesen, mert ebben a műsorban is egy csomószor szó esett már róla, meg úgy általában is az elmúlt heteket azért, hogyha a kultúráról, filmről, könyvről szó volt, akkor nagy erővel dominálta az, hogy van Hunyadi film, van Hunyadi könyvsorozat, de most van egy újfajta Hunyadi könyv, és meg is jelent a Libri sikerlistáján Ludwig Orsolyát, a Libri marketing és kommunikációs igazgatóját. Emiatt, vagy emiatt is keressük. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy ismét itt vagy az adásban.
3: Én is örülök, köszönöm szépen.
2: Szóval Bán Mór valamit megérzett, valamit kitalált, és erre ez a film igazából csak ráerősített. Van egy 14 részesre szánt sorozata, abból megjelent már 12 rész, és hát itt volt ez a film is. Nem tudom, hogy ti a fogyásokból hogy látjátok, tart még a Hunyadi őrület?
3: Hál' Istennek igen, sikerlista első helyezett. Úgyhogy mindenféleképpen látható, hogy igaz, hogy ott van ez a 12 részes, ugye jelen pillanatban 12 részes sorozat, azt mondjuk azért nem biztos, hogy mindenki bevállalja, hogy végigolvassa egy hétvégén, viszont a sorozathoz készült könyv az pont összefoglalja a történéseket, és pont akkora, hogy szerintem egy-két hétvége alatt még egy kevesebbet olvasó is fölfalhatja, és azért van benne bőven olyan rész, ami esetleg máshogy jelenik meg, mint a filmben. Ugye mindig, amikor egy könyvet megfilmesítenek, akkor felmerül az, hogy na és akkor mi marad ki. Itt most ugye arról van szó, hogy a hosszú, kiterjedt sorozatból készült egy forgatókönyv, tehát nyilvánvalóan ahhoz képest sok minden kimaradt, és utána ebből a forgatókönyvből, vagy ebből a szűkítésből írta aztán Bán Mór vissza ezt a egy könyvbe sűrített történetet. Tehát nyilván akkor így egy kicsit más a helyzet, hogy könyvből film, és utána filmből megint könyv, de itt is lehet még felfedezni olyan mozzanatokat, olyan finomságokat, ami esetleg a sorozatból nem annyira
2: azért, volt nekem. Azért ezt úgy tessenek ám olvasni, és lessék elolvasni, hogy Bán Moore-nak ez az életműve, tehát hogy ebben van már 20 éve, hogy a Hunyadi sorozatot kutatja, írja, már nem a filmsorozatot, a könyvsorozatot, és hát ennek még nincs vége, és hát egyáltalán nem biztos, hogy ott lesz vége, ahol Hunyadinak vége lesz, hiszen a könyvsorozatban még nem jutott el odáig.
3: Igen, illetve hát, hogyha az ember beszélget vele, akkor ő már emlegeti, hogy már megvannak a további tervei is, tehát egy fantasztikus, produktív íróról beszélünk, akinek elképesztő a munkabírása is, a teljesítő képessége, és hát tényleg fantasztikus történetekkel ajándékozza meg az olvasókat. És hogy ő szokta mondani, a történelem, azt persze tanuljuk az iskolában, és készülnek tényfeltáró művek is, de azért az emlékezetünkben a regényekből, illetve a filmekből maradnak meg. Ha az ember itt már kicsit távolabb a mai történelmi érettségitől visszagondol egy-egy történelmi mozzanatra, akkor vajon a tényalapú vagy az adatalapú dolgok maradtak-e meg egy-két évtized távlatából, vagy pedig a regényes, filmes feldolgozások. Például, hogyha Hunyadi korát egy picit túllépjük, akkor az Egri csillagok
2: történetét. Pont ezen gondolkoztam, igen.
3: Igen, azt ki idézi föl a történelemkönyvből vajon? Hát szerintem nem sokan. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy az Egri ostrom, hát mindenkinek Gárdonyi Géza jut az eszébe.
2: És hát milyen furcsa szerintem... ez, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy például Dobó István alakja. A történelemkönyvben Dobó István egy sor, de szerintem mindannyiunk fejében van egy dobókép. Egyrészt Sinkovics Imre. Másrészt, idézett ki Dobó, és kész. Másrészt pedig lett egy teljesen kiterjedt karaktere ennek az egysoros hősnek a magyar történelem egy pillanatában. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak, amiket mondasz.
3: Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket a történeteket úgymond megénekeljék a szerzők, ezt tényleg szerintem lehet így megfogalmazni, és az, hogy mennyire ragaszkodik valóban a tényekhez egy ilyen regény, hát ezt szerintem a vitát teljesen felesleges is lefolytatni, hiszen ha úgy vesszük, mi egyikünk se volt ott például az Egri ostromnál, tehát tényszerűen úgy sem tudjuk, hogy pontosan mi történt, viszont azért az eredményeket, azt, hogy abban a környezetben mondjuk bizonyos források hogyan örökítik meg, hát azt azért el tudjuk olvasni, és ha ezt fikcióval kiegészíti egy szerző, akinek ténylegesen az a feladata, tényleg ha teljes fikciót írna, akkor is az a feladata, hogy ezt a történetet átélhetővé, átérezhetővé tegye, a karakterekkel azonosulni tudjunk, hiszen így fogjuk átérezni az eseményeket. És ha most még a Hunyadire egy másodpercre visszatérhetek, nekem abban éppen az volt a legkedvesebb talán, hogy igyekezett, amellett, hogy ez azért tényleg egy magyar hős történet Hunyadi Jánosról, de igyekezett objektív lenni, tehát például nagyon szépen érzékeltette a török szempontot is, hogy ő bennük mi játszódott le. Tehát tényleg megpróbálta megmutatni azokat az emberi tényezőket, ami mindenkiben lejátszódik, hát a törökök is emberek voltak, nekik ugyanúgy megvolt a kapcsolódásuk ehhez az egész eseményhez, mint ahogy a magyaroknak. És ez szerintem nagyon fontos. A történelmet, ugye van ez a mondás, a történelmet a győztesek írják, tehát, hogy a győztesek emlékei maradnak meg, és hát akik nem voltak olyan szerencsések, azok hát nem is tudják elmesélni, hogy mi történt. Tehát úgymond egy szempontot látunk, vagy hallunk, és még ha a közelmúlt történelmére gondolunk, hát azért ott is nagyon szubjektív megélések vannak, tehát a tényszerűség szerintem mint olyan, persze vannak keretek, amik fixek, de ebben az emberek megélése az igenis lehet nagyon sokféle. Ha belegondolunk az egész közelmúltban, a Covid-ba például, Hát volt olyan, aki arról posztolt, hogy úristen, mit csináljak a rengeteg időmmel, nem tudok magammal mit kezdeni. Közben meg, aki mondjuk 2-3 gyerekkel volt otthon, és még esetleg idős szülőket is ápolt, az meg azt mondta, hogy atya úristen, levegőt nem kapok. Tehát, hogy tényleg nagyon sokfélék ezek, és ha a történelmi regényeknek megengedjük ezt, és nem várjuk el tőlük azt, hogy úgymond hitelesek legyenek, egyébként ki is hitelesíteni, hiszen Hunyadit már nem tudjuk megkérdezni.
2: Bizony.
3: Például. Akkor azért ez tényleg egy rendkívül fontos.
2: Hát ugye vannak ilyen történelmi oszlopok, cövekek, amik le vannak verve mélyen a földbe, és amiről vannak bizonyosságaink, és hát én azt gondolom, hogy ennyi, ami elvárható egy történelmi regénytől, ami nem dokumentumkönyv, hanem regény, hogy ezekhez a cölöpökhöz kösse magát, és abból bontson ki egy szabadon szárnyaló történetet. És akkor tudunk valamit a történelemről is, és közben elringat minket egy mese.
3: Igen, és hát, hogy az érzelmeket érintse meg, tehát az ember azért úgy működik, hogy érzelmekre emlékszik. Ugye a gyerekek, ha megint csak egy példát megengedsz, ha visszagondolsz, akkor nem biztos, hogy minden egyes eseményre emlékszel, ami mondjuk a nagyszüleiddel történt, de hogy milyen érzés volt a nagyszüleiddel lenni, arra valószínűleg emlékszel. És az ugyanezt történik egy történelmi regény olvasása során, hogy ott elkezdesz érzelmileg kötődni. Hunyadi történetében szerintem elképesztően nagy ereje van annak, hogy ez most nemzetközi térre is kimegy, és azért szerintem nagyon sokan nem tudják, még lehet, hogy Magyarországon se, de Magyarországon kívül végképp, hogy kiért szól délben a harang. És ez szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy most meg tudjuk mutatni.
2: Tehát a történelmi nem baj, ha megmutatjuk magunkat a világnak. Igen, hogy nem csak a napi politikában vagyunk jelen, vagy nem csak egy olimpián vagyunk jelen, hogy ennek a népnek van egy mélyre nyúló történelme itt Európában is. Na, ennek a könyvnek pedig van egy címe, a Holló felemelkedése. Ez az a Hunyadi könyv, Bán Mórtól, amelyik viszonylag a legközelebb áll, mert egyfajta összefoglalója a film történésének. Ajánlasz még nekünk más történelmi könyveket? Egyáltalán mennyire lett divat történelmi témájú könyvet választani a Hunyadi által? Látjátok ebben a változást?
3: Hát igazából a történelmi ilyen fiktív kiegészítőkkel rendelkező regényeket mindig is szerették az olvasók. Persze ebben vannak egészen klasszikusok is, meg modern dolgok is, például a Karádi Annának a Kegyúr című legújabb regénye, az Bakócz Tamást szerepét, illetve figuráját dolgozza fel, aki ugye egy egész rendhagyó középkori karriert futott be. És hát most pont a pápa választás idején érdekes az ő személye, ő volt az, aki a legközelebb került ahhoz, hogy pápává válasszák, végül alul maradt egy Medicivel szemben.
2: És hát ő neki is van Hunyadihoz való kötődése, hiszen Mátyás király jobb keze volt.
3: Így igaz, tehát végül is akkor ennek a közelében maradunk, és hát Anna regénye is fikció, de mégsem, tehát azért ott is megvan az a keret, ami őt bemutatja, a szülő kis faluját bemutatja, hogyan nevelkedett, hogyan nőtt, szóval hogyan jutott oda, ahova aztán, ahonnan aztán végül Rómáig vitte az útja. Samuel Signátot is hadd említsem meg, ugye nemrég az ő történetéből is készült film is, ő azért sokkal közelebb van már időben, és bár ott már nagyon sok írásos emlék van az ő koráról, de szerintem ott is fontos volt az a regényben is, illetve a filmben is, hogy érzékletesen mutassák be az ő történetét. Ugye mindenki az anyák megmentője apostroffal illeti, és hát így is emlékszünk rá, de azért azt, hogy neki mennyire küzdelmes volt a karrierje, milyen karakter volt ő valójában, hogyan érte el azt, amit végül is el tudott érni, ezt azért szerintem kevesen ismerik. Érdemes például Kertész Róbert Samuel az anyák megmentője című könyvében utána olvasni.
2: És hát ugye ehhez is van egy film, ami nem függ össze ezzel a könyvvel, de hát az is Samuel Weissről szól, tehát vannak közeli élmények, amiket be lehet építeni a könyv olvasása közepette.
3: Igen. Hadd említsek még egy számomra nagyon kedves könyvet, mert tudom, hogy te értékeled is, hogyha ha a saját kedvenceket is ajánlod.
4: Abszolút.
3: Egy szomorú történet, ugyanakkor szintén hát teljesen hiteles. Magyar Anne Franknak nevezik Heyman Évát, akit 44-ben Nagyváradról hurcoltak el Auschwitzba. Édesanyját is elvitték, de őt egy másik táborba. És még az édesanyja szerencsésen túlélte a háborút, a 13, lassan 14 éves Éva sajnos nem. És amikor az édesanyja hazakerült utána Nagyváradra, megtalálta a kislánya naplóját, amiből könyvet szerkesztett, és ez a Piros bicikli címmel jelent meg. És hát nyilván, ahogy Anne Frank is, itt Éva is elmeséli azokat a heteket, hónapokat, amiket félelemben, bizonytalanságban töltött. Egy nagyon hiteles leírása annak, hogy ott az erdélyi gyönyörű nagyvárosban mi történt a második világháború során.
4: Ez a piros bicikli, amit említettél, így keressék a könyvesboltokban, vagy online. Köszönöm szépen Ludwig Orsolyának, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójának. Megint egy csomó jó könyvet ajánlottál nekünk. Hálás vagyok érte, köszönöm.
3: Jön majd a folytatás. Én remélem. Is nagyon köszönöm.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Múlt Idéző adása. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A megszokottnál később rajtol idén a kék szallagvitorlás verseny. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később július 30-án rajtol idén a kék szallagvitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Közben Itália déli részén koranyári kánikula tombol, Szicíliában napok óta 35 fok körüli értékeket mérnek, hétvégére azonban ott is jelentős lehűlés várható. A Dunántúlon derült, másodváltozóan felhős az ég, a keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes, holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, a szerkesztő Sobodi Sörmös Eszter nevében is. Róna Jegon vagyok, és megyünk Balatonfüredre. Nem csak úgy, bár csak úgy is jó Balatonfüreden lenni, hanem itt nekünk célunk van, a Vince Gála jelenik ott meg. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Flóra!
3: Jó napot kívánok!
2: Miért pont Füred?
3: Mert egy központi település a Balaton életébe, nincs messze Budapestről, azért ez egy fontos szempont, illetve képvisel egy olyan intellektuális közeget, ami nekünk nagyon szimpatikus volt, illetve ott található az Anna Grand Hotel is, ami egy kultikus helyszín, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy remek párosítása lenne egy ilyen balatoni borozós rendezvénynek.
2: Ez egyébként jogos. Úgyhogy akkor nézzük is, hogy milyen ez a rendezvény. Mit ígérnek azoknak, akik erre kíváncsiak? Ez egy sétáló borkóstoló alapvetően, ugye?
3: Így van, úgyis szoktuk nevezni, hogy a Vince Gálának a kis testvére ez a Vince Balaton, de nem annyira szakmai rendezvény, sokkal inkább a balatoni nyaralóknak és a borszeretőknek szól. Ez egy laza hangulatú sétáló borkóstoló, ahol olyan borokat fogunk bemutatni, ami a mi Vince magazin szerkesztőségünknek a kedvenc tételeinket tartalmazza. Volt egy előzetes nevezés, és vakon leteszteltük a csapatunkkal ezeket a borokat, és itt most egy olyan válogatást fogunk bemutatni, ami a balatoni nyaralásoknak az elengedhetetlen kellékei tudnak lenni. Például válogatunk olyan borokat, amik kifejezetten mondjuk ilyen strandételekhez valók, vagy vitorlázáshoz, vagy egy nyári kerti partihoz valók, úgyhogy kifejezetten ilyen szemmel vizsgáltuk ezeket a borokat, úgyhogy nagyon várjuk a rendezvényt.
2: Aranyló balatoni naplemente egy pohár borral, így könnyű, szokták mondani. De egyébként én meg most akkor elkezdtem irigykedni, tehát ez azért úgy van, hogy mielőtt megtörténik egy ilyen rendezvényre a meghívás a borászok felé, azelőtt már önök megkóstolhatják ezeket a borokat sorban?
3: Persze, mi előtt szűrjük ezeket a vendégeknek, és akkor így garantáljuk, hogy senkinek nem lesz negatív kóstoló élménye.
2: Nehéz élet, értem én, nagyon nehéz. Na, mikor lesz, és hogy kell oda jelentkezni?
3: Június 13-án lesz az Anna Grand Hotelben, de nagyon sok kísérő programunk is van, lehet menni vitorlázni, mesterkurzusra, jazz koncertekre lehet jelentkezni. Ingyenes a belépés, a vince.hu per rendezvényeken viszont regisztrálni kell, úgyhogy az e-mail cím megadásával bárki csatlakozhat.
2: És az oldalon a vince.hu megtalálnak ezzel kapcsolatban minden tudnivalót egyébként is. Hát jó időt kívánok, az mondjuk a hangulatot elősegíti, bár ugye nem feltétlenül kell ezt a szabadban elképzelni, és hát érezzék jól magukat a sok finom bor mellett.
3: Köszönjük szépen!
2: Vince Balaton, június 13-a, Ertl Flórát hallották. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm a beszélgetést!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Léci.
1: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A következő percekben pezsgőzni fogunk, ehhez nem akárkit hívtunk szakértőnek. Tű Péter kétszeres magyar szomelié bajnok, champagne és pezsgő szakértő a vendégünk. Ezt majd mindjárt tisztázzuk, hogy a kettő között mi a különbség, mert szerintem a legtöbb fogyasztó fejében ez a kettő ez simán ugyanaz. De hát arról is érdemes beszélni, hogy régen ez a felső 10 000 itala volt a pezsgő, kifejezetten az arisztokraták fogyasztották, és nem is a tömegek, mondjuk akkor, amikor Budafokon a Törlei gyár alapult, és hát mára ez egy egészen más világ lett. Jó napot kívánok, Péter!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye ez egy arisztokrata ital volt?
3: Kötődik hozzá egy ilyen gondolat, és sokáig tényleg az volt, de szerencsére az elmúlt évtizedekben ez elmozdult egy olyan irányba, hogy már nem csak az arisztokrácia itala, és nem csak az ünnepek itala, ugye a koronázás, a francia királyok koronázásáé, vagy szilvesztereké, hanem tényleg most már egyre inkább elmozdul a mindennapok itala irányába.
2: Hát főleg azért, mert a bubis italok alapvetően lettek divatosak. A fiatalok ezügyben egész másképp gondolkoznak, mint az idősebbek. Nem a nehéz italokat kedvelik, hanem ezeket a könnyű buborékosokat.
3: Így van, ez Magyarországon is megfigyelhető, és globálisan is, hogy az elmúlt években a nehezebb, testesebb, komolyabb borok felől elmozdult az ízlés inkább a könnyedebb, üdébb, alacsonyabb alkoholtartalmú italok felé, és ennek tulajdonképpen a pezsgő tökéletesen megfelel. Ugye a borfogyasztás általában sajnos az elmúlt években drasztikusan visszaesett, mind Magyarországon, mind olyan hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban, mint például Spanyolország, ott volt talán az egyik legszembetűnőbb, de magában a csökkenő borfogyasztáson belül a pezsgőfogyasztás szerencsére, ha szabad ezt mondani, meredeken emelkedik, úgyhogy tényleg a statisztikák szerint is egyre népszerűbb stílusról van.
2: Egyébként ez egy érdekes dolog, régen nyáron nem ittak az emberek pezsgőt, kifejezetten, ahogy mondta, az ünnepek itala volt, legyen az karácsony, legyen az szilveszter, vagy valami családi évforduló, vagy esemény. Mostanra pedig egy egészen hétköznapi kérdés volt, hogy bort vagy pezsgőt teszi fel a kérdést a pincér vagy a szomelié adott esetben.
3: Igen, hát azt is érdemes tudni a pezsgőkről, hogy tényleg nagyon ételbarát italok a hagyományos eljárással készülő száraz pezsgők, de akár a tartályos eljárással készülők is, hiszen alacsony az alkoholtartalmuk, általában nagyon élénk, friss, üdítő savakkal rendelkeznek, ugye ott vannak a buborékok is, mint szerves alkotó rész, amik ugye segítenek az ebéd vagy a vacsora során, az étkezés során, hogy az ember szájpadlását, ízlelő bimbóit lemossák és felfrissítsék, tehát tényleg egy, ha lehet ezt mondani, egy Jolly Joker a gasztronómiában. Ha van olyan italstílus, ami egy egész menüt, vagy egy többféle textúrákból és ízekből álló ételsort végig tud kísérni, az a pezsgő.
2: Mennyire hagyományos az, ahogy készül, vagy mennyire vannak ebben is új technológiák, épp úgy, mint a borászatban magában?
3: Hát azt hiszem elmondható, hogy nagyon sok lépést és nagyon sok eljárást megőriztek a pezsgő készítők, de természetesen vannak újítások és apró finomítások és kiigazítások, de meglepően sok lépés úgy zajlik, ahogy azt ugye Champagne-ban, ahogy a felvezetőben ön is említette Champagne nevét, ahogy azt kitalálták.
2: Na, és akkor megalkották, ebben rakjuk is rendet. Mi a különbség a Champagne meg a pezsgő között?
3: Ez olyan, mint a nem minden bogár rovar, de vagy fordítva.
2: Mindegy, valahogy így, igen.
3: Szóval minden Champagne pezsgő, de nem minden pezsgő Champagne. Champagne az egy borvidék Észak-Franciaországban, Párizstól keletre, észak-keletre, és az ott készülő pezsgőket szabad kizárólag Champagne-nak hívni.
2: Hát ez valójában olyan, mint a tokai, tehát lehet máshol is édesbort készíteni, de tokainak nem lehet nevezni.
3: Pontosan, vagy mint a Roquefort sajt, és így tovább, tehát ez egy földrajzi eredetvédelem, Champagne-re nem is kell ráírni, hogy pezsgő, már hogy francia nyelven sem más miatt. A Champagne az egyértelműen a Champagne borvidékről származó pezsgőt jelenti.
2: De ez egyébként érdekes, ezt mindenki tudja, hogy a Champagne az pezsgő. Ezt mindenki.
3: Igen, így van, az annyira annyira bejáratott és annyira mindennapos szó lett, hogy már nem is kell hozzátenni, és tényleg a címkéken sincs feltüntetve se az, hogy eredetvédett, se az, hogy pezsgő, hanem csak sámpány.
2: De a pezsgő egyébként kell, hogy valahogyan hasonlítson mégis a sámpányra? Én értem, nem minden pezsgő sámpány, persze, de egyébként olyan, mint a sámpány?
3: Nagyon sok országban szerte a világon készül sámpány eljárással, egyébként ezt a kifejezést nem is szabad használni, mert annyira védik magát a kifejezést, hogy csak hagyományos eljárásnak szabad hívni, amit korábban sámpány eljárásnak hívtak. Szóval nagyon sok helyen készül pezsgő, általában, ahogy már az előbb említettem, követik a sámpányban tökélefejlesztett lépéseket, eljárásokat, trükköket, ha úgy tetszik, de nem akarnak sámpányhoz hasonlítani, ugye pont az a cél, hogy mindenhol ugyanazokkal a lépésekkel, többnyire hasonló vagy azonos szőlőfajtákkal, de mégis egyedi terroár jellegű borokat, pezsgőket készítsenek.
2: Június 1-én volt a Magyar Pezsgő napja, mert a június 1-én nem volt adásunk, erről egy picikét lekéstünk, de a pezsgőről talán magáról nem. Milyen ma a magyar pezsgő?
3: Szerencsére sokféle, szerencsére izgalmas, sorra készülnek, vagy alakulnak pezsgőgyárak, vagy olyan borászatok, akik elkezdik inkább a pezsgőre helyezni a hangsúlyt. Vannak olyan borászatok, akik például ősi magyar szőlőfajtákkal kísérleteznek, ugye például csomorikából is készül pezsgő, ami nem is annyira új ötlet, hiszen a 19. században a pécsi Litke pezsgőgyár is készített csomorikából pezsgőt, vagy ugyanígy az Ezerjóról is vannak feljegyzések, ugye szintén egy őshonos magyar fajta, ami nagyon, nagyon izgalmas pezsgőket tud adni, de természetesen a nagy nemzetközi szőlőfajták, amik ugye sámpányban is a termelés döntő részét adják, ugye Pinot Noir és Chardonnay szőlőfajtákból készül a legtöbb. Ugyanakkor Tokajban ugye nagyon sokan készítenek pezsgőt az ottani szőlőfajtákból, amikből az ottani szárazborok, illetve aszúk is készülnek, furmintból és házlevelűből, szóval elég sok oldalú és izgalmas. Én nagy jövőt jósolok úgy általánosságban a magyar pezsgőnek, ugye?
2: Nem túlozzuk el, Péter, bocsánat, hogy közbeszólok, minden borászat gyakorlatilag, tehát én ebben a műsorban ugye elég sok borászattal találkozom, és a kedves hallgatók is ezáltal, mindegyik dicsekszik a saját pezsgőjével. Tehát olyan, mintha a bor maga egy kicsikét másodlagos lett sok helyen a pezsgőhöz képest, menve a divattal, de ezt meg most nem fogjuk eltúlozni?
3: Biztos, hogy át lehet esni a ló túloldalára, tehát nem minden Magyarországon készülő pezsgőnek van létjogosultsága, most lehet, hogy kicsit gonosz voltam, de ez vitathatatlan, viszont a nemzetközileg is elismert termelők is egyre többen vannak, akik évről évre nagyon magas minőséget, nemzetközileg is elismert minőséget szállítanak, és ezeknek a száma halassan, de gyarapszik is.
2: Hát és nyilván ők lesznek azok, akik a végén majd talpon maradnak, vagy hát remélhetőleg a minőség marad meg leginkább. Tű Péter, köszönöm szépen, kétszeres szomelié bajnok adott nekünk információkat a Magyar Pezsgő napja alkalmából, a magyar, meg a mindenféle pezsgőkről. Köszönöm, Igen. Péter.
3: Köszönöm, viszont hallásra, szép napot.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Elindulunk a tokaji borvidékre, és hogyha arra járunk, akkor hogyha Miskolc felől közelítünk, akkor ott lesz a kezünk ügyében szinte egy jó palack bor a Degenfeldéktől. Ugye ez egy családi birtok, Gróf Degenfeld szőlő birtok, és hát nem véletlen, itt van egy több száz éves történet. Többek közt ezzel fogunk megismerkedni, meg Magyarország legszebb szőlőbirtokával. Itt van a vonalban Tóth Máté birtokigazgató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ezt a legszebb szőlőbirtokot azért voltam bátor mondani, mert ezt elnyerték, ezt a címet, és hát gondolom azóta csúnyább biztos nem lett.
2: Pontosan így van. Igyekszünk mindig fejlődni.
1: Milyen a legszebb szőlőbirtok? Mit kell ezért tenni? Kezdjük innen, aztán majd közelítünk magához, a grófnőhöz is.
2: Ez egy elég nagy kérdés. Alapvetően itt nem csak a szépségről van szó, hanem arról is, amit ugye át akarunk adni. Tehát alapvetően mi a hozzáállásunk ugye az a megőrzésen alapszik, az örökségeink megőrzésén. Ennek a szépségét ugye egybeadja ugye a természeti örökségeknek a megőrzése, tehát a gyönyörű park, a madárcsicsergés, és egyben pedig az építészeti örökségeknek, kulturális örökségeknek a megőrzése. Ugye ez a tulajdonosnak, ugye a grófi családnak is egy ilyen külön küldetése, hiszen nekik már 150 éves történelmük van a borvidéken, és nagyon várták a rendszerváltást, hogy tudjanak valami ennek emlékére valami újat alkotni. És ez teszi igazából azt a szépségét, amit belépve megtapasztal az ember, és erről szeretnénk tényleg egy ilyen nem fellengzős módon edukálni, élmények formájában átadni ezt az üzenetet.
1: A családi kastély, a Degenfeld kastély, az ma egy kastélyszállóként működik, de közben Degenfeld Mária grófnő, ha jól tudom, akkor most már 30 éve gondoskodik a szállodáról, törődik a borászattal, tehát hogy ezt a birtokot, ezt ismét birtokba vette a család, és gondozza is.
2: Sajnos az eredeti birtok struktúra, ami 150 éve volt, az nyilván már nem volt lehetséges úgy újra megvalósítani. Tehát hogy nyilván ez egy másik birtok, tehát egy mondhatjuk úgy, hogy alapítás. A történelmi épület, ami most kastélyszállóként üzemel, annak a jellege az pedig egy vincellér iskola volt, 1873-ban alapították a királyi beruházásból. És ennek az egyik tulajdonsága az, hogy ugye a történelmi pince, meg maga az épület, hogy ezt mint egy, úgy szoktuk mondani, hogy a szakmai professzionalizmus jegyében próbáljuk ezt az emlékét, ennek az emlékét kultiválni, és ez bővült ki nyilván egy nagyon precíz modern borászattal, és ez adja a lehetőséget annak, hogy nem csak a grófnőnek ugye a történelmi kulturális öröksége, hanem egyben a férjének, a nagyiparos német Linner úrnak is, ugye a professzionalizmus és a precíz technológiába vetett víziója is megvalósul. És ez a természet szeretete, ami pedig ugye a bioművelésben, meg a zöldség, gyümölcs, vágott virág, fűszer termesztésben, amit ugye felhasználunk a gasztronómiájában is, ez a természettel való kapcsolat, ez pedig ugye mind a két ágról közösen érkezik.
1: Nagyon meg van kötve a tokaji borászok keze a tekintetben, hogy milyen szőlővel foglalkozhatnak a tokaji borvidéken, ugye ott azért akármit nem lehet telepíteni. Ez korlát is egyúttal, meg hát nyilván öröm is, mert hogy a tradicionális, a hagyományos világot kell megálmodni, vagy újra álmodni. Miket álmodtak újra?
2: Hát ez egy óriási kérdés, de alapvetően igen, tehát hogy a Tokaj az egyetlen borvidék, ahol csak fehér szőlő van, tehát nincsen kék szőlő, mint tokaiként, amit lehet termeszteni, és ebből is viszonylag kevés fajta, 6 fajta, amiből 3 az, amiről igazából nagyobb jelentőséget érdemel, ugye a furmintás levelű sárga muskatáj, és itt is annak ellenére az ember azt gondolná, hogy akkor ez ilyen könnyen érthetővé válik, de a legfontosabb fajta a furmint, annak egy olyan egyedisége van, hogy nagyon érzékeny a terroárnak a kifejezésére a különböző termőhelyeken, és a különböző technológiákkal egész külön arcát tudja mutatni, ami azért bőven hogy felfedezni valót és izgalmat, és hát ehhez kapcsolódik még nyilván mint a legrégebbi borvidék. Ebben teljesen biztos vagyok, mert Franciaországban is tanultam, és ott is azt mondták, hogy Tokaj a legrégebbi borvidék, és akkor ez teljesen biztos, hogy igaz. Ugye ehhez kapcsolódnak azok a hagyományok, amik az történelem során ezt iszatos hozzáadott értékét jellemezték ugye az egész világban, ugye az arisztokratáknál ez a tokai aszú készítése és az ehhez kapcsolódó különböző édes bor különlegességek, amik ezt a jellegzetes, ezen a klímán jellegzetes nemes rothadást, botritices aszús töppedést használja ki. És ez az örökség az, amit tényleg különlegesé teszi ezeket a borokat. Aki kóstolt ilyet, és aki nem, annak mindenképpen ajánlom, mert egy egészen, egy ilyen elsöprő, hosszú, izgalmas ízvilágot kölcsönöz neki. Én ezt nagyon röviden csak úgy szoktam elmondani, hogy a kék sajtnak egy analógiája, amikor van egy nagyon unalmas fehér sajtunk, és egy mikroorganizmus elkezd benne dolgozni, és egy ilyen sajthoz semmi közének, aminek semmi köze nincs a sajt, az egy olyan elsöprő, tényleg egy nagyon intenzív ízvilágot kapunk, és itt is erről van szó, hogy van egy szép érett furmint szőlőnk, egy hárslevelű, és ezt, ahogy ez a gombás betegség elkezdi feldolgozni, olyan ízek és savak, és halkotják meg utána a karakterét, amikor megkóstoljuk, aminek igazából a szőlőhöz semmi köze.
1: Az már valami más, más minőség, igaz?
2: Abszolút, abszolút.
1: Lehet merni ebben bátornak lenni, hogy milyen legyen az idei termésből készülő bor?
2: Sajnos. Ezt főként ugye a hektikusság, a klímaváltozás is okoz, tehát április például a valaha volt legszárazabb április volt, tehát hogy az, az igazság, hogy nem lehet ezt ilyen hamar egyáltalán előrevetíteni, nem tudjuk, hogy milyen huncutságokat tartogat még a természet a hátralevő időszakban, és a legmeghatározóbb időszak az nyilván a július végétől ugye a szüretig terjedő időszak, ahol egy nagyobb eső, vagy valamilyen kártevőnek az elszaporodása az még fontos lenyomatot, de nyilván ennek pozitív változata is van, tehát hogy ha kellemes, mondjuk nem iszatosan erős tűzőnap és forróság jellemzi az augusztusi hónapot, akkor nagyon szépen meg tudjuk őrizni a savakat, és akkor egy nagy édes és száraz borokat lehet olyankor készíteni.
1: Mi a borról beszélünk itt, de a kastélyszálló is valójában a borra épül. És hát ebből jutott eszembe, hogy igazán a főszezon a kastélyszálló szempontjából az a szüret időszaka, ami a legizgalmasabb egy ilyen vidéken?
2: Hát nyilván ezt úgy tudom, bármikor jó hozzánk kell jönni, de ugye az őszi időszak az ebből a szempontból izgalmas, hogy akkor a borvidék a feje tetején áll, és az elsőrendű főutakon is csak föl alá mennek a traktorok, és tényleg akkor látni tényleg, ahogy történik az egész, ahogy érik a szőlő, és több program van, és az idő is ugye kellemes. A másik időszak pedig az ilyenkor mostanában van, ez a május-június, amikor még ugye a nyári nap az még nem égette ki a színeket, és egy ilyen tényleg egy ilyen intenzív méregzöld színbe borul az egész park, a táj, a szőlő, és tényleg nagyon tele van élettel és állatokkal, ami nekünk ugye fontos, hogy a szőlőben is ezeket megőrizzük a vegyszermentes technológia által. Ez tényleg ilyenkor meg ez az izgalmas része. Nyáron meg persze, ugye havai dizsi, akkor meg ugye meleg van.
1: A dizsire nem gondoltam, de értem, mire gondolt ön. Úgyhogy köszönöm szépen. Tóth Máté, birtokigazgató, beszélt nekünk a Gróf Degenfeld szőlőbirtokról, a borokról, a kastélyról, meg arról, hogy jót élni. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm.
1: Minden jót kívánok önnek, és a kedves hallgatóknak is, jövünk egy hét múlva ismét a borműsorra, remélem velünk tartanak akkor is, addig meg egészségükre.
0: Támogatott tartalmat hallottak. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
1: Annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem. Másképp is lehetett volna, a vágyam tüzét a szívem hagyta.

Elrontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát, helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, ez itt a Több-Kevesebb című műsor, amit Szakár Erzsi szerkeszt a mai napon. Beszéltünk már erről a témáról, de egészen más, ahogy mi újságírók látjuk, és nyilván egészen más, ahogy egy a piacon, a szakmában működő vezető, Sinka Judit például a Jobtin HR szolgáltató HR vezetője látja azt, hogy nem állt le a vendégmunkások behozatala. Látszólag felélegezhetnek a cégek, de a kormány részéről még senki nem mondta, hogy ezt a programot, hogy június 1-ével megtiltanák a vendégmunkások behozatalát, örökre törölték, csak éppen június 1-ével nem jött létre az erre vonatkozó jogszabály. Sinka Judit, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
9: Szóval itt azért azt megállapíthatjuk, hogy bár ezt nagy délrel durra bejelentették, de aztán elfelejtettek erről gondoskodni. Vagy direkt, vagy véletlenül.
10: Azért ez csak részben igaz, ugyanis ugye a magyar közlönyben kijött egy olyan határozat, hogy több minisztérium bevonásával dolgoznak ezen a témán, és mivel nagyon bonyolult, nagyon sok gazdasági szereplőt érintő dologról van szó, ezért úgy gondoljuk, hogy nem probléma az, hogyha több időt vesz igénybe mondjuk egy megalapozott döntésnek az előkészítése.
9: Hát nyilván nem, itt igazából az volt a fura, hogy ebbe ilyen délrel durral beleszálltak. Mi magyarázta az elképzelésüket, és vajon mi magyarázza azt, hogy ezt mégsem vezették be június 1-ével?
10: Ugye ez a bejelentés tulajdonképpen, hogy június 1-ével leállítják a külföldi vendégmunkások behozatalát. Azért én azt gondolom, hogy minden gazdasági szereplőnél, ahol jelentős számban építenek a vállalatok a külföldi munkavállalókra, nagyon nagy zavart és riadalmat keltett. Nyilván megpróbálták a lehető leggyorsabban behozni még azokat a munkavállalókat, akikre úgy gondolták, hogy szükségük van az év folyamán ahhoz, hogy a termelési tervüket teljesíteni tudják. És ugye ennek kapcsán nyilván látszott az is, hogy azért vannak problémák itt a magyarországi munkaerő ellátással. Nem is feltétlenül lehet létszám szempontjából, hanem inkább akár földrajzi szempontból, akár képzettség szempontjából. Tehát nem olyan munkavállalók érkeznek ide, akikkel a magyarokat szeretnék lecserélni, hanem pontosan az a lényege, hogy azokra az álláshelyekre tudjanak behozni külföldi munkavállalókat, amelyeket hosszan nem tudnak a magyar vállalatok sem betölteni. Tehát ezért keltett riadalmat náluk, hogy ez így hirtelen egy ilyen kardvágással tulajdonképpen megszűnik, és nyilván mindenféle fórumon megpróbáltak hát megkeresni a minisztériumban olyan embereket, akik figyelembe veszik a gazdaság szereplőinek a javaslatait is, akkor, amikor egy ilyen nagyon jelentős döntést kell hozni.
9: Na és akkor el is jutottunk az önök legmélyebb szakterületéhez, hogy honnan lesz munkaerő Magyarországon, és hogy az a magyar munkaerő, az a 300 ezer, amiről a politika mindig beszélt, akiket be kell kapcsolni a munkaerőpiacra, de még egyelőre nincsenek ott. Ők vajon miért nem behúzhatók ide? És itt akkor előkerül a szociográfiától kezdve számos dolog, tehát itt láthatók olyan adatok, ismeretek, aminek alapján önök nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy őket meg akarják szólítani. De miért?
10: Így van. Ugye egyrészt látjuk azt, hogy az elmúlt években Magyarországon a foglalkoztatottsági ráta, ez ilyen 75% körül van, tehát durván 1 millió fővel 4,7 millióra emelkedett a magyar munkavállalók száma. Nyilván van még valamilyen tartalék, amikről beszélhetünk, tehát sok esetben nem is általános munkaerőhiányról, hanem szakma, régió vagy munkakör specifikus hiányról. És hát nyilván ugye vannak olyan munkavállalók, akik, mint mondtam, a mobilitásuk miatt nem vonhatók be például. Vannak nyilván olyanok is, akik valamilyen egészségi problémával küzdködnek, és azért nem. És ne feledkezzünk meg arról, hogy van egy nagy számú olyan munkavállaló is, akik ugyan papíron munkanélküliként vannak nyilvántartva, de nem is igazán akarnak ilyen szervezett foglalkoztatási formában elhelyezkedni. Ezek ugye azok az emberek, akik leginkább hát ilyen letiltásokkal küzdködnek, és ugye mihelyst van nekik bejelentett jövedelmük, akkor ugye akár az adóhatóság, vagy bármilyen más szerv lecsap rá is, és elviszik tulajdonképpen a jövedelmüknek egy jelentős részét. És nyilván ezeknél az embereknél például ugye egy ilyen egyszerűsített foglalkoztatás az, ami megoldást jelenthet, tehát papíron munkanélküliek, de egyébként meg dolgoznak mezőgazdaságban, vagy olyan munkahelyeken, ahol ilyen alkalmi munkákra van lehetőség. És hát nyilván ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a demográfiai folyamatok sem annyira kedvezők nálunk. Jelen pillanatban ezek is szűkítik ugye nyilván a rendelkezésre álló munkaerőkínálatot.
9: És akkor most jönnének az egyeztetések. Önök például részt vesznek ezen?
10: Itt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne cégek egyedileg képviseljék ugye a saját érdekeiket, hanem valamilyen érdekképviseleti szerveken keresztül. Hogyha így kérdezi, akkor igen, mi is tagjai vagyunk olyan érdekképviseleti szerveknek, akár a VOSZ-nak, akár egy például a Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatásáért felelős szervezetnek, és nyilván ezeknek a szervezeteknek a képviseletében mi is ott vagyunk, mi is el tudjuk mondani, hogy miért kellene ezt a döntést nagyon alaposan átgondolni.
9: Mint ahogy szerencsére itt is elmondta, és köszönöm szépen. Sinka Üditot hallották, a JobTrend HR szolgáltató vezetőjét. Köszönöm szépen.
10: Köszönöm szépen én is. További szép napot.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: De tényleg, nincs bennünk olyan, hogy lélek. Majd meghalok, de még egy kicsit élek. Az eszem tudja, merre lépek. De csak a szívemben érzek. Az agyamnak elege lett, és üzent a szívemnek egy levélben. Szívem, szedd már össze magad. Fontos az, hogy egyben maradj. Ha

0: csak.
1: Ami egyik fülemen bemegy, azt a másik meg se hallja. Ezért a jobb kezem, mint egy levelet a balnak. Most miért rohansz fejjel a falnak? A népek nem téged akarnak. Egyszer már elnéztünk balra, ne sodor már megint bajba, jó?

Azt gondolom, hogy a vegyes származásom miatt nem találtam még meg az otthonom. Mert van bennem cigány, van bennem zsidó, van bennem magyar és német. Nem fért a lapra a DNS teszt eredménye.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kétségkívül a kormányváltás óta itt elég jelentős hurra optimizmus alakult ki, elsősorban a magyar kormánynak az Európai Unióval folytatott tárgyalásai és a források vélhető hozzáférése okán, hogy mennyire megindul majd a magyar gazdaság, vagy hogy mekkora reményeket fűzhetünk a közeljövőhöz. Ehhez képest itt van egy friss OECD adat, amely visszavágja a magyar növekedési várakozásokat. Nem feltétlenül csak és kizárólag miattunk, hanem a világban tapasztalható vélhető és egyre erőteljesebb recesszió miatt, amit leginkább például a hormuzi válság vált ki, de azért mi is benne vagyunk, úgyhogy Csillag István közgazdászhoz, korábbi miniszterhez fordulok némi tájékoztatásért. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az OECD mit mond erről?
2: Ugye kezdjük ott, hogy mi is ez és ki is ez az OECD. Ugye ezt a szervezetet a Marshall segély annak idején széthoztására 1948-ban hozták létre, majd ezt megújították 61-ben, és alapvetően gazdasági együttműködés és fejlesztés különböző koncepcióinak és az erre vonatkozó információk cseréjének azt hiszem, hogy ez a legfontosabb funkciója, ez a célja. Emiatt érdemes az OECD-re hallgatni abból a szempontból, hogy ami valahol már bevált, azt ugye ajánlja másút, vagy ami nem vált be, arról pedig lebeszél. Tehát ez nem egy olyan szervezet, amelyik mint egy hitelminősítő pálcát tör az országok fölött, hanem ez egy nemzetközi tanácsadó szervezet, és mint tanácsadó szervezet bizonyos értelemben érdeksemlegesen, hiszen neki ebből pénze nincs, ha lefelé minősít egy országot, vagy fölfelé, ad tanácsot, vagy formál véleményt.
1: Az előző kormány olyan nagyon nem szerette ezeket a tanácsokat és véleményeket, ezt azért szögezzük le.
2: Hát az előző kormány alapvetően a közgazdaság tudományt, de a tudományt általában nem szerette. Az előző kormány alapvetően egy voluntarista, saját feje után menő diktatórikus gazdaságpolitikát folytatott, és nyilván senkit nem szeretett, aki bármihez is értett, tehát ebből a szempontból nem érdemes valamilyen véleményt formálni. Amit mond most az OECD, azt mondja, hogy lényegében az a gazdasági növekedés, amit mi most Magyarországon ebben az első negyedévben, amit magunk mögött hagytunk, láttunk, egy úgynevezett felpattanás, ez ilyen értelemben már nem tovább folytatódik, vagy növekszik, hiszen az egyetlen forrása az az előző kormány pénzszórása volt az újraválasztási érdekében, nem vált be, ugye ezt tudjuk, és minthogy most nem készül a győztes kormány a saját újraválasztása érdekében még nagyobb pénzszórásra, tehát le fog fékeződni az a gazdasági növekedés, és nem fog folytatódni még magasabbra, mint amire sokan számítanak, hiszen egy pici leckét hadd adjak keresleti oldalról, hogy miért van gazdasági növekedés. Az egyik kereslet, hogy mi fogyasztunk, ez a belföldi kereslet egyik legnagyobb része. A második, hogy a kormányzat többet költ. A harmadik, hogy beruházási javakat vásárolnak a különböző vállalatok. És a negyedik, hogy a külföldről jön kereslet, azaz mi exportálunk. Gyorsan fussunk ezen végig. A fogyasztás az lassan lefékeződik, hiszen nem táplálja tovább a pénzszórás. A kormányzat nem nagyon fog tudni még ebben az évben különösebben költeni, hiszen a különböző csontvázaknak az eltakarítása kell, hogy formálja a kormányzati költségvetési politikát. A beruházások terén ugyan nyilván lehet és lesz is az előző 4 év stagnálásához, sőt visszaeséséhez képest valamelyes növekedés. A negyedik, a külföldi kereslet az egyelőre, ahogy ön is említette, a hormuzi szoros, tehát a Trump barátság, aki bármit tönkre tud tenni, amihez csak hozzáér, az tovább fog folytatódni, és nem oldódik meg. Ebből következik az az ítélet, amit erről az évről mond, hogy legjobb esetben is 1,6%-os gazdasági növekedés várható. Jövőre se vár azért óriási felpattanást. Nyilván, ha most végigfutunk újra a tényezőkön, bizonyos fokig egyetlen egy tényező tekintetében várható javulás, ez a beruházás. Tehát, hogy a vállalatok végre nem azt gondolják, hogyha ők fejlődnek, akkor majd lenyúlják őket, ha fejlődnek, akkor nem lesz a kormányzat, vagy ha úgy tetszik, akkor inkább az uniós pénzek elapadása miatt fékezés, onnét várható némi többletkereslet, és ez valószínűleg a következő évet följebb tolja ennél a 2%-nál. Nagyjából ez az ítélet, és van egy másik, a jó tanácsok. Hogy érdemes lenne nekifogni a tök hülyeség megszüntetésének, tehát hogy a nyugdíjrendszerbe a magyarok arról álmodnak, mint volt a franciák tüntetése idején egy 8 éves kisfiú, aki megkérdezte, hogy mikor mehetek nyugdíjba. Ugye most alapvetően ott tartunk, hogy most már nem csak a nők, most
1: férfiak 40.
2: Is, 40, de hát miért csak 40? Miért nem csak 20? Hát tulajdonképpen, ha hülyeség, akkor legyen hülyeség. Ha krumplileves, legyen krumplileves. Más, ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy több jusson az egészségügyre, akkor nyilván ehhez több adófizetői pénz kell. Azt mondja az OECD, hogy ezért ezt az egész adórendszert át kell gondolni. Például nem biztos, hogy helyes, hogy azok a hölgyek, akik fültek, azok egész életükben nem fizetnek adót, hiszen ez azt jelenti, hogy ők élnek általában tovább, nagyobb mértékben veszik tehát időskorukra igénybe az egészségügyi ellátást, azaz az általuk be nem fizetett adóból lesz majd jobb egészségügyi ellátás, ami ugye nyilvánvalóan nonsense. Nonsense az is, hogy egy olyan hullámzó energia árnak a különböző tendenciái idején lényegében bizgromoboly kell mindenkit segíteni, hogy a medencéjétől fűthesse a 400 négyzetméteres házát, vagy akár puszta Versailles-t, gondolok én itt az Orbán papa kastélyára, hát ez sem tűnik igazán észszerű dolognak, és végül a vállalkozások versenyképessége szempontjából sem igazán megalapozó dolog, hogy kímélik őket, pontosabban egyeseket kímélnek a versenytől, akik monopól pozícióba jutnak, másokat pedig nem. Azaz összefoglalva, ez egy reális kép, és szerintem a hurrá optimizmus meg az irreális kép volt, de alapvetően úgy érzem, hogy ezt sem a gazdasági elemzők mondták, hanem inkább a publikus.
1: Hát ez a közhangulat volt persze. Egyébként itt van az Európai Bizottság friss országjelentése is. Ők is a nyugdíjrendszerrel foglalkoznak most elsősorban, hogy azzal több féle probléma is van. Ugye ostorozzák a 14. havit, de szólnak önmagában arról is, hogy a magyar nyugdíjkiadások irreálisan sokat emelkedhetnek európai összevetésben, és hát pont egy olyan országban, ahol egyébként sem dúskálunk a pénzben.
2: Hát ugye az a problémánk, hogy sajnos a választási kampányok idején nem az észt osztják, hanem a pénzt. Következésképpen ahogy ez történt a nyilasoknál, ugye ők szállították le a 65 éves nyugdíjkorhatárt 60-ra akkor, ha valaki követi őket gyepű elvére, kőszegre. Most tulajdonképpen voltak éppen ez az a vívmány, amihez Magyarország is, meg még nagyon sok európai ország csatlakozik, azaz fölzárkózik ahhoz a 8 éves francia kisfiúhoz, aki tüntet azért, hogy ő mikor mehet nyugdíjba.
1: Még egy dolgot hadd hozzak fel, ez is egészen friss adat. Az élelmiszerboltok 2,7%-os csökkenést regisztráltak, de alapvetően is áprilisban a kiskereskedelmi forgalom éves alapon ugyan mérsékelten nőtt, de havi összevetésben a márciusi kiugrás után visszaesett, tehát szépen lassan a lassú növekedési pályára tér vissza a piac. Ez megint azt igazolja, hogy nem lehetnek vérmes reményeink egy gyorsan beinduló növekedésben.
2: Hát fordítva, ez az igazolja, hogy az a pénzforrás, amivel megpróbálta megvásárolni a szavazatokat az Orbán kormány, az ideig óráig hat, olyan, mint a gyógyítás helyett a fájdalom csillapító.
1: De ez miért fordítva ahhoz képest, amit én mondtam, hogy nem lesz ebből gyors növekedés?
2: Azért, mert sose volt, csak erre egy
1: kellóbanás
2: volt. Hát ha 4 éves tendenciát nézek, szerkesztő úr, akkor a növekedés nulla. Igen. Ehhez képest van az első negyed évben egy úgynevezett 1,7%-os felpattanás, aminek egyetlen oka a pénzszórás, tehát hogy több pénz jutott, és mondjuk tegyük fel, bár nem tudom, hogy ennek a húsvétnak mekkora hatása van, de mindenki a húsvét tekintetében vagy a szent képét csókolgatta az előző kormányfőnek, ezért többet fogyasztott. Ezt hiszem, hogy ez az időleges hatás, ez a fájdalomcsillapító. Ha a fájdalomcsillapító hatása kimegy, akkor visszaáll a régi trend.
1: Egészen világos, és jó, hogy elmondta, és köszönöm, hogy elmondta. Csillag István közgazdászt hallották az imént. Minden jót kívánok.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi-tól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit-tól a Lánchídig és a Lánchíd előtti észak felé, a Petőfi-hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca utáni darúzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámán utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

e kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, e kettő kell.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Az Economus mérte fel, hogy vajon mennyivel gazdagodtak azok a magyarok és a magyar háztartások, amelyek ingatlan birtokoltak 2010 óta. Egészen szép adatok, és egészen meglepőek ezek a számok, hogy milyen jó befektetés volt lakást birtokolni. Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogyha azt nézzük, hogy mennyivel nőttek az árak Magyarországon, és mennyivel nőttek az ingatlan árak Magyarországon, akkor itt egy egészen nagyon durván szétnyíló ollóval találjuk szembe magunkat.
2: Ez pontosan így van, 2010 és 2025 között a magyar lakásárak majdnem négyszeresükre emelkedtek, és a háztartások lakásvagyona folyóáron majdnem ötszörösére nőtt, a teljes nettó vagyon pedig GDP arányosan 245%-ról 381%-ra emelkedett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy aki ingatlan tulajdonolt, ingatlan birtokolt, az jól járt, még akkor is, hogyha ebben az időszakban volt egy látványos infláció, tehát a reál vagyon is jelentősen tudott növekedni.
1: Sokan úgy vélekednek, hogy ez, hogyha valaki a saját ingatlanjában lakik is, és nem beruházási célra vett magának 1-2-3-4 ingatlant még e fölött, akkor tulajdonképpen neki majdnem mindegy, hogy mennyit ér most a lakása, mert hogy ha egy másikra cserélni, ugyanannyival többet fizet egy másikért. Egyfajta holt tőke?
2: Igen, ez így van. A magyar gazdaságnak egyik nagy problémája tulajdonképpen ez, amit ön is említett, a lakástulajdonlás mutatója 90%, és nagy tőkén ülünk összességében, ez nem pörgeti a gazdaságot. És valóban úgy van, hogy ha valakinek egyetlen lakása van, akkor az nem feltétlenül mint befektetésre tekint rá, hanem tulajdonképpen a tulajdon az élettér. Van azonban egy lényeges dolog, amit nem szabad elfelejteni, akik egy olyan lakással bírnak, amely mondjuk közepes kategóriának mondható, azok rájöhetnek például egy külföldi nyaraláskor arra, hogy egészen sok európai országban hasonlóak ma már az árak. Így gyakran meg lehetne azt tenni elméletben, hogy a saját lakást eladva máshol is körülbelül hasonló kategóriájú lakást vásároljon az egyén.
1: Na jó, de az nem csak egy ingatlan vásárlás és egy másiknak az eladása, az egy életvitelbeli, életmódbeli, munkahelyi viszonyokat befolyásoló, egy egész család életét befolyásoló döntés.
2: Igen, természetesen így van, ezzel azt kívántuk az Economusnál a kutatásunkkal árnyalni például, hogy ami korábban irdatlan különbség volt például néhány európai ország lakására, illetve a hazai lakására között, míg ma már ez a különbség sok esetben eltünedezett.
1: Tud hozni példát, hogy a hazai lakásárak, mondjuk egy budapesti átlagos lakására az mivel mérhető össze?
2: Tulajdonképpen, ha például Olaszországot, vagy Franciaországot, vidéki régiókat, közepes városokat nézzük, vagy esetleg Spanyolországot, a gazdasági médiában is, a gazdasági sajtóban is gyakran megjelennek ezek az összehasonlítások. Tehát, hogyha ilyen országokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy vagy szerény kiegészítéssel, vagy egyébként kiegészítés nélkül lehet, hogy egy hasonló karakterű, hasonló felszereltségű ingatlant meg lehet vásárolni. Sokan is élnek ezzel, vagy sokan játszanak ezzel a gondolattal.
1: Az ingatlanok és az ingatlan piac alakulásában elég jelentősen beleavatkozott az állam a különféle kedvezményes támogatási formákkal. Ez mennyire általános Európában, illetve fenntartható-e, és ha igen, akkor milyen növekedési kilátásokat mutat? Ha pedig nem, akkor hogy változhat az ingatlan piac Magyarországon?
2: Valóban érdekes áttekinteni azt, hogy mi hajtotta a vagyongyarapodást. Az elsődleges tényező nyilván a lakásárak erőteljes emelkedése volt, különösen nagyvárosokban, illetve az agglomerációban. A második tényező az új lakások építésének felfutása volt. Lényeges dolog, hogy például 2015 és 2020 között 7600-ról 28.200-ra nőtt a újonnan épített otthonok száma, itt ez 3,7-szeres növekedés, és volt egy harmadik tényező is, a lakás állomány minőségének javulása. Felújítások, energetikai korszerűsítések, lakóterületbővítések. Nyilván ezek úgy jöhettek létre, hogy voltak olyan állami programok, mint például a CSOK, a kedvezményes lakásáfa, a babaváró, az otthonfelújítási támogatások, volt egy alacsonyabb kamatkörnyezet is. Na most nyilván ezek megtették a hatásukat értelemszerűen. Abban az esetben, hogyha esetleg ezek kivezetésre kerülnének, ha emelkedik a kamat, megdrágulnak a hitelek, akkor nyilván ilyen mértékű bővülés nem várható. Azt lehet látni az ingatlan piacon egyébként, hogy 2022 volt egy kiugró növekedést mutató év az árak tekintetében, azóta azért az árak emelkedése alább hagyott, és egyfajta korrekció jöhet az ezután következő években, főleg akkor, hogyha az újonnan épített lakások állománya megemelkedik.
1: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója volt vonalban, itt a Több-Kevesebb műsorában. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én.
1: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap újra a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időpontban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Róna Jegot hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertés hús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
8: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdéssé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter is az ő interjúja. Kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például Elsimon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
9: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
8: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
9: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadomiszer területét, ezt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre. Mi kérbe kérdeztük a fesztagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy elsimon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovasszínház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikában függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
8: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát, ha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
9: Hát igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bábszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
8: Hát a költségeink pedig, hogy emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárstáncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tarzoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyalópartnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
9: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy több csatornás összhangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves struktúrális támogatás meg tud valósulni, ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb és dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előző területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézzük az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétosztva, látnánk, hogy a kuratóri rendszer, kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendben lehetne hozni.
8: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
9: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, ha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy egy hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
8: Hát, vagy annak a hiánya, vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltánhoz, a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
9: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vitaanyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modell dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert struktúrálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba. Tehát, hogy egy nyitott rendszer kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
8: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az író szövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
9: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése, tehát hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is, azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jöjjenek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó táncelőadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak. Tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
8: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen, Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló egy dolog, nagyon fontos és izgalmas, egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
9: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát egy évforduló, meg néhány ünnepelni való az elején a műsornak. 130 éves lett a Víg Színház. Ebből az alkalomból nem csak évadot hirdettek, hanem megszületett a Víg Streamház is, ezt mindjárt megtudjuk, hogy emögött ez alatt ebben mit kell értenünk. És hát lett egy régió igazgatója is a társulatnak, meg magának a színháznak, hiszen itt egy szervezetről van szó, amelynek az igazgatója Rudolf Péter Kossuth Díjas színművész. Szervusz, Péter!
2: Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen ezt az állandóságot, hogy így május 1-e után már visszatérő vendég lehetek, és beszéltek a színházról. Köszönöm.
1: Szeretjük mi ezt a színházat, meg szeretünk téged is, úgyhogy persze. És hát akkor kezdjük azzal, amit itt egy kicsit előjáróban már említve felvetettem, hogy régióigazgatója lesz a színháznak, mert hogy megszületett a döntés arról, hogy még 5 évig maradhatsz a Víg Színház igazgatója. Gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elég speciális ritmusa volt az én eddigi életemnek, a kinevezés időszaka is kalandos volt, és akkor másfél évre kaptam, utána 5 évre, és most a színházi törvény logikája szerint a főváros kvázi ellenjegyzésével vagy vétójogával nem élve hozzá járult arra, szerintem abban a pillanatban talán még szokatlan is volt, hogy nem volt benne a levegőben, hogy egy konszenzusos döntés született.
1: Nem vagyunk hozzászokva. Ugye, csak ennyi, de talán, talán ez is majd árnyaltabb lesz.
2: Így van, remélhetőleg újra lehet építeni a bizalmi részét a szakmánknak.
1: Azt szokták mondani a színházigazgatók, hogy az első ciklus az a túlélésről és az új struktúráról szól, a második ciklus az, ami igazán fontos, mert az már olyan, ami ennek elképzelte az igazgató a saját életét abban a színházban. Neked ez egy kicsit valóban szokatlan, mert egy meg egy pici, de akkor ez a második, ez már tényleg olyan lesz? Vagy hogy ezt már most is úgy éled meg, hogy olyan az arca a színháznak, ami erre festetted volna?
2: Hát természetesen, ha belegondolok az előbb elhangzott mondatba, hogy az első az a túlélés éve, hát az esetünkben a Covid, az infláció, a háború és az egész környezet, azt gondolom, hogy ennek a mondatnak kiemelt kövérbetűkkel leírható részét jelenti, mert tényleg a túlélésért harcoltunk, de csak sosem szerettem, hogyha itt az ügyben mindjárt fogunk, mert így volt vele az egész világ. És ez el is vett egyébként abból a normális építkezésből, amit egy igazgatónak egy ilyen esetben, mint újseprőnek mégiscsak tennie kell. Tehát 2-3 év valóban arról szólt, hogy valahogy működni tudjunk. És ez arra mindenképpen jó volt, hogy jó lesz, vagy éppen most jó jelen időben, hogy egy ilyen váltás, ami mégsem lett váltás, az nekem mégiscsak is az munkatársaimnak is egy lehetőséget ad arra, hogy végítsünk, hogy mit tettünk eddig, milyen részét kell újra gombolni a kavátnak. Tehát ez jó, hogy nem egy folyamatos üzemmenet, hanem mégiscsak tehát az előbb már mondtam, úgyhogy ezt elnézést is kérek, tehát hogy végig kell gondolnunk, hogy mit kell másképp csinálnunk, és mi az, ami eddig jó volt. Azt gondolom, hogy az, hogy itt ide jó kedéllyel jönnek be az emberek, ez egy egyszerű mondat, de ezért nagyon meg kellett dolgozni. És én ennek örülök, ezt érzékelem. Persze veszélyes, hogy itt a harmadik emeleten az ember egyszer csak mennyire szakad le a társulattól, de szerencsére játszom, és a következő évadban még többet fogok játszani és dolgozni együtt a színpadon a kollégáimmal. És hogy még annak idején Marton tanárom mondta, nagyon fontos, hogy az első kávét mindenképpen az ember büfében írja meg, ahol nem az igaz, mint a frigider feelingje működik, ott mégiscsak közben lehet úgy beszélgetni és indítani. Hát folyamatosan tanulok, és ilyen értelemben nyilván a következő 5 évre valahogy azzal megyek, fél az ember ezektől a mondatoktól, azzal megyek be, hogy eddig nincs szégyelnivalónk, akár szakmai értelemben, akár abban a kényes helyzetben való kilábolásból, azt gondolom, hogy hogy mégis megütegethetjük saját magunk vállát, mert nyilván ez nem az én ügyem, hanem itt mindenki, aki dolgozik.
1: Azt fontosnak tartod, hogy ne legyél igazgató úr, hanem egyrészt színész kolléga legyél, másrészt a Péter a büfében, a kávéval a kezében?
2: Ez egy alkati kérdés, nyilván mindenkinek megvan a maga aurája és működőképessége. Én azt gondolom, hogy én nem szerettem volna megváltozni, és nem is szeretnék megváltozni attól, hogy felelősséget vállaltam. Az nyilvánvaló, hogy az ember az első lépést megteszi, amikor rendezni kezd. Mindenképpen tudomásul kell vegye, hogy egy más pozíció magánnyal együtt jár. Amíg nem hallgatnak el látványosan a beszélgetések a büfében, amíg belépek, addig jól érzem magam.
1: Igen, ez egy fontos dolog. Azon töprengek, hogy majdnem 10 év, vagy talán 10 év után hívtok vissza egy rendezőt, Alexandr Bargmant, aki egy orosz rendező, és a Háború és békét, meg ha jól emlékszem, talán a Szent Iványi szexkomédiát is. És igen. És hát ez a 10 év, ez annyi minden nem változtatott a világban, a művészetben, itthon, a Víg Színház életében, hogy ő például nem ugyanabban a színházban jön, de mit vártok tőle? Ugyanazt?
2: Abban az értelemben ugyanazt, hogy az nekem nagyon fontos szempont, hogy jó ízű munkáink legyenek. Tehát azt a fajta attitűdöt, hogy lehet, hogy kegyetlen a próba folyamat, de utána mégis egymás nyakába borulunk, a siker átjárja a lelkünket, és visszafelé elengedünk problémákat. Én ezt nem szeretem, azt gondolom, hogy ez az életünk. Az életünk a hétköznapokból áll, és a Barumannal nagyon-nagyon szerettek dolgozni. Tehát nagyon sokszor merült fel, hogy ő jöjjön vissza, én láttam is ezeket az előadásokat annak idején, és a társulatban nagyon sokan, a művészeti tanácson is többször fölmerült a neve, ami 6 színész kollega alkot, akiket minden évben megválasztanak a teljes társulat, színész társulat, és itt is többször felmerült a neve. Nyilván a külföldi rendezővel mindenféle egyéb nehézségek járnak, ugyanakkor egy ekkora színház esetében az a vetésforgó, hogy jönnek újabb és újabb nevek, meg visszatérnek emberek, ez egy társulat nyitottságával, ha találkozik, akkor abból jó dolgok sülhetnek ki, és őt nagyon szerették, és én ebből indulok ki, és láttam, közben néztem videó munkáit, tehát egy folyamatosan dolgozó, izgalmasan gondolkodó, és közben mégiscsak az eredeti darab lelkét nem elkergető rendezőről van szó.
1: Mert ő a Cseresznyés kertet fogja rendezni nálatok a következő szezonban.
2: Így van. Az egész évadot, amikor összetettük, egy ilyen fortyogó világban azt éreztük, hogy két út van, vagy reagálunk, és ifja Vinyánszky Attila gyors reagálású hadtestként a letargiát valamilyen szinten legalábbis a csapattal együtt folytatva, mondjuk az, mintha az érettségizők már a Bückner darab továbbgondolásából az érettségizők maguk is tovább mennének bele a nagybetűs életbe, jön létre az első bemutatónk, a 4-6, vagy 4-es-6-os, hogy világos legyen, nyilván így némileg a körúti villamosra utalva. Tehát vagy ez az egyik út, hogy egy nagyon friss, a mindennapok történésére reagáló előadás jön létre, és az Attilái ilyen lesz, és itt vannak a klasszikusok, ahol persze megállapíthatjuk, hogy attól klasszikusok, természetesen most iszonyatos közhelyet fogok mondani, hogy annyi rétege van, hogy erre mindig tudunk rezonálni, de a Cseresznyés kert, ahol mégiscsak valaki búcsúzik valamitől, valami foszladozó, és jön egy generáció, amelyik ezt a foszladozást egyszer csak nem nosztalgiával nézi, hanem feladatként újra varná az egész kabátot, ha már maradunk a foszladozó képnél, ami elég zavaros egy Cseresznyés kert kapcsán.
1: Igen, de értjük.
2: És akkor tehát a klasszikusok, és nyilván nem véletlenül, hogy utána Mohácsi János Csándás királynőt rendez.
1: Na, ezt úgy is akartam. Tehát, hogy kerül hozzátok a Csárdás királynő? Tehát ez annyira nem a Víg Színház ránézésre.
2: Ránézésre nem, de Kálmán Imre első bemutatója egyébként a Víg Színházban volt. És érdekes módon a Csárdás királynő nem volt soha a Víg Színházban. Amikor azt mondom, hogy klasszikusokat jelentünk, hát a műfaj klasszikusa, és hát ugye az alapkérdés, hogy amikor az ember az évadon gondolkodik, természetesen a legfontosabb, hogy a társulatban gondolkodjon. És itt aztán technikailag, zenei képzettségben nagyon sok olyan kollégánk van, aki tökéletesen megfelel a Sárdás királynő állított a kihívásoknak. És az, hogy Mohácsi János is folyamatosan visszatérő vendége a Víg Színháznak, és az ő csapat kovácsoló ereje, az mindig jól jön. Sok minden találkozott ezen a ponton is, amikor azt éreztük, hogy egy ilyen évadnak mindig ugye a legnehezebb része a bérletrendszerre csodálatos dolog. Annyi nehézség van, hogy amit januárban mutatunk be, abból is ugye hála Istennek elég sokat kell játszanunk, mert fogynak a bérletek, és azt ebben az évben ki kell játszani, tehát oda általában azért olyan nagy cím érkezik, amivel lehetővé teszi ezt a 18-20 előadást viszonylag rövid idő alatt 1100 embert megszorítva le lehessen játszani.
1: És hát ez ilyen. Honti Hanna klasszikus szerepében Radnai Csilla?
2: Radnai Csilla, igen.
1: Lesz hosszú lépcső? Igen.
2: Hát mohán múlik, de hát nyilván van valami, ezek nagyon érdekes dolgok, mert van egy erős elvárás a nézőkben, és akkor itt jön a moha, hogy hol akar megfelelni ennek a víziónak, ami a nézőben él, vagy hol gondolja tovább, ez már az ő ügye lesz.
1: Mondjuk simán lehet, hogy Kálmán Imre azt mondaná, hogy hát ez nem is az én darabom, mert hát Mohácsinál ez is előfordulhat, meg az ellenkezője is, úgyhogy izgalmas.
2: Hát azért az itteni rendezéséről végig gondolom, akár az üvegcipő, vagy előtt a szállami boszorkányok, azért szerették és szeretik a Végszínházi nézők.
1: Az üvegcipőt most veszitek le, ugye?
2: Hát ennek négy évig.
1: Az remek előadás.
2: Föl is vettük, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy rögzítjük az előadásokat, abban reménykedve, hogy aztán lesz fórum, ahol le tudjuk majd játszani őket, és lesz erre igény. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy mi kis illékony műfajunk közben lehetetlen, hogy tényleg végképp elillanjon. És az utóbbi időben klasszikus tévés közvetítésekkel azért nem lett elkényeztetve a magyar nézőtársadalom.
1: Pont a múltkorjában beszélgettem valamelyik kollégáddal arról, hogy vajon itt a 2000-es évek színi előadásai azok hogy maradnak majd meg az utókornak, amikor ugye a korábbiak egy része legalább megvan a magyar televízióban, de ebből szinte semmi.
2: Hát ez elég fájdalmas tény.
1: Na jó, erre lesz jó a Víg Streaming, igaz?
2: Így van, a Víg Stream ház. Hát ezt a 130 évet megpróbáltuk méltósággal ünnepelni, és az egyik legfontosabb eleme volt, hogy a honlapunk fejlesztése egyik legfontosabb része volt, hogy elkezdjük a régi előadásainkat elérhetővé tenni, és hát ami még fontos, hogy ugye létrehoztuk még a Covid alatt a Víg 125-öt, értelemszerűen is egy fontos dátum volt, ami egy négy részes fikciós dokumentumfilm sorozat, amit a Covid alatt hoztunk létre, és használva a színház minden lehetőségét, kevesen tudnak úgy valószínűleg létrehozni egy filmet, hogy itt van a kelléktár, a jelmez, a smink, maguk a színészek, ez a szellemi tőke, és maga az épület volt a díszlet. Tehát ugye ezt is meg lehet ott tekinteni, ezt ingyenesen. És hát különböző anyagokkal fogunk előállni, ezt folyamatosan töltjük föl a Víg Stream házat.
1: De hát rengeteg mindent csináltatok, hát lett egy kötetetek, egy drámakötet, az Öröklét peremén ez a címe, ezek a frissen bemutatott ősbemutatóitoknak a drámagyűjteményei, vannak ifjúsági bérletek, amik kifejezetten a gyerekeknek szólnak, általános és középiskolásoknak, szóval, hogy azt a kísérletező kedvet, azt érzem rajtatok, hogy minél több rétűen megszólítani a közönséget. Nehéz megszólítani?
2: Igen, nehezebb. Ha a saját színészi gyerekkora gondolok, mindenképp. Más életett a színház, kénytelen leszek sajnos közhelyeket mondani, tehát tényleg információ dömpingben kell megtalálni a helyünket. Természetesen ma is alapvetően egy ilyen színházban, mint a miénk, a színészekre jön a néző. Az egész színész társadalom helyzete azért megváltozott a rendszerváltástól. A cirkuszt és kenyeret logika értelmében ott mi voltunk a cirkusz, és ott a fáradó diktatúra egyébként a pénzt még adta, és volt ez az egy csatorna, oda bekerült valaki, és elkezdett dolgozni ebbe a közegben, ott sokkal hamarabb épült föl az ő színészi ismertsége is, méltó módon lehetett felépíteni, és nem egy internetes vircsapton keresztül, aminek rengeteg előnye van ennek az online térnek. Közben meg tudjuk jól, hogy nagyon felületes dolgokkal is lehet valószínűleg is nem népszerűséget, vagy ismertséget, igen, népszerűséget szerintem azért nem, én bízom a honpolgárban, de irgalmatlan mennyiségű anyagot kell előállítani ahhoz, hogy az ember jelen legyen a régi nyomtatott plakátokhoz képest.
1: Igen, tehát arra emlékszem, hogy hajdanában megjelent valami a pesti műsorban, hogy bemutató, és tudta a város, hogy igen, bemutató hogy a lesz.
2: Filmszínház
1: muzsika, hogy igen. Nem. Hát ez az igazodási pont, ez most elveszett egy kicsikét, ez kétségtelen. De hát adtok ti mindenfélét igazodási pontként, és most akár a darabokat, ha nézzük, lesz Arthur Miller bemutatótok, a két hétfő emléke, lesz Woody Allen bemutatótok.
2: Brúd Jászmin, Kék Jászmin címben, igen, a filmnek egy adaptáció Hegedűs D. Gézával.
1: Sőt, lesz egy érdekes, különleges bemutatótok abban az értelemben, hogy nem így gondolunk a bohém életre. Igen, Valló Péter megrendezi a bohém élet prózai történetét?
2: Igen, igen. Nyilván ez is egy saját anyag lesz. Tényleg a világ erről szól jelenleg, hogy szinte mindenütt saját fejlesztésű művekhez nyúlnak. Itt most megpróbáltunk Péterrel együtt valami olyan anyagot találni, és a dramaturgiával természetesen, ami mágnesként tud cím működni, és közben mégiscsak a miénk lesz, és egy fontos nagy alaptörténetről beszélhetünk. És Arthur Miller darabját sem szokták játszani, ő is bemutató lesz, Fehér Balázs Benő rendezi, ez lesz az első bemutató Pesti Színházban, aminek az érdekessége, hogy Arthur Millernek ez egy nagyon személyes, ugye általában nem baj, hogy előadás személyes, és magának az írónak volt egy ilyen élménye, dolgozott egy ilyen közegben, ez egy melós közeg, nevezzük lírai realizmusnak ezt az anyagot, és annak is nagyon örülök, hogy újabb fiatalember lép be az épületbe.
1: Ezt lassan már próbáljátok, nem?
2: Attila, Ifjabb Nyeszki Attila már próbál, ezt a Pesti Színházit augusztus 24-én kezdjük el dupla próbákkal.
1: Addig még van bőven idő.
2: Ott még gyúrják az anyagot.
1: Jön a 131. évad, szárnyaló boldog évad legyen, azt kívánom.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: A Víg Színház igazgatója és színművésze Rudolf Péter. Köszönöm, Péter.
2: Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és zöld kultúrával kezdjük az adást. Szürke beton helyett legyen a zöld a városi megoldás. Egyébként ezt nagyon sokan, nagyon régóta mondják, főleg akkor, amikor a nagy tereket elkezdték lekövezni az elmúlt évtizedben. Hát végre talán eljutunk oda, hogy nem azokat nevetjük ki, akik méhlegelőről beszélgetnek hogy a városi környezetben, hanem azokat, akik nagy betontömböket akarnak lerakni. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezetőkutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát elég nagy kihívás előtt állunk, hogyha zöldíteni akarjuk a városokat, mert hogy éppen lebetonoztuk az elmúlt évtizedekben a nagy részét.
2: Így van, ez egy elég nagy kihívás lesz Magyarország szempontjából, illetve a nagyvárosaink szempontjából a jövőben. Az, hogy egyre fenntarthatóbbak, illetve hát környezetbarátabbak legyenek a városaink, különösen a nagyvárosaink, azon belül is egyébként Budapest. Ugye ez azért fontos, mert a fenntartható városok kialakításánál a városiasodásnak számos problémája megfigyelhető. Például az ENSZ adatai szerint 2024-re a világ lakosságának 58%-a lakik már városi környezetben, és ez egy folyamatos növekvő tendenciát mutat. Magyarországon egy kicsikét változott ez az arány, egyre többen költöznek ki például a nagyvárosokból, de az előrejelzések szerint a jövőben pedig ismételten Magyarországon is egyre többen költözhetnek be a városokba. Ezért is nagyon fontos az, hogy maguk a városok ne csak zöldek legyenek, hanem fenntartható módon is működjenek.
1: Na, beszéljünk erről, mert ez valóban fontos kérdés. Ugye az, hogy ültetünk egynyári növényeket, és azt gondoljuk, hogy megoldottuk a problémát, hát ez nyilván kicsikét önbecsapás, bár a növények szépek.
2: Ez így van, ez így van. De ez csak, ugye, ez csak egy része neki. És ami nagyon fontos, hogy amikor például zöldíteni akarjuk a városokat, akkor nem csak egy nyári növényeket kell ültetni, hanem olyan fafajtákat kell ültetni, ami már egyszerre bírja magát a hőstresszt, illetve ami nagyon fontos, a csapadékstressz. Tehát a klímaváltozás következtében oda kell nagyon figyelni arra, hogy maga a benövényesített részek hosszú ideig megmaradjanak. És van egy ilyen 3-30-300 elv, amit most már egyre inkább egyre több városban, illetve Magyarországon is alkalmaznak, tehát hogy 3 méteren belül legyen fa, 30 méteren belül bizonyos mennyiségű fa, és ugye 300 méteren belül pedig gyakorlatilag egy erdő, idézőjeles erdő fogadja az embereket, amikor körbenéznek. Ez a 3-30-300-as erd, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ugyanis például ott, azokon a területeken, ez a fővárosban is megfigyelhető, ahol be van már fásítva maga egy út, az András útat is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal hűvösebb van egy hőhullám idején, mint például ott, ahol nincs sütlet is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal

0: azt is, ha egy hónapig nem kapnak csapadékot, meg azt is, hogyha 40 fok van és süt a nap?
1: Igen, ez ugye attól is függ, hogy milyen módon akarjuk elültetni magát a növényeket. Mert hogyha alkalmazunk magát a szivacsváros elvet, akkor bármelyik őshonos magyar fajtát el lehet ültetni. A platántól kezdve, a bükkösön át, bár ez nagyon érzékeny, inkább mondok egy másikat, a tölgyesen keresztül egészen a gyümölcsfákig, bármit egyébként lehet ültetni. De olyat nem szabad, hogy kiültetem a forró beton részre magát a növényt, és azt gyakorlatilag locsolás nélkül ott hagyom. Tehát ez bármelyik növényt, a legstressztűrőbb növénynek is azonnal a halálát fogja jelenteni.
0: Ez jelenti azt is, hogy később is gondozni kell, vagy csak azt jelenti, hogy az első évben, az első egy-két évben mondjuk rendszeres locsolásra van szüksége? Mert hogy általában elfogy a figyelem, egy frissen ültetett növénynél még akár a környékbeli lakók is leviszik a palackot és locsolják a törzsét. Aztán, hogy elkezd nőni, azt mondják, hogy ezt már oldja meg maga.
1: Igen, ez megy egy ideig, csak nem a városi területeken. Főleg ott nem, ahol nagyon vastag a betonozott réteg, illetve nagyon nagy a betonozott réteg. Nem fog kapni elég mennyiségű nedvességet. Ez is nagyon fontos, mind a szerves, mind a szerveten tápanyag utánpótlás, illetve ezért fontos, hogy legalább az első 10 évben rendszeresen öntözve legyenek a fák. Különben az 5., 6., 7., 8. évben ugyanúgy el tud pusztulni az a fa, az a növény, mint hogyha az első évben lenne. Tehát maga a kitettség egy városban sokkal rosszabb egy fának, mint például, amikor kimegy az ember vidékre. Mert az vidéken úgy van, hogy elültetik az emberek csak mondok egy almafát, az első évben locsolják, a következő évtől már tud megfelelő mélyre lemegy a gyökérzetért, tehát tud megfelelő mennyiségű nedvességet összeszedni magának. Egy városban ez nem így működik. Ez is fontos egyébként a vízmegtartás és a vízgyűjtés magán a városokon belül is.
0: Na, ez a következő probléma, de ez nem csak a városi léthez, hanem a mezőgazdaság működéséhez is probléma. Az elmúlt években ez elég rendesen kiderült, és hát látjuk, hogy mondjuk az Alföld milyen állapotban van, vagy hogy fogy el a Balatonból, meg a Velencei tóból a víz. Tehát, hogy ez egy Kárpát-medencei csapás számunkra ez az aszály. Az a kevés víz, ami egy városra jut, az hogyan maradhat meg?
1: Ez az egyik legjobb módszer. A szivacsváros módszer, tehát ez Magyarországon is nagyon sok területen látunk. Szegedtől Budapesten át egészen Szombathelyig egyre több településen jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy maguk az önkormányzatok, az épületek, maguk a civilek úgy gyűjt, tehát amikor például fölépítünk egy házat, fölépítenek a vállalkozók egy nagy házat, az már gyakorlatilag begyűjti magát az esővizet, begyűjti az esővizet, majd az tisztítva meg visszakerül magába a rendszerbe. Ez az egyik legfontosabb. Erre a legjobb példa egyébként Szingapúr a nagyvilágból, ott a lehullott csapadéknak 99,9%-át újrahasznosítják és begyűjtik. De ugyanerre a jó példa egyébként Dubaj. Ott azt a kis nagyon kicsi mennyiségű csapadékot is begyűjtik maguknak és felhasználják. És ugyanezt láthatjuk itt például a Millenárison, egy nagyon jó példa rá, hogy ott is a begyűjtött csapadék, ami történik csapadék, azt begyűjtik és újra hasznosítják. Ezekben természetesen meg van tisztítva és újra kell hasznosítani. Ez egy kicsit drága módszer, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos lesz. Aztán, ami nagyon fontos itt Budapest szempontjából, most a nagyvárosaink szempontjából Budapestet kiemelném, hogy amikor esik nagyon nagy mennyiségű csapadék, amikor hirtelen lehullik 50-100 mm csapadék, ugye ezt most mit látunk, hogy gyakorlatilag a nagykörúttól leáll a közlekedés, mert órákon keresztül nem lehet közlekedni. Na most ezt meg kell oldani, hogy az esővizet a csatornánkon keresztül begyűjtésre kerüljön. És ezt el kell raktározni az olyan időszakra, ami például az előttünk álló nyár is lesz, hogy nagyon kevés csapadék, de nagyon forró napokra kell számítani. Tehát ez mindenféleképpen az egyik legfontosabb ilyen. Aztán ami még nagyon fontos, az maga a növény társítás. Ne vágjuk le, ahogy a meghirdette a Gajdos miniszter úr is, próbáljuk meg azt, hogy kevesebbet nyírjuk. Persze esztétikailag nem olyan szép az, hogyha nincsenek nyírva maguk a közterületeink, de nagyon sok csapadékot, illetve nagyon sok nedvességet vissza lehet ebből a módszerrel tartani. Ugye a növény pufferzóna, másrészt árnyékol is. Sajnos a jövőben ehhez kell hozzászokni. Nem biztos, hogy a városok annyira szépek lesznek, hogy mindig patentul fognak állni majd maguk a fűszálak, de ahhoz, hogy a városok egyre jobban lakhatóak legyenek, és fennmaradjon az, hogy jól lehessen bennük lakni, élni, ahhoz ezek a módszerek mindenféleképpen szükségesek. Ezen kívül természetesen még nagyon sok másik módszer van, a közlekedésnek a megreformálása, az infrastruktúrának a szabályozása, illetve zöldítése. Tehát ez nagyon sok minden ezt befolyásolhatja, de ahhoz, hogy egy város jövőben fenntartható legyen és élhető legyen, mindenféleképpen oda kell figyelni az esővízgyűjtésre, illetve magára, hogy egyre több zöld területe legyen egy adott

0: város.
1: Hogy látja, jó úton haladunk ez ügyben itthon? Történik már valami?
0: Lassan-lassan, de elindult Magyarországon is a változás, tehát egyre több városban lehet ezt látni, hogy egyre környezettudatosabban gondolkodik a városvezetés. Ugye, és ami nagyon fontos, hogy még a szabályozást kell erre egyébként szigorítani, hogy úgy kapjanak a települések bizonyos szempontból támogatásokat, hogy azok a környezetvédelmet, illetve nagyon fontos ezeket a fenntarthatóságot figyelembe vegyék. Én úgy gondolom, hogy egyébként egyre több a tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezetű város itt az országban. Kezdünk felzárkozni egyébként a tőlünk nyugatra lévő országokba. Különösen, amiből én látok ilyen nagyon jó pozitív példákat, az Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs esetében látom ezeket, de Budapest is szépen lassan, bizonyos kerületei szépen lassan jönnek fel az átlaghoz.
1: Hát a saját életünket, annak körülményeit javítjuk, hogyha észre csináljuk ezeket a dolgokat. Kovács Erik, köszönöm szépen, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatóját hallották. Beton helyett legyen zöld a megoldás. Ezt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek. És hát volt erről egy konferenciájuk is, egy kerekasztal beszélgetés május 13-án. Gondolom, hogy nagyjából afelé haladtak, amit az imént hallottak a kutatótól, Kovács Eriktől. Köszönjük a figyelmet, folytatjuk, megyünk tovább mindjárt. Például színházi javaslataink is lesznek önökhöz.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungarom. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek fel jelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: A lélek rejtelmeit kutatjuk. Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez itt a Provokatőr Halmelindával, klinikai szakpszichológus.
5: Szervusztok!
4: Gondolkodtál
5: sikerült
4: már?
5: Sikerült kimondani.
4: Igen.
6: De mondd ki tízszer. De
4: azt akartam kérdezni, hogy gondolkodtál már valami titulusváltáson, ami könnyebben kimondható, mert ezt még te sem tudod háromszor egymás után gyorsan kimondani, fogadjunk.
5: Hát nem tudom, szerintem akkor meg a kommentelőknek az lenne a baja, hogy titulust váltottam, és az nem is vagyok, amit kiírok, szóval én már itt nem merek semmit
6: csinálni.
5: Meg kell tanulnotok kimondani.
4: Na, háromszor egymás után gyorsan.
6: Jó.
5: Nem sikerült.
6: Azért tudod miért, mert már a másodikra koncentráltam, hogy az lesz a nehéz.
4: Azt hittem már a harmadikra.
6: Odáig nem jutott el a fantázia.
4: Na, de mióta érdekelnek a kommentelők?
5: Téged. Azért engem érdekelnek, tehát ezt beszéltük a szünetben, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért az ember kapjon visszacsatolást. Hozzáteszem, hogy vannak olyan kommentelők, akik tényleg tudnak normális kommenteket írni, amit tényleg elgondolkodtat.
4: Algoritmusnak jeleznie kéne, ez basszus. Éppen ezt beszéltük, hogy közben át kell haladni olyanokon, hogy kinyitom a számat, és már
5: az AI még nincs ilyen szinten, hogy csak érezni. Akkor csippanjon, és az összes többit itt törölje magától. De az az igazság, hogy sajnos a kommentelőknek egy nagyon nagy része az, aki szerintem lelkileg súlyosan sérült, és olyan olyan szintű aberrációkat írnak nekem néha kommentben, na azokon azért el tudok mélázni egy darabig. Meséltem is nektek még az adás előtt, hogy van, aki azt írja, hogy csak menjek az OnlyFans-re, ezt már úgy el tudom humorosan könyvelni, de azért az, amikor mondjuk a rám vonatkozó szexuális erőszak implikátum jelenik meg a kommentben, vagy hogy én mit csináljak a számmal, hogy jobb lenne, ha nem beszélnék, és most nem szeretném megismételni, mert szerintem obszcén és undorító, meg amikor mondjuk akár még a családom is, vagy a gyerekem is belekerül ezekbe a kommentekbe, na azért ez egy morális tartás hiány szerintem, és nagyon sokszor foglalkozom ugye a rendelőben is ezekkel a bántásokkal, vagy bántalmazó online bántalmazó dolgokkal. Én azt hiszem, hogy ennek az ellenszere sajnos nem látok más kiutat, mint hogy a zéró tolerancia az erőszakkal szemben, csak visszacsatolva az előző témáinkra.
6: Amúgy én totálisan naív voltam, amikor a Facebook megjelent Magyarországon. Ugye én akkor már vastagon vívtam életkoromból kifolyólag a digitális harcot, és borzalmas volt akkor is, ugye mindenféle fórumok voltak, ahol abszolút ilyen avatarok és nick nevek, tehát hogy valós személyek semmilyen szinten nem jelentek szinte meg, tehát tényleg ez ment. És hogy jött a Facebook, és hogy az IVV is, de hát az IVV-nek nem voltak azért ennyire erősek ezek a funkciói, és hogy jött a Facebook, és hogy végre, majd amikor arccal névvel kell beleállni, azért akkor már csak nem. És nézzek, hogy mi lett belőle. De jó, tudom, ti ezt nem tudjátok, mert lehet, nem voltatok ott még akkor, vagy nem úgy néztétek, de tényleg volt a szakmában egy ilyen vélekedés, hogy ez jót fog tenni. Mert hát majd, és ez kiderült, hogy a fenét, hát maga a digitális tér, vagy nem tudom, hogy maga a digitális tér tette erőszakosabbá az embereket, vagy egyszerűen nincsenek tudatában azzal, hogy amit ott elkövetnek, az erőszak-e?
5: Azért csak eszembe jutott erről a témáról, hogy ezen a héten éppen elkaszálták azt a törvénytervezetet, amit benyújtott a KDNP a gyermekek digitális védelmével kapcsolatosan, tehát azért csak ezt így hadhagyjam itt, hogy annak ellenére, hogy mindannyian érezzük szerintem ezt a problémát, ezt a digitális tér problémát, meg ezt az arctalanság problémáját, meg a 18 év alattiak, nem csak 18, de mindegy, szóval a 18 év alattiaknak a kiszolgáltatottságát itt az algoritmusok kellős közepébe, vagy akár a neuromarketing elemekkel való elárasztást, ennek ellenére azért a tisztelt kormány elkaszálta.
7: Vitázzunk majd, de most aranykombolyt akarok, de tényleg.
6: Én csak hogy lemaradtam róla.
5: Most nem bírtam ki, muszáj volt bedobnom.
6: Semmi gond, magát a javaslatot.
7: De én akarok.
6: Magát a törvényjavaslatot olvastam, és csak persze bennem akkor. Na jó, akkor majd beszélünk róla.
7: Jó, tehát a digitális tér, mert én azt gondolom, hogy minden tiltás az ellenállás szül, és na mindegy, felnagyítja a problémát,
6: konvojozzunk.
7: Vagy elrontja. De akkor konvojozzunk, mert hogy az történt a mai nap, hát nem a mai nap, hanem tegnap történt adásba kerüléshez képest, hogy a Telex lehozta, hogy személyesen Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az egyébként szabályos módon közlekedő pénzszállító ukrán konvojra, még az akció időpontját is a volt miniszterelnök határozta meg. Ezt állítja tehát a Telex az ügyre rálátó források beszámolói alapján. Azért nevettem bele, István, mi a hányszor találkoztunk ez a ügyre rálátó, Deák Dániel hányszor hivatkozott arra, hogy a tiszta belső ügyeire rálátó forrásom.
6: Igen. Hát magát
7: nem azt mondom, hogy ugyanaz a kategória.
6: Az a baj, hogy bizonyos ügyekre egyáltalán nem tudsz másként írni, csak
7: nehéz.
6: Ezt az ügy, aki a médiában dolgozik, vagy a nyilvánosságnak a része, szerintem azért nagyjából már el tudja különíteni, hogy melyik az az ügyre rálátó valódi, meg a kamu.
5: Sokan mondtátok nekem, sokan kértétek egyelő senki.
6: Igen, de hogy mondjuk egy titkosszolgálati ügyről, ahol végre találsz megszólalókat, nem tudsz másként írni. Tehát ebbe ez a nehéz.
5: Ugyanakkor, az infót,
6: igen, ugyanakkor meg gyengíti mindig az infót, hogyha nincs ott valaki arccal nével. Hát ez nehéz ügy.
7: Én is azt gondolom, hogy egyébként, hogy itt politikai akció történt, egy politikai kalkuláció, és sokan csak asszisztáltak egy felső akarat végrehajtásához, csak hát ezzel kitörölhetem, meg a hajamra kelhetem, mert én is annak vagyok a híve, hogy ne kombináljunk, meg összeesküvés elméleteket gyártsunk, hanem tök jó lenne, én leszek a legboldogabb ebben az országban, amikor előkerülnek dokumentumok, hangfelvételek Orbán Viktorról, Magyar Péterről, mindenkiről, és nem ez a
5: mutogatás.
7: Megy.
5: Bocs,
7: ja, amikor felvette a feleségét?
5: Jaj, bocsi, nem tudtam kihagyni. De tényleg ne is menjünk ebbe vele, mert szerintem ez az aranykonvoj, ez önmagában egy érdekes sztori, már mint olyan szempontból, hogy mennyire felkapták az emberek. De egyébként most megint, hogyha kimész az utcára, és megkérdezed, hogy szerinted miről szólt az aranykonvoj, vagy mi ez a történet, akkor én nem tudom, szerintetek hány százaléka tudja megmondani az embereknek, hogy szerinte mi történt. Tehát, tud egy 10 mondatos összefoglalót adni az aranykonvojról, vagy csak egy politikai narratívát fog visszaadni neked, vagy akár csak arról fog tudni beszélni, hogy egyáltalán mi az az aranykonvoj, vagy ő mit gondol?
7: Legtöbb ügy az fel van címkézve, hogy ez a Fidesznek kellemetlen, és ennyit
5: és
7: kell
5: hát
7: tudni.
5: És hát így is használták a marketing elemeket, nem?
7: És azt gondolom,
5: az
7: hogy
5: egyes szekértáborok.
7: Nekünk is hátra kell lépni egyet, mert hogy lehet, hogy ez egy valós ügy, remélem, hogy lesz belőle valami, nem bízom másban, mint hogy minden más ügyben is lesznek bizonyítékok, és jó döntés fog hozni a bíróság, és a nyomozás során kiderül ez az, de hogy van itt most egy óriási előnye a Tiszának, hogy ez a mérhetetlen bosszú vágy és igazságszolgáltatás iránti vágy a magyar társadalom nagy részében, és azt gondolom, hogy ez már fideszeseket is érint, mert azt mondják, hogy hát lehet, hogy mégis sárosak. Na nem baj, derüljön ki, és akkor ő is akarja azt, hogy ne csak ez a lebegtetés menjen a balladai homály, hanem tényleg lássuk azt, hogy akkor most ki mit csinált. Ez sok ügyre rávető lehet, mert ha nem jönnek olyan súlyú ügyek, akkor a másodlagos lebegtetések, sejtetések is itt olyan helyzeteket teremthetnek, hogy lemondásokhoz vezetnek, társadalmi megbélyegzéshez vezethetnek. Most nem már konkrétan erről beszélek, hanem mindent befolyásolhat az, hogy most van egy ilyen akarat.
5: Szóval, hogyha most megpróbálom lefordítani, mert elég hosszan beszéltél, és az én figyelmi funkcióm is már kezd egy kicsit, hanyatlani. Szóval, hogy...
7: Ilyenkor hozok mindig statisztikák, mert az István állandóan ezt mondja, mert azt gondolja, hogy ez a műsor nem provokatőr, hanem dévényi show, és mindig, amikor ilyeneket beszólogat, akkor én éjjel, meg volt, hogy egyszer magam stopperrel leméregettem, és messze én szoktam a legkevesebbet beszélni egyébként minden műsorom, az előzőben vittétek a prémet. Jó, lehet, hogy most még jól állok.
6: Ez volt a kivetítés.
7: De előzni fogtok. Analizálj. És ha megtanult néhány szakkifejezést, basszus, azóta ezeket.
6: De azért, mert te tanítod nekem a gyakorlatban.
5: De csak, hogy jól értem-e a kérdésedet, vagy azt a témát, amiről szeretnénk beszélgetni, tehát, hogy ha sok olyan téma lesz, amiből utána netán nem jönnek a papíros bizonyítékok, vagy netán nincs egy konkrét személy, akit így elő lehet venni, hogy te csináltad, és ebben most tényleg nem akarok így priorizálni, jó? Tehát azt a nézők vegyék le ebből, de hogy mondjuk, mint a kegyelmi ügynek a kérdése, hogy akkor végre, na itt van, és akkor itt tálalom, hogy mi történik, majd utána nagyon sokan most azt érzik, hogy hát akkor most így mi történt? Hát eddig is ugyanennyit tudtunk belőle. Igen, én sem
6: azért
5: gondolom
6: vitte előrébb
5: ezt
6: az ügye.
5: Én sem gondolom ezt így, meg egyébként ezt így is úgy is meg kellett volna tenni, tehát hogy ezt a fajta tisztázó dolgot, tehát ilyen szempontból mindegy, és hadd ne nyissam ki most a kegyelmi ügy felé ezt a műsort, mert akkor tényleg elmegyünk, csak hogy mintha ez ilyen hasonló lenne, és hogyha jól értem a felvetést, ha sok ilyen ügy van, amiből mondjuk nem derül ki semmi újdonság, vagy nem kerülnek elő a papírok, vagy nem kerülnek elő az emberek, akik a hátterébe voltak, mert lehet, hogy nincsenek is konkrét személyek, hanem valahogy egy ilyen nem tudom, rendszer szintű dolgok történtek, vagy akármi, akkor igazából te azt mondod, hogy ebből valaki lemondásra fog kényszerülni, mert hogy sok ilyen ügy lesz?
7: Akkor lerövidítelek téged, a te rövidítésedet rövidítem. Én azt mondom, hogy a végeredmény, hogy valaki bírósági padra kerül, vagy sem, az már teljességgel másodlagos ebben a társadalomban. Megszületett egy vád,
5: igazad
7: és pont.
5: Van. Pont.
7: Lehet, hogy ennyiben kellett volna
5: elintézni. Igazad van, pont.
6: Igen.
7: Ezt majd megvárjuk.
6: Viszont nem megy az óra, úgyhogy nem tudjuk, hogy
7: de
6: mi.
7: De István, az óra az jár.
6: Az óra az jár, csak nekünk. Hogy... Szerintem igazatok lehet, de per pillanat azért van igazatok, mert pont a Fidesznek a nyilvánosság elleni tevékenységének lett az az eredménye, meg nagyon sok ide-oda altatásba lakott ügynek lett az az eredménye, hogy a tényfeltáró újságírás lett egyfajta politika csináló, nem szándékosan, nem magától, hanem attól, hogy egyszerűen a tényfeltáró újságcikkekben, tényfeltáró médiában jelentek meg olyan anyagok, amik egyébként politikai témát vittek, vagy politikai témát is vittek, és ezért most szerintem még nagyon összemosódik a társadalom fejében az, hogy egy nyomozás elindulásáról szóló rendőrségi közlemény az fejekben egyenértékű azzal, hogy valahol megjelenik egy cikk arról, hogy esetleg valami ilyesmi történhetett. Ugye ez egy tényfeltáró cikk, de pont emiatt, hogy amilyen kényesebb téma, azért nem nagyon látni a konkrét bizonyítékokat, de valahol ezek így egy szinten vannak, hogy meg letartóztatták a Molnár Csabát, meg a őrizetbe vették a polgármestereket, de közben a következő hír meg már egy ilyen valami, ami mégiscsak a jellege miatt egy kicsit ilyen összeesküvés elméletes, nem az kolléga, nem az csak, hogy a hangulata, és ezek itt teljesen összemosódnak, de ez abban a pillanatban szerintem elkezd majd megváltozni, hogyha beindulnak a parlamenti vizsgálóbizottságok, meg egy-két ügyben már valódi nyomozás lesz. Vagy olyan nyomozás, aminek meg van kézzelfogható eredménye. Mert akkor már nem a tényfeltáró újságírás végzi azt a munkát, amit a hatóságok, és akkor így helyükre kerülnek a dolgok.
5: Hát ez lehetséges most jelen pillanatban, most az aktuális állapotot próbálom pszichológiailag megfogalmazni, de hogy azért most jelen pillanatban szerintem van is egy olyan politikai akarat, persze lehet, hogy nincs igazam, szóval nyugodtan a kommentelők most anyázzanak, de hogy
6: szerintem
5: van egy olyan politikai akarat, hogy tartsuk fenn az impulzív reakciókat.
6: Ja, persze.
5: Mert az impulzív reakció az arra jön, hogy bilincsben vitték el, meg az impulzív reakció arra jön, hogy aranykonvoj, ez egy fontos fogalom ebben a kérdésben. Az impulzív reakciók fognak lájkot kiváltani, a lájkok pedig ki fognak váltani valamit.
7: Pénzt.
5: Legfőképpen. Vagy politikai támogatottságot, vagy olyan ellenérzéseket, amik pénzt generálnak. Tehát valamit ilyen ki fog váltani, tehát szerintem most éppen, hogy ez a politikai akarat, és ezt nem mondhatjuk azt, hogy ez nem politika, ez politika, szerintem.
6: De
5: a politika csinálásnak egy része.
6: De ez a Dezső Andrásnak ez a cikke, ez azt azért nem feltételezem, hogy politikai akaratból született meg.
5: Jó.
7: Nem feltételezed?
6: Nem.
7: Miért? Jó, csak olyan csönd lett hirtelen, hogy gondoltam tovább.
6: Azért, mert ismerem a kolléga munkásságát, és nem feltételezem.
5: Én nem ismerem, szóval ebben hagyatkozom rá.
7: Jó, nem ideillő, de Kőházi Ferenc valóságtisztázó beszélgetésre hívja Dévényi Istvánt, Cutor Zoltánt és jó magamat. Lássuk a milliókat, írta most ki a Facebookra, csak tudj róla István, mert azt kéri egyébként, hogy juttassák el a hírt, az információt Istvánhoz, Zolihoz, hogy nehogy az legyen, hogy nem tudsz róla. Ez történt István.
6: Majd ezt kivágjuk, és azt mondjuk, hogy nem tudok. Milyen lássuk de. A milliókat? Tehát,
7: jó, de az a baj, hogy kedves nézők, hallgatók nem tudják, hogy miről
6: ja,
7: van
6: meg,
7: szó.
6: Ja, meg hát, de mi kedves de, vendégünket se hozzuk ilyen.
7: Mindenki olvasson utána.
6: Majd elmeséljük utána.
7: A témának. Jó. Van még 5,5 percünk erre a témára, vagy pedig már a szívhangrendeletre szeretnénk továbbugrani, viszont akkor nehezebben lesz vágható ez a műsor, úgyhogy én azt javaslom, hogy még maradjunk ennél a témánál.
6: Jó, beszéljünk újról, hogy mi van, ha igaz. Mert az egy érdekes helyzet, tehát hogyha valóban ott azért jó néhány BTK-s kérdés felmerülne Orbán Viktorral kapcsolatosan.
5: Szerintem itt nagyon sok a ha, és menjünk tovább.
6: Jó. Na, akkor ezt megszívtam.
7: Sőt, hogy az aranykonvojt nem akarom. Aranykonvojt nem akarom behúzni. Úgyhogy már tovább.
5: Vagy és a Tamásra, hogy
7: szívhangrendeletet. Nehéz helyzetbe hoztatok. Ja, most nehéz helyzetet, mert azt gondoltam, hogy ezt még tudjuk egy picit gyúrni. De
5: akkor...
7: Ne. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mindjárt eljutok
6: oda. De van a polgármestereknek az őrizetbevétele, és azt nem tudom, mennyivel figyeltet tegnap este.
7: Én nem nagyon figyeltem egyébként már ezt az eseményt.
6: 4 percből össze tudom foglalni a kedést, akkor meg...
7: Jó, akkor...
6: Nem. Nem, annyit csak talán, hogy ha már ilyen sokat foglalkoztunk a kommentekkel, akkor maradnék ezen a ösvényen, hogy ugye nem tűnik ez olyan bonyolultnak ez az ügy, mint ahogy elsőre tűnt, mert az ember így kapkodta a fejét, hogy mi a budai ügyben miért vannak az izénél, az őrsinél, vagy a őrinél, miért igen. vannak a 16. kerületben, meg mi ez az egész?
5: Én is összezavarodtam.
6: És igen, csak hogy tényleg ez egy ilyen régebbi ügy, ugye ez 2 évvel ezelőtt indult a nyomozás, és hogy több, nagyon röviden összefoglalva, hogy több kerületnél... Igen, de nem tudott haladni, indultak nyomozások, csak nem tudtak haladni. Aha. Ezek a fránya nyomozások. Egyébként itt egy rakás ellenzéki polgármesternek volt politikus érintett, tehát hogy okay. Itt még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy ez egy valóban, az ügy valamennyire szövényes, ezért simán eltartott 2 évig, hát ennél egyszerűbb ügyekben is milyen hosszú ideig húzódik a nyomozás. Szóval, hogy az történt, hogy már Szabad Európa írta meg először 2 évvel ezelőtt, hogy mindig ugyanaz a 4 egymással ilyen összefonódásban lévő cég nyeri a park fenntartási pályázatokat a kerületek közel felében. És hát ebből kezdett kirajzolódni egy olyan minta, hogy megint az a cég nyert, megint itt-ott-amott is, hogy túl is voltak árazva ezek a feladatok, és egyszerűen most begyűjtötték azokat a személyeket, akik valószínűleg gyanúsíthatóak lesznek azzal, hogy volt rá hatásuk ezekre a döntésekre, és hogy az Őrsi Gergely, aki most mindenki meglepődött, és én is meglepődtem, mert egyébként ő, mint polgármester, így nagyon sokan még a Fidesz táborából is ilyen szuperlatívuszokban beszélnek róla, hogy na ez egy, és valóban én, amit láttam a polgármesteri tevékenységéből, az egy ilyen rendes, igazi budai polgármester. Tök szuper, minden is tök jól csinálja dolgokat. Hát igen, ám csak hogy ő volt ugye annak idején, mikor ezek az ügyek mentek, Molnár Zsolt volt MSZP-s politikusnak az egyik közeli munkatársa.
7: Igen.
6: Tehát, hogy nem a jelenlegi dolgai miatt van most legalábbis, hogy keresték meg, vagy volt házkutatás, hanem hogy így a múlt visszakacsint, úgy tűnik. Ami egyébként szomorú. Szomorú, hogyha őt így elveszítenénk, úgymond, de tényleg.
5: Egyébként összességében olyan szomorúak ezek az ügyek. Tehát, hogy például, hogyha valaki kertészkedni szeretne, most bocs, nem tudom lefordítani jól, hogy mit kell csinálni egy parkban, de tegyük fel, hogy egy cég, ugye üzleti alapon, itt ugye arról van szó, hogyha én jól értem, hogy a pályázaton ilyenkor nem mindenki indulhat el, aki parkfenntartással vagy kertészkedéssel foglalkozik, tehát az XY az nem tud elindulni ezeken a pályázatokon, vagy nem nyeri meg azokat, hanem ugye ilyen hátsó befolyással konkrét emberek akasztják le a lóvét, akik egyébként attól még lehet, hogy ott tartották fenn azt a parkot. Tehát, hogy ezt ugye már nem vizsgálják.
6: Na hát valószínűleg azért meg elkészültek, ez az épül-szépű jelenség, hogy azért elkészültek ezek a, vagy ment a park fenntartás, csak mindig ugyanazok a cégek nyertek, és mindig túlárazva. Tehát ez volt a...
5: Na hát, szóval...
6: Egy ilyen kicsit Balási, meg Mészáros és Mészáros jelenség.
7: Valamelyes rálátok erre a területre, mert a park fenntartás, és az pont olyan, hogy lehet 18 millióból is havonta, meg lehet biztos. Egyébként a tizedéből is. Uh-huh. Akár, tehát 180 ezer forintból, vagy 1,8 millióból is hasonló munkát elvégezni, ami annyira nem látszik. Tehát, hogy nem látszik akkor a különbség. Itt az eleje, a belépés az, ami egy nagyobb összeg, ahol akkorát azért nem lehet spórolni, hogy jól nézzen ki, de onnantól már a park fenntartás, mondjuk egy kertnek a fenntartása, oda tényleg irdatlan mennyiségű pénzt lehet számlázni, mert hát senki nem tud utána menni egyébként, hogy ott mennyire rohadtak le a levelek, vagy
5: talajcsere, vagy mit
7: tudom. Persze, vagy vakolt hálót, helyezt. Most mondok olyan tételeket, ami most ott van, vagy nem ott van, milyen minőségű az a cucc, szóval ez egy iszonyatos játék. Akkor hamarosan eljött a minőnk, ügyesen kibekkeltük ezt a 3 percet, közben rájöttem, hogy beszélhettünk volna a gyermekek védelméről és a digitális tiltásról is. De
6: ja,
7: akkor...
6: tényleg.
7: Ja. Lehet, hogy
6: meg itt mosolygok magamban, ez nagyon megtetszett, ez a vakont hálón lopták a pénzt, nem? Tehát, hogy az tényleg, igen. Hol a vakont hála?
7: És tényleg kimegy az ellenőr.
6: Igen, és ízőleg, és nincs ott a vakont hála, akkor is lehet valamire hivatkozni.
7: Nem, akkor azt mondja, hogy bocsánat, egy méterrel lejjebb van.
5: De közben tönkreteszed ugye azt, amit a köztulajdona, tehát, hogy mi alatt kiásod.
7: Igen, és annak a megjavítása megint már is 60 millió.
6: Ki az a NAV ellenőr, vagy ki az az integrációs hatóság béli szakember, aki bevállalja azt, hogy felállítja.
7: Hova helyezték el azt a vakonthálót 38 méter mélyre?
6: Jó, de ezt most elvicceltük, de ez egy komoly.
7: Persze. Ugye, de a vakonthálót gyorsan mondom, mielőtt valaki 38 méter mélyre szeretné, nem. Azt 3-4 centi mélyre kell legyen.
6: Maximum a MOL tudná oda rakni a 30.
7: Oda tegyétek a vakonthálót, kedves kertészek. Jövünk vissza mindjárt.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30 a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt, szívhangrendelet. Szerintem megosztó lesz a mi számunkra. Ugye Hegedűs Zsolt nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy nem a szakma mondta azt, hogy bizonyítottan szükséges a szívhang hallhatóvá tétele. Hol áll most ez a vita? Vagy ti hol álltok ebben a vitában? Te hol állsz?
2: Ott, hogy végre valaki azt mondja, hogy hatékonyságvizsgálatok hiányoznak, vagy hatásvizsgálatok, ez egy nagyon üdvözlendő dolog, szerintem is hiányoznak hatás és hatékonyságvizsgálatok, és a szakmával való hatásos interakció, az nagyon hiányzik. Tehát ez ebben egy oké, én azt mondom, hogy ha ez tényleg megvalósul, és ez nem csak egy lózunk, vagy nem is tudom, egy ilyen ígéret, hanem végre tényleg megvalósul, akkor én is például nagyon szívesen részt vennék abba, hogy hogyan mérjük fel az attitűdöt ezzel kapcsolatban. A másik része viszont az azért szakmailag nem annyira elvetendő, tehát érdemes azon gondolkodni, hogy megmentheti egy magzatnak az életét az, hogyha valaki nem életteleníti őt. Tehát, hogyha a gondolkodásban az jelenik meg, hogy mivel van szívhangja, ezért él. Mm-hmm. Ugye ilyen egyszerűen működik az idegrendszer. Én azt gondolom, hogy ennek lehet jótékony hatása. A jótékony hatást pedig itt arra gondolok, hogy megmenekül egy kisbaba élete, és lesz egy újabb élet. Akár mennyire is nehéz, és tudom, hogy ez nem feltétlenül egy, de ez a gondolatkör sem egy művi abortusz esetén, ugye ott sem egy sétagalop, egy leányálom, hogy úgy mondjam, hanem mindig megterhelő. Én azt gondolom még annak is, aki egyébként olyan, mintha kívülről egy várándítással intézné el ezt az ügyet, annak is megterhelő, és bizony a későbbiekben, a rendelőben sokszor visszaköszönnek ezek a problémák és ezek a nehézségek, akár depresszió formájában, akár trauma formájában, akár elfojtott tartalom formájában. Tehát összességében én ezt a szívhangrendeletet nem láttam annyira problémásnak. Én valahol tudom is támogatni. Itt az a kérdés, hogy tényleg megérkezhetnek-e egyáltalán ezek a hatékonyságvizsgálatok, és azok mit fognak mutatni?
3: Hát számomra mélységesen felháborító volt, hogy mint oly sok ügyben ebben is az derült ki, hogy a Fideszt mennyire nem érdeklik egyébként, így valóban az emberi sorsok, meg az emberi életek, csak mindig valamilyen ilyen emblematikus, szimbolikus ügyet kreálni mindenből, és akkor azon lehet utána egymást püfölni, mert akkor is ezzel foglalkozik az ellenzék, és akkor tök jó, és hát ebben az ügyben is az volt. És azért gondolom azt, hogy, és azért háborít fel mélységesen, hogy az megint csak egy ilyen tipikus fideszes aljasság volt, mert hogy mert hogy... mert hogy ugye...
2: Jelentőség azt, teljesen ide
3: mert néztél. Hogy azt... mert láttam, hogy izé, hogy láttam, hogy... Nem jöttök velem ebben.
1: Miért mutatom ezt? Már így is fideszesnek gondolnak, hagyjál békének.
3: Szóval, mert amit Hegedű Zsolt nyilvánosságra hozott, ugye azokból kiderült, amit eddig nem tudtunk például, hogy ők már korábban leírták az összes kérdésüket és kétségüket, és az egyik az volt, hogy a Doppler technikát kell alkalmazni, mert ugye képi megjelenítés az megoldható, korszerű technikában ez nem annyira, és hogy a, hiszen hangot is kell közvetíteni, és hogy, ott, hogy a 13 plusz 6. hétben különös óvatossági szabályok vonatkoznak erre az eljárásra. Például ezt mondták a nőknek, tudták a nők, akiken ezt alkalmazni kellett? Szerintem nem. Tehát, hogy és ilyenekről kellett volna beszélni, és még egy nagyon sok mindenről, és pro és kontra, tehát nem azt mondom, hogy akkor lesöpörni, hanem megbeszélni. És simán kijöhetett volna egy olyan megoldás, ahol a fogantatás pillanatától életet számláló elmélet is megkapja a magáét, egy kompromisszum, meg azok is, akik azt mondják, hogy de gondoljunk a nőknek mondjuk a lelki folyamatokra is, amik lejátszódnak benne, hogy miként érinti ez a pszichéjüket, mert lehet, hogy egy nő úgy dönt, hogy akkor ő mégiscsak megszüli, mert megindul a kötődés, vagy bekapcsolódik a kötődés, de mi van, ha 10-ből 9-nek traumát okoz ez az egész? Tehát, hogy ugye ezeket kellene, így kellett volna, nem tipikus fideszes tempó, bum, azért is megcsináljuk. És mondom, lehet, hogy ez még működhet, ne is valamilyen módon, valamilyen szinten, amit te is mondtál, hogy azokkal a hatásvizsgálatokkal, meg hogyha mindenkit bevonnak, de hogy miért nem, tudjuk, hogy miért nem. Csak amikor tényleg ilyen, amikor baromi nehéz helyzetben lévő anyákról, meg kisbabák életéről van szó, hogy még ott sem semmi méltányosság a társadalom felé, ez mélységesen.
1: Itt két nézőpont van, most nem árulok el nagy titkot ezzel, tehát én értem az érvelését a KDNP-nek is, hogy ahol már szívhang van, akkor onnan számítjuk mondjuk egy élet meglétét, van akik már korábbról, és mégiscsak egy életről van szó, és az abortusz ebben az esetben egy...
3: Szerintem a KDNP a fogantatás pillanatától számolja.
1: Fogantatást. Igazából bárhova elhelyezhetjük ezt, de lényeg, hogy ki akarják venni a döntés jogát a nők kezéből, úgy akkor ez a másik oldal. Én ezt onnan vizsgálom, hogy, és akkor itt a tényeknél maradva, hogy, mert ez egy ingoványos talaj, hogy az érzelmi zsarolás, már pedig ez egy érzelmi zsarolás, amikor szívhangot hallgattatunk az anyával. Az abortusz mellett döntő nők az esetek túlnyomó többségében, és ezt a valóságot kell látnunk, nem érzéketlenek vagy cinikusak, hanem súlyos, egzisztenciális, anyagi, párkapcsolati, egészségügyi kényszerhelyzetben vannak. Ez egy beszűkült, traumatizált állapot. Nem egy ideális helyzet. Nem az. A szívhang felerősítése ebben a helyzetben nem tájékoztatás, hanem egy pszichológiai agresszió. Tehát ez a hangélmény azonnal aktivál egy evolúciósan húzalozott anyai kötődési reflexet, miközben a nő racionálisan tudja, hogy ilyen-olyan okokból nem tudja vállalni a gyereket. Ezt a szörnyű konfliktust rátolni bárkire, ezt morális sérülés nélkül, pszichés sérülés nélkül nem lehet megúszni. Ez az egyik része. Tehát agressziót követel, aki ezt csinálja. Ha valaki azt mondja, hogy még ezen áron is meg kell hallgattatni vele, akkor mondja ki ezt. Ezt szeretném kérni, hogy a nőket, nők lelkébe belegyalogolunk. Azoknak a beszűkült tudatállapotú nőknek. A másik pedig az, hogy amiről jó lenne, ha tudna beszélni ez a társadalom, csak nagyon nem tud, mert tabu téma, hogy az élet megléte, az, hogy nem vagyunk, vagy vagyunk, illetve az életnek a minősége egy mérlegen mekkora súlyt kap. Mert ha egy súlyosan sérült nő olyan helyzetben, ahol nem vállalná a gyereket, de kénytelen vállalni, mert olyan törvények vannak, és azt a gyereket nem tudja megfelelő módon nevelni. És itt nem is arról beszélek, hogy kap a gyerek minden nap kaját, vagy hogy a nevelés a testi fejlődéséhez szükséges tápanyagokat mondjuk megkapja, hanem a nő nem tud neki szeretetet adni. Csupán ennyi anyaként, mert nem akarta, de kellett. És az a gyerek utána a fél életét pszichés problémákkal, szorongásokkal, depressziókkal éli végig. Az az élet, az mekkora súly kap ezen a mérlegen. Ilyesminken kéne gondolkodni, és nem pedig rögtön azt mondani, hogy magzatgyilkos. És a COVID idején is, amikor Nem voltak társadalmi viták arról. Ja, bocsánat, akkor itt...
2: Bocsi, reagálj, akkor bekapcsolódok itt a magzatgyilkoshoz, mert azért ez mégiscsak egy durva kijelentés, de hogy a másik oldalon meg ugye az jelenik meg, hogy a te tested, a te életed. Csak. És kizárólag. Uh-huh. Tehát ez volt ugye a másik üzenet, uh-huh. ami meg olyan, hogy futószallagon is mehet ez a dolog, megtörtént egyszer, megtörtént kétszer, van akivel négyszer, ötször, uh-huh. megtörténik ez a dolog. Uh-huh. És például ez volt a másik oldala ennek az üzenetnek, hogy a mainstream trendek, most ez lehet, hogy valaki számára sértő, de hogy nagyon sok esetben ugye liberális, globális trendekről beszélek itt, amikor uh-huh. ezeket így megpróbálom összefoglalni. De hogy egyetlen egy kijelentése volt, a nő teste, a nő joga, a nő élete. Csak hogy ez alapvetően nem igaz. Ugye akkor, amikor már ott van a...
1: Csak tudod, a mérleg másik serpenyőjében meg ott van az a felsőbbrendű, gyakran vallásilag mondjuk a katolicizmussal összekötött nézet, ami meg azt mondja, hogy az élet minden felett, és semmi más nem számít, és azt kell megvédenünk. És ez sem oké. Hogy nem látjuk az árnyalatokat. Tehát itt az árnyalatokig kellene eljutni, és tudom, hogy a végén a döntéshozónak mérlegelnie kell, vagy egy olyan szuper törvényt alkotni, ami kiszűri azt, hogy valaki, mondjuk akár pszichológiai elemzések segítségével, valaki valóban ezt ilyen játéknak fogja föl, hogy nem védekezek, majd max elhajtom a magzatot, vagy valóban egy konkrét életközepi traumában van, ahol megnyomoríthatják azzal, ha itt szívhangokat kell hallgatnia.
2: Én azt látom, hogy ez a beszűkült állapot az nagyon is releváns ebben a kérdésben, amit te is pedzegetsz, hogy igenis az egy beszűkült állapot. Az minden, hogy egy beszűkült állapot. És lehet, hogy valaki kevéssé éli át, vagy kevéssé kerül egy súlyos beszűkültségnek a körébe, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy van néhány százaléka ezeknek a nőknek, akik abszolút racionálisan ők átgondolták, végig gondolták, így van, aztán utána döntenek valahogy. De ez a beszűkültség azért azt hadd tegyem hozzá, hogy éppen arról szól, hogy nem tudok kikerülni abból a gondolati körből, aminek egyébként nincs megoldása, vagy nincs jó megoldása, és visszatér. Uh-huh. Például visszatér az a fajta félelmem, hogy én nem fogom tudni szeretni ezt a babát. Vagy visszatér az a félelmem, hogy én nem leszek jó anya, mert lehet, hogy már volt ilyen korábban, vagy most éppen nem abban az élethelyzetben vagyok. Vagy hogy ha megszülöm ezt a babát, akkor el fog hagyni a párom, mert ő nem akar gyereket. Vagy most csak tényleg néhány olyan dolgot mondok, amit kliensektől hallottam, hogy mi az, ami bennük volt. És mindezek
1: után... Bocsánat, csak a másik oldalon ugyanígy megvannak ezek a gondolatok a romkomok alapján, hogy majd hogy fog kinézni az életünk, a gyerek születik, és te a szakmában dolgozol, hány olyan esettel találkoztak, gondolom te is nagyon sokkal, ahol megszületett a gyerek, kiderült, hogy ez nem játék és mese, a gyerek mondjuk rosszul alszik, és a pár elhagyja, az anyuka egyedül marad, és gajra megy az élete.
2: Oké, de akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon akkor jobb lenne-e a világ, hogyha az a gyermek meg sem született volna?
1: Nem, te leegyszerűsíted erre. Én azt mondom, hogy az éppen aktuális gondolatokból kiindulni nem lehet, mert mindkét irányban lehet, hogy teljesen hamis képünk van.
3: Figyelj, hogyha egy gyermek nem születik meg, akkor ott a jó élet értelemszerűen nincs semmi remény, hiszen nem született meg. Ha megszületik, és olyan körülmények között is, akkor van mégis valamennyi remény. Uh-huh. Ezt én egyébként itt még nem nyomnám meg az entert, hogy akkor ez most így eldőlt uh-huh. egyáltalán, de hogy ez egy pici része...
1: Ez nagyon súlyos leegyszerűsítés azért, megint csak.
3: Igen, de nem meg... Olyan kis kötekedős. Nem megint csak, és nem leegyszerűsítés, hanem hogy ez is benne van. Csak nem hagytad, hogy tovább mondjam. Szóval, minden eszközt meg kéne adni a nőknek, hogy tudjanak dönteni. Tehát segíteni a döntést. Segíteni.
1: Ez a döntés általában? Manipuláció.
3: Ez a rend. Oké, de akkor is valamit mégiscsak... Akkor mi a megoldás? Hagyjuk magukra őket? Nem. Ergo valamit kell kezdeni azzal, hogy nem biztos, hogy tudnak dönteni. De nem erőszakosan kell dönteni. De beszűkült állapotban nem tudsz.
1: Ebből kell kihozni.
3: Hát ezt mondom.
1: De érted, nem de úgy... De nem
3: elvágom az elejémet.
1: Nem tudom, érted, hogy nem úgy gondolatokat a fejébe táplálni, hogy ez a helyes gondolat, és neked erre kell gondolni, ezt kell mantrázni.
3: De Tomi, ezt mondom, és nem hallgatsz meg. Azt mondtam, hogy minden eszközt meg kell adni, hogy helyesen döntsenek ebbe. Hol van az, hogy az agyukba bele kell rakni a gondolatokat?
1: De én ezt kiegészítettem.
3: De ne egészíts ki, mert közbe vágsz, és azért egészített ki, mert nem hallgatsz végig. Tehát minden eszközzel segíteni kell, hogy normális döntést tudjanak hozni, legalábbis abban a dimenzióban, amiben épp vannak. Ez a módszer, ez szerintem nem az. Ezt akartam még elmondani, ennyit kellett volna megvárni.
2: De szerintem ez volt a célja.
3: De nem jó az eszköz. De nem jó az eszköz. Nem, beszűkült állapotban ti tudnátok szerintem kihozni őket, hogyha minden abortusz vizsgáló, vagy abortusz bizottság mellett lennének pszichológusok, akik folyamatosan tudnának foglalkozni a nőkkel. Képtelenség, hiszen így is kevesen vagytok az országban.
1: Akkor most egy gondolat, akkor tök jó, hogy egyetértünk. Ha a motiváció az, és úgy állunk hozzá ahhoz a beszűkült tudatállapotú nőhöz, hogy a végcél az, hogy a gyerekét megtartsa, az onnantól kezdve végig manipuláció
2: lesz.
1: De
2: nem lehet, hogy csak az, hogy visszanyerje azt a fajta szuverén döntési jogát, hogy
1: vállalja, vagy nem.
2: Hogy ne az a beszűkült állapot uralkodjon, és uh-huh. ne az abban való gondolati kör, hanem hogyha meghallgatja mondjuk ezt a babának a szívdobogását, hogy lehet, hogy akkor nem annyira beszűkült lesz ez az állapot, mert egyszer csak lehet, hogy tényleg felúcsúdik abból a fajta gondolati körben.
1: De már nem a saját életére fog egy reflektív választ adni, hanem egy evolúciós drive-ot indítasz be, rúgsz be benne erőszakosan. Ezért gyalázat.
3: Egy, hát nem tudom, ezt lehet-e szakmailag jól körülírni, vagy megfogalmazni, de hogy, mármint a válasz majd, hogy mennyire tekinthető traumatikus állapotnak az, hogyha egy nő abortuszt
2: hát megy,
3: és hogy főleg azoknál, akik bizonytalanok, hiszen ugye maga a rendelet az ott tudna egyáltalán bármit is. Tehát ők mennyire tekinthetők ilyen
2: őszintén,
3: nagyon
2: beszűkült állapotnak. A praxisom során, ugye most már 10 éve vagyok a klinikai pályán, nem egy abortuszt átélt, művi abortuszt átélt, és persze természetes jellegű veszteséget átélt nővel dolgoztam. Én még olyat nem láttam, hogy valaki 100%-i bizonyossággal így besétált, és kijött abból a műtőből, tehát hogy én ilyet nem láttam. Uh-huh. Ezt azért szeretném kijelenteni. Mindenkiben ott van a kétség, a jó az az, amikor ő előbb érkezik meg hozzám, és ezeket a kétségeket elkezdhetjük boncolgatni. Attól még az ő döntése, én nem befolyásolom ebben a döntésben, én felteszem azokat a kérdéseket, amiket lehet, hogy senki nem tett fel neki.
3: És de ott záros határidőn belül kell valami
2: hát
3: eredményre jutnatok.
2: Tehát itt van egy kis problémám azzal, hogy hát nem vagyunk elegen, hát én nem tudom, hogy hányan lennénk elegen, mert hogy akkor ugye ez, most nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy évente olyan 40 ezer és 50 ezer között van az abortusz száma Magyarországon. Javítsatok majd kiközben, hogyha nem jól mondtam, de én úgy
3: és
2: emlékszem.
3: Valami csökkenés volt, de azért, mert ugye kevesebb a szülőnő is egyáltalán.
2: Lehet, hogy most rosszat mondtam, és ezért elnézést kérek a hallgatóktól, de minden esetre ez egy óriási, gigantikus szám. Tehát, hogy azért ez egy ilyen kisebb városkának a lakossága, akit egyébként elveszítünk művi abortusz következtében, tehát ebben nincsenek benne azok, akik spontán egy sajnálatos tragédiával szembesülnek a magzati veszteségek
1: területén. 2023-as számot látok, az 21 ezer, de csökkent, mert 2010-ben még 40 ezer volt.
2: Akkor jól emlékeztem, hogy volt egy 40 ezeres szám.
3: Igen. Mondom, ebben a csökkenésben az ízésben van a népességfogyás és a szülőkorú nőknek a szintén jelentő.
2: Ugye eleve kevesebbet vállal?
3: Kevesebben vagyunk, kevesebben és a nők is kevesebben vannak, a szülőkorú nők
2: is. Ez is lehetséges, viszont azért ez a 20-20 ezeres szám is nekem nagyon brutális.
3: Amikor egy ilyen nő megy be hozzátok, vagy hozzátok, akkor mennyire ideig tudtok vele foglalkozni egyáltalán? Hány ülést tud lehet?
2: Hát ez az, hogy én már akkor szoktam jelezni, hogy mindegy, hogy mi a döntése, de én várom vissza. Tehát, hogy biztos, ami biztos, én szeretném ezt úgy lezárni, ezt a dolgot, hogy én megtettem a tőlem tehát őt azért, hogy ő stabil lelki állapotban tudjon lenni, úgyhogy innentől kezdve ez gyakorlatilag egy ilyen folyamat. Egyébként a nőknek óriási biztonság biztonságot ad, hogyha én már ott vagyok, és legalább valaki tudhat mindenféle titkokról, meg egyebekről, amik ezt az egész döntést
3: így, és még mondom, így is nehezen hozzák meg.
2: És így is borzasztó nehéz meghozni ezt a döntést. Tehát hát, ezt azért igen. vetettem fel, mert én még
3: ez
2: olyan
3: fontos,
2: embert...
3: Ez egy kicsit minket támaszt alá, hogy akkor...
1: De én most mondtam el, hogy van bennünk
3: erre egy mély... Erre folyamatra ráküldeni egy ilyen manipulációt,
1: tehát
3: igen.
1: Mi biológiai drive működik benne, hogy ő azt az életet tehát világra akarja hozni, természetesen. Csak ha közben az életkörülményei ezt ő úgy ítéli meg, hogy nem teszik lehetővé, akkor ez a kettő viaskodni fog, de azt nem tudja kioltani magából, mert az van, az az alap, az van a legmélyebben.
2: De az anyaság az nem egy biológiai drive?
1: Ezt mondtam. De.
2: Maga az anyaság.
1: Igen.
2: Tehát akkor végül is még... 500 évvel ezelőtt, csak amikor tudod, ez a lehetőség nem tudod, állt fenn,
1: igen,
2: akkor...
1: Igen. És ezzel nem sugallok semmit, hogy egy gyereket meg kell-e szülni, vagy nem. Csak én azt tudom, hogy mélyen alul tárgyalt, alul értékelt az, hogy milyen gyermekek jönnek ki, és milyen felnőttek vesznek részt ebben a mai világban. Botrány. Botrány, milyen mentális állapotban vagyunk, és én örülnék neki, ha a szülők a megfelelő egzisztenciális tudatossági szintjük szerint bele tudnának pakolni annyit abba a szülőségbe, az anyaságba, hogy egészséges embereket nevelnek föl, mert abból lehet majd egészséges társadalom, az egészséges egyénekből, kockázatvállaló, bátor, képes kiállni magáért, és a mentális betegségei, diszfunkcióit saját maga képes feldolgozni, ledolgozni, van öntudata, van segítségkérési képessége, mert ez a manipuláció itt nem a hazugságon alapul, hanem egy inger fókuszon. Intenzív osztályon fekszik mondjuk egy haldokló. A hozzátartozójának folyamatosan a monitoron elkezdjük ezt a pittyegést felhangosítani. Miközben az orvosok életmentő kezelés leállításáról egyeztetnek vele, hogy az az ember szenvedjen-e tovább, vagy nem. Manipuláció, vagy nem. Az is egy manipuláció. Ott is élet vagy halál, ez a kérdés. Csak lehet, hogy a jó döntés az az, hogy ne éljen. Lehet, hogy az a jó döntés, hogy éljen. Csak auditív horgonnyal, bűntudatkeltésre használni ezt, mondom még egyszer, kínzás. Ha ezt mi vállaljuk, és vállalja egy szakma, egy kormányzat, hogy ő kínzással, manipulációval fog beterelni szülőket egy olyan döntési csatornába, ahol aztán meg hátra teszi a kezét, hogy hát, nyugodtan lehet dönteni.
2: De ami rajta. Egyébként azért azt tett hozzá, tehát úgy teljes ez a körmondat, hogyha a vége az az, hogy amivel egyébként életeket ment meg. A vége az az, hogy amivel egyébként életeket ment meg.

0: ami szerintem kijárna neki, hanem te minden erőddel a felé tereled őt, hogy itt egy életet kell megmenteni. Hmm. És azzal már is manipulálod.
1: Jó, hát ez a te véleményed. Ez, erről persze. Majd megkérdezed az anyákat, akik jártak nálam, és akkor majd ők elmondják, hogy ők mit gondolnak. Itt nem arról van szó, hogy itt mindenki megtartotta a babáját, és szerintem ez az alapvető, ami ebben irányadó, hogy most én mennyire vagyok neutrális.
0: Persze nem
1: vagy
0: voltam
1: sem,
0: ott.
1: Mert ugyanakkor. Egyébként igen, szerintem is, de nem
0: de
1: baj.
0: Mondom, én ez alapján, hogy mondtad, hogy mennyi az abortusszám, és az eddigi mondataid alapján gondolom ezt, de nyilvánvalóan egyik esetben sem voltam
1: pedig
0: ott,
1: még ki
0: és nem
1: sem mondtam egy csomó mondatot. Minden esetre én nagyon igyekszem, én nem befolyásolom abban őket, hogy ők hogy döntsenek. Hmm. Én olyan kérdéseket teszek fel, ami esetleg kihozhatja őket abból a fajta beszűkültség, ami iránymutató lehet az ő számukra. Én nagyon örülök egyébként, hogyha valaki megtartja a babáját, de ez nem mindig így
0: ha
1: működik.
0: Így van, bocsánatot kérek, megkövetlek, rosszul köszi. Következtettem elnézést.
1: Jó, köszönöm.
0: Egyébként viszont innen kell folytatnom, jó. Csak már nagyon túllógtunk az időn. Jövünk mindjárt az utolsó etapban.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű, hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Visszatérünk egy igen mély és érzelmeket felkavaró témára. Ha túl léptem volna a hatáskörömön, akkor elnézést kérek még egyszer. ha olyan következtetéseket vontam.
3: De a kimondott szavaknak ereje van, és az manipuláció, úgyhogy a kommentelők már tudják, hogy én nem vagyok elég szakmai. Nem, szóval csak, a bocsánatodat majd meglátom.
2: Én csak azért csináltam, hogy szeressenek a falom. Egyébként volt egyszer.
4: Vagy te fogsz megbocsájtani neki, vagy a bíróság.
2: Egyik műsorban, itt ebben a stúdióban Mérő Verával vitatkoztam, és a műsorvezető társam utána beírta a komment falra, hogy a Boros csak azért csinálta, hogy learassa a babérokat a kommentelőknél. És ezt pont elcsíptem, és 5 perc múlva meglevette.
4: De és egy ilyen szakmai múlt után nem becsülsz meg engem, sorvezető társad.
2: Imádlak, hogy ne becsülnélek meg.
3: Én már csak egy dolgot szerettem volna ehhez hozzárakni, itt az anyukákkal való munkában, hogy arról viszont vannak statisztikák, hogy a művi abortuszt átélt nők hány százaléka, és ez talán, és tényleg most elnézést kérek a kommentelőktől, mert most pont nincs
2: előttem. Jézusom, már velük beszélgetünk, ne,
3: igen,
2: agyrém,
3: igen, oké, de hogy ezt nem szoktam így kedvelni, de most nincsen időm meg energiám utána nézni a Google tudósba, hogy pontosan hány százalék, de az emlékeim szerint olyan 20 százalék körül is lehet azoknak az embereknek a száma, a nőknek a száma, akik megbánják a művi abortuszt. Amikor pedig egy ilyen traumát mondjuk megbánsz, az azt vonja maga után, hogy ott bizony súlyos mentális zavaroknak a rizikója megnő. Akár most említhetem a nem annyira, vagy nagyon jó kezelési protokollakkal rendelkező depressziónak a kérdését, mondjuk ennek akár 10-szeresére nő a kockázata egy művi abortuszt követően, feltételezhetően akkor inkább, hogyha megbánta ezt az adott tettet. Azért akárhogy is nézzük, akkor most a 20 ezerből, akkor van 5 ezer olyan ember, ezek szerint, ha igaz ez a statisztika, de hogy ezek ilyen tudományos statisztikák, tehát én azért feltételezem, hogy ezek azért úgy általában állnak, vagy nem tudok másból kiindulni, most maradjunk annyiban. Tehát akkor ezek szerint 5000 nőnél akár 5 vagy 10-szeresére nőtt a mentális zavar megjelenésének a kockázata. Szerintem ez sem egy...
2: Szerintem ez egy feldolgozhatatlan helyzet egy nőnek, akármilyen döntést hoz, hát, mert ugye minden statisztikának van egy másik oldala, hogy nagyon sok olyan nő is van, én ismerek ilyeneket, megszólalnak, hogy rájön basszus, hogy mi az Istennek vállaltam. És mondom, tönkre megy a párkapcsolat, most nem akarom az ellenoldalt, meg én se akarom, hogy ezzel riogassak, csak mondom, hogy ez nem fekete-fehér basszus. És ő is megbánja, hogy gyereket vállalt, és rájön, nem tudom, 6 évesebb már a gyerek, hogy basszus, én nem is szeretem a gyerekemet. Ilyenek is vannak, ezek rohadt szomorú dolgok. Mert nem magától értetődő, hogy egy anya szereti hogy egyáltalán egy anya jó.
4: De az is csak egy szeletkéje, mert is nagyon sok ilyen életszeletkéből állnak össze, élettörténetszeletkéből.
2: Meg a megbánás is egy adott pillanat
4: amit
2: lehet.
4: Az a teljes kör, hogy ki miért nem szeretne gyermeket. És hogy erre biztosan nincsenek statisztikák, nem is lehetnek rá statisztikák, hogy mennyi lehet azoknak a nőknek a aránya, akik alapvetően azon gondolkodnak, hogy elvetetik a magzatot, de aztán mégis megtartják, és aztán meg mégsem kerülnek traumás állapotba, mert hogy amitől féltek, ami miatt nem akarták megtartani, az nem történik meg. Ugye, mert mondtad, hogy nincs jó kifutása, ez az egy jó kifutása van egy ilyen történetnek, amikor egy nő elkezd gondolkodni az abortuszon. Tehát, hogy mégis megtartta a gyereket, és aztán nem következik
3: és nem
4: be. Igen. Nem tudjuk, hogy mennyi ilyen van, de ez is egy ilyen remény. Tehát, nekem azért fontos ez a beszélgetés most itt a elmúlt 20 perc, meg még most is, amióta erről beszélünk, hogy csak mi nálunk, és hármunk közül egyedül te vagy szakember, tehát hogy csak itt ebben a hármasban mennyi új szempont, meg mennyi új kérdés, meg mennyi minden jött be, és akkor vissza az elejére annak elindultunk, hát kedves Fidesz, ezt kellett volna csinálni. Igen. Nem velünk, mármint, hogy Melindával igen, de nem velünk, hanem ezt kellett volna csinálni. Egy ilyen emberek 10 000-ének az életét befolyásoló
3: azért döntésnél. Az életvédőkkel egyébként, ugye én életvédő szövetségeknek vagyok a tagja, és büszkén vállalom, hogy annak a tagja vagyok. Ezt azért is mondom, mert ugye említetted, hogy a fogantatás első pillanatától tekintjük mi egészen a természetes halálig terjedő időszakban az életnek a védelmét, és ezt azért tartom fontosnak, mert hogy amúgy nem is csak arról van itt egyfajta döntésről szó, hogy megtartom-e a babámat, vagy sem, hanem arról is szó van, hogy megszülöm-e, vagy sem, és adok neki egy lehetőséget az életre, mert hogy egyébként van más út. Tehát, hogy itt van az örökbefogadás, itt van a nyílt örökbefogadás, tehát egy számos dolog van, amit egyébként valaki tehet, még akkor is, hogyha ő helyzetéből fakadóan nem akarja vállalni ezt a babát. Tehát még egy szempont, ami egyébként nem biztos, hogy feltétlenül fekete és fehér, de hogy tehát mondjuk ez például szerintem egy, az, amit most csak azért hadd mondjam el, hogy az Egy Élet TV, az ilyen történeteket dolgoz fel, egyébként érdemes rámenni és megnézni, hogy bizony van, aki nagyon is elégedett azzal a döntésével, hogy bár leányanyaként nem tudta volna felnevelni a babáját, de hogy nyílt örökbefogadással viszont segítettek neki kvázi ez az egyesület abban, hogy egyáltalán meg tudja hozni, hogy milyen döntést szeretne. És ők sem szokták agitálni arra a nőket, hogy most megtartsd, ne tartsd, megszüld, ne szüld, stb. De mégis ő például úgy döntött, hogy akkor inkább ad egy esélyt ennek a babának, és nagyon boldog az új családjában ez a kisbaba.
4: Az jutott eszembe, hogy vagy az örökbefogadás szó, hogy bekapcsolt nálam egy ilyen trigger pontot, Fidesszel kapcsolatban természetesen.
2: Mindig erre gondolsz, Isten.
4: Hogy például, hogyha az örökbefogadásról nem az ugrana be az embereknek elsőre, mint ami a általános vélekedés, és azt gondolom, hogy én annyira nem vagyok jártas a témában, ezért pont tök jól le fogom tudni képezni az általános vélekedést, hogy örökbefogadás egyenlő, macerás, hatóságok
2: kapják,
4: szenvedés az egész, ami ügyet olvastam, ott visszaélések voltak, mit tudom, tehát hogy egy ilyen negatív valami veszi körül. Hogyha például ezt a negatív valami ízét így le lehetne fújni róla, és az örökbefogadási rendszert nem tudom, hogy mennyire hatékony egyébként, mert mondom, nekem csupa ilyen negatív hír van a fejemben ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy ez az én buborékom bizonyos szempontból, de mégiscsak hatékonyabbá, erősebbé, gördülékenyebbé tenni, felhasználó barátabbá, most itt értsük el jól, és ennek adni még egy remek, pozitív marketing reklám kampányt is, és társadalmilag is, akkor sokkal hatékonyabb lehetne, mint az út, a szívhangrendelet. Mert akkor tudnák a nők, és ez is egy tök fontos, amit így behoztál, akkor tudnák a nők azt, hogy itt nem feltétlenül a legradikálisabb megoldáshoz kell folyamodnom.
3: Abszolút egyetértek, hogy az edukáció, az oktatás, a pszichológiai lelki segítés, és persze mellette a szociális segítés az elengedhetetlen ezekben a kérdésekben. Számomra inkább az a furcsa, hogy ezt az állam nem vállalta fel, hanem inkább ilyen civil szervezetek vállalták fel, akik tényleg, mint én is, hogy így önkéntesen dolgozunk ezeken az ügyeken. Szóval ez egy sarkalatos kérdés, és biztos, hogy probléma. A másik viszont, hogy azért tudom, hogy így be van akadva nálad a Fidesz, de hogy csak a...
4: Megdolgoztak okay, az elmúlt másfél évtizedben.
2: Nem tudnád kihúzni ebből? Valahogy?
4: De nem, igen,
2: van pénze bőven.
3: Majd a műsor után ez...
4: Hozzám ne nyúljon senki, én tök jó vagyok ezzel, imádom.
3: Nekem nem kell hozzá nyúlnom.
2: Minden nőnek ezt mondjam, hogy...
3: Szóval, hogy...
4: Mars ki az agyamból.
3: Szóval, hogy arról akartam csak beszélni, hogy azért az elmúlt években is, most már 2 évet ledolgozott a Fidesz azért abban is, hogy a kórházban hagyott babáknak a kérdése rendeződjön. Mármint, hogy gyorsabb legyen például az örökbefogadás, hogy ne kelljen kivárni azt a nem tudom hány 30 napot úgy, hogyha egyszer betelefonálta az anya, akkor mégsem mondott le a csecsemőről. Ugye itt voltak például azok a bürokratikus nagyon nagy problémák, amikkel valaki akár 3-4-5 évig egy kórházi rácsoságyban kényszerült. Szerintem ez élettelen, és ez nagyon csúnya, és borzasztó.
4: Ezeknek a babáknak úgymond annyi, tehát hogy nem, tehát ők
3: hát nehezen tudom elhinni,
2: hogy... Pont ez a lényeg, István, hogy nem annyi. Empátia. Nem annyi, nem, életben marad. Életben marad, nem fogod észrevenni, lehet, hogy külsőleg sem, hogy bármilyen deficit van.
3: Traumatizálódnak, ez biztos.
2: De
4: minimum narcisztikusok lesznek, de még valami
2: durva. De én erről beszélek, hogy ezt is vizsgálni kéne, és sokkal nagyobb súlyt kellene kapni ebben a témában.
4: Jó, azért mondom, hogy 1 millió dolog jön be.
3: És tényleg nem, azt hiszem, hogy sok-sok hiányosság van ebben a rendszerben, vagy ebben a kérdésben, de azért azt vitathatatlan, hogy az elmúlt 2 évben a Fidesz volt az egyetlen, meg a KDNP, akik foglalkoztak azzal, hogy ezek a babák hamarabb kerüljenek családba. És erre vonatkozóan azért történtek ilyen...
4: De ki fogalmazza?
2: István rosszul lesz, hogy valami jót kell mondani.
3: Pedig azért én bocsánat, nem azt mondom, a Fidesz nem lehetett volna jobban csinálni, csak azt mondom.
4: Az a baj a Nem. És ez szerintem az tök gáz.
2: Nem a Fidesz védelmében, az fideszezhetünk, csak itt van még ez a digitális tiltos.
4: Majd jön az is mindjárt. De hogy az a baj a 16 évvel, sok baj van vele, hogy, és azért utálom ezt, hogy jaj, ne beszéljünk már róla, meg engedjük már, meg mindig a Fidesz, igen, de itt van ez a probléma, amit mondasz, hogy elmúlt 2 évben a Fidesz sokat dolgozott rajta, de mivel 16 évig volt a Fidesz, ezért magát a problémát is a Fidesz okozta, hiszen addig nem foglalkozott vele, vagy rosszul foglalkozott vele. Tehát, hogy nekem ez a
3: gondom
4: ezzel.
3: Kicsit nekem most már kezd olyan lenni, hogy az Orbán Viktor a hibás, mert valaki elveteti a babáját, tehát, hogy hát, és tudom, hogy te ez, nem vagy
4: ez,
3: ilyen.
4: Ez ilyen komment szintű szúrás volt, ez nem volt szép.
3: Szóval tudom, hogy te nem
4: soha
3: vagy ilyen.
4: Soha többet nem védelek meg, boros támadj.
3: És tudom, hogy ennél sokkal lényegesen cizelláltabb ez a történet, én csak azt mondom, hogy történtek lépések erre vonatkozóan, ugyanúgy, ahogyan arra vonatkozóan is, hogy ne egy intézeti keretben kelljen annak a babának, gyermeknek, kisgyermeknek és nagyobb gyermeknek léteznie, hanem minél több ember a nevelőszülői hálózatba kerüljön. Azért ebben is kétségtelen előrelépéseket tett, és ezt a Fidesz-KDNP kormányzás alatt tették meg. Na most az
4: nem,
3: egy másik
4: nem merem mondani, hogy melyik triggerpont nyomódott be.
3: Oké, és azzal viszont egyetértek, hogy a bürokratikus út az nagyon szörnyű és nagyon nehéz. Itt ugye a pszichológiai részről tudok legfőképpen beszámolni. Egyáltalán nem biztos, hogy te azt gondolod magadról, hogy alkalmas vagy szülőségre, és aztán a pszichológiai tesztmódszereken átmész, és átverekeded magad. Ez valahol gond, olyan szempontból, hogy szerintem sokan azok is fennakadnak a rostán, akiknek azért mondjuk egy kis oktatással, vagy egy kis érzelmi intelligencia fejlesztése, például akár át is mehetne ezeken a rostákon. Én azt mondom, hogy igen, talán egy kicsit túl szigorú. De amikor meg enyhíteni, mindig az enyhítésről vitázunk, akkor meg kiderül, hogy az a legnagyobb, vagy az volt az állam, vagy a kormánynak a szempontja, hogy ne történjen meg az, hogy valaki, ez olyan csúnyán hangzik, kap egy babát, kap egy gyermeket, és egy év múlva visszaküldi a feladónak. Mert sajnos még ilyen is megtörténik.
2: Ja, persze.
3: És ezt így tök nehéz elképzelni, de hogy egyébként nem is annyira, hogy mondjam, kirívó eset. Mert hogy ott szembesülnek azzal a nevelőszülők, hogy mit jelentett az elmúlt 3 év, vagy 5 év, vagy 10 év annak a gyermeknek, és hogy emiatt a felkészítés az nagyon-nagyon fontos lenne. Itt szerintem inkább az a kérdés, hogy vajon ez a felkészítés nem kellene minden egyes gyermeket vállaló embernek. És akkor ezt most nem akarom kinyitni.
2: Stím, csak szerintem még ez sem segít, tehát szülőként új életet kezdeni, az senki nincs erre felkészülve. Bárki bármit mond. Nem tudsz. Uh-huh. Nem tudsz.
4: Ez tényleg akkor hát persze.
3: Meg egészen új életet kell kezdeni. Mákkal azért nagyon-nagyon nehéz dolgozni. Tehát én a nevelőszülőkkel is foglalkozom, szociális szférában dolgozókkal.
2: Én ahogy, nagyon, tényleg nagyon röviden aztán mehetünk erre a digitális tiltásra, hogy ahogy gyakorlom azt, hogy figyelem a saját gondolataimat csak megfigyelőként, nem bevonódva, rengetegszer kapom rajta magam, hogy a gyerekem mondjuk mond valamit, csinál valamit, és rögtön jön a gondolat, az a gondolat, ahogy a szüleim is reagáltak. Tehát én ezeket már nagyon sokszor kapom rajta, és azáltal, hogy nem nyúlok hozzá, nem annak a reflexnek megfelelően reagálok, de olyan is van, hogy ez nem sikerül időben, úgy reagálok, és rögtön tudom, hogy basszus, na itt most az apám vagy az anyám voltam, és ez nem oké. Nehéz ügy, örök meló jó szülőnek lenni. No, a gyermekek védelme és a digitális tiltás. Ugye a KDNP tiltotta volna a közösségi médiát 13 éves kor alatt, egyrészt életkor alapján lehetett volna regisztrálni a tech cégek platformjaira, másrészt a digitális eszközön is elhelyeznének felhívásokat, és akkor úgy tudom, hogy ez megbukott, tehát hogy ez nem
3: ment. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy igen.
2: Én ennek örülök, de nem azért, mert tojok a gyerekekre, és nem azért, mert KDNP, aki azért követi valamelyest a munkásságomat, tudja, hogy nem ez alapján ítélkezem.
3: Persze.
2: De ha a Fidesz nyújtotta volna be, akkor egészen más lenne a helyzet. Hanem egyszerűen az, hogy én nem hiszek abban, hogy ha erővel próbálunk szabályozni, az sikert fog elérni. A tiltás mindig ellenállás szül, ha elveszik egy telefont a gyerektől anélkül, hogy megmutatnánk neki a csendet, jelenlétet, természetet, hogy mivel tudja ezt pótolni, az rengeteg feszültséget, vagy már kialakult igényt, mert ennek a vége mindig amúgy az, hogy...
4: Fontos.
2: Igen, mert ennek a vége mindig az, hogy kivehetjük...
4: Elveszel a telefon, de mi van? De tényleg, okay. Ez fontos.
2: Kivehetjük azt a platformot, vagy azt az eszközt a kezéből, és meg fogja találni ugyanolyan destruktív módon azokat a akár platformokat, vagy másféle eszközt, vagy hazudni fog, és a ellenőrizetlen irányokba megy el a dolog, szóval én nem hiszek a tiltásban, mert hatástalan. Egyébként Ausztráliában is most döbbennek rá, hogy ugye 16 év alatti közösségi média tiltás volt, de technológiailag és szociológiailag is nehezen kivitelezhető. Most olvastam erről valamit.
3: Nehezen kivitelezhető valóban, viszont a kezdeti ellenállást, ami miatt utcára vonultak a fiatalok, azt azért az érdekes, mert az felváltja valamiféle ilyen én elfogadom, hogy ez van, és megpróbálok akkor most így élni típusú gondolat, amit egyébként láttunk nálunk is a telefonok korlátozásánál, ami az iskolai életet érintette. Tehát itt is azért volt, nem tudom, talán diáktüntetés, vagy hogyha az úgy nem is volt konkrétan, de felhördülés biztos, hogy volt azzal kapcsolatban, hogy az intézményes keretek közül kiveszük. Nekem egy kicsit úgy tűnik az, amit te mondtál ezzel kapcsolatban, hogy akkor ezek szerint a szülőnek a felelőssége egy az egyben és 100%-ban aláhúzva háromszor, hogy 100%-ban, hogy a gyermekének nyújtja a megfelelő alternatívát.
2: Remélem nem. Én nagyon nem bízom a szülőkben, és akkor valószínűleg egy véleményen leszünk ebben.
3: Igen, nehéz.
2: Én amikor a Fidesz ezt nyomta, hogy az intézmények helyett a szülőknek kell meghatározni azokat a köröket, hogy szexuális nevelés, meg stb. Én akkor is kézzel lábbal tiltakoztam, hát, hogy a szülő ugyanazokat a ostoba társadalmi mintákat viszi tovább, mint amit kapott, és ugyanazok a reflexek működnek. Nem, pont, hogy nem. Tehát, hogyha lenne ennek egy átmenete, hogy mondjuk 10 éven keresztül, amit említettem, csendre nevelés, meditáció, természet, jelenlét, és még sorolhatnám, ezekre való át nem nevelés, ezeknek a megismertetése, a önfejlesztés, lelki higiéniának a jobb átétele, hogyha lenne egy ilyen felkészülés, és nem hirtelen kapjuk ki a kezükből az eszközt, amikor éppen botrányosan rá vannak függve, akkor van esélyünk arra, hogy ez működhet szépen lassan, de átmenettel. Edukálás. És intézményi, tehát hogy szakemberek olyanok csinálják, mint te. Ne a szülő.
3: Én csinálom, tehát hogy kösz, én csinálom.
2: Most már próbálok kompenzálni.
3: És egyébként nagyon helyes, most már érzed, hogy mindjárt vége. De hogy...
2: Nekem.
4: Figyelj, van 2 percet, hogy 2 óra hibáit helyrehoz.
3: Nem, abszolút jól érzem magam. Én csak annyit szerettem ezt hozzátenni, hogy azért megcsináltunk jó pár olyan civil kezdeményezést és hálózatot, és szerintem valahol ez tényleg ez lenne a civil szektornak az egyik nagy feladata, hogy ezt az edukációt meg tudja tenni, mert sok esetben azt látom, hogy sem az állami rendszer, a köznek a rendszere nem alkalmas arra, hogy igazán átmenjen az üzenet, mert ott ugye az van, hogy jaj, mert most az ezért mondja, meg azért mondja, sem pedig valahol a csak a szülő ugye nem dönthet bizonyos kérdésekben, amiatt is, amivel egyetértek, hogy elmondtad, hogy hát nem mindenki olyan jól edukált, és nem mindenki olyan, ahogy mondjam, utána járó. És van ilyen kérdés,
4: jó, meg ez
3: van
4: a nem mindenki.
3: Kérdés. Igen, szóval, hogy...
2: Mi hárman vagyunk kivételek.
3: Nem, szerintem tényleg körülbelül most úgy néz ki a magyar társadalom.
4: Erős kisebbségben vagyunk, az biztos.
3: Igen, de hogy most úgy néz ki a magyar társadalom, hogy mondjuk 3 részre lehet osztani. És ugyanúgy, ahogyan a közép...
2: Tiszások, Fidesz.
3: De várj, mi a harmadik?
4: Normálisok,
3: fideszesek. Azt gondolkozom, hogy akkor mi a harmadik? Na jó, mindegy, ezt adjuk is. Szóval, hogy van 3 réteg, 3 része a szülői tábornak, és úgy általában az átlag embernek, most tényleg mondjuk a mi korosztályunkat nézzük, tehát akik gyereket nevelő, dolgozó emberek. a legfelső réteg az egy brutálisan jól edukált réteg. Egyszerűen azért, mert mondjuk érdekli a pszichológia, érdeklik az egészségügyi kérdések, érdeklik a dietetikai tanácsadások, elmegy a védőnőhöz, szereti a védőnőt, ugye általában ő az, aki szereti a védőnőt, mert a védőnő meg fogja dicsérni akkor, amikor a gyermeket nevel, hogy ez milyen jó, meg szereti a házi orvost, és jobban is van vele, és tényleg így rendben mennek a dolgok. Ez csak, hát szerintem sokat mondtam, ha azt mondom, hogy ez a felső harmad, tehát én azt gondolom, hogy körülbelül ez a 10%. Mondjuk így, de csak tényleg ilyen ökölszabály szerint, vagy a saját tapasztalatom szerint, ez a felső 10%, és ezért is mondom, hogy vannak kiváló jó szülők, vannak nagyon tudatos szülők, de még digitális nomádok is vannak itt a felső 10%-ban, de nagyon sok mindenben szuper jó. Utána van egy olyan réteg, aki inkább ez, de igazából fogalmunk sincs a véleményéről, mert lehet, hogy nem is érdekli ez a téma, azért így mondjuk ki, nem is érdekli, vagy nem kerül elé, vagy azt gondolja, hogy majd én tudom, és majd én megmondom, mert én hordom a gatyát otthon, vagy nem tudom, nálam van az övcsat, és akkor van az a, bocs, és van az az,
5: és most írták, hogy DPK bocs, alapító tag.
3: Azaz, többe is.
5: Miért hallgatjátok meg a véleményét?
3: Hát nem tudom, de még abban reménykedem, hogy vissza is fogtok hívni. Na, és akkor képzeljétek el, hogy van egy olyan réteg, aki pedig ott annyira egy elhanyagoló helyzetben van, hogy ő neki meg lehetősége sincsen arra, hogy egyébként eljusson hozzá az info. Tehát ő az, akihez a védőnő is, nem tudom, úgy megy ki, hogy egyszerűen hivatalból kell kijárnia, mert amúgy életében nem látta még azt a babát, azt a párt, stb. Tehát, és nyilván ez valahogy a szocioökonomiai státusszal egybevágó dolog. De én most azt látom, hogy ez a középréteg, ugyanúgy, ahogy társadalmi szinten, vagy financiális szinteken, vagy anyagi kérdésekben, mintha így kezdene eltűnni.
4: De tehát, hogy szülő,
3: hát valószínűleg inkább lefelé megy.
4: Hát az szokott történni sajnos, igen.
3: Nem látom igazán azt, hogy ez a 10%-os felső sáv, vagy 20%-os, tök mindegy, de hogy ez így kiterjedne 60%-ra, hanem pont azt látom, hogy inkább a másik rész ilyen vagy-vagy alapon, tehát és most még egyszer elnézést kérek, de hogy a pocsék szülő meg a kiváló szülő között nincsen az az átlagos szülő. Vagy az, akit azt mondanánk, hogy hát jó, az a szülő, csak még van hova fejlődni, vagy nem tudom. Tehát az nincs. És ez ugyanígy más társadalmi rétegekben, vagy más társadalmi kérdésekben is ugyanez a problémánk.
4: Fidesz újabb bűne.
3: Oké.
5: Okay. És komolyan ezzel akarod lezárni?
4: Aha. És bravo. Sikerült is volna, hogyha nem szólsz. Gyere máskor is.
5: Jó.
3: Én azt gondolom, hogy a digitális térben a gyerekeket érdemes megvédeni, és 13 éves kor alatt azért, mert a szimbolikus gondolkodásnak nincsen olyan magas szintje még, hogy tényleg a szürke 50 árnyalatát is értse valaki.
4: Jó, ezzel én is egyetértek, tényleg így röviden, mert úgy elment az időnk, hogy én csak ennyit írtam én is itt fel, hogy 14 év alatt mindenképpen kellene valamit, köszönöm szépen, tehát 14 év alatt biztos, hogy kellene valamit kezdeni, de utána meg nem tudom, nekem bennem olyasmi van, hogy ez most egy ilyen sajátos evolúciós lépése az emberiség. És hogy ez elég nem ilyen tiltások,
5: ami gyorsabb, valami, mint ahogy
4: valahogy,
3: mi. Oké, de akkor miért dobták vissza?
5: Azért, mert Fidesz. Csak meg kell zárnunk, és István szájába.
4: Azért, mert KDNP egyébként.
3: Okay.
5: Pláne.
4: Nem. El tudnám mondani, már nincs rá idő.
5: Visszahívunk, hogy valamikor, ha eljössz még közénk, és nem riasztottunk el, szuper volt, nagyon élveztem ezt az adást.
3: Én is, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen. Ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
6: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: año.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Mi kivezetjük az életmódváltás labirintusából. Just Clear Life. Tisztán és könnyedén az egészségről. A mikrofonnál Krausz Dominika.
2: Köszöntöm Önöket, ez itt a Just Clear Life legújabb adása. Mai vendégem dr. Kovács Tibor, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, a Kids Vital gyermekorvosi központ alapítója, társvezetője, szakorvosa. És Szász Máté, a Színlap sport és prevenciós diagnosztika és szakmai igazgatója. Köszöntelek benneteket.
3: Köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük a meghívást.
2: A mai témánk pedig egy nagyon érdekfeszítő téma, úgyhogy most kérem a szülőket, hogy figyeljenek jól, hiszen ma a gyermek laborvizsgálatokról lesz szó. Meséljetek nekem arról, hogy itt mi az első számú kérdés a szülőben például. Merre induljanak el ugye a színlapba, van gyermekvérvétel, ezért vagytok ma itt, hogy népszerűsítsük azt, hogy ez igazából mennyire fontos, és ugye ami talán a leges legfontosabb, hogy ez 3 éves kortól javasolt a színlabnál.
3: Így van, pontosan. Azt mondom, az alapvető nagy különbség a gyermek és a felnőtt laborszolgáltatások között, az nem a laborban van, hanem a vérvételt és az azt megelőző pillanatokban. Ugye, amikor egy felnőtt embernek a tünetei alapján valaki összeállít egy javasolt laborpanelt, akkor ha később kiderül, hogy adott esetben még más is meg kellett volna néznünk, ha az eredmények és a tünetek más irányba vezetnek tovább, hát akkor visszahívjuk a pácienst, és még egy vizsgálatot csinálunk, és tovább visszük. A gyermekeknél ez nem így van, a gyermekek számára, ha jól gondolom, a vérvétel az komoly trauma, bár ugye nálunk is vannak nagyon komoly gyermekvérvételre specializálódott szakemberek, és már vannak olyan eszközök, ez a Suni is például, amivel lehet, hogy mondjuk az nem vérvétel.
4: Vagy érzéstelenítés, előzetes érzéstelenítés. De azért a gyerekeknek lehet a stresszt oldani, de nyilván egy adott életkorban, amikor tűvel közelít egy felnőtt a gyermek felé, nyilván nem egy pozitív reakció lesz.
2: Én személy szerint emlékszem arra, én élsportoltam, és 6 éves voltam, amikor először leigazoltak, és akkor még ez egy kritérium volt, hogy legyen az labor. Sportorvosi vérvételhez egy labor. És 3-szor kellett édesanyámnak elvinni, sírva fakadtam, tényleg traumatizált. Mi az a módszer, amivel meg lehet könnyíteni ezt az élményt? Ugye elhangzott az érzéstelenítés, de az, hogy egy fájdalommentes vérvétel, ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy valójában mit jelent?
4: Gyakorlatilag ilyenkor a vérvétel előtt egy felületi érzéstelenítésben részesül a gyermek, picit be van az adott terület dunsztolva, és a megfelelő hatás kivárását követően valóban annyit érez a gyermek a vizsgálatból, hogy hozzám értek, de fájdalomérzettel nem társul.
2: Talán ez egy nagy kulcsa akkor ennek, amit így elmondhatunk.
3: Van. Illetve a másik, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a vizsgálat előtti szakorvosi konzultáció. Ugye, ahogy az előbb említettem, hogy nagyon fontos, hogy jól célozunk, hogy a megfelelő markereket válasszuk ki. Egy felnőttnél, hogyha hozzá kell adni még egy vérvételt, semmi gond megcsinálni, de egy gyermeknél rögtön az elején minden markert le kell vennünk, amire később esetben szükség lehet. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ez egy komplex szolgáltatás. Ez nem csak arról van szó, hogy kialakítottunk gyermeklaborcsomagokat, és akkor most már vannak, hanem ez egy szolgáltatási köpenybe van becsomagolva, van előtte egy online szakorvosi konzultáció, ahol az édesanyja, az édesapa egy videokonferencia keretében a tüneteket el tudja mondani, esetleg az előzményeket ugye az orvosnak, föl tudja tölteni a korábbi leleteket, és meg tudja kérdezni, hogy milyen laborcsomagot érdemes választani. Miután az orvos együtt kiválasztották, és elmegy a gyermek a vizsgálatra, utána, amikor megjöttek az eredmények péntek, de után 2-kor, akkor nem kell a páciens ugye, szüleinek szaladgálni, hogy most akkor ezt kivel tudják megnézni, nem újra vissza tudják hívni online ugyanazt a szakorvos, akivel előzőleg egyeztettek, meg tudja nézni ezt a laborleletet, el tudja mondani, hogy mit lát benne, hogy ez mennyire sürgős, az meg kell ijedni, ugye az emberek hajlamosak megijedni a különböző csillagokat
4: látnak. Ez így van, pontosan.
3: De ennek előbb szerintem van gyakorlatilag, mit lát ezzel kapcsolatban?
4: Tényleg a két legnagyobb gond a gyermekkori laborvizsgálatokkal kapcsolatban, először az, mikor a szülő azt mondja, hogy szeretnék laborvizsgálatot. Ez nem így működik, tehát mire lőjünk, tehát nyilván az ember akkor végeztet egy kevésbé kellemes beavatkozást, hogyha annak szakmai értéke és értelme van. Ezt csak akkor tudja az ember felelősséggel fölvállalni, hogyha nem a szülő akaszt le egy csomagot találomra, hanem megbeszéljük, hogy milyen korelőzményi panaszok vannak. Sokszor szóba kerülnek olyan jellegű eltérések, amik a panaszokat magyarázhatják, és nem feltétlen várhatunk laboreltérést, de nyilván a teljes látó spektrumba akkor kerül be minden, hogyha interaktív ez a dolog. Tehát meg lehet azt tenni, hogyha ha megkér egy laborvizsgát előtt bárki, hogy mik a fő panaszok, de mikor szakmailag gondolkodunk, akkor egy oda-vissza kérdezés révén alakul ki az orvosban az az irányvonal, amit szükségesnek tart és szakmailag indokoltnak vél, és ugyanez a magyarázat a másik oldalon, ahogy mondod, hogy hát ez a mindennapi gyakorlatban ez rendszeres, hogy adj uram Isten, azonnal csillagot láttam egy laborlelet mögött, és akkor azt miként értelmezzük, hogy nyilván a gyerekeknél korcsoport sem mindegy, tehát itt azért a 3 éves kortól akár akkor a felnőtt korig terjedő időszakban teljesen más laborparamétereket fogadunk el normális értéknek, és nagyon nem mindegy, hogy a laborparaméterekben tapasztalt eltérések, vagy látottak, azok szinkronban vannak-e a gyermek tüneteivel. Tehát azt szoktuk mondani, hogy soha nem laborleletet kezelünk, hanem komplexen egyben vizsgáljuk a gyermekkel, és akkor tudunk megalapozott véleményt adni.
2: Ha már tünetről beszélünk, melyek azok a tünetek, amikor indokolt lehet egy vérvétel?
4: Minden tünet indokolt teszi magával az orvossal való konzultációt. Ami nagyon fontos a gyermekgyógyászatban, az az, hogy a tüneteket objektivizáljuk. Erről azért nagyon fontos beszélni, mert gyakorlatilag a mai világban sokan tájékozódnak internetről, bárhonnan, ismeretségi körből, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy hozzájutnak releváns és jó információkhoz, csak nem tudják rangsorolni, milyen valószínűséggel fordulhat elő, milyen gyakorisággal, nem látják át teljes egészében azt a panasz együttest, ami logikailag magyarázhatja a gyermeknek az eltérését. És nagyon-nagyon fontos az objektív jelnek a keresése. Tehát a gyermekek, főleg a kisebb korosztályban, ők nem fogják feltétlenül jól megfogalmazni az ő panaszaikat. Érzik, hogy valami nincs rendben, például a hasfájásra egy nagyon jó példa, hol fáj a hasam, ezerből ezerszer a köldökükre fognak mutatni, mert ott van egy kiindulási pont, amire rá lehet mondani, de olyan objektív jeleket kell keresnünk, amikor úgy tényleg megakad az ember agyában valami, hogy na itt utána kell menni. Mire gondolok? A hasfájás egy köztudottan egy kellemetlen tünet együttes. Az a gyermek, amelyik azt mondja, anya fáj a hasam, és közben ezerrel kergeti a tesót ugyanúgy végig a lakáson, mint korábban, annak nyilván nincs komoly hasfájása. Abban az esetben, amikor tényleg fáj a hasa, azért ennek vannak vegetatív reflexként tünetei. Elsápad, megszakítja a mindennapos tevékenységét, félrevonul, nem olyan lesz az étvágya, legobjektívebbjel éjszaka fölébred, vagy alvásból fölébred a fájdalomra. Azt mindig komolyan kell venni, tehát, mert egyébként szerencsére a testi panaszok, tünetek hátterében sokszor akár lelki eredet, vagy nem pontos megfogalmazás áll. De az mindig egy vészcsengő az orvos fülében, fejében, hogyha azt mondja egy szülő, hogy a fájdalomra fölébred éjszaka a gyermek.
2: És hogyha nem ilyen krónikus fájdalmakról beszélünk, de vannak panaszok, és beszélünk esetleg gyerekeknél allergiáról, akkor ezt hogy lehet elkülöníteni, hiszen ugye allergiára specializált szűrések is elérhetőek ugye a színlabnál, szintén gyerekek számára, ami egy nagy-nagy korszerű újítás, egy nagyon unikális dolog, hiszen régen erre nem volt azért így lehetőség, meg én emlékszem arra szintén, hogy voltak a bőrtesztek, hát ha bepirosodik, akkor allergiás vagy a magyaróra.
3: Akkor ezek szerint te is átmentél ezeken, igen.
2: Persze.
3: Én is amikor a gyermekkoromban, én nagyon allergiás voltam gyermekkoromban, és mentek a próbálkozások, és hát ugye ez meglehetősen limitált volt, és ez főleg akkor probléma, hogyha nagyon nem túl széles spektrumot tesz, nem túl szelektív, nem túl specifikus, nem mutat ki konkrét eredményt, de a tünetek megvannak. Ugye azért most már vannak nagyon komoly molekuláris allergiavizsgálatok, de itt megint azt gondolom, nagyon fontos az akorvosi konzultáció.
2: Van egy olyan kulcsszó, ami talán a legjobban megrémiszti a szülőket, hogyha meghallják ezt, hogy vashiányos a gyermek. Beszéljünk erről egy kicsit, mert ez is lehet egy kicsit félrevezető, és nagyon sok mindenki ezt összeköti mindenféle szintén krónikus betegségekkel. Vannak olyan csomagok, amik nem tartalmaznak, vagy minden csomag tartalmazza a vashiány szűrést?
3: Szerintem nem minden csomag tartalmazza.
4: Nem minden csomag tartalmazza, de gyermekkorban viszont kifejezetten informatív. Tehát mik szoktak a leggyakoribb panaszok lenni? Fáradékony a gyermek, krónikus fejfájása van, hasfájása van, étvágytalan, nem olyan a súlygyarapodása, mint amit megszoktunk. Ezek mind beleférnek egy vérszegényes tünetbe, és hát mivel a vas annak a fehérjének a legfőbb, egyik fő alkotó eleme, amelyik az oxigén szállításért felel a vörösvértestjeinkben. Nyilván, hogyha itt hiány van, akkor a szöveti oxigenizáció minden szervrendszerünket érinti. És ezek a gyakori kórképek mellett, hogyha az ember fölteszi célzottan a kérdés, hogy milyen az étvágya, és ugye nem csak válogat, hanem úgy semmit nem akar enni a gyerek. Vagy ugye eszeged, de nagyon áll a súlya. Sokkal jobban bírta a fizikai terhelést, sokkal jobban bírta a szellemi terhelést korábban. Elkezdett hullani a haja, olyan töredezett a gyereknek a haja, töredezett a körme. Ezek mind olyan kérdések, illetve figyelemfelhívó jelek, amik megalapozzák ezt. Nyilván egy csomó más eszébe jut az embernek, de itt utalnék vissza a korábban elmondottakra, hogy ezért fontos a szakemberrel való konzultáció, mert nekünk azért az évtizedes tapasztalatok alapján benne van a fejünkben a gyakoriság is. Az, hogy én nem egy ritka kórképpel riogatom idézőjelbe a szülőt rögtön első körben, hanem indulunk a leggyakoribb, legvalószínűbb kórkép felől, és természetesen, hogy azokat nem tudjuk orvosolni, akkor pedig majd lépünk tovább, és akkor terjesztjük ki a diagnosztikus vizsgálatokat még tovább. Vagy a másik gyakori dolog, ami a lisztérzékenységnek. Nagyon gyakran az első tünete az, hogy van egy vérszegénység, vagy nem reagál jól egy vaskezelésre a gyermek. És akkor persze elkezd belül motoszkálni az emberbe, hogy hát akkor mi a fene lehet, hogy akkor azért rákérdezünk, hogy nincs-e felszívódási zavarra utaló tünete a gyermeknek. És amennyiben ezek fölmerülnek, indokoltak, hogy a laborvizsgálatokat egy másik csomaggal terjesszük ki, és ennek az értékelésével tudunk ténylegesen segíteni. Ráadásul nem is egy ritka dolog, tehát hát, minden századik gyermeket érinti, és ahol a családban előfordul lisztérzékenység, ott a közvetlen családtagokat illik is leszűrni.
2: Annyi mindenről beszéltünk, és egyébként annyira érdekes, hogy szerintem, aki hallgat minket, még szintén szeretne még többet tudni erről. Viszont egy dolog van, amit még nem említettünk ezzel kapcsolatban, hogy ha alvás hiányos a gyermekünk, akkor szintén elgondolkozunk azon, hogy jaj, hát most ez a reggeli típus, vagy esti típus, ugye koránkelő, vagy későn fekvő, ugye erről beszélgettünk Mátéval már egy ezt megelőző adásban, viszont mi az a tünet, amikor erre nem lehet legyinteni, és azt kell mondani erre, hogy igenis el kell mennünk orvoshoz, mert a gyerek nem tud aludni, illetve milyen betegségek állhatnak a háttérbe, amikre szintén szűrővizsgálatot kell elvégezni?
4: Én azt gondolom, hogy az, hogy alvás zavar a gyereknek, ez már egyelő avval, hogy konzultáljunk az orvossal. Nem egy normális dolog. Akkor különösen, hogy ha jelentős változás következik a gyermek alvási szokásaiben, ez ugyanolyan, mint egy étvágytalanság megjelenés egy korábban jól levő gyermeknél, ez egy figyelemfelhívó jel. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt is széles körben kell gondolkodnunk, mert persze vannak olyan labor vagy anyagcserbetegség, amik erre hajlamosítják, hogy rosszabbul fog reagálni. Ugye a fáradékonyságról volt szó, ugyanúgy az hogy megnő az alvás igénye, az egy vashiányos vérszegénységben szenvedő gyermeknél, az egy teljesen szokványos tünet. Igen, de csomó lelki eredetű történet van. Azért nem mindegy, és nem is mindig számolnak be, és nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hogy az első kérdésnél az esetek 80-90%-ban szinte negálja a szülő, hogy nem, az biztos, hogy nincs. És akkor elkezd mondani az ember, hogy de azért belegondolt abba, hogy most pont abba, aki életkorban van, mondjuk egy óvis gyerkőcöknél nem szoktak rá gondolkodni, elkezd foglalkoztatni a halál kérdése. Mi történik velem elalvás után? Elvesztem a kontrollomat, fölébredek-e? Elveszíthetem én is a szüleimet valamikor? És ezt nem szokták kimondani a gyerekek, és amikor ugye azt a háttérben az ember fölhívja erre a figyelmet, elkezd beszélgetni a szülő a gyerkőcről, azért kiderülhet. Nagyon-nagyon-nagyon jellemző, és rettentő sokat kellene foglalkozni az internetes zaklatással, a bullyinggal. Tehát irdatlan sok van. Én nagyon-nagyon igyekszem a hozzám fordulókat is, meg a saját gyerekeimet annó arra terelni, hogy persze klasszok ezek a technikai vívmányok, de személyesen beszéljetek, mert az írásbeli kommunikációnak az érzelmi töltete az attól fog függni, hogy te hogy érzed magad. Én egy ártalmatlan mondatot, ha rossz kedvem van, magam ellen ellenségeskedésként fogom lefordítani, kispécéznek, összefognak ellenem, és rettentő sok kvázi szomatikus tünet fog megjelenni, aminek lehet.
3: És ráadásul a gyerekek erről nem számolnak be otthon. Tehát ha fáj a hasa, azt elmondja az anyukájának, azt nem szégyeli. De ha személyesen bántották, megbántották, annyira cikinek tartja, hogy emiatt nem, hogy ezt nem mondja el otthon, és ez tipikusan okoz alvászavarokat, hogy éjszaka nem tud aludni, éjszaka föl kell forgolódik, stb. És akkor emiatt másnap fáradtabbnak érzi magát. A fáradtabbnak érzi magát, éhesebbnek is érzi magát, akkor betegesebb is lesz. És nagyon sokszor egyébként ezek a jelenségek is hozzájárulnak a későbbi krónikus betegségekhez. Ez elképesztő fontos ezeket.
4: Igen, és gyermekkorban is létezik az obstruktív alvási apnoé. Egy
3: komolyan van persze. Gyerekkori apnoé?
4: Persze. És mi lesz az első tünet? Tehát egy relatív oxigén hiány alszik a gyerek. Kóvályogni fog reggel, és leborul az iskolapadra, nem lesz olyan az iskolai teljesítménye, mint korán. Tehát minden mindennel összefügg.
3: Hozzáteszem, van labormarkerünk az alvás mérésére is. Tehát van olyan labormark, az IGF-VP3, ami kifejezetten egy inszomnia marker, és akkor emelkedik meg, amikor a gyermek nem alszik eleget. Ezt minden gyerekgyógyászatban használják. Csak így zárójelben megjegyezve, vagy egyébként érdekes, hogy még, tehát hogy laborban látható jele is vannak. Tehát nyilván a kortizol szintje is megváltozik. Ez egy csomó minden dolog utal arra, hogy itt valami nem oké. Okay.
4: Tehát abban az esetben az előbb szóba került az, hogy mikor van az, amikor átcsap esetleg már egy komolyabb megbetegedésbe az elhízás. Tehát amikor azt veszük észre, hogy úgy hirtelen ugrik meg a testsúlya a gyermeknek, növekedése elmarad a korához képest, egy érdekes centrális típusú elhízása van, hogy a végtagjai gracilisabbak, vékonyabbak maradnak, de a törzse, az arca az jellemzően hízik, vagy ilyen livistriák jelennek.
3: Kajakoma meg. Van gyerekeknél, és egyébként
4: az inzulin rezisztenciás időszakban abszolút.
3: Tehát az már gyerekeknél is előfordul, ami felnőtteknél tipikusan aggasztója. És ez a fokozott szomjúság, ez is.
4: Az inzulin rezisztencia, az a tünetek nem azért, mert ugyanaz kicsi, lesz, de a tünetekben ugyanaz, hogy hirtelen rátörő éhségérzet van, falánkság, fokozott szomjúság érzés.
3: Akkor csokoládé és sovárgás ilyesmi is.
4: Abszolút.
3: Hát az akkor azért van mire figyelni.
2: Igen, és még egy olyan kritérium szerintem a vas mellett, amit állandóan az immunrendszerrel ugye összekötnek, ez a D-vitamin. Erről nagyon még fontos. Beszéljünk egy pár szóban, hogy szintén ugye adunk vitamint a gyerekeknek, ez is egyébként el tud csúszni szerintem a szülőknél, hogy miből mennyit, mert C-vitamin nagyon fontos, és akkor van, akinél ez ott megáll. Mi a helyzet a D-vitaminnal és a többi ilyen szinten?
3: Szoktuk mondani, hogy a D-vitamin a jövő C-vitaminja gyakorlatilag. Tehát minden szem a D-vitaminra vetüljön.
4: És abszolút az az igazolt vitamin, amiről egyértelműen tudományos bizonyítékok vannak, hogy szerepe van a megbetegedések számának csökkentésében. Tehát nagyon-nagyon kell rá figyelni, és a gyerekgyógyászatban ez egy nagyon nagy változás volt. Én amikor végeztem 30-valahány évvel ezelőtt, akkor a D-vitamint egy éves korig adtuk a gyerkőcöknek.
3: Elég keveset is, kísérletek voltak a dózisok, igen.
4: Akkor is azért 400 nemzetközi egység volt az ajánlás, a Vigantolban 660 volt, akkor is nem volt különösebb gond, de az a lényeg, hogy eszünkben eljutott, hogy téli időszakban még akkor adtuk az óvodás korig, de azt, hogy már iskolás körben, vagy felnőttnek D-vitamint adni.
3: Az ofiba, emlékszel?
4: Így van, abszolút. És gyakorlatilag ez teljesen egyértelmű, hogy a mi égövünkben a közvetlen nyári hónapok kivételével muszáj bevinni pluszban a D-vitamint. A pici csecsemőtől kezdve a felnőtt korig mindig.
3: Mert arról nem is beszélve, hogy azért, amikor én gyerek voltam, akkor mi sok gondot okoztunk Budapest lakosságának a közterületeken. Tehát fociztunk, klubdostok alap, de kint voltunk. A mai gyerekek ehhez képest sajnos sokkal jobbak, tehát ma már nem látod, tehát hogy amikor én még autót vezetni tanultam, nekem mondták, hogy vigyázz, hogyha kiszalad eléd a labda, tudod, ha kigurul a labda fékezé. De én az elmúlt 10 évben elém nem gurult labda.
2: De most eléd lép valaki, a telefonját nyomkodva.
3: A telefonját fogja nyomkodni pontosan, tehát a mai
4: a
3: gyerekek...
4: Igen,
3: mai gyerekek indoor vannak, tehát hiába van nyár, mi ugye rendszeresen vizsgáljuk a D-vitamin szinteket, az egyik legfontosabb vizsgátnak tartom. Nagyon gyakran látunk nyáron is nagyon alacsony D-vitamin szinteket gyerekeknél. Még azt kiemelném, szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy gyereknek miért fontos a D-vitamin, nem csak az immunrendszere miatt. A gyermek intenzív növekedésben van.
4: Pontosan.
3: A D-vitamin kell a vas felszívódásához, a D-vitamin kell a csontozat növekedéséhez, és legalább 9 olyan gén van, ami az izom érés szabályozza, ami a D-vitamin kontrollja alatt áll. Tehát például, ha sportol a gyerek, de ha nem sportol, akkor is, ez rendkívül fontos. Egy jobb D-vitamin szint jobb inzulin érzékenységet fog eredményezni. Egy jobb D-vitamin szint jobb idegrendszeri fejlődést fog eredményezni. Tehát amikor ránézek egy 5 éves kisgyerekre, hogy mekkora, meg egy 15 évesre, aki már lehet akkora, mint egy felnőtt igazából, akkor látom azt, hogy tulajdonképpen ezek a gyerekek a felnőtt test méreteik, tömegük, szöveti állományoknak a 90-valány százalékát ebben a 10 évben építik föl körülbelül. Tehát, hogy ott akkora intenzív anabolikus folyamatok tömege zajlik, hogy az nagyon fontos, hogy az megfelelő tápanyagokat kap, és ezért eszenciális a D-vitamin.
4: És nagyon-nagyon fontos, amire utaltál, hogy egyéb vitaminokkal mi a helyzet. És azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, ne a gyógyszertárba költsék el azt a pénzt, hanem lehetőség szerint jó minőségű zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, mert egy változatosan jó levő gyereknél nem alakul ki vitamin hiány, a D-vitamin kivételével, mert azt nem pótoljuk. Meg a C-vitaminnak is fontos, nagyon fontos vitamin, de nem tárolja a szervezetünk, tehát hogyha beviszünk feleslegget, kvázi kipisíljük, tehát nem marad bent a szervezetünkbe. És nem csak az a lényeg, hogy milyen élvezeti értékkel visszük be azt a vitamint, hogy nem gumicukor formában, hanem mondjuk zöldség vagy gyümölcs formában, hanem pontosan ez a rostbevitel, az nagyon befolyásolni fogja a bélrendszerünket, a mikrobiomunkat, és egyre több derül ki, hogy ennek milyen jelentős és fontos szerepe van, mint a betegség megelőzésben, a hangulati állapotunktól kezdve, az emésztő funkciónkig, tehát tényleg rettenetesen fontos az, hogy a hangsúlyozott gyerekkorban is nagyon előtérbe kerül, prevenciót tudatosan csináljuk, szülőként, gyermekekkel foglalkozó szakemberekként egyaránt.
2: Én nagyon örülök annak, hogy ennyire komplex módon tudtunk erről beszélni, mert talán egy kicsit az az üzenete ennek a mai témának is, mint minden másik olyan beszélgetésünknek, hogy nagyon komplex és komplex módon kell vizsgálni ezeket a tüneteket, a betegségeket, és a gyermekeknél ez kiemelten is fokozottan fontos. Én visszakanyarodnék a felvezetéshez, hogy életkorról beszéljünk még a zárásként, hiszen nagyon fontos az, hogy ugye én említettem, hogy 3 éves kortól javasoljátok ezeket a vizsgálatokat, de mikor és milyen vizsgálatok elvégzése lehet esetleg indokolt, tehát ilyen életkorbeli megkötés szempontjából.
3: És azt gondolom, ez a legfontosabb, ez nagyon jó, tehát hogy ezt mi nem tudjuk megmondani, és nem is szeretnénk megmondani. Ezért nagyon fontos az, hogy ez mindig kezdődjön egy orvosi konzultációval. Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy annyira mellé lehet nyúlni. Könyörgök, ne az interneten nézzünk utána, ne kérdezzük meg az orvosi konzultációval. Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy annyira mellé lehet

0: előéletét föl tudom tölteni, a korábbi leletet, stb. És azok alapján mondja meg, hogy milyen vizsgálatokat végezzünk el. És amikor megvan a vizsgálat, akkor ismételten tudok beszélni ugyanazzal az emberrel. És ez rendkívül fontos, mert ez fogja eldönteni, hogy nekem most azonnal rohannom kell a kórházba, valamit azonnal végrehajtani a gyerekem, vagy adott esetben további vizsgálatok szükségesek, vagy azt fogja mondani az orvos, hogy fie, kezdjél el vasban gazdagon táplálkozni, mert ez volt a probléma. Tehát ezt előre senki nem fogja tudni megmondani. Ezek gondolom egyetlen.
1: A másik pedig az, hogy a gyermekorvoshoz való hozzáférés Magyarországon nem egyenletes. Tehát beszéltük itt korábban is arról, hogy gyakorlatilag pár évtizeddel ezelőtt a budapesti gyermekkörzeteket örökölni lehetett, csak szinte annyira bebetonozott volt, annyira nem volt állás. Ma már Budapesten is a legfrekventáltabb helyen is vannak betöltetlen gyermekorvosi körzetek, vidéken pedig különösen. És az a nagyszerű ebbe a telemedicinába, hogy tényleg olyan értelmes dolgot tudunk csinálni, hogy abban a 20 percben, amikor konzultálunk, akár egy olyan településen élő családdal, akinek nem adatik meg, hogy gyermekorvoshoz tudja vinni, vagy körülményes, hogy gyermekorvossal tudjon konzultálni, ezt kényelmesen, utazás nélkül, a nappaliból lebonyolítva, lehet releváns információt kap, abban a 20 percben csak vele van törődve, megkapja a kérdéseire a választ, annak megfelelő vizsgálatokat el tudunk rendelni, és ugyanez a kiértékelésnél. Nem neki kell böngészni, hogy most ez mi lehet, mi az összhangban vagy nem, és hogyha az orvos elmagyarázza a szülőnek, és nyilván az ő képzettségek megfelelő szinten, de mindenkinek el lehet magyarázni, akkor rettenetesen hálásak és megköszönik, és nekem is mert voltak ilyen tapasztalatok, hogy jaj, még ez eszembe jutott, doktor úr, akkor már hadd kérdezzem meg. Iszonyú jó dolog. És ez tényleg 21. században használjuk.
2: Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, Máté és Tibor, hiszen fantasztikus volt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan témát érintettünk, ami mindenki számára érdekfeszítő lehet. És önöknek pedig köszönjük, hogy néztek minket és hallgattak. Hogyha szeretnének több információt megtudni, akkor látogassanak el a Színlap weboldalára, foglaljanak konzultációs időpontot. A következő epizódban találkozunk. Viszontlátásra!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár te

0: senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett vállai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Népik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket! A bűnmegelőzésről sokszor sokféleképpen beszéltünk, külön témaként is, hogy mondjuk a gyermekeinket hogyan tudjuk megvédeni, na ehhez is ad nekünk tanácsokat a mai vendégem, aki egyébként bűnmegelőzési szakember és jogász is, Molnár István Jenőt köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
2: És te írtál is egy könyvet ezzel kapcsolatban, igyekszem majd nem spoilerezni az egészet, ami a szülőknek próbál egyfajta mankót adni, hogy hogyan lehetne egyébként a gyermekeket megvédeni. Meg tudjuk őket unblock egyáltalán védeni összességében? Aztán majd úgy is belemegyünk, hogy mi minden van a zaklatástól elkezdve az internetes csalásokon keresztül, amiket próbálunk kivédeni. De ha összességében bűnmegelőzésről beszélünk, akkor mondd, meg tudom védeni a kisfiamat?
3: Szerintem igen, fel tudjuk ruházni őket képességekkel, és olyan tudás cseppekkel, amelyek idővel előjöhetnek, és akkor szerintem, hogyha ezt jól alkalmazzák, jól hasznosítják, akkor azt gondolom, hogy többé-kevésbé elkerülhető az, hogy veszélyhelyzetbe jussanak. Persze itt nagyon nagy kérdés, hogy mit tekintünk veszélyhelyzetnek. Tehát azt elkerülni mondjuk, hogy egy osztályközösségben legyenek konfliktusok, és ezek a konfliktusok mondjuk átlépjék a konfliktus határát, és mondjuk a ma oly divatosnak gondolt bullying magasságáig repüljenek, ezt azért egy picit nehéznek gondolom, hogy ezzel egy gyerek soha az életében ne találkozzon, de az szerintem rendkívül fontos lesz, hogyha találkozik ezzel, akkor ezt hogy tudja feldolgozni, hogy tud erről beszélni. Mert igazából a legnagyobb probléma szerintem az lehet, ha ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a kihívásokkal a gyerekek egyedül maradnak, leginkább azért, mert nem tudnak, vagy nem mernek beszélni erről a szülővel.
2: Tovább megyek, ha egyáltalán én, mint szülő nem vagyok tájékozott, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekemre, akkor ugyanúgy nem biztos, hogy tudok segíteni, hiába szól.
3: Ez egy érdekes kérdés, mert nem gondolom, hogy mit minden szülőnek tudnia kellene fejből, hogy mi a sexting, mi a grooming, mi az oversharing, és hogy ezeknek a tényállását, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a BTK-hoz, mikor történt valójában jogsértés, vagy ez csak valami erkölcsi tűrés határlépetlen. Én szerintem nem ez lesz a legfontosabb a szülő-gyermek kapcsolatban. Tehát a bűnmegelőzés vonatkozásában sokan várják tőlem azt, hogy mondjak valami hihetetlen jól hasznosítható tanácsot, beszéljek nagyon-nagyon aprólékos konkrét dolgokról, de a végén általában mindig az marad, hogy van-e kommunikáció gyermek és szülő között. Hogy hogyan tudtuk felépíteni ezt a kapcsolatot az első években, egészen átvészelve a serdülőkor nehézségeit, megérkezve az ifjúkorba. Itt tudtam-e én olyan szülő lenni, aki képes voltam arra, hogy odaforduljak a gyermekem felé. És most ezek ilyen közhelyszerűen hangoznak, hiszen hát minden szülő erre törekszik. Csak sajnos azt látjuk, vagy azt érzékelhetjük a hétköznapokban, hogy erre sokszor nem jut idő, nem marad energia. Vagy vannak olyan természetes reakcióink, amiket sémáink, amiket láttunk, örököltünk, kaptunk, és akkor ezekkel tulajdonképpen egyfajta közlés sorompóként lezárjuk a beszélgetést a gyermekünkkel. Mire kell itt gondolni? Erről a könyvben is részletesebben írok, nagyon káros szülői tanácsnak gondolom a ne árulkodj kifejezést. Miért? Ugye ezt nagyon gyakran mondjuk a gyerekeknek. Nekem 3 gyerkőcöm van, például azunk a 2 nagyobbal, Olivia 6, Zsombi 4 éves. Olivia odafut hozzám, és lelöki a könyvet Olivia odafut hozzám azért, mert Zsombi lelökte a könyvet a polcról. Ha én sietek, ha hirtelen ez olyan pillanatomban talált meg, vagy csak egyszerűen nem akarok vele foglalkozni, akkor kiszalad a számon ez a tételmondat, ne árulkodj. Oldjátok meg, csináljátok vele, amit akartok. Nagyon ritkán állunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig azt, hogy ennek mi a kommunikációs üzenete. A kommunikációs üzenete valahol tulajdonképpen az, hogy nem érdekel, amit mondasz, nem foglalkozom vele. Én, nekem most nincs arra időm, hogy ezt a problémát megoldjam, kezdjetek vele, amit akartok. Nem azt szeretném mondani, hogy egyetlen egyszer sem lehet ezt az életben mondani, de ha ezt túl gyakran hallja a gyermek, akkor tulajdonképpen arra kondicionáljuk mi magunk, hogy ne mondja el nekünk a problémáját. Ráadásul jogtalanul tesszük mindezt. Hát szabad lelökni a könyvet a polcról? Nem szabad lelökni a könyvet a polcról. Szabad megenni a, nem tudom én, a földről a kavicsot? Nem szabad. Alig tudunk olyan élethelyzetet mondani, amikor az árulkodásnak nevezett dolog valóban árulkodás. Majdhogy nem, tényleg sokat kellene itt ülnünk, hogy kitaláljunk egy olyan szituációt, amikor végül is az, aki árulkodott, az ne valami olyan miatt szólt volna, hívta volna fel a figyelmünket, ami egyébként teljesen jogos. Ezért azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogyha nem annyira elmerültek a saját gondolataikban, ha van erre idő, akkor a következő jelenetet a következőképpen oldják meg. Köszönöm, hogy szóltál. Mondtad Zsombinak, hogy nem szabad lelökni a könyvet? Kislányom már 6 éves, úgyhogy már tud arcokat vágni. Úgyhogy én? Igen, te. Ő még kisebb. Tanítottad te őt valamire? Na jó, akkor visszamegyek. Kislányom visszamegy, szól Zsombinak. Zsombi természetesen lelöki a másik könyvet is, de minimum nem teszi vissza, mert ő még 4 éves. Kifut a kislányom, hogy apa, még mindig ez történt. És ekkor kellene tudnunk azt mondani, hogy segítettél neki? Hogy visszategye, megmutattad neki, hogy hogy kell? Nehogy már én? Hát légy szíves, igen, próbáld meg. És ha ezután is sikertelen a kettejük kommunikációja, akkor jövök én képbe, oda megyek, és megpróbálom én megoldani. Valószínűleg ugyanúgy fogok szenvedni, hogy a lányom, mert Zsombi akkor már azt találja a játéknak, de a lényege ennek a jelenetnek az, hogy mindeközben, hogy fenntartottuk a kommunikáció lehetőségét a gyermekemmel, bizonyos dolgokat is tanítottam neki, a felelősségvállalást, a segítségnyújtást, a másikra való odafigyelést, és az valamiféle önállós. Én bízom benned, hogyha visszamész, meg tudod oldani. Na most ezek a szociális kompetenciák később rendkívül fontosak lesznek, amikor majd valódi veszélyekkel találkoznak, mert ha mi a ne árulkodj és az összes hasonló kommunikációt lezáró szólásmondás, atyai, anyai jó tanácsot így számba vesszük, ez az app csont befor, sokszor a fiúk ezt hallhatják, hogy mi vagy te kislány. Ezek sajnos jópofának tűnhetnek, de egyrésztől egyébként sokszor sértőek is, bántóak, másrésztől pedig tényleg arra kondicionálják a gyereket, hogy meggondolja azt, hogy szól nekünk. És hogyha nézzünk most egy konkrét veszélyhelyzetet, például a sextinget, de inkább nézzük a groomingot, azon talán jobban értelmezhető. A grooming ugye az a bűncselekmény típus, amikor valaki magát fiatalabbnak adja ki, és különféle platformon beszélgetést kezdeményez a mi gyermekünkkel. A beszélgetésben mit fog ő adni a gyereknek, ami miatt eljuthatunk addig a kritikus pontig? Hát 2 dolgot biztosan, figyelmet és valamiféle bizalmat. A bizalom hamar kialakul közöttük, amit egyszer csak azzal zár az elkövető, hogy kérlek, küldj magadról egy képet. A gyermekünk kérdéses, hogyha hallott már arról, hogy ezt nem szabad, akkor is el fog bizonytalanodni, ha meg nem hallott róla életében, hogy ezt nem szabad, akkor bizonytalanodás nélkül fogja elküldeni. Tehát vélelmezhető, az esetek többségében az fog történni, még hogyha tudja is, hogy ez egy tiltott tevékenység, hogy elküldi ezt a képet. De az igazi helyzet az ezután keletkezik. Ha az én 12 éves kislányom ekkor képes lesz rájönni arra, hogy most olyat csináltam, amit nem szabadott volna, most már megcsináltam, mit évő legyek, hát kimegyek, szólok apámnak. Ha ez jön eszébe, ha ez jut eszébe, akkor tulajdonképpen tudjuk orvosolni a problémát. Mert akkor azt tudjuk neki mondani, hogy semmi baj, zárd le a kommunikációt, fényképezd le a korábbi beszélgetéseket, mentsük le ezt a képet, ugyanúgy szeretlek, az én lányom maradtál, nem történt semmi. Ellenben, ha ő bezárkózik a szobájába, és azt mondja, hogy Uramisten, ezt nem mondhatom el senkinek, akkor egyedül marad a problémájával, és zsarolható marad. ekkor fog lévbe érni az elkövető, mert azt fogja mondani, hogy ha nem küldesz újabb képet, szólok anyukádnak. És én azt szeretném, és a könyvemben azt üzenem, hogy minden erőnkkel azon legyünk, még hogyha nagyon-nagyon nehéz is, tudom, hogy irtózat nehéz, de hogy mindent elkövessünk azért, hogy a családunkon belül ne legyenek tabu témák, hogy ne sértegessük a gyerekeinket, hogy ne bélyegezzük meg mi saját magunk, hogy ne legyen közöttünk olyan kapcsolat, amiben ilyenről ne lehet beszélni, mert akkor egyedül maradnak, és hogyha valaki látta a Kamaszok című négy részes filmet az egyik streaming szolgáltatónál, akkor tulajdonképpen ezt látja, hogy úgy tűnik, hogy egy normális család, de aztán az egyedül lévő gyermek tulajdonképpen azt csinál, amit akar, és senkivel nem tudja megosztani a problémáját.
2: Számtalan kérdésem van, úgyhogy most megállítalak ezzel. Egyrészt szeretném, hogyha feloldanád a saját, és szerintem a hallgatók, nézők szülői gyomorgörcsét azzal, hogy kérlek mondd, hogy nálatok is van olyan, hogy hisztizik a gyerek otthon, vagy hogy elveszíted a türelmed. Ha nem, akkor is vigasztalj ezzel, légy szíves. Tehát miközben meghallgattuk, hogy igen, így kellene működnie, azért közben lepergett előttem, hogy igen, én egyébként az az anyuka próbálok lenni, aki ezeket a konfliktusokat kezeli, meg mediál. De azért így eszembe jutott, hogy azért van, amikor olyan hiszti van, amiből nem tudom kirángatni a gyereket. Léci mond, hogy igen, vagy előfordul, de ha nem, akkor is.
3: Ne essék. Szerintem azt is látnia kell a gyereknek, amikor nálunk elszakad a cérna, hiszen találkozni fog ezzel az iskolában is, a sportpályán, egyéb közösségekben. Tehát nem az a normális, hogy mi buddhaként éljük az életünket.
2: Jó, és kicsit jobban érzem magam.
3: Az igazán fontos ebben az, hogy egyrészt önvizsgálatot tartsunk, hogy milyen mondatokkal operálunk. Mik lehetnek a mi életünkben ilyen közléssorompok? Mik azok, amikről egyébként nekünk is kirázta hideg a hátunkat, meg minden bajunk volt.
2: És amikor kimondjuk, tudjuk, hogy de ezt mondta anyám.
3: És a legfontosabb szerintem az, hogy a fokozatosságot betartsuk. És ezért mondtam azt, hogy amikor nyugodt állapotban vagyunk, akkor ne az legyen, hogy nem megmondtam, hogy ne csináld ezt, hogy képzeltétek, stb. Tehát, hogyha ehhez tudunk, és akkor engedj meg egy példát, és akkor talán a hallgatók is jobban fogják ezt érteni. Nem olyan régen találtam egy ilyen nevelési tanácsadós videót az interneten, ezt most nagyon sok helyen elmeséltem már, ahol a hölgy egy ilyen osztott képernyőn áll az egyik oldalon, az a klasszikus piros X, zöld pipás felállás, piros X oldalon a következőket halljuk nagyjából. Megmondtam, hogy azonnal menj az ágyadba, holnap reggel korán kell kelni, vége, nincs több mese, takarodó van, nem mesélek azonnal. Piros X, átlép a hölgy a videó másik oldalára, zöld pipa, lehajol, és teljesen nyugodt hangon mondja, hogy figyelj, tudom, hogy még szeretné játszani, tisztában vagyok azzal, hogy mik az érzéseid, arra kérlek, hogy most együtt menjünk be, tényleg holnap fontos napunk van, stb. És a videó az egy perc sincs, de ami nagyon érdekes, az alatta a komment szekció, és ugye én mint tudományos világból érkező ember szeretem nézegetni, hogy hogyan reagálnak az emberek, és ugye nagyon-nagyon durvák a reakciók. Nincs is gyereked, és most csak a nyomdafestéket tűrő kifejezéseket mondom, nincs is gyereked, gyere el hozzánk, próbáld ki, ez biztos nem működik, sose láttál te még gyereket, se stb. Annyira szeretném, csak én nem szeretek kommentelni, de annyira szeretném elmagyarázni az ott lévőknek, hogy sem ez, sem az nem fog működni. Ha az én gyerekem 4 éves is nem akar menni az ágyba, akkor próbálhatok erővel, próbálhatok szép szóval, valószínűleg akkor is ellenállásba fog ütközni, és lesz ott valamiféle konfliktus közöttünk. Na de mit tanul az egyikben, és mit tanul a másikban? Ha én a 25. percben emelem fel a hangom, vagy a 10. akkor előtte volt egy ilyen rész, ahol mi átbeszéltük, és mutattunk neki más technikát. Ha mi tudunk ilyenekről beszélni, hogy én látom és érzem, hogy neked mi az érzésed, akkor mi az empátiát tanítjuk neki, amit lehet fejleszteni. Lehet azzal fejleszteni, hogy én kihangosítom, hogy látom a viselkedésedből, érzem, hogy te mit érzel. Nem azért kell mondani, mert ez valami 21. századi huncutság, hogy jaj, a másik, hanem azért, mert én ezzel tanítom őt, hogy figyelem, látom, és eljutok oda, hogy hogy nem az lesz az első reakciója a gyerekemnek, hogyha ellenállásba ütközik, hogy kiabál, takarodó. Ha ezt végigvisszük az első 6-7 évben, és beérkezik a gyerekünk az iskola közösségbe, és 8 évesen mondjuk találkozik egy olyan szituációval, ahol az osztálytársa nemet mond neki, akkor nem biztos, hogy azzal fogja kezdeni, hogy rögtön üvölt. És ha nem azzal kezd, hogy rögtön üvölt, hanem mondjuk elővesz egy ilyen technikát a tarsolyból, figyelj, látom, hogy ideges vagy, de akkor is hadd már adott a ceruzát, légy szíves. Lehet, hogy a másik akkor nem úgy reagál, és elkerültünk egy konfliktust. Ha elkerültünk egy konfliktust, és még egyet, akkor lehet, hogy elkerültük azt a bullying helyzetet, ami mondjuk két gyereket, vagy több gyereket szét tud szakítani egy osztályközösségben. Tehát, hogy ezért nagyon fontos az, hogy a kommunikációnkra figyeljünk, még akkor is, hogyha természetesen és visszatérve az eredeti kérdésedre, nem fogunk tudni minden pillanatban így reagálni. Az én gyerekeim is hisztiznek, minden gyerek valószínűleg hisztizik, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan többféle módszert mutassunk nekik, hogy hogy lehet tulajdonképpen, most azt is mondhatnám kommunikációs nyelven, konfliktus kezelési technikákat tanítunk nekik.
0: Adásunk hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: A másik, amire visszatérnék, az a szülők tájékozottsága, amikor ezt hoztam be, és ott én pont arra gondoltam, és akkor kérlek, hogy ezt tegyük helyre, hogy nekem ahhoz, hogy én felkészítsem a gyermekemet mondjuk, és beszélgessek vele szituációkról, nem árt, hogyha tudom, hogy létezik az imént grooming?
2: Grooming, igen.
1: Grooming, meg a sexting, meg a nem tudom micsoda, amik számomra egyébként új fogalmak, tudom, hogy van ilyen, de mondjuk nem tudtam eddig, vagy nem volt benne a köznyelvemben azt, hogy ezt így hívják. Nekem előre kell őt edukálnom? Ahhoz, hogy mondjuk akár ő felismerje, tehát ugye te is pedzegetted, hogyha mondjuk konkrétan ennél a példánál maradunk, hogy ő lehet, hogy érzi, hogy ez így nem jó, az nem segítség, és akkor most bűnmegelőzésben, meg szakértőben, meg tanácsadásban is kérdezem, hogy ha mi előre beszélgetünk a gyermekkel erről, és akkor mondok, egy idősek a gyermekeim, nekem 5,5, mindjárt 6 éves lesz a kisfiam, és például szituációs játékban mi már foglalkoztunk azzal, hogy ne álljon szóba idegenekkel, meg mi az a helyzet, meg miket mondhatnak az idegenek. És abszolút eljátszottuk szituban, bekopogtam az ablakon, és kipróbáltuk azt, hogyha jönnek különféle szövegekkel, amit simán benyalhat egy 5 éves, hogy anyukád bajban van most azonnal, gyere, mert vérzik, hogyan kell rá reagálni, és mit kell mondani. Ez például egy jó eszköznyelv lehet az ilyen kisebb gyermekeknél?
2: Hát ha ezt a szülők többséget csinálná, amit ti, akkor azt hiszem, hogy nagyon boldogok lehetnénk, mert hogy ezek a szituációk, ezek előfordulhatnak, és hogyha van rá séma, amit akkor hirtelen elő tud rántani, akkor az biztosan segítség. Én arra gondoltam igazából, hogy nem kell neked tudnod azt, hogy sextingnek hívják, de azt te is tudod, hogy nem normális magunkról mesztelen képet küldeni a másiknak. Azt is tudjuk, hogy vannak emberek, akik át akarnak bennünket verni az online és az offline térben. Hogy most ennek grooming a neve, vagy vangiri, vagy bármilyen lehetetlen, spoofing, mindenféle kifejezés van erre.
1: Tehetek tovább.
2: Ezek, az utóbbiak, ezek nem gyermekek ellen irányulnak, ezek általában az internetes, illetve a telefonos csalásokra vonatkoztak. Szóval arra akartam kiukadni, hogy szerintem nem az a legfontosabb, hogy bűnmegelőzési szakértővé váljon egy felnőtt, hanem csak szimplán érdeklődővé. az is lehetséges, hogyha nem is 6 éves korban, vagy 5,5 éves korban, de lehet, hogy 4 év múlva már a kisfiad, vagy a kislányod fog téged tanítani valamire, amiről még életedben nem hallottál. Csak ehhez mindsetet kell váltani. Ehhez képesnek kell lennünk arra, hogy a gyerekünkkel ilyenekről beszélgetni merjünk. Ugye picit csapongva itt a témakörökben, itt van például a szexualitás. Hát egy csomó családban ez tabu téma. Nem merünk róla beszélni. Hogyan közelítjük meg ezt a kérdéskört? Főleg akkor, amikor itt aztán nagyon-nagyon hátrányos mondataink vannak, például a fiúk többsége, és akkor így visszagondolok az én múltamra, azért mi legtöbbször apáinktól azt az üzenetet hallottuk, hogy még a guruló almát is, a legyet röptében, amelyik hölgyel nem sikerült, azt majd a mennyországban a rovásodra írják, és azt mondjuk, hogy sokkal durvább kifejezését szokták használni. Tehát, hogy hogyan lehet leülni erről az egész, hogyan lehet leülni, beszélgetni erről az egészről úgy, hogyha ezek vannak bennünk. És ugye itt jön például a legkárosabb intelem, a női nem, azt tulajdonképpen igen, csak húzzák az agyadat. Tehát, hogy még mindig ezek a sztereotípiák lengik körül például ennek a témakörnek az egészét, így nagyon nehéz lehet, tehát tök mindegy, hogy itt tudom-e, hogy milyen kifejezésről van szó. Elsősorban nekünk azt kell megvizsgálni, hogy milyen ilyen mondataink vannak, és még azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen a mi gyerekünk. Milyen típusú, milyen beállítottságú, mi az, ami nála működhet, mi az, ami nála nem működhet. Egy kicsit a szakértő szemével mondva, például volt nem olyan rég egy vallomás az interneten, egy fiú beszélt bőfél órában arról, szerintem sokan látták, hallották. Ricsinek hívják ezt a fiút, aki arról beszélt, hogy 15 éves volt, amikor szexuális kapcsolatba került az angol tanárnőjével. Eléggé felkapott videóvá vált. 30 percben beszél arról az 5-6 évről, ami 15 és 20 éves kora között történt vele. Ő például beszélgetett az apjával erről, de ilyen tanácsokat kapott, hogy most már bírt ki. Meg hasonlók. Tehát, hogy mire akarok kiukadni? Tulajdonképpen arra, hogy mi fel tudjuk-e dolgozni azt, hogy akár a gyerekeink attitűdje is más lehet. Lehet, hogy 5 férfiból 4 megéli ezt a szituációt, hogy 16 évesen összejön az angol tanárnőjével, és ez neki egy örökre szóló élmény. Ami természetesen ettől még jogsértés, tehát nem erről szeretnék beszélni, most nem ezt a részét vizsgáljuk, hogy ez működhet-e vagy nem, ettől még a fiú megéli valahogy. Ugye itt megint a kommentek miatt hozom fel ezt témaként, mert sajnos az volt a szomorú, hogy azon a platformon, amin ez a videó megjelent, ott le kellett tiltani a kommentelés lehetőségét, mert olyan alpári kommentek érkeztek. Hol van a tanárnő száma, hol lakik, hol érhetjük el, mi a bajod, mi veled a baj, hogy egyáltalán ez most neked problémát okoz. És amikor ezt megvizsgáltam, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy uram, atyám, hol tarthatunk, ha nem tudjuk azt feldolgozni, hogy a gyerekeink az emberek mások, és lehet, hogy 4 gyereknek ez így teljesen rendben lett volna, de jön az 5. a Ricsi, akinek ez nincs rendjén. Aki ebben megsérült, sérült lelkileg, sérült máshogy. Egyébként vélelmezem, hogy ez senkinek nincs rendjén. A férfiak többsége is csak utólag azt mondaná, hogy menőbbnek tűnjön, vagy maszkulinabbnak tűnjön. De összességében én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mi megértsük azt, hogy a gyerekeink mások, adott esetben mások lehetnek hozzánk képest is, és rengeteget beszélgessünk velük. Csak hát itt persze jönnek bizonyos korlátok, hogy képes-e arra a szülő, hogy leüljön ilyen témákról beszélgetni. Én könnyű helyzetben vagyok, mert én ezt tanítom, ezzel dolgozom, én hazaérek hullafáradtan, akkor sem befekszem a kanapéra, bekapcsolom a tévét, és egy meccs mellett gyorsan pisszentek egy sört, hanem tudom, hogy mondjuk most van legalább annyi kötelezettségem, hogy segítek az altatásban. De hogy mondjuk ennél az altatásnál is hogyan kérdezem meg a gyerekemet, hogy milyen volt a napja, ez is egy nagyon fontos dolog. Mi volt ma az oviba, mi volt ma a suliba, nem, semmi, jó, kész, vége.
1: Mi volt az ebéd?
2: Mi volt az ebéd? Ugye most pont tegnap ért véget egy kis bűnmegelőzési programom, óvodásoknál jártunk, apa gyerek napot tartott az ovi, és úgy próbáltunk meg a bűnmegelőzés irányába gondolkodni, hogy felolvastunk egy mesét apáknak és az ölükben ülő gyerekeiknek. A mese tulajdonképpen arról szól, hogy van egy idős néni, aki egyedül van a faluban, senkinek nem jut eszébe, hogy ma van a születésnapja, kivéve a kutyának, a pávának, a macskának és a bagolynak, és ők négyen végül is elmennek a nénihez, és meglepik, és ünnepi vacsora lesz belőle. Mi a felnőttes üzenet? Az odafigyelés, az empátia, a tolerancia, a szolidaritás, a kedvesség. Majd ugye ezen a mesén különféle gyakorlatokkal mentek át a szülők, méghozzá úgy, hogy nyomtattunk ki emojikat, és az olyan kérdéseket kellett feltegyenek egymásnak, hogy szerintetek mit érzett a néni, amikor egyedül volt, melyik emojira böknél rá, mit érzett szerintetek akkor, amikor megérkeztek az állatok? Te most milyen állapotban vagy? Te most boldog vagy, vagy szomorú? Ha igen, akkor miért? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem? Stb. És arról beszélgessetek apával, hogy ezeket hogy tudjátok detektálni. És nagyon érdekes volt az ő kapcsolódásukat látni, mert erre ritkán kerítünk időt. Visszatérve az esti altatáshoz, mi lenne, ha azt kérdeznénk meg a nap végén, hogy kinek segítettél? Vagy segítette neked valaki? Ha egy kicsit nagyobb, akkor tudsz-e ma valamiért hálás lenni? Voltál-e ma szomorú? Miért voltál boldog? Ha ezeket, ugye annak idején tudom, hogy őrületbe kergettek bennünket a nyelvtan tanáraink, hogy nyitott kérdés, és most tényleg elő kell vennünk minden tudásunkat, hogy ilyen nyitott kérdéseket kitaláljunk, de én például a kislányommal ezt most már hónapok óta gyakorlom, és konkrétan múltkor megfeddett, hogy miért nem kérdeztem meg tőle, hogy ma kinek segített. És ugye ez miért fontos? Azért, mert nekünk azt kell látnunk, hogy a mai 21. századi társadalomban a legtöbb problémánk az a bizalom, bizalmatlanság, empátia és annak a hiánya, tolerancia és annak a hiányából adódik. Tehát az a gyerek kerül általában veszélybe, aki nem kap elég figyelmet, aki úgy érzi, hogy nem szeretik eléggé, akinek nagyon-nagyon vágynia kell a bizalomra. Ha ezek a beszélgetések megvannak, akár ez egy közös tévénézés is lehet. Nézzük éppen a jégvarást, ezt szerintem majdnem minden szülő megéli manapság. Nézzük a jégvarást, és egy pillanatra megállítjuk a tévét. És megkérdezem a lányomat, hogy szerinted most mit érez Elza? Te mit csinálnál? A másik kérdés például tegnap az ovisoknak az volt, hogy készítettünk nekik egy képet, amin volt egy kosár, raktunk eléjük egy csomó tárgyat, szintén képeken. Ti mit vinnétek ennek a néninek, aki egyedül van? Mit raknátok bele? És miért? Miért azt választottad? És akkor volt, aki a telefont választott, mert akkor tud másokkal beszélgetni. Volt, aki a sálat választotta, mert hát hideg van és egyedül van, és akkor sálat kap. Volt, aki a kiskutyát választotta, mert hogy akkor nincs egyedül. Mind olyan szépen megtudták, és 4-5 éves gyerekekről van szó, tehát meg tudják indokolni azt, hogy miért. És hogyha ezek a szociális kompetenciák úgy, mint, és tényleg ismétlem önmagam, de most az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témakörrel, empátia, tolerancia, szolidaritás és ehhez jön kommunikációs készség, akkor segíthet az, hogyha ilyen élethelyzetekbe belehelyezzük, hogy idegen szóba áll veled, mit tudsz tenni, de igazából akkor már valószínűsíthetően, hogyha ezek a készségek megvannak, akkor automatikusan is jól fogja leragálni. A másik érdekesség ezzel az idegennel ne álljunk szóba, hogy ez is egy furcsa módat. Tehát azt szoktam mondani, hogyha én idegennel nem álltam volna szóba, akkor nem lenne feleségem. Várjuk azt, hogy működjenek a közösségeink. Majd, vagy hogy belép egy boltba, és a gyerekünk köszönjön. De hát ő is idegen. Akkor most kell neki köszönni? nem kisarkítani akarom, meg félreértés ne essék, csak hogy ez is annyira furcsa, hogy szeretnénk, hogy az emberek bizalommal forduljanak egymáshoz, és közben még ezekben a régből gyökerező bűnmegelőzési tanácsokban gondolkodunk, mint a idegentől ne fogadj el cukorkát, idegen autójába ne ülj, ne állj vele szóba. Miközben azért azt is tudjuk, persze ilyenkor mindig nagyon óvatos vagyok, és félve mondom ezt ki, mert joggal mondhatják a hallgatók, na de ha csak egyszer, de hogy igazából nem ez a veszély az, amivel valószínűleg találkozni fog a gyerekünk, hanem ezek a hétköznapi dolgok, amiket az osztályközösségben, és hát sajnos az online térben megélnek.
1: No, erről még beszéljünk azért pár percet, hogy igen, kommunikálunk, próbálom felkészíteni, nem ezt fogom neki legközelebb mondani, majd elolvasom a könyvet, és tanácsokat fogok abból gyűjteni, viszont ott van egy online tér. És tudom, hogy ez is valamilyen szinten koordinálható. Például nálunk én igyekszem mellette lenni, amikor mondjuk bármilyen telefonidő van, mert bevallom, van nálunk telefonidő, de van olyan is, mint amikor egyedülálló anyukaként elmegyek csak hajat mosni, mondjuk, és akkor 10 percet a gyermek telefonnal van. És volt már olyan, hogy mondjuk olyat mondott, akár YouTube Kids kapcsán, vagy egy játék kapcsán, ami nekem nem tetszett, és mondtam, hogy akkor mutasd meg, hogy mivel játszom, meg hol hangzott ez. Ezt nem biztos, hogy mindenkinek van ideje így koordinálni, vagy tudjuk koordinálni, és ott viszont bejönnek olyan tartalmak, amitől hogy védjük meg? Tilos a telefon? Nem. Tehát ezt húzzuk ki szerintem.
2: Hát ugye ebben nagyon sokféle megközelítés van. Van olyan szakértő kollégám, aki a tiltásnak a híve, méghozzá azzal a kitétellel vagy tételmondattal, hogy ameddig csak tudjuk, életkorban toljuk ki ezt az állapotot, hogy a gyermekünk ne rendelkezzen saját maga önállóan telefonnal. Én azt gondolom, hogy önmagában a tiltás az valószínűleg nem lesz megoldás, sőt a tiltásnak ugye mindig van egy olyan hozadéka, vagy lehet egy olyan következménye, hogy az megint a titok felé terel bennünket. Ugye mielőtt az online térre válaszolnék, itt egy nagyon fontos dolog, ugye én a bugyi szabályokból vezetném ezt le. Ugye a bugyi szabályokról rengeteget beszélnek akkor, amikor szexuális típusú abúzusokról van szó, de ott ugye, és azt általában leszokták egyszerűsíteni oda, hogy a te tested a te várad, tanuld meg a nemetmondás képességét, kér segítséget, de igazából minden ilyen típusú probléma az a titokkal kezdődik. Tehát a felnőtt mond valamit a gyereknek, és tudsz-e titkot tartani? Tudok, igen. Miért vonzó a titok a gyerek számára? Mert hát akkor engem felnőttként kezelnek, partnernek, bevontak valamibe, bizalmat kapok. Ha a gyerek nem tud a jó és a rossz titok között elgondolkodni, akkor ugye belemegy ebbe a játékba, és tulajdonképpen titkolózásból fog majd eredezni minden probléma. Most az online térben is azt gondolom, hogyha tiltunk, akkor ez a titkolózás ott lehet, tehát hogy valamiféle szabályrendszert célszerű alkotni, tehát az egyik az, hogy közösen megbeszélünk dolgokat. Értelemszerűen itt életkortól függő, hogy milyen léptékben tudunk közösen gondolkodni a gyerekünkkel. 6 éves kor környékén azért alapvetően azt javaslom, hogy ha mennyire értem az egyedülállóságot, de hogy ezekben a pillanatokban talán még, ha lehet, akkor ne adjuk oda egyedül a telefont neki. Ha mégis, akkor már most beszélgessünk bizonyos szabályokról. Mit szabad, mennyi időt szabad, mikor csinálhatod. A szakértők másik nagy vitatott témaköre, hogy használjunk-e különböző szűrő funkciókat, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ebben az életkorban nagyon fontos. Tehát még az alsó, tehát az iskolai alsó korosztály.
1: Mondjuk egy kamasz gyereknél. Ráteszed-e a követőt, vagy nem?
2: Mindjárt addig még nem jutottunk el, most csak azt mondom, hogy alsós korosztályban azt gondolom, hogy mindenképpen jó, hogyha szűrt internetet kérünk, elméletileg a szolgáltatók ingyenesen biztosítják ezt számunkra, ha beállítunk különféle szülői felügyeleti appokat, tudjuk mi magunk korlátozni, felügyelni azt, hogy mit látott, hogy látott. Amikor már nagyobbá válik, akkor itt megint az lesz nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy 12-13 éves korba lépve már lehet partneri hangon erről, ezekről a dolgokról beszélgetni. Tehát ha csak én úgy telepítek a gyerekem telefonjára egy ilyet, anélkül, hogy ennek a miértjeit, a hogyanját, a keretrendszerét szabályoznánk, akkor az megint egy kapcsolattávolító eszköz lesz, hogy az én apám, az én anyám engem anélkül, hogy tudtam volna róla, meg akar figyelni. Tehát itt arra kell figyelni szerintem, hogy együtt közösen alkossuk meg ezt a netikettet, ugye úgy szoktuk ezt hívni, ezt a közös internetes szabálygyűjteményt. Attól pedig megvédeni teljesen profiltisztán egy gyereket, hogy ne találkozzon ilyen tartalmakkal, nem lehet. De az már nagy kérdés, hogy hogy viselkedünk megint csak a hétköznapokban. Képes vagyok-e arra, hogy annak ellenére, hogy én mondjuk nem vagyok a legújabb zenekarok követője, mondjuk a gyerekem Krúbit hallgat, Dest, Azariát, bármit, hogy én hogy reagálom ezt le? Jaj, hagyjál már, mi ez a retek, nem tudom. Tehát, hogy megint teszek-e olyan megnyilvánulásokat, amivel eltolom magamtól. Vagy azt mondom, hogy mit hallgattál tegnap? Krúbit, küldj már át, légy szét Spotify tracklistet, hadd hallgassak bele, hogy mi ez. Belehallgatunk, én így jártam egyébként egy volt kolléganőmmel, 20 év környéki volt, amikor együtt dolgoztunk, egyik reggel bementem, ott ült a laptop előtt izzadva, mondom, mi történt? Mondom, nem adtam ilyen feladatot, én voltam a főnöke, ugye, nem adtam ilyen feladatot. Semmi, csak koncertjegyet vesz. Mondom, milyen koncert? Jude Law-ra. Mondom, milyen Law-ra? Jude Law-ra. Nem tudom ki ő. És akkor láttam a megsemmisítést a szemében, atya úr is, milyen boomer főnököm van, és akkor másnap kértem tőle, hogy küldjön már nekem ilyen zeneszámokat, és elkezdtem, másnap Nyíregyházára mentem egy előadást tartani, 3 óra oda, 3 óra vissza, végighallgattam, és rájöttem, hogy semmivel sem rosszabb, mint az álmokfutók volt. Semmivel sem rosszabb, mint a nem tudom én, az UFO-k és a hasonlók, sőt, hogy a lej, a nem tudom mi, milyen jó számok. És bementem, és a harmadik napon mondom, hogy figyelj, nagyon jó az a lej című szám. Miért, te meghallgattad? Meg. Wow. És megint helyére állt a kommunikáció. Tehát, hogy nem tudjuk megelőzni azt, hogy ne találkozzanak pornóval. Nem tudjuk megelőzni azt, hogy ne találkozzanak kiközösítésszerű üzenetekkel. De azt meg tudjuk oldani szerintem nyitottsággal, a fordított szocializációnak az elfogadásával, ami azt jelenti, hogy a gyerekek tanítanak bennünket, hogy én érdeklődöm. Tehát itt minden szülő, mikor kijött, másodszor említem a kamaszokat, itt minden szülő a kardjába dőlt. De ki volt az, aki együtt nézte meg a gyerekével? Miért nem nézzük meg együtt a gyerekünkkel? 13 éves vagy, gyere, ülj le, mindenki erről beszél. Nézzük meg együtt. Te mit gondolsz? Mi az az incel? Te ismered ezt a szót? Titoktatok padlizsánt küldözgetni egymásnak? Hogy használjátok? Tök jó. Te megtanítod nekem? És akkor, mert hogy tudom, hogy várnának többet tőlem, de tényleg nem tudok más mondani, mint az, hogy az egyedüli fegyverünk az marad, hogy beszél-e velünk a gyerekünk. Hogy mi tudunk-e ezekről nyíltan értelmes kommunikációt folytatni. Hogyha ezekről tudunk beszélgetni, akkor azt is érdemes elfogadni, hogy 18 éves, 20 éves koráig ez a gyerek fog hibákat elkövetni. Bele fog kerülni veszélyes szituációkba, mint ahogy mi is. Visszaemlékszünk hibákat elkövetni. Bele fog kerülni veszélyes

0: bárkinek is bevállalni szülőként, hogy tulajdonképpen, mint hogyha egy ilyen vákumszerűen légüres térbe helyezve őt meg, nem fogjuk tudni. Ezt tudjuk tenni, hogy nálunk hazajön a gyerek, és lehet arról beszélni. Képzeld, ma apa az történt, hogy és szerinted hogy lehetett volna másképp eljárni? Szerinted ez neki rossz volt, vagy nem volt jó? És a legrosszabb, illetve inkább úgy mondom, hogy a legnehezebb, hogy folyamatosan a saját reakcióinkat vizsgálni. Például, hogyan beszélek én másik gyerekéről? Kivel játszottál ma? Krisztiánnal? Azzal a dagadtal? Azzal a nyomorultal? Hagyjad már, az fogyatékos. Megengedem magamnak ezeket a szavakat? Ha igen, akkor ne lepődjünk meg azon, hogy másodikasok bulingolni fogják egymást, hiszen ezt a mintát kapják. Hát, hogyha én így beszélhetek másik gyerekéről, másik szülőről, akár a családtagjainkról, nehogy már át nem hívom az anyósomat, hát ez egy böszme. Hát ha ezt hallja a gyerek, aki addigra már összerakja, hogy ez a nagymamám, akkor ez lesz a természetes, hogy így beszélgetünk egymással. És a legtöbb problémánk ezekből a élethelyzetekből vannak, hogy hogyan szólunk a másikhoz, hogyan reagáljuk le, észrevesszük-e, hogy az neki rossz, nem jó.
1: Szerintem sokat tanultunk a mai adásban. Molnár István Jenő, köszönöm.
0: Én köszönöm.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes kora nyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angeles beinduló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Elrendelte a bíróság Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Puskás Péter letartóztatását az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben. Hasonló döntés született két momentumos képviselő, valamint két cégvezető ügyében is. A gyanú szerint a kormánypárti és ellenzéki képviselők több mint 2 milliárd forintot kaptak egy vállalkozótól, hogy cégei előnyhöz jussanak. Gégény Istvánnal és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. Félreértették a fizetéscsökkentésről szóló kritikáját, állítja Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester közösségi oldalán azt írta, nem saját anyagi érdekeit védi, hanem a populista intézkedések veszélyeire hívta fel a figyelmet, és bocsánatot is kért azoktól, akik ezt másként értelmezték. A stúdióban Márki-Zay Péter. Teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai kapcsán, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe. Vendégünk Szent Iványi István. Az Európai Bizottság szerint beavatkozásra van szükség a magyar nyugdíjrendszerben, mert jelentős a nyugdíjkiadások költségvetési kockázata. A 14. havi nyugdíjról kiemelik, hogy hosszú távon növeli a terheket, miközben nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket. Közben nyugdíjas szervezetek egyeztetést sürgetnek az idősügyi törvény megalkotásáról a kormánnyal. Juhász Lászlót kérdezzük.
3: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, és Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, akik itt vannak, és nem tartóztatták le őket, és nem is fogják, aki figyelmesen nézte a feliratot, ugye ott volt a nevetek alatt, és egy picit félreérthető volt. Szóval 30 napra Molnár Zsoltot és Őrsi Gergelyt viszont igen, ugye a második kerületi jelenlegi polgármesterét, illetve 12 újabb ember gyanúsítottak meg. Itt egy 2 milliárdos önkormányzati korrupciós ügyről van szó. Ez nem egy csontváz, ami most esik ki, hanem ez egy régóta tartó nyomozás volt, de hát mégiscsak most történnek meg ezek a letartóztatások és előállítások. Időzítették ezt szerintetek?
4: Szerintem nem. Szerintem annyi történt, hogy az ügyészség és a nyomozati szerveknél eddig volt ki adott esetben szóljon, hogy ne nyomozzanak, ne csinálják azokat a bizonyos cselekményeket, nyomozati cselekményekre gondolok, amelyek hamarabb elhozhatták volna ezeket a megdöbbentő, mert tényleg megdöbbentő képsorokat. 2013 óta zajlik talán ez az egész történet, tehát lett volna rá idő. Most azt gondolom, hogy a választásnak annyi köze van hozzá csak, hogy mostantól kezdve már nem szól senki, hogy ezt ne csináld, és tulajdonképpen dolgozhatnak nyugodtan az ügyészek és a nyomozók és a rendőrök, de még egyszer mondom, ez azért tényleg egy megdöbbentő dolog. Tehát az őrizetbe vagy előzetesbe tett politikusok közül azért párról sutyorogták, hogy bizony van vaj a fülük mögött, csak ezt hallani, azt hallani, de azért például Őrsi Gergely személye az engem megdöbbentett. Ő egy sikeres polgármester, nem is volt igazából panasz rá, se a Fidesz részéről, se a DK részét, miért lett volna a sajátjuk. De hogy egyre nő a létszám, egyre több ismert politikus van ebbe a történetbe, és valami egészen hihetetlen, korrupt csapat képe bontakozik itt ki, ahol éppen aki hatalmon van, az kapja a többet, aki ehhez asszisztál ellenzékből, az a kevesebbet. Tudtuk, hogy van ilyen, de mindig meglepő ezzel szembesülni, amikor vezetőszáron elvitt politikusokat, ismert politikusokat látunk.
3: Sokszor beszélt erről a kampányban a Tisza, vagy Magyar Péter, és most is reagált erre, azt mondja a miniszterelnök, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós perben, és Jámbor András reagált még, ő azt mondja, ezért kellett Magyar Péter a rendszer leváltásához.
5: Drámai ez az egész problémacsomag, és az egyik drámája az éppen az, hogy egy nagy koalícióval szembesülünk, és valószínűleg pont azért nem indult meg eddig, holott a probléma már tudható volt, sőt volt, akit korábban letartóztattak, vagy nem tudom, valamiféle eljárás indult ellen, és azt megszüntették, mert kiderülni látszik, most feltételes módban beszélek, hogy a Fidesz is érintett benne, és nyilván, ha a Fidesz is érintett benne, akkor nem volt feltétlenül érdekükben az, hogy ez a hólabda guruljon tovább. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszteség most azokat a állampolgárokat, még csak nem is választópolgárokat mondanám, éri, akik azért valamennyire bizalmukat helyezték akár a, most nyilván a Fidesz már kapott egy nagy pofont a választáskor, de a Momentum, a DK és a hasonló képviselőkben, ahogy te is mondtad, vannak olyan emberek, hogy nem gondoltuk volna ezt az egészet. És talán nem is a mértéke, persze milliárdok, csak már hozzászoktunk, hogy itt a 100 milliárdok röpködnek, ahhoz képest egy képmilliárdos nagyságrendű korrupció önmagában talán nem tűnik annyira súlyosnak. A súly az sokkal inkább a bizalomvesztésen van. Megbízhatunk-e mi az önkormányzati vezetőkben, megbízhatunk-e mi a politikusokban, hogy megvehetők-e azért, hogy itt a parkgondozás és hasonlók legyenek. Tehát amikor mondjuk nagy koalícióról gondolkodunk, akkor mondjuk nem a bűnben fogan nagy koalícióról vágynak az emberek, és sajnos ennek vagyunk most a tanúi.
4: Hát és hogy ez mennyire egy kiirthatatlan rákos sejt a magyar politika történetben. Dávid Ibolya mondatára, ugye ez a 70-30 arányban mutyiznak a nagypártok, mondta ezt, nem tudom én, 20 évvel ezelőtt, vagy még több, és akkor mindenki azt mondta, hogy atya úristen, és eltelik ennyi idő, és ugyanezt látjuk. Tehát ugyanez zajlik, a szereplők mások, még az arány is egy-két helyen ugyanez jött elő, és mondom, nagyon nehéz ezt azért kommentálni, mert azért itt mindenki, a Tisza szimpatizások közül főként, mindenki azt gondolta, hogy ha majd itt lesz egy elszámoltatási, meg felelősségre vonási hullám, akkor majd itt Rogán Antal, Lázár János és hasonszörű politikusok neve kerül elsőként elő. És közben meg nem ez történik, nem azért, mint hogyha ennyi idő alatt már normális lett volna, hogy egy ilyen megtörténjen, hanem kiderül, hogy egy hosszú évtizedek óta zajló egyetlen egy ügy, ez a park történet, ugye a fővárosi parkosítás. Tegyük szívünkre a kezünket, ha ebben ekkora mutyi van, akkor nem létezhet a fővárosban más olyan terület, ahol ugyanígy mennek a dolgok, mert ezek után azt mondom, hogy várom a következőt.
5: Azért, hogy próbáljuk egy picit ebben a nagyon szomorú negatív történetben egy pici pozitívumot felfedezni, és belekapaszkodok abban, amit te mondtál, tehát hogy jól döntöttek az emberek ezek szerint akkor, amikor elsöprő többségben a változásra és egy rendszerváltással felérő Tisza győzelmet érően voksoltak, mert ha ez kellett ahhoz, hogy például az ilyen ügyek is napvilágra kerüljenek, hát sokkal jobb, hogy tudunk róla, még akkor is, ha fáj tudni róla, de úgy tűnik, hogy a magyar emberek döntése segítette hozzá ezek szerint a szerveket, hogy egy évtizedes elhúzódó történetből most vezetőszár, letartóztatás, következmény, felelősségre vonás legyen. Hát persze egy sebek gyógyulása sokszor fájdalmas, de azért végül is egy csúnya, ronda, korrupt sebek gyógyulásának vagyunk most mondjuk így az elején ebben a történetben. Hány ilyen történet lesz még? Lehet, hogy a néplelket érdemes felkészíteni arra, hogy egy ilyen kicsit drámai korszak elé nézünk, reméljük, hogy csak néhány hónapig fog tartani.
3: Hát ha fel kell készíteni, mert valószínűleg várják is egyébként az elszámoltatást mindenképpen. Molnár Zsolt és Őrsi Gergely is, illetve az ügyvédjeik, ezt nekem a rendkedvéért el kell mondjam, tagadják természetesen a gyanút és fellebbezéssel élnek egyébként a letartóztatás ellen. Na de menjünk tovább, mert időnk az azért nem végtelen. Ugye Sőjog Tamás posztolt, és arról számolt be, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja a Velencei Bizottság, hogy a Tiszapárt állami tisztségviselőket akar elmozdítani. Erről posztolt, és aztán elindult egy kommentháború a poszt alatt. Először Magyar Péter posztolt oda, hogy feltette azt a kérdést, hogy az előző években kifizetődő volt-e a hallgatás, és a miniszterelnök, vagy az államfő miért nem fordult külföldre segítségért. Majd jött Schiffer András, majd jött Magyar Péter, szóval most egy öt nem tudom, aztán nem követtem most itt az adás előtt, hogy mi történt. Mit látok ebből az ügyből? Egyébként állítólag jön a Velencei Bizottság.
4: Az eleje, amit mondtál, az tulajdonképpen csak a szokásos, tehát a politikai közbeszéd a már-már közjogi méltóságok szintjén is, nem is már-már közjogi méltóságok szintjén is, a Facebook komment szekciójában zajlik. Súlyok is megtalálta a Facebookot, eddig ugye teljesen idegen volt tőle, most rájött, hogy ahhoz, hogy lépést tartson Magyar Péterrel, neki is ott kell megnyilvánulnia. Nekem az, hogy ez a már unalomig végig beszélt, ugye, hogy megvan a kétharmados felhatalmazás, vannak jogi eszközök, ezt a Fidesz, illetve Súlyog Tamás azt mondja, hogy ez a demokrácia halála, hogyha itt így hoznak döntéseket, és így fognak majd el távolítani közjogi méltóságokat. Én egyetlen egy momentumra figyeltem fel, hogy most ugye a Súlyog Tamás a Velencei Bizottságot kérte fel, hogy lehetőleg az ő igazát támassza alá. Hát, hogyha az emlékezetünk, és a politikai emlékezet az általában elég rövid, de azért én emlékszem arra, hogy ezt a Velencei Bizottságot azok a politikusok, akik most várják, hogy megmentse Súlyog Tamást, azt a brüsszeli,
5: a sorosista.
4: Globalista, sorosista
3: hát erő
4: erejének tartották. Most hirtelen megnőtt a bizalom, hát hiszen másban nem nagyon tudnak bízni. Ez most egy ilyen elég hosszú és unalmas jogi csatározás lesz, de hát ennek a kimenetele az szerintem majd, hogy nem mindegy. Tehát nem hiszem, hogy a Velencei Bizottság akárhogy dönt, Magyar Péter megmásítaná azt a fajta szándékát, hogy bármi áron jogi eszközökkel el akarja távolítani a köztársasági elnököt.
5: Én őszintén ki tudom mondani, hogy szívből sajnálom Súlyog Tamást. Azt hiszem, hogy nem érti ezt a dolgot, ami most történik. Tehát nem Magyar Péter akarja őt lemondatni, eltávolítani. A magyar emberek túlnyomó többsége egy olyan programra szavazott, amelynek részét képezte nem csupán Súlyog Tamás, hanem több ember elmozdítása. Ez nem egy politikusnak, és nem egy pártnak, hanem most mondhatnám így egy kicsit populista módon, 3,3 millió szavazó polgárnak a szándéka. Ők számon kérhetnék Magyar Pétert, ha nem akarná véghez vinni azt, amire ők voksoltak. Nyilván ez egy nagyon nagy csomag, de ez részét képezte. Ez az egyik a megértési folyamatban, amit én úgy érzek, hogy félrevisz. A másik, a Velencei Bizottság valóban most jól jön, de eddig azért szidva volt, és tegyük hozzá, politikai emlékezetben azért az Orbán Viktortól is tudunk olyanokat idézni, hogy a fékek éles ellensúlyok az csak az EU blablája, ha jól idéztem őt egy 2023-as megszólalásából, máskor is úgymond relativizálta azt, hogy kell-e egyáltalán ilyen rendszer, vagy van-e értelme ilyesmiről beszélni, most hirtelen már szimpátia tüntetés terveznek emellett. Én azt gondolom, hogy Súlyog Tamás felé Magyar Péter úriemberként felajánlotta a tisztességes, szabad elvonulás lehetőségét, a végén úgy is le fogják váltani. Én nem látok más lehetőséget. A Velencei Bizottságnak ugye nincsen tiltó határozatot hozó jog ereje, mondjuk úgy, hogy megállapíthat valamit, ami később esetleg egy ilyen piszok a köröm alatt későbbi tárgyalásoknál. És azt is remélem, hogy a Velencei Bizottság azért ismeri azt a helyzetet, ami kialakult, és amiben ők is látják, adott esetben meghallgatják a másik felet, aki nem Magyar Péter, hanem mondjuk a magyar kormányzat, aki hát megindokolja.
3: Valószínűleg ismerik, mert nem egyszer, nem kétszer véleményezték az előző magyar kormány jogalkotását.
5: Nincsenek illúzióim, teljesen egyetértek veled, hogy ez egy már befejezett történet, csak hogy mikor lesz vége, meddig húzzuk, és mennyi sebet okozunk. Tehát én azzal egyetértek, amikor azt mondja Magyar Péter, egy interjúban mondta ezt ugye a Spiegelnek, hogy hát pontosan az a cél, hogy a fékek és ellensúlyokat visszategyük, tehát most úgy van, hogy van egy fék, csak éppen el van vágva a kábel vagy a bovden, de van fék végül is, tehát hogy az, hogy nem tett meg rengeteg dolgot Súlyog Tamás, és ezt tudhatjuk, hogy feltételezhetjük, hogy miért viselkedett ilyen neutrális módon, ami az ő mondjuk így köztársasági elnök felfogásához passzol, az nem felel meg erkölcsileg semmiféleképpen azért, amit ugye azt mondjuk, hogy ő képviseli a nemzet egységét. Nem képviseli.
3: Még egy témát érintsünk, mondjuk ugyanide tartozik egyébként. Orbán Viktor üzent a Facebookon, azt posztolja, mindennek van határa, tehát egyetért a vasárnapra a Sándor Palotalé szervezett akcióval, ugye ez az a tüntetés, amit te az előbb említettél, ez a Ne féljetek című, a magyar állami vezetők melletti kiállást hirdette meg ez a szimpátia tüntetés. Az, hogy a volt miniszterelnök mellé áll ilyen formán, hogy ezt megosztja, ez más színezetet kap már?
4: Semennyiben. Ez szerintem csak és kizárólag a Fidesznek a pillanatnyi jelzése a még megmaradt szavazói felé, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és nekünk ezt kell képviselni.
3: Pont erre gondoltam, hogy a még megmaradt szavazói szerint, mert ha nem mennek el sokan, akkor ez a Fidesznek lehet elég kellemetlen, úgyhogy most Orbán Viktor.
4: Azt hiszem, hogy a Fidesz jelenleg egy olyan majdhogy nem tetszhalott állapotban van, hogy itt már az sem lesz kellemetlen, hogyha meg mi a kevés, mi a sok, itt majd elindul majd egy számháború, hogyha erről indul ki, de hát most nyilván Sándor Palota előtt nem is nagyon férnek el olyan sokan. De hogy szerintem ez a Fideszen nem tud, a Fidesznek nem tud ez ártani. A Fidesznek nyilván ő most tetette, emeli a voksát, ezt képviseli, meg fognak jelenni, de azért ezt pontosan tudjuk mindannyian, hogy ez nem változtatja meg a jelenlegi kormánynak a taktikáját, hogy mit is kezdjen azokkal az emberekkel, akik még nagyon hosszú ideig be vannak betonozva nagyon fontos posztokon.
5: Én ez röviden csak annyit tennék hozzá, és szerintem a tüntetés, úgy kérdésed úgy merült föl, hogy a tüntetésen változtat-e valamit, szerintem nem, ez egy próbálkozás, én nem tudnám megtippelni, hogy hányan lesznek, vagy a hatása az nyilván közjogra borítékot, hogy zéro. Az, hogy Orbán Viktorra önmagára viszont van egy hatása, vagy üzenete, hogy ez hozzászólt, olyasmi, nem is mondta azt, hogy ott leszek, azt sem mondta, hogy nem leszek ott. Mondott valamit, meg nem is, kicsit olyan keresi a hangját, keresi a szerepét, látjuk, hogy a parlamentben se ült be, elveszettnek tűnik az az ember, aki néhány hónappal ezelőtt még Európa erős embere, világpolitikai tényező, nem tudom mi. Nem mondom, hogy bajban van, nem mondanék ilyet, inkább olyan, mint aki elvesztette a ritmust, elveszítette a kapcsolatát az ő szeretett országával, fogalmazzunk így, és olyan céltalan, mondjuk így, lövöldözésnek, hogyha maradhatunk az ő saját kellemes ilyen harcos gondolkodásában tűnik ez, de ez nekem inkább azt jelzi, hogy nem tudják, hogy merre van az amarra.
4: Szerintem meg bajban van. Tehát akkor,
3: azt akartam mondani, hogy ha a számokat megnézzük, például az Ávec Riszosnak a legfrissebbet, akkor elég nagy bajban vannak, akkor, 3 millióval többen szavaznak.
4: Akkor, amikor hát tulajdonképpen saját magát is nehezebb helyzetbe hozta, ugye a választások előtti ígéretével, nevezetesen vereség esetén is beül a parlamentbe, majd utána, a nagy vereség után nem ült be a parlamentben. Innentől kezdve nagyon sok híve csalódott szerintem benne, mert volt egy ígéret, aki Orbán Viktorban hisz, az Orbán Viktort látni akarja a parlamentben. Na most ez nem történt meg, és igen, amikor már arról van szó, hogy vajon elnök lesz-e, vagy tiszteletbeli elnök lesz, vagy milyen pozíció lesz, akkor azért bajban van, ezt ne felejtsük el, azért ő egyeduralkodó volt az elmúlt 16 évben a magyar politikai színpadon, nem beszélve a Fideszben.
3: Ma jövő szombaton kiderül. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Félreértették a fizetéscsökkentésről szóló kritikáját, állítja Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester közösségi oldalán azt írta, nem saját anyagi érdekeit védi, hanem a populista intézkedések veszélyeire hívta fel a figyelmet, és bocsánatot is kért azoktól, akik ezt másként értelmezték. A stúdióban Márki-Zay Péter.
2: Hódmezővásárhely polgármester, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Valamit nagyon elrontottam, bocsássanak meg nekem. Mit rontottál?
3: Nem tudom, de valaki, mindenki azt hitte, hogy én egyrészt Magyar Péter támadom, ellene fordulok, hátba szúrom. Másrészt, ami sokkal súlyosabb, hogy azt gondolták, hogy most, amikor a fizetésről van szó, akkor felszólalok. Nem a saját fizetésemmel kapcsolatban szólaltam föl, félreértés ne essék. Én töredékennyiért dolgoztam ugyanezt a munkát, nem töredék, harmad ennyi, körülbelül annyival kezdtem. Éveken keresztül nem emeltek semmit a polgármestereknek, nem panaszkodtunk, csináltuk, én akkor is csináltam. Én néhány más dologra, amiért azt mondtam, és ez is nagyon fontos, hogy mire nem szavaztunk. Azt mondtam, hogy a korrupt, ha az a baj, ez volt a kommunikáció, hogy korruptak a polgármesterek, ezért csökkentik a fizetésüket. De bocsánat, én arra szavaztam, hogy egy korrupt polgármestert, vagy korrupt, azt letartóztatnak. Nem arra, hogy a fizetését csökkentik.
2: Jó, akkor azt rontott el, hogy félreérthető volt? Mert azt írja, hogy megmondta is most, hogy nem a saját fizetése védelmében beszélt, ahogy eddig is elfogadja.
3: Soha.
2: Akkor az rendben lenne, ha csökkentenék a polgármesterek fizetését? Mert van, aki igenis ezért is aggódik. Ugye az algyai polgármester Molnár Áron azt mondta, hogy ő lemond, mert az Orbán kormány úgy kezelte a polgármestereket körülbelül az elmúlt 16 évben, mint a láncos kutyákat, nem emelte a bérüket, és
3: évek,
2: a többi, és a többi.
3: Nagyon hosszú évek.
2: Miért ne szólalhatna fel egyébként valaki akár a fizetése mellett is?
3: Így van. Abszolút megértem Molnár Áront algyai polgármesterét, de én speciál nem ezért szólaltam fel. Tehát én elmondtam, hogy a populizmus az egy olyan csapda, amit Magyar Péter sem tud megnyerni. Tehát ez egy olyan utca, amiben be lehet menni, de akkor, ha valaki egy forintért akar miniszterelnök lenni, akkor az 5.120.000 forint az sok. De hál' Istennek nem ez volt. Orbán Viktorral se ez volt a baj, hogy mennyi a fizetése, hanem hogy kirabolták az országot, korrupció volt, diktatúra volt, és a többi. Tehát nem a politikusok fizetése a legnagyobb probléma az országban, legyen a polgármestereknek, meg mindenki másnak méltó fizetése egy olyan bértáblában, ahol egyébként az önkormányzati dolgozók éhoz van kötve, ne emelkedjen jobban, mint az önkormányzati dolgozóké, ez mind oké. Üljünk le, beszéljük meg, vannak javaslataink, tárgyaljuk meg. Itt egészen más történt, ami ellen én felszólaltam. Tehát az egyik az volt, hogy ne a korrupcióval indokoljuk ezt, mert a korrupciót nem így kell kezelni. A korrupciót börtönnel kell kezelni. Ez az egyik. A másik a populizmus. Tehát ez az árcsökkent, nem az árcsökkent, árstoppok, a rezsicsökkentés és a többi, ez egy olyan néphűítés, ami ezt az országot gazdaságilag tönkretette. Ezzel szakítani kell. A populizmussal kell szakítani. Az embereknek abszolút érthetően meg kell mondani, hogy mindennek megvan az ára, az energiának is megvan ára, a csirkefarhátnak is megvan az ára, és hogyha valaki ezzel hűíti őket, ők nagyon rosszul járnak. Attól lesznek szegények.
2: Szokatlan, hogy magyarázkodik egy politikus. Mit kommentekben szittek? Vagy miért kér ezért? Bocsánat, mit kapott
3: igen,
2: ezért?
3: Kommenteket kaptam, de nyilván az a jó barátaim is szóltak, hogy ebben nem kell belemenni. Most mindent megtett, azt hiszem, mert nagyon népszerű. Most úgy veszik, hogy én letámadom, vagy kritizálom. Nem, én segítem a Tiszát. Én legalábbis így élem meg.
2: Igen, de aztán meg bocsánatot kér, hogyha valamit úgy gondol. Mert tulajdonképpen úgy gondolja, hogy leírta, mert a mondatai nem voltak azért félreérthetők.
3: Nem változtam meg, de...
2: Azt mondja, bocsánat, még egy idézetet engedjen meg. Azt látjuk, hogy lecsökkentik a polgármesterek bérét, limitálják a ciklusszámokat, utána következhet a sokat repesgetett előrehozott önkormányzati választás. Erre még Orbán Viktor sem vetemedett, az önkormányzatokat is elfoglalja, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk, és őszintén szólva ez nem az, amire szavaztunk áprilisban. Ezt nem nagyon lehet félreérteni ezt
3: de
2: a részét a mondatának. De hogy értették?
3: Nem tudom, hogy ki hozta azt ki, hogy engem a fizetésem aggaszt. Tehát egyetlen nem. Az aggaszt, igen, hogy...
2: Hát aki ki akarta azt hozni, azt
3: igen,
2: ki lehet abbozni, aki ki akarta azt hozni, ez a igen. Mondat, ez nem, ez nehezen lehet félre, csak én nem értem félre.
3: Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha az volt az ígéret, hogy közvetlen köztársasági elnök választás lesz, akkor legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Ha az volt az ígéret, hogy ezeket a törvényeket betartjuk, mint például azt, hogy van egy megválasztott polgármester 5 évre, adott feltételekkel, és a többi, akkor nyilván annak nem fogunk neki menni, és a többi. Megteheti a Tisza, megteheti most, hogy egy kampányt indít az önkormányzatok ellen, és előrehozott választást ír ki, és utána, ha két ciklusban maximalizálják a polgármesterek mandátumát, akkor a polgármesterek 95%-a nem tud újraindulni.
2: Azt mondja, hogy megteheti, de miért gondolja, hogy előrehozott választásokat akar Magyar Péter?
3: Minden jel erre mutat.
2: De milyen jel mutat?
3: Hát ez a három. Tehát neki a polgármestereknek egy nagyon populista témával, utána két ciklusban maximalizálni azt, hogy kiindulhasson, és ezt követően kiírni egy előrehozott választást, mindezekről beszélnek Tiszás képviselők. Tehát itt abszolút a Tiszán belülről, Mihály Zoltán
2: Magyar Péter az RTL-en beszélt erről egy interjúban, igen, de erről sem javaslat, ugye tegnap volt egy egyeztetés, és sem tegnap előtt, amikor a képviselői bérek csökkentéséről vagy beszéltek az országgyűlésben, vagy tárgyalták, akkor ott a polgármesterek bére nem volt benne.
3: Most még az sem volt benne, de ettől függetlenül, még egyszer mondom, nem a polgármesterek bére az érdekes.
2: Mindegy, most azt tegyük félre,
3: az
2: de
3: volt,
2: az előrehozott választás miből
3: és igen, az egy, hát mert erről is beszélnek azért. Igen.
2: De Magyar Péter, én megnéztem most, mire kikerestem. Sajtóhírek voltak igen erről, bocsánat, hogy fideszes politikusok beszéltek arról, hogy ezt hallották meg, azt lehet hallani.
3: Közben kutatásokat csinálnak erről a kérdésről.
2: Volt egy sajtótájékoztató április 21-én, és a Partizán kérdezte meg Magyar Pétert erről, ő azt mondta, Cserpalkovics Andrásra hivatkoztak, hogy ő még nem is aludt körülbelül 12-e óta, és ez egyáltalán nincs a fejében, de ha lenne ilyen ötlet, sem egy héttel a választás után találná ki valaki. Egyébként pedig, ha Cserpalkovics Andrásnak vagy a fideszes polgármestereknek van igénye ilyenre, akkor meg mondjanak le, mert egyébként elvesztették az emberek bizalmát. Szóval, ha van igény részükről, a polgármesterek részükről, akkor megfontolják.
3: Igen.
2: Ez egy elég határozott cáfolat, nem?
3: A legnagyobb igény egyeztetése van. És még egyeztetés nem, de találkozás volt. Ez egy nagy dolog. Tegnap egyeztetés is nagyon hasznos lenne. Én meg fogom hívni, holnap írok egy levelet Magyar Péternek, és szeretettel meghívom Hódmezővásárhelyre. Nyilván megmutatni a várost egyáltalán, ígérte is, hogy fogunk együtt dolgozni. Nagy szeretettel szeretném vele megbeszélni ezt a kérdést is, nem ellene, érte. Én azt gondolom, hogy nekünk óriási segítség lenne, hogyha tudnánk azt, hogy milyen tervek vannak, mondjuk a Tisza pártban adott esetben, és tudnánk segíteni neki ebben. Nagyon szívesen. Tehát az önkormányzati szövetségeknek rengeteg javaslata van, konstruktív javaslata.
2: De erről, de akkor van. Nem szaladt előre egy kicsit azzal a figyelmeztetésre, hogy egyeztetni kellene, mert hogy megtörtént ez tegnap.
3: Nem történt és meg.
2: Hát itt volt Dímesi György, és itt volt Nemény András. Azt mondták, hogy igen, ez egy találkozó volt, az első, de folytatják még júniusban.
3: Igen.
2: Tehát lesz egyeztetés.
3: Értem, ehhez képest jóval ezelőtt már kijöttek ezek a javaslatok, hogy nem tudom, két évvel üzíti bérre a polgármesterekét, meg lebegtetik az előrehozott választást, meg a cikluskorlátot ki kellene terjeszteni a polgármesterekre. Ezért mondtuk azt, hogy ha ilyen ötletek vannak, már pedig kijöttek, Tisza részéről jöttek ki, akkor erről kell egyeztetni. Semmi többet nem javasoltunk. És még egyszer mondom, én aztán soha nem a fizetésemet féltettem, ne haragudjanak. Én nekem a családomnak rengeteg pénzében volt ez az elmúlt 8 év. Már nagyon sokat küzdöttünk, és nyilván az a reményem, hogy a Tisza kormány nem csak hogy egyeztet, hanem fékeket és ellensúlyokat fog. Demokratikus intézményrendszert fog kiépíteni, és én azt remélem, hogy lesz egy alapvető stílusváltás az előző kormányhoz képest, és ebben szeretnénk segíteni.
2: Most ugye ilyen javaslat nincsen még, csak beszéltek róla, akkor ezek szerint önhöz is eljutott, meg a sajtóhoz is. De egyébként, ha magáról az előrehozott választásról beszélünk, akkor ez miért ördögtől való ön szerint? Ugye egyrészt két ciklusban maximálnák a miniszterelnökökhöz hasonlóan a polgármesterek munkáját. Azt mondja ön, hogy nincs jogállami lehetőség az előrehozott választásra. De miért nincs? Itt több mint 3 millió ember a Tiszára szavazott, az önkormányzatokban, a polgármesterek között viszont nincs tiszás politikus. Tehát hogy lehet úgy egy rendszerváltást megcsinálni, hogy helyben nincs képviselet? Hát ez politika, politikáról is beszélünk.
3: Bűnöket nem lehet újabb bűnökkel jóváírni. Gyűlölet ellen sem lehet gyűlölettel védekezni, csak szeretettel a bűnök helyett újabb bűnt elkövetni nem lehet.
2: Hogyha de miért bűn az? Támogatták ezt a pártot több mint 3 millióan.
3: Egy országgyűlési választáson arra, hogy leváltsa a Fideszt. Szoktam mondani, hogy Cserpalkovics Andrást megtámogatták 2 évvel ezelőtt, ugyanolyan szabályok szerint, mint ami alapján Magyar Pétert most megválasztották miniszterelnöknek. 2 évvel ezelőtt pont ugyanolyan fideszes törvények alapján, senki által nem vitatottan, 2029. júniusáig megválasztották Székesfehérvár polgármesterének. Ha jogállam van Magyarországon, akkor most nincs indok arra, hogy előrehozott választás legyen, mondjuk Székesfehérváron, vagy bárhol
2: az országban. Az sem indok, hogy azt mondják, hogy ez egy elsőprő győzelem volt, és egyre nagyobb, ahogy a kutatásokat nézzük, és tele van fideszes polgármesterekkel az ország, és fideszes képviseletekkel, mondhatja azt a Tisza, hogy hát azért ez nincs így jó, hogy lesz ebből rendszerváltás.
3: Hát semmilyen akadálya nincs a rendszerváltásnak, bocsánat. Tehát millió dolgot tudok mondani, amit a kormány most megtehet, és remélem, hogy meg is fog tenni, és ebben segítünk neki. Az önkormányzatoknál a demokratikus normák, a jogállami normák azt kívánják, és a Fidesz is betartotta ezt vicces módon pont, 2029. júniusától kezdődik egy új ciklus, bármilyen reform a következő ciklusra vonatkozik. Lesz egy választás 2029. júniusában. Én nekem volt olyan ötletem egyébként, annak idején ezt felvetettem, hogy a Tiszát mindenki hátralép, mindenki támogatja a Tiszát, megválasztjuk, és egy alkotmányozás, egy új választási törvény után egy sokpárti demokratikus jogállami Magyarországon új választást írjunk ki, és ez egy nagy tisztességes feltételek mellett minden párt elindulhat végre. A fideszes tolvajok meg addigra már a börtönben vannak, meg az ő diktatórikus szabályaikat fölírtuk. Elfogadtam azt, hogy 4 évre kap mandátumot most ezen a választáson. Bár a cél az volt, hogy leváltsuk a Fideszt, és ez nem kellett, 4 év, ez egy nap alatt megtörtént, de elfogadtuk, hogy ennek az az ára, hogy 4 évig a Tisza párt fogja kormányozni Magyarországot. Tulajdonképpen egy párti parlament van, hiszen 70%-os többsége van, hál' Istennek, és az ellenzéket, hát valljuk be, az most már nem hiteles, nem alkalmas, és a többi, tehát van egy egypárti parlamentük, azt hiszem, hogy Hatházi Ákos mondta ezt. Ez volt az ára. De ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve a demokratikus normákat szeretnénk látni ebben az országban, és ez pedig azt jelenti, hogy például elfogadjuk azt, hogy igen, hát most éppenséggel még addig, ameddig megválasztották, ott van egy csomó fideszes polgármester is.
2: Utolsó dolog, elkezdődtek tegnap ezek a bizonyos egyeztetések. Szolidaritási adó Hódmezővásárhely sem fizette be, befizeti-e? Ugye összesen kellene 691. Befizették már?
3: Igen, mi hagytuk, hogy leinkasszálják. Egyébként, ha nem hagyjuk, akkor is leinkasszálják, tehát teljesen mindegy, de
2: természetesen. Én arra emlékeztem, hogy azt mondta, hogy nem fizetik,
3: mi nem utaltuk
2: be még április 10, vagy nem utalták át, hogy
3: ne kerüljön meg. Azért, mert attól féltem, bevallom, hogy a Fidesz még kitakarítja a kasszát, és erre voltak jelek. Ezért önként nem utaltam át, és felhívtam a figyelmet rá. Csatlakozva megint néhány kollégához, felhívtuk rá a figyelmet, hogy Orbán még beszedi ezt az elég jelentős pénzt az önkormányzatoktól. De én például a polgármester, sok polgármesterrel ellentétben azt mondtam, hogy a Tisza párt nagy bizalmat kapott, de kevés pénzt. Tehát egy üres kasszát örökölt, meg óriási hiánnyal, és a többi. Nem most. Az önkormányzatok is nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, rossz állapotban, de támogassuk ezt a kormányt azzal, hogy amikor most elindul nehéz helyzetben, nem most követeljük azt, hogy akkor azonnal az önkormányzatoknak minden adóját engedje el, és a többi. Tehát megadtuk azt a lehetőséget, hogy ez a kormány jól működjön, és építse ki a demokráciát. Ez tényleg ez egy óriási feladat. Minden olyat megtett eddig, ahogy én látom, amit az unió kért. És ez egy nagyon pozitív dolog. Kim van a zászló az parlamentünkön, nagyon boldog vagyok. Be fogjuk vezetni az eurót, csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, nem akadályozzuk Ukrajnának az önvédelmét, sőt megegyeztünk az ukránokkal a magyar kisebbség kérdéseiben. Tehát mindaz, amit az unió kért, és megkaptuk a támogatást, ez csodálatos. A fékek és ellensúlyok tekintetében és az új politikai kultúra tekintetében szeretnénk segíteni ennek a kormánynak, hogy egy demokratikus, többpárti, plurális demokrácia legyen Magyarországon, ahol még akár egyeztetni is lehet, vagy akár kritizálhatja bárki a kormányt, és mondjuk emiatt nem fogják tönkretenni a városát. Mi erre szavaztunk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt
3: volt. Én köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai kapcsán, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe. Vendégünk Szent Ivány István.
2: Szent Ivány István külpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap este jelentette be a miniszterelnök egy közleményben, hogy történelmi megállapodás jött létre. Azt írta, hogy az elmúlt hetekben magyar és ukrán szakértők kárpátai magyar szervezetek bevonásával intenzív tárgyalásokat folytattak. Mit lehet, itt kitárgyalt kivel? Olyan sokat nem hallottunk azért ezekről a tárgyalásokról.
3: Igen, ez technikai szintű tárgyalások voltak, én sem tudom a pontos részleteket, mert ez nem a nyilvánosság előtt zajlott, de nem a politikusok tárgyaltak, illetve két alkalommal Orbán Anita beszélt Szibikával, egyszer telefonon, egyszer pedig személyesen is az ügyben, tehát nyilván ők azért egy politikai felügyeletet gyakoroltak a szakértők fölött. Én azt tudom elképzelni, hogy a 11 pontos cselekvési tervről folyt a tárgyalás, annak bizonyos pontjairól. Ugye ez egy évek óta zajló ügy, amiben hát megakadtak a tárgyalások, hogy az előző kormánynak volt két olyan pontja, ami hát abszurd is a maga nemében is, amit valószínűleg azért iktattak be, hogy ne is legyen megállapodás. Ez a 8. és a 11. pontja a cselekvési tervnek. Nem tudjuk, hogy többiben milyen megállapodások jöttek létre.
2: Ebben nem lehet tudni most, mert azt mondja Magyar Péter, széles körű kisebbségi jogokat fognak majd biztosítani. Oktatás és a többi, tehát minden területen. Mit tudunk most?
3: Hát szöveg szerint semmit ebben a pillanatban. Most azért legyünk őszinték, az, amit a cselekvési tervbe szerepelt, annak az első 4 pontját, ez tulajdonképpen már teljesítette Ukrajna. Már eddig is. Ezt most lehet, hogy bele lehet foglalni valamilyen közös megállapodásba, de ez az alsófokú oktatás magyar nyelven, magyar nyelvű érettségét lehet tenni, magyar nyelvű felsőoktatási lehetőség.
2: Tehát ez eddig is így volt?
3: Ez eddig is így volt, ezt megadta Ukrajna 2023. decemberében már. Tehát a 11 pontból 4-et teljesítettek, másik 5-ben vannak, amit mondtam, hogy voltak.
2: Mi lehetett a legvitásabb?
3: Hát a legvitásabb a nyelvi jogok, és elsősorban a hivatali nyelvként használata a magyar nyelvnek, tehát hogy hol, és itt is főleg az volt a vita kérdés, hogy mely területeken. Ugye korábban az volt a szabály, hogy ahol több mint 10% magyar élt, ott lehetett használni a magyar nyelvet hivatalosan. Később ezt abszolút betiltották a nyelvi törvénnyel 2019-ben, és hát vissza lehet ehhez is térni, de a magyar követelés eredetileg az volt, hogy egész Kárpátalja területén bárhol, tehát ahol egy magyar él, ott is lesz. Ez viszont elég abszurd, mert ennek a feltételét nem tudják biztosítani az ukránok. Mint ahogy mi magyarok se tudnánk az ukrán nemzetiségnek biztosítani, hogy bárhol használhassa.
2: Tehát ez azért volt benne valószínűleg, hogy ne is lehessen megállapodni.
3: Van.
2: Van egy furcsa dolog, amit tegyünk tisztába, hogyha lehet. Azt írja a miniszterelnök, hogy a magyar kormány felkéri Ukrajnát, hogy módosítsa a kisebbségi cselekvési tervét.
3: Igen, ez az, ami...
2: Így van, ezután hozzájárul, hogy az Unió megnyissa az első tárgyalási klasztert. Ma reggel olvassuk, hogy megnyitotta. Ugye a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány bejelentette, hogy az Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését. Ugye megnyomtam az előkészítését, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Tehát ez már megvolt valószínűleg korábban ez a támogatás?
3: Nem, ez szerdán történt meg, és nagyköveti szinten. Tehát ez még nem az a szint, ahol hivatalosan be lehet jelenteni, de hát ez már egy erős ráutalás, ha az nagykövetek azt mondják, hogy igen, akkor valószínűleg a kormányok is ezt fogják mondani, tehát mindenki a magyar nagykövet magatartását figyelte, mert egyedül ő akadályozta idáig 2 éven át. Ugye 2 éve áll ez a dolog. 2024 nyarán indult volna meg a csatlakozási tárgyalások és a magyar tiltakozás miatt. Itt a következő lépésre lehet számítani. Tehát most azért találgatunk, mert pontosan egyikünk sem ismeri, de valószínűleg arról van szó, hogy a jövő hétre tervezett magyar Zelenszkij találkozón szeretnék ezt hivatalosan bejelenteni, és utána pedig a június 16-ai Európai Tanácsülésen bólint rá mindenki állam és kormányfői szinten, és akkor valószínűleg az követő napon talán Zelenszkij is jelen lesz egyébként, valószínűleg nem véletlenül, meg is indulnak. Az első klaszterről van szó, ez egyébként a legfontosabb klaszter, ezzel kezdenek, és ez az utolsó, amit lezár.
2: Mindjárt beszélünk még róla, de akkor a híradónak lehet, hogy azért mondta azt a nagykövet Fedyír Sándor, hogy a két államfő találkozó előtt a nagykövetség nem nyilatkozik.
3: Ez szerintem.
2: mert akkor ők fogják bejelenteni.
3: Szerintem igen, nem akarják ellopni a show-t, hát ez a show az ott lesz.
2: Mit jelent a gyakorlatban ez az első tárgyalási klaszter, akkor térjünk erre le, ez mi lesz tulajdonképpen?
3: Ez a legfontosabb, mert ez tartalmazza a jogállamisági feltételeket, a közigazgatási kapacitásra vonatkozó feltételeket, az értékekről szól alapvetően, tehát azokról az értékekről, amire el kell kötelezze magát. Szóval a kisebbségi jogok is ebben a fejezetben vannak, és ez lesz az utolsó is, ez zárják le a legvégén. Tehát úgy van, hogy az elsővel kezdenek, aztán utána mennek tovább, ugye 6 klaszterből áll a tárgyalási sorozat, ez már egy leegyszerűsített metodika, korábban 35 fejezetről külön-külön tárgyaltak, itt most úgymond klaszterekbe csoportosították a fejezeteket, 6 fejezetbe, tehát egy kicsit egyszerűsítették az eljárást, és hát ez kezdődik meg most.
2: Meg lehet azt mondani, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy ilyen az első klaszter? Mondjuk hát Törökország szóval, hányadikban van?
3: Azt kell mondjam, hogy azt tart a legtovább, mert azt fogják legutoljára lezárni. Tehát ugye van egy alapelv, hogy semmi nincs lezárva addig, amíg minden nincs lezárva, tehát bármikor újra nyitható, amíg az utolsó fejezetet nem zárják le, bármelyik korábban lezárt fejezet. Na most itt van azért egy különbség a tagállamok között, az északi államok, a balti államok, Lengyelország és a bizottság, ők sürgetik, ők egy nagyon rövid pályát szeretnének. Tehát ők a 2030 is elhangzott, ami ugye 4 év. Ezt én némi irreálisnak tartom. A többség...
2: Ez a gyorsított.
3: Így van. Ezt magyar kormány se támogatja, de ezzel nincs egyedül. A többség nem támogatja, mert Merz kancellár is bejelentette, hogy ő fölajánlana azonnal egy úgynevezett megerősített társultagságot, ami nagyon sok jogot gyorsan adna, viszont a teljes jogú tagságot csak a normál folyamat részeként. Franciaország is ezen az állásponton van, és a többség ezen az állásponton.
2: No, még egy dolog az orosz-ukrán háborúról, egy kérdés. A Bloomberg arról ír, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Kijevvel kiegészülve azon dolgozik, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot, leülnének Putyinnal tárgyalni. Megváltozott ez az álláspont. Miért? Igen. És mit jelent ez a béke szempontjával? Ugye az volt az álláspont, hogy az agresszorral nem tárgyalunk.
3: Igen, így van. Az volt, és hogy teljes egészen nem volt önálló álláspontja az EU-nak, hanem azt mondta, hogy követi az ukrán álláspontot. Tehát azt fogja követni. Ez megváltozott, tehát most Európa tényezőként lép fel. Szerintem ez összefügg azzal, hogy nagyon érlelődik az, hogy itt egy hamarosan tárgyalásokra kerül sor. A frontvonalon egy fordulat kezdődött, ez most már elég nyilvánvaló. Az ukránok szert tettek arra a lehetőségre, hogy a logisztikai útvonalakat gyakorlatilag lezárják az orosz csapatok előtt, tehát mint egy 100 kilométeres széles sávban nem tudják eljuttatni a frontra, vagy hát valamennyit el tudják, de nagyon nagy veszteségekkel az utánpótlást, a muníciót, az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszokat is arra fogja késztetni, és egyre több ilyen hang van Moszkvából, hogy tárgyalni kéne.
2: Aztán, hogy az meddig fog tartani,
3: az egy más kérdés,
2: mert az elhúzódhat akár ugye évekig is.
3: Természetesen.
2: Mindeközben, és akkor térjünk vissza ránk, az oroszok ma reggel hát üzenták a magyar miniszterelnöknek. Az orosz külügyi szóvivő azt mondja, hogy Moszkva kész a pragmatikus kapcsolatépítésre Magyarországgal, kicsit bővebben a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétel alapján nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében. Miért üzenték most ezt az oroszok a magyar miniszterelnöknek?
3: Megüzenték egyébként, már egy második megerősítése a választásokat követően. Nekik azért Magyarország is az előző magyar kormány különösen fontos partner volt, és teljesen azt látják, hogy itt egy nagy változás van, de úgy tűnik, hogy nem akarják teljesen elveszíteni az új magyar kormányosan a kapcsolatot. Ráadásul nagyon biztatónak tekintették Moszkvából, hogy Magyar Péter demonstratíve kijelentette, hogy nem szállítunk fegyvert és katonákat. Tehát katonákat senki nem szállít, tehát ez nem is volt kérdés, de fegyvereket tovább sem, illetve azt, hogy azt mondta, hogy Oroszországra szüksége van Európának a versenyképesség miatt energia szempontból, és szerint a háború lezárása után újból használni kell az orosz energiát is. Ezek a kijelentések nagyon felbátorították Moszkvát, hogy itt van kereslet.
2: Európában erre nem hördültek fel?
3: Én szerintem a kegyelmi állapot még tart, és ezért nem ültek föl, de azért ez szembe megy, vagy ez nem nincs szoros összhangban az európai állásponttal.
2: Nincs, hogy ki kell vezetni az orosz energiát.
3: Hát például a gázt, arra döntés van. Ugye gázra van döntés csak egyértelműen, több jövő év végéig. Van terv arra vonatkozóan, hogy a kőolajra is, a vezetékes kőolajra is bejelentik, de az egyelőre korlátozás nélkül szállítható. Ez Moszkva számára egy nagyon biztató üzenet volt, mert én azt gondolom, hogy a békét ők úgy képzelik, hogy akkor visszatérnek az európai piacra, viszont Európában meg elég kedvezőtlen tapasztalatok vannak az oroszokkal, akik fegyverként használták, főleg a háború első szakaszába leállították a gázt, így van, tehát azért ők nem egy megbízható partner, és egyébként is hát vannak erkölcsi fenntartások is az oroszok szállításaival kapcsolatban.
2: Ön szerint visszatérhet egyébként az orosz energia Európába?
3: Lehet, hogy valamilyen korlátozott kvóta szerint igen, de azt nem tudom elképzelni ugyanabban a mértékben, mint korábban. Ettől mindenki elzárkózik. És egyébként is új beszerzési forrásokra talált Európa. Hát részben Amerika belépett helyére, de máshonnan is.
2: A magyar miniszterelnöknek kellene tárgyalnia Putyinnal, kezdeményezni, vagy külügyi miniszteri szinten kellene, sok megbeszélendő kérdés lett, itt van Paks 2, orosz energia, éppen erről beszéltünk, szóval mi a teendő?
3: Én annak örülnék, hogyha ezt szakminiszterekre bíznák. Az elég nagy baj volt korábban is, hogy ezt mindig a miniszterelnök meg a külügyminiszter intézte, ezt az energiának van egy felelőse, ugye Kapitány István, én azt semmi kivetni valót nem látok, hogy ezekben az ügyekben Kapitány István tárgyaljon az oroszokkal. Azt már nem tartanám jó szerencsésnek, ha főleg ebben az időszakban, amikor a fő program az a visszatérés Európába. Ezt nem szabadna megzavarni, ezt a képet, és összezavarni.
2: Hogyha a magyar miniszterelnök tárgyalna, mondjuk Vladimir Putyinnal.
3: Igen, hát az, ugye, mert senki nem tárgyal külön. Hát Fico kivételében, és ugye Orbán volt, aki rendszeresen, tehát a külügyminiszterek se járnak Moszkvába, tehát nem szabadna fönntartani azt, hogy Magyarországnak itt továbbra is egy ilyen kétarcú külön utas politikája.
2: De ez az üzenet, amit ma másodszor kapott meg a magyar kormány, ez egy felhívás a tárgyalásra? Most akár szakminiszteri, vagy akár miniszterelnöki, vagy bármilyen szinten? Vagy a diplomáciában hogy működik? Ki keres ilyenkor kit? Avasson be minket.
3: Igen, tehát ugye mindig azt keresi, akinek az érdeke, tehát legyünk őszinték, aki érdekelt, és úgy tűnik, most Oroszország érdekelt abból, hogy ne engedje ki teljesen Magyarországot abból a körből, ami neki nagyon fontos volt. Én erre nagyon óvatosan reagálnék, ha adhatok tanácsot a kormánynak, és maximum ezt a szakminiszteri tárgyalási szintet tudom elképzelni, illetve hát legyünk őszinték, a gáz meg a kőolaj, ezek vállalatok közötti megállapodások. Ugye idáig mindig arról volt szó, hogy Szijjártó tárgyal ez az, de amikor láttuk, hogy alá, akkor az MVM írta alá, a MOL írta alá, tehát vissza kéne térni, nyugaton is így volt, korábban is, hogy nem a külügyminiszter tárgyalt meg a kancellár vagy a miniszterelnök, hanem részben a vállalatvezetők, részben a szakminiszterek.
2: A külpolitikai nagy üzem volt a héten, vagy a héten is, előbb Berlinben, tegnap pedig Franciaországban járt Magyar Péter miniszterelnök, mindkét vezetőt meg is hívta Magyarországra. Hogy látja ezt a két tárgyalást?
3: Én mind a kettőt
2: ma itt volt, bocsánat, az ír kormányfő, azt még hozzá.
3: Igen, és az is fontos, bár hát nem hasonlítható a Németország és Franciaországhoz, én mind a két találkozót nagyon sikeresnek gondolom, és ezt nem csak a magyar bejelentésekből veszem, hanem a nemzetközi sajtó is így értékeli. Mindkét partner, tehát Merz kancellár, Macron elnök is arról beszélt, hogy stratégiai kapcsolat, új fejezetet nyitunk, tehát rendkívül baráti légkörben zajlottak. Én konfliktuspontot nem is érzékeltem a tárgyalásoknál, tehát ez egy kifejezetten kellemes volt. Ugye ez része annak a programnak, amiről beszéltünk, hogy vissza akar térni Magyarország az európai soknál, tehát ez egy kifejezetten kellemes volt. Ugye ez része annak

0: demokráciában ilyen hangot merjen használni bárki is, még akár az Egyesült Államok elnöke is, más valaki beszél. Igen, tehát hogy mit jelent ez? Ez volt az irániak fő feltétele. Ugye ez Izrael nagyon nehezen akart ebbe beleegyezni. Ők azt mondták, hogy csak akkor kötnek megállapodást, az kiterjed Libanonra is, és a Hezbollah és Izrael között. Ugye Netanyahu nehéz helyzetben van, mert ez ebből egy koalíciós válság is lehet, mert ugye a szélsőséges pártok egyáltalán nem akarnak leállni.
1: Hát azt mondják, hogy átadja a döntést Amerikának.
0: Igen, átadta a döntést Amerikának, és ugye választások lesznek legkésőbb októberben Izraelben, tehát ez neki nem igazán jó hír, de úgy tűnik, hogy beleegyezett.
1: Köszönöm, hogy itt vagy.
0: Köszönöm szépen.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az Európai Bizottság szerint beavatkozásra van szükség a magyar nyugdíjrendszerben, mert jelentős a nyugdíjkiadások költségvetési kockázata. A 14. havi nyugdíjról kiemelik, hogy hosszú távon növeli a terheket, miközben nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket. Közben nyugdíjas szervezetek egyeztetést sürgetnek az idősügyi törvény megalkotásáról a kormánnyal. Juhász Lászlót kérdezzük.
3: Juhász László, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának elnöke a vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok önnek is, és a nézőknek is.
3: Van-e már időpontjuk az egyeztetésre?
4: Nincs még időpont, csak közeli sejtés van arról, hogy június végén lesz tárgyalással lehetőség.
3: Hát az most már elég közeli. Igen, de konkrét időpont. Kivel kellene egyeztetni? Azt tudják el, Kármán András pénzügyminiszter, tehát ott nyilván kell, de a szociális terület Kátai Németh Vilmos, hogy hova tartozik a
4: miniszter? Igen, három minisztériumhoz is tartoznak nyugdíjas ügyek, konkrétan nem mind nyugdíjas, de nyugdíjas sokat érintő ügy. Valóban Kármán Andráshoz tartoznak a nyugdíjas ügyek, de hát nyilvánvalóan csak a pénzügyi kérdésekről lehet szó. Nyugdíjszakmai dolgok inkább a Kátai miniszter úrhoz, és a társadalmi egyeztetés meg a Tarz Zoltán miniszter úr és csapatához tartozik. Mind a három helyen jelentkezünk, vagy jelentkeztünk, hogy a szakmai anyagunkat ismertetjük. És
3: honnan van az ígéret június végére?
4: A Tarz Zoltán minisztériumából van az ígéret.
3: Konkrétan. Nézzük meg a javaslatokat. Három pontjuk van az első. Szeretnének egy idősügyi törvényt. Miért? Tehát milyen lenne, vagy mi lenne ebben nagy vonalakban, ebben a törvényben?
4: Nincs ilyen jelenleg, és azért fontos ez, mert az idősekkel foglalkozó kérdések, azok szanaszét vannak mindenféle különböző minisztériumoknál, törvényekben, kormányrendeletekben, és ezt szeretnénk egységes rendszerbe, hogy áttekinthetően egy helyen legyen meg, és a nyugdíjasok jogait garantálják egy helyen, egy törvényben. Ez a célja ennek,
3: a
4: hogy áttekinthető
3: legyen. Vagy az, hogy konkrétan mi legyen benne, arra is van javaslatunk?
4: Igen. Van egy közel 30 oldalas tanulmány erről, amit 2022-ben készítettünk el először, és most úgynevezett leporoltuk, tehát elővettük és megnéztük, hogy az eltelt 5 év miatt, a változások miatt mit mondanánk most másképp. Ez mind a három anyagra igaz, most mind a három anyagunkat felfrissítettük.
3: Igen, szerintem beszéltünk erről korábban, de akkor mi lenne ebben a törvényben a magáról, a nyugdíjrendszerről, vagy ezek jogi formulák, nyugdíjasok jogairól, tehát mi lenne ebben, vagy minden összességében?
4: Minden összességében, de alapvetően a rendszerről és annak a egyes törvények közötti összefüggések, illetve olyan dolgok, hogy egy helyen legyen minden rendezve, ne szanaszét. Tehát, hogy meg lehessen találni mindent, és a nyugdíjasok jogai legyenek benne rögzítve. Úgyhogy ez fontos nekünk.
3: És meg a nyugdíjrendszer is, és mert akkor ez átfedi a második pontot, igen. Mert hogy a második pontjuk, vagy javaslatuk a nyugdíjrendszer korszerűsítése, óriási téma a nyugdíjreform. A Newsett szerint mik az első lépések a korszerűsítésben? Hogyha már első lépéseket mond nekünk, akkor aztán utána megyünk majd tovább.
4: Legfontosabb lenne legfontosabb intézkedésnek kellene lenni a nyugdíjindexálásnak a megváltoztatása. 11 néhány évvel ezelőtt a nyugdíjindexálás, az a januári nyugdíjemelés nevezzük indexálásnak, azt korábban vegyes indexálása, tehát figyelembe vették a tervezett inflációt is, meg a gazdasági növekedést is, tehát a gazdasági eredményekből is részesültek a nyugdíjasok. Az elmúlt 11 néhány évben kizárólag az inflációhoz kötik ezt, és emiatt komoly feszültségek és jelentős elmaradások keletkeztek. Ha lesz rá idő, majd mondok néhány számot is, hogy ennek a egyetlen intézkedésnek a hatása milyen súlyos csapást mért a nyugdíjasok anyagi lehetőségeire. Ez az első, amit meg kellene változtatni. A nagyon fontos, aztán van, aki azt mondja nálunk, hogy a legfontosabb az, hogy legyen párbeszéd a kormánnyal, mert ha lesz, akkor majd ott megbeszéljük a többit. Tehát az is nagyon fontos, hogy
3: tulajdonképpen ezt kipipálhatják, igen. Ha jól értem, mert a június végén mennek.
4: Igen. Hát, hogy mi lesz annak az eredmény, ezt még nem tudjuk, de hogy kapcsolat lesz, az biztos.
3: A nyugdíjasoknak tett ígéreteket a Tisza, amit el is kezd most megvalósítani. Nem a rendszerről magáról volt a programban sem ígéret, hanem gyors lépéseket ígértek. Megmaradna a 13., 14. havi nyugdíj. 120 ezer forintos minimálnyugdíj, ugye évi 200 ezer forint értékű nyugdíjas szépkártya, ugye van, ami már be is van jelentve szeptembertől. Az első lépésekkel elégedettek maximálisan?
4: Igen, nagyon fontos volt ez a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, mert voltak tényleg 20 ezer forintos nyugdíjak is, de ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak közötti különbségek óriásiak voltak, volt 100-szoros nyugdíj, tehát volt 2 millió forinti nyugdíj, és meg 20 ezer forintos nyugdíj, ilyen csak banánköztársaságra jellemző, és ennek az az oka, hogy ez a minimál nyugdíj, ez most már 10-valahány éve nem változott, 2008 óta nem változott, ez fontos volt.
3: Kap minimál nyugdíjat?
4: Hát azok, akik viszonylag keveset dolgoztak, és kevés jogszerző idejük van, és alacsony keresetőek voltak elsősorban, vagy részmunkaidősök voltak. Na most őnekik mindenféleképpen a megélhetésük nagyon nehéz. Vita van közöttünk is, meg a társadalomban is vita van arról, hogy ezt a nyugdíjban kell mindent megoldani. Azt gondoljuk, hogy az időskori szegénység összes problémáját nem tudja a nyugdíjrendszer kezelni, de azért ez botrányos, hogy ilyen alacsony nyugdíjak is vannak még. Aki meg nem dolgozott, vagy nem tudott jogszerzőidőt szerezni, az meg kellene, hogy a szociális ellátórendszerből is részesüljön. Ott abból is jelentős pénzkivonás volt. Majd, ha rá tudunk érni, elmondom, hogy milyen jelentős összegeket.
3: Arra lehet, hogy nem tudunk, de nyilván sokat fogunk még beszélni, meg hogyha mennek egyeztetni, akkor majd végigvesszük annak az eredményeit is. Még egy dolog, a 13. és a 14. havi nyugdíj, leginkább a 14., mert hogy éppen ma adta ki az Európai Bizottság a friss országjelentését, amiben hát kritizálják a 14. havi nyugdíjat, de korábban is érte már kritika a 13-at is, meg a 14-et is. Van, aki azt mondja, hogy ez nem fenntartható, mert nincsen ennyi pénz a rendszerben. Most a bizottság is ezt mondja, hogy nagyon súlyos kockázatai vannak. Mi a nyugszet álláspontja a 13. és a 14.
4: A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj az rendszeridegen. Nem is nyugdíj igazából, mert sem szolgálati idővel, sem járulékfizetéssel nincs megalapozva. Csak nyugdíjnak nevezik, és nyugdíjszerűen fizetik, olyan értelemben, hogy a nyugdíjjal együtt fizetik, és azonos összegben.
3: És mindenki megkapja, tehát
4: így
3: az
4: van.
3: Is, akit említett, aki 2 millió forintos nyugdíja van, meg az is, akinek 26 ezer forint.
4: Na most ez tovább hozzájárult ahhoz, hogy a nyugdíjak közötti különbségek, ha bár mindig mondjuk, hogy nem a különbség számít, hanem az arányok, de hogy mégis a különbségek nem tudtak csökkenni, ez is hozzájárult, de azt gondoljuk, hogy nem 13. meg a 14. havi nyugdíjakat, meg szép kártyát, meg ilyeneket kell adni a nyugdíjasoknak, hanem olyan nyugdíjat kell tudni megállapítani és fenntartani a januári emelésekkel, amiből meg lehet élni. Most ha ez nincs meg, akkor ilyen pótintézkedésekkel.
3: Tehát azt mondja, akár ki is lehetne vezetni a 13. 14-et, és ha mondjuk januártól teszem a svájci indexálás lenne, akkor mennyivel nőnének a nyugdíjak?
4: Hát a svájci indexálással az attól függ, hogy mennyi lesz a gazdasági növekedés. Ez most előre nem túl
3: fényes volt.
4: Igen, nem túl fényes volt, tehát most nem hozott volna sok plusz, de az elmúlt 16 évben a nyugdíjasoknak körülbelül a nyugdíjok 25%-át elvesztették, tehát a nyugdíjok 25%-kal több lehetne, az átlag nyugdíj szintjén 56 ezer forint. Ez nagyon sok pénz, az 700 ezer, közel 700 ezer forint éves szinten, amit a nyugdíjasok elvesztettek, és összességében, most mégis rátérek, bocsánat, összességében az átlag nyugdíjas szintjén 2 millió 850 ezer forint hiányzik a nyugdíjasnak, mert ha évente ezt kiszámítjuk, hogy mennyi ez a különbség, és ezt összegezzük, akkor 2 millió 850 ezer forint jön ki. Ennyi pénzt vettek ki a nyugdíjasok zsebéből, úgyhogy ezt reménytelen ezt pótolni, de legalább az irány legyen az, hogy ez csökkenjen ez a különbség, ez a hiány csökkenjen.
3: Köszönöm, hogy itt volt. Várjuk vissza az egyeztetés után. Köszönöm szépen. Most jön az Aktuál Bodasz Balázs, én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap este újra várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Erre várjuk a válaszaikat, meg a kommentjeiket is, amelyeket ehhez a két témához fűznek, hiszen mint mindig a Facebookon most is fönt van ez a kérdés, és ez majd a témánk is lesz a mai adás folyamán, de van még itt más is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
3: Szocialista, fideszes és momentumos politikusokat is letartóztattak a fővárosi parkfenntartási botrányban. A korrupciós ügyben már évek óta folyik az eljárás. 3 milliós előnye van a Tiszának a Fidesszel szemben. Az Ávec felmérése szerint a biztos szavazók csak nem 3/4-e a kormánypártra szavazna. Több munkacsoportot is létrehoz a Fidesz elnöke. A szakmai fórumok a párt megújítását célozzák. Az államfő szerint alkotmányos válsághelyzet fenyeget, ami miatt a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálódik. Vendégeink: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast szerkesztője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Nézzük a műsor elején, mi a válaszok megoszlása. 95% a válaszadóinak nagyon optimista. Velük együtt örülök én is, 5% viszont szkeptikus. Hát még azért sok minden áll Ukrajna előtt, hogy egy technikai szinten már megszületett megállapodás, legalábbis erről beszélt Magyar Péter, átültessenek a jogrendjükbe, mert hogy ez is követelmény magyar részről. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet itt a stúdióban, és nézzük is rögtön azt a témát, amire talán kevesen számítottak, hogy főleg ilyen szereposztásban meg fog történni. A kerületeken átívelő és a politikai pártokon átívelő különös és visszaélés gyanús ügyekről van szó.
4: Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét vezető száron hozzák a rendőrök a bíróságra, mielőtt megszületne a bírósági döntés előzetes letartóztatásáról, amit az ügyészség kért a polgármesterre és a parkfenntartási korrupciós ügy 7 másik szereplőjére. Az ügyészség csütörtöki közleménye a vádat is megfogalmazza. Azt írják, egy parkfenntartási munkákat végző vállalkozó önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően vesztegetett meg önkormányzati szereplőket. A vád szerint a vállalkozó Puskás Péternek, a Fidesz volt óbudai alpolgármesterének fizetett korrupciós pénzt, aki az együttműködés érdekében 70-30%-os arányban osztozott Szeglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. Az ügyészség másokat is megvádolt. Azt írják, a szerződéseket rendszeresen támadó Momentumos Szkalicki Tünde önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum korábbi pártigazgatója végül szintén részesültek anyagi juttatásban azért, hogy fejezzék be a támadásokat. A közlemény aztán kitér Láng Zsoltra, a második kerület korábbi, és Őrsi Gergelyre, a kerület jelenlegi polgármesterére is, akik szintén rendszeresen kaptak vesztegetési pénzt. Molnár Zsolt, az MSZP korábbi pártigazgatója pedig pártvezetői befolyása miatt kapott pénzt az ügyészség szerint. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt, azt írta, idézzük, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy olyan korrupciós ügyben, amely már 10 éve húzódik.
2: Két volt szocialista politikus ül itt velem szemben, úgyhogy nyilván érintettségről ilyen értelemben nincsen szó, de mégiscsak azt látjuk, hogy politikai pártokhoz kötődő, politikai szerepet vállaló emberek kerülnek egyfelől a célkeresztbe, az eljárásoknak a célkeresztjébe, és egyébként van fideszes szál is, momentumos szál is, tehát azért vannak olyan dolgok, amelyekben, hogyha úgy tűnik, a pártok feletti együttműködés rendszere az tudott működni. A kérdés tényleg az, hogy mi az, ami történhetett vajon? Nem sok mindent tudunk, de hát ha legalább ködöt szurkálni tudunk úgy, hogy a nézők ne kapcsoljanak el. Szóval mi minden történhetett az elmúlt időszakban, hogy ezek az események így fölgyorsultak, miközben erről már egyébként megjelentek korábban is különböző értesülések, évekre visszamenőnek.
5: Csak azt helyesbítem, hogy én jelenleg is szocialista vagyok. Hát nyilván volt vezető, annyiban jogosa a volt Szócska. Hát megdöbbentem. Először az ember nyilván azért döbben meg, mert mindenkinek van, vagy legalábbis politikában mozgó embereknek van olyan, akár személyes ismerőse a most gyanúba kevertek közül, akiről nem tudja elképzelni. De hát ezzel szoktunk így lenni, én Őrsi Gergővel vagyok így, akit kitűnő polgármesternek ismerek, de azért nem mennék bele, akkor rögtön úgy néz ki, hogy a többiről meg el tudom képzelni, és így tovább. Ami mindenképpen a második megdöbbenést a személyes okokon túl okozta, hogy egy több mint 10 éves ügyben mi történt eddig? Hát ehhez akkor tényleg kellett a választás, hogy megmozduljanak, és akkor fölmerül az a további kérdés, hogy eddig miért nem? Ki miatt, vagy kik miatt nem mozdultak meg? Ami azért is fontos kérdés, nem csak az ügyészség működése szempontjából, meg az érintett ügyben is, mert éppen ezért nem jogászként, és olyan emberként, aki utolsónak fogja azt mondani, hogy ne vizsgáljanak ki nagyon keményen minden korrupciós ügyet, de mégis megkérdezem, hogy most vinni előzetes letartóztatásba, hát ha 10 éve nyomoznak, ha valaki összejátszani akart volna, ugye, vagy eltüntetni nyomokat, nem, megint csak nem én fogalmazok meg gyanút, de ez szokott oka lenni az előzetes bevivésnek, azt már 10 éve megtehette. Tehát az egész történetben amellett, hogy nagyon várom a tisztázást, és remélem, hogy akikről föltételezem, hogy tisztázás eredményeképpen végül valóban tiszták lesznek, azoknak ez kedvező lesz. De emellett, amit majdnem még jobban várok, hogy valaki elmagyarázza, hogy eddig mi folyt az ügyészségen.
6: Hát ha minden igaz, akkor, vagy ha hihetünk az eddig ismert információknak, akkor aktívan nyomoztak. Valóban ez a kérdés és az időzítés az szerintem pártoktól függetlenül minden magyar állampolgárban, aki szembesül ezzel a hírrel, és ennek az eddig ismert részleteiben fölmerülhet. És hát valóban itt most azért jó sok kérdés azonnal az asztalra került, hogy azon túl, hogy eddig miért nem, hogy az érintett politikusok, akik egyébként szerintem nem pártokhoz kötődnek olyan értelemben, hogy természetesen mindegyiknek van pártkötődése, de mind önkormányzati szereplők, tehát kifejezetten az önkormányzati világhoz, polgármesterek, alpolgármesterek, tehát kerületek, vidéki önkormányzatokról, Pécsről is lehet már hallani, szintén baloldali vezetésű, mondjuk úgy ONZ-éki vezetésű, ahogy most néhány hírben ezt olvastam, önkormányzat, tehát hogy ez az aspektus is azért ott van ilyen értelemben, és az időzítés úgy is elképzelhető, hogy ha megnézzük mellé a miniszterelnöki kontrát, ami szerintem egy picit, hogy mondjam, tehát Magyar Péternek vannak meglepő húzásai, nem szokás miniszterelnökként ilyen szinten lévő eljárásokat kommentálni, minden esetre nyilván megteheti, de ugye ő is arra akar utalni, hogy itt a rendszerváltás és az önkormányzatok világa között valamiféle új összefüggést kell feltételeznünk, és én nem lennék meglepve, hogyha de ez spekuláció, meg politológiai kötszurkálás, ha úgy tetszik, de vállalom, hogyha erre is hivatkozva a következő időszakban felerősödne az a egyébként a sajtóban is megjelent elképzelés, miszerint a Tisza az önkormányzatokban is egy változást szeretne, akár előrehozott választás formájában. Hogyha ez így van, akkor ezt az ügyet, ezt a botrányt, mert ebben valóban fideszes, momentumos, egyébként könnyen lehet, hogy DK-s is, hiszen az óbudai volt polgármester, most is polgármester Kis László, és könnyen lehet, hogy a képbe kerül ez ügyben, mert neki is volt egy hasonló ügye, vele szemben is van eljárás, és akkor ott van még a momentum is. Tehát lehet azt mondani, hogy az OLNZ-ék és a Fidesz együtt az önkormányzatok világában ilyen sandaságokra hajlamos volt, hát akkor nosza, akkor tegyünk ott is rendet. Itt még nem tartunk, de én már látok ilyen kommentárokat. Ha ez következik belőle, akkor azért szerintem az egy súlyos következmény, de nyilván önmagában az ügy az botrányos, tehát ezt nem akarom eltagadni.
7: Én az igazság, hogy túl sokat nem tudok erről a történetről, tényleg nem. Tehát, hogy most megjelent egy hír, amit az ügyészség kiadott közleményt, azt elolvastam. Nyilvánvalóan az első mondatom az, hogy aki elkövet valamit, annak szembe kell néznie azzal, hogy majd előbb-utóbb valaki megkérdezi, hogy ezt miért csináltad, és hogy annak vannak következményei.
6: Ebben maximálisan egyetértünk.
7: De a másik oldalon van egy helyzet, amit mind a ketten említettetek. Az egyik az, hogy pont a Kis László kapcsán, aki sok hónapig volt előzetes letartóztatásban, azt hiszem 9 hónapig, tehát majdnem egy évet töltött előzetesben. Na, annak mi értelme volt? Tehát ugye az a kérdésem, hogy Kis László abban az ügyben kivel és mit játszott össze, vagy majd szökés elszökött volna, mint polgármester, tehát felfogni nem
2: tudom. Hogy ez az indok, tehát szökés, elrejtőzés, összebeszélés, bizonyíték megsemmisítése. Tehát ezeknek a veszélye fönnáll, hogy valamelyiké akkor jön az előzetes letartóztatás.
7: Ezek alapján lehet, és én úgy tudom, hogy a mostani ügyben 30 napra az első 30 napra kapták meg ezt az előzetes letartóztatás ügyet. De azt nem tudom, tehát az nincs olyan ügyészség, ami ilyen rapid módon dolgozik, az egész biztos. Tehát, hogy ezt mikor csinálják, az természetesen az én véleményem szerint egy nyilvánvalóan időzített cselekmény. Ez magától nem történik meg csak úgy valamikor, hanem ezzel valószínűleg ezekkel az információkkal rendelkeztek 2 hónappal ezelőtt is ugyanazok az emberek az ügyészségen. Bocsánat, ugyanaz a főügyész, ugyanaz a legfőbb ügyész. Pontosan tudták, hogy ezek az emberek az ő véleményük szerint elkövettek-e valamit, vagy nem. Erre most egyszer csak elvisznek mindenféle pártból embereket. Ebből a következtetésem nyilván az tud lenni, hogy az könnyen lehet, hogy magasabb szinteken, még a mostaniaknál is magasabb szinteken lehetett pártok közötti együttműködés különböző ügyekben. Lehet, hogy a Fidesznek voltak olyan pártközi kapcsolatai, akikre azt mondták, hogy velük lehet üzletelni, velük meg nem lehet üzletelni, csináljátok, azt meg ne csináljátok. Erre lehet következtetni ebből. De én egyelőre addig tudok elmenni ebben az ügyben, hogy amíg ezeket az embereket pont a Kis Lászlóból kiindulva, és sok más ilyen ügyből, akikről tudjuk, hogy aztán a végén ártatlanok bizonyultak, mint például Nokia-s doboz és a többi, ezekben az ügyekben én azért nem mondanék semmit, mert egyelőre ártatlanak tekintem őket, amíg el nem ítélik őket. Természetesen rossz ezt hallani mindenkinek, hogy egyáltalán ilyen előfordul az országban, de a véleményem az továbbra is az, hogyha valaki elkövet valamit, akkor nézzen szembe a következményeket.
6: Egy pikás megjegyzésem lehet még, vagy egy ilyen furcsa mellékszál bizonyos szempontból lehet, hogy nem is számít, de ilyen állás szerint a miniszterelnök a legfőbb ügyészt, az ügyészség fejét is lemondásra szólította föl, és várja a távozását. Tehát akkor ezt még tegyük mellé.
5: Hát annál is inkább tegyük mellé, mert én úgy értettem a miniszterelnöki mondatot, vagy én úgy mondanám, teljesen mindegy, hogy értelmezem, hogy annyiban függ össze ez az eset a kormányváltással, hogy az ügyészség fölgyorsította nem csak ebben, sok más mindenben a maga munkáját. Hogy például visszavonják a vádat Karácsony Gergely ellen ilyen meg olyan okokra hivatkozva, ami nagyon helyes, hogy visszamondják, csak az ember úgy érzi, hogy önmagában az, hogy tételezzük fel, hogy most végre tessék a dolgukat, egy érv a legfőbb ügyész lemondása mellett.
7: Persze.
5: Pontosan azért, mert akkor volt nekik annyi anyagjuk, amit most fölgyorsítanak.
7: Hát egyértelmű.
2: Ez arra utal, nem akarom nagyon belemagyarázni, tehát félrejtés ne essék tényleg, de akkor én máshogy fogalmazok. Legalábbis nem zárható ki az a dolog, hogy ha a politikai széljárás megváltozása után eljárási cselekmények azok bekövetkeznek olyan tények alapján, amelyekről már korábban is lehetett tudni, akkor ebből nem kell három lólépés, csak egy, hogy azt lehessen feltételezni, és végig feltételes módon beszélek, hogy korábban ezek szerint, mert nem olyan volt a politikai széljárás, ezért ugyanazon tények alapján nem hajtottak végre eljárást.
6: Erről szólt az elmondásban, és csak mondjuk tegyük meg, akkor én hagynék a naív állásponton, mi van akkor, hogyha úgy van, hogy most jutott oda a nyomozás, hogy teljes bizonyossággal ezt a nyomozati cselekményt meg lehet tenni.
2: Ez nem zárható ki, ez így.
7: Nem zárható, csak
6: miután most minden úgy néz ki.
5: De nem ez az egyetlen, világos. Az összes többiben is.
6: Én most erről az ügyről beszélek.
7: Még mindig azon, Dani, tudod, hogy ami sárga, totyog és csőre van, az kacsa, szóval ez és úgy néz ki,
6: hogy
7: kacsa.
6: Álhír.
7: Nem, hát nem, én úgy vagyok vele, hogy ebben a tekintetben, hogyha én nem vagyok jogász, tehát kezdjük ezzel, egyikünk sem nagyon
2: még
7: az.
2: Vagyunk így egy páran itt ebben
7: te egy kicsit elkezdted, de aztán így maradt. De hogy abba gondolkodtam, hogy rendben van, legyen úgy, engedjük meg. Engedjük meg.
6: Ezt a szenáriót is tegyük ide az asztalra, mert lehet, hogy itt e körben is, meg lehet, hogy nézők körében is.
7: Engedjük ezt.
6: Ennek van a legkisebb valószínűsége, de ott van.
7: Oké, de még egyszer mondom, engedjük meg. Menjünk oda, lépjünk el tőle egyet, és akkor mondjuk azt, hogy rendben van, most jutott el oda a nyomozás, hogy minden ügyben minden információ egy helyre jött. Na de akkor, hogyha ez egy ilyen széleskörű, mindent átfedő, nem tudom milyen hatalmas nagy ügy, akkor ebben az ügyben miért nem hallottunk egy darab hangot sem soha kijönni sehonnan se. Tehát ez nem lett megszellőztetve sem a magyar, hanem ez általában azt szokták csinálni, hogy valahogy valamelyik kormánypárti labban elkezdik szellőztetni, hogy van a háttérben valami, elkezdik szépen felépíteni, kommunikációt csinálnak rá, lásd Simon Gábor, ugye annak idején, ha emlékeztek, ugye besétált a feleség a
6: 2014.
7: A Nemzetbe, és elmondta, hogy a férjének valami pénze van a, mit tudom én, az osztrák bankszámán, szóval valahogy volt annak mindig valamilyen ilyen kommunikációs feltétel, ennek most nem volt. Ez egyszer csak megtörtént, és azért gondolom, hogy azért nincs köze ehhez annak a politikai rendszernek, illetve annyi van, hogy pont azt tartotta vissza az a politikai rendszer attól az ügyészséget, hogy úgy dolgozzon, hogy nem a kommunikációt szolgálja ki meg a Fidesz érdekeit, hanem egyszerűen végzi a dolgát, és ehhez fel kell
2: szabad. A harmadik kerületben Kis Lászlónak az ügye, azt sem emlékszem, hogy nagyon föl lett volna építve, hát, az akkori kormánypárti, mondjuk Fidesz közeli média.
6: Hadd tegyek ide akkor még egy szenáriót,
2: utána meg volt, persze.
6: Tovább kavarjam a dolgot. Ti is elmondtátok, hogy könnyen lehet, hogy vannak ártatlanok a meggyanúsítottak között, nem mondjuk még rájuk. És Kis László esetében is ugye azt hangzott el, hogy lehet, hogy feleslegesen egzecíroztatta a vádhatóság ennyi hónapig az előzetes letartóztatásba. Na most, ha mindezen előzmények után majd kiderül az érintettek közül néhányról, hogy ártatlanul vádolták meg, vagy gyanúsították meg, bizonyítani tudja az igazát. Őrsi Gergely már egy elég határozott hangú közleményt ki is adott az ügyvédjén keresztül, hogy teljesen megalapozatlanak tartja, és bizonyítani is fogja ezeket a gyanúsításokat. Na akkor milyen az olvasata annak, hogy másfél hónappal a kormányváltás után lépett így az ügyészség?
5: Milyen olvasata van az ügyészség részéről, mert ebben az esetben, ha ezt föltételezzük, akkor nem egyszerűen visszatartotta magát 10 évig, hanem amikor meg pedálozik egy új hatalom kegyeiért, akkor meg nem egészen megalapozottan lép. Én végignéztem
6: ezt
5: a legfőbb interjúját az ATV1 másik műsorában. Ott éppen a Matolcsi ügyben való eljárás kezdetére mondta azt, hogy hát Istenem, most jutottak odáig. Utána zárolták a Balázsi vagyonát. Istenem, most jutottak odáig. Megtörtént Karácsony Gergővel, amire utaltam. Istenem, most jutottak odáig. Semmit nem lehet kizárni, de nekem azért ez egy picit sok, hogy mit vettek be valami ilyen szellemi viagrát, hogy most hirtelen erejük teljében minden ügyben pont eljutnak.
6: Na most
5: odáig.
6: Akkor csak az a következő kérdés, az előző kormányzati ciklusban az ügyészség meg akart felelni, az akkori kormánynak most pedig meg akar felelni a mostani kormánynak, legalábbis vezetői szinten. avagy mindkét irányból érkezik különböző típusú
7: vagy nyomás. Mi van akkor, hogyha
6: az,
7: az ügyészség eddig sem szeretett volna semmit sem annál jobban, mint hogy felszabaduljon egy politikai nyomás alól,
6: és
7: elkezdi végezni a feladatát végre. Tehát azt, hogy én azt nem tudom megmondani, hogy az ügyészséget valóban kézi irányítással vezette-e a Fidesz, vagy odaszólt-e Orbán Viktor valaha valakinek, hogy ezt az ügyet engedjétek. Én ezt nem állítom, csak azt állítom, hogy a legfőbb ügyész egy volt fideszes képviselő jelölt volt 14 éven keresztül Magyarországon. És hogyha ezt megengedi magának a vezető kormánypárt, hogy egy ilyen pozícióban egy ilyen embert ültessen, akkor számoljon azzal, hogy én meg azt fogom feltételezni, hogy most felszabadult az ügyészség, és megszűnt a politikai nyomás, és azt is el kell mondanom, hogy Ildikóban nagyon egyetértek abban, hogy viszont most azért tekerik a pedált, hogy lássák a Tiszánál, hogy hát mi most csak, hát mi parancsra tettünk, felszabadultunk, bocsánat, hát akkor mi most nyomozunk.
5: Azt mondanám, hogy ha parancsra tették, ha nem, nekem nem kell az a legfőbb ügyés, nem kell az a nyomozóhatósági szellem, ami akár parancsra, ha szólt egy kormány, ha nem. Ezt nem tudjuk, mert vannak önkéntes tréberek is mindig.
7: Ugyanúgy nem kell a köztársasági elnök
5: sem. Például, de az az ember, vagy az a vezetés, mert nyilván nem egy személyi felelősség van csak, aki ennyire megrendítette az én bizalmamat, a mindnyájunk bizalmát az igazságszolgáltatás nyomozati részében, az nem kell. Akár szóltak neki, akár nem.
2: Most, hogyha igaz, el fognak indulni eljárások, erre talán van egy népi igény is, ez persze becsatornázza és megfogalmazza az új kormányfő is, hogy egy olyan korrupt rendszernek a felelőseit, amelyiket nagyon sokan úgy gondolnak, hogy a 16 évet jellemezte, a jog erejénél fogva felelősségre kell vonni. Megúszható-e az, hogy ne érje a nyomozóhatóságot, rendőrséget, ügyészséget, adott esetben, mire odaérünk, a bíróságot. Az a vád, hogy politikai elfogultság alapján döntenek. És ez nem itt, nem Magyarországon, nem most fontos kérdés. Csak rendszerint ez szokott lenni, hogyha egy vezető személyiséget, aki vagy volt, vagy még éppen most is vezető személyiség, valamiért fülön csípnek, mindig az, hogy engem politikai okok miatt üldöznek, politikai üldöztetésnek vagyok kitéve, csak azért, mert le akarnak szedni a másikok, vagy a tudjuk kik, vagy a mit tudom én. Tehát állandóan ez a politikusok részéről megúszhatatlan, vagy tőlük nem várható el az, hogy ezt ne próbálják ezt a kártyát előrántani, de nekünk van-e annyi eszünk, hogy meg lesz-e annyi információnk, hogy ezt reálisan meg tudjuk ítélni?
6: Nem elkenni akarom a kérdést, mert ez nagyon nyilván valid, és erről most a következő időszakban sokat fognak beszélgetni, de az alapvetően minden bírósági döntésnél ott van ennek a veszélye, hogy a társadalom egy része, amiért nem tartja igazságosnak, vagy manipulátnak tartja, azt mondja, hogy ez a döntés, és nem feltétlenül bírósági döntések, egyébként bármilyen intézményről beszélhetünk, annak valamiféle hatás vagy nyomás hatására kellett megszületnie, és ha nem is így volt, és teljesen valid döntés született, akkor is a magyar társadalom egy része így fogja gondolni, és tekintve, hogy most április 12-én és azóta még nagyobb arányban a Tisza bírja a magyar társadalom bizalmát, amire a Tisza politikája azt fogja mondani, vagy a politikusai, akár maga a miniszterelnök, hogy ez így nincs rendben, mert ezt korábban az Orbán rendszer nyomására így vagy úgy határozták el ügyészségi, bírósági szinteken, és nyilván ott vannak akkor a közjogi méltóság és a hivatalvezetők mandátuma önmagában, akkor ennek lesz egy társadalmi felhajtó ereje, ebben igazad van.
7: Azért nagyon nagy a baj, mert szerintem az elmúlt időszakban vezető politikusok, tehát nem akárkik, hanem a magyar miniszterelnök, a frakcióvezető, a szóvivő, tehát mindenki a Fideszben legalább egyszer azt mondta egy bírósági ítéletre, hogy azt a bíróság politikai alapon hozta meg. Most ne menjünk be, hogy ez melyik volt, sok ilyen ítélet volt, de egyet legalább.
2: Korábbi ellenzéki oldalról is voltak ilyen hangok, amikor valami nem tetszett,
7: ez
2: akkor
7: igaz,
2: azért, mert hogy az Orbán
7: ez igaz, oda csak az ellenzéknek, azt én értem, csak az ellenzéknek egy picit, hagyjátok meg nekem azt, hogy egy kicsit kisebb legyen a felelőssége, mint a miniszterelnöknek egy ilyen helyzetben. Tehát a magyar miniszterelnök a saját bírósága függetlenségét vonja kétségbe, akkor mit szóljon a nép? Tehát mit mondjon a magyar társadalom akkor, amikor a magyar miniszterelnök maga mondja el, hogy a bíróságok nem függetlenek? Hát bocsánatot kérek, akkor én meg hagyj feltételezem, hogy az ügyészség sem az.
2: Röviden a szünet előtt még azért mindenképp érdekel, hogy Ildikó mit gondol erre?
5: Ilyen veszély mindig van, hogy azt mondja az egyik politikai oldal, hogy politikai okból történt. Ezért az ilyen ügyekben, gondolok itt például személyek eltávolítására, amiket én itt forszíroztam éppen az előbb, azt mondanám, hogy ötször világosabbá kell tenni 6 bizonyítékkal már az illetők múltjából, hogy miért szolgálnak rá erre. Én ezt nem tartom lehetetlennek. Nyilván a jogi forma ilyen vagy ilyen módjában jogászoknak kell nyilatkozni, de hogy érveket és bizonyítékokat ilyen esetben föl lehet hozni, abban majdnem biztos vagyok, vagy ahol nem lehet, ott nem kell megcsinálni. Egyelőre ilyet nem nagyon látok. Az más kérdés, hogy a közvéleményben ezt 5-ször, 6-szor, 10-szer, 20-szor el kell mondani. Pont a inkriminált személyek ügyében azért nem tartok attól, hogy ez nem tudom milyen konszternációt keltene, mert hiszen a jelenlegi kormány programjában és kampányában ez egy alaptétel volt. Aki nem értett velük egyet abban, hogy hát kinek kéne mennie ilyen meg ilyen okból, az nem szavazott rájuk. Jelenleg 70%-on állnak.
2: Ön szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Fogunk erről majd beszélni a műsor következő részében. 95% mondja azt, hogy igen, 5% pedig azt, hogy nem. De már itt is elhangzott, hogy milyen arányban vezet a Závec felmérése szerint a Fidesz. A biztos szavazó pártválasztók körében 74% hangzott, hogy milyen arányban vezet a Závec felmérése szerint a

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hang.

0: a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szerint sikerül rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét. Nézzük a szünetben, mire jutottak. Maradt, ahogy volt, 95% mondja azt, hogy igen, és 5% mindössze, aki azt mondja, hogy nem. Lendvai Ildikóval, az MSZP korábbi elnökével, Kacsó Dániellel, a Mandiner főszerkesztő helyettesével, és Veres Gáborral, a Nyílt Levelek podcast szerkesztőjével folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk otthon. És folytassuk is ezzel a témával, ami a kérdésben is szerepel, nevezetesen az ukrajnai magyarok helyzetével nézzük.
3: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, magyarul álmodik, és aki szeret magyarnak lenni.
4: Magyar Péter miniszterelnök beszélt erről a Nemzeti Összetartozás napján. Az ünnepélyes zászlófelvonáson, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök a hagyományokkal szakítva nem volt ott, a kormányfő kitért a kárpátaljai kisebbségek nyelvhasználati jogaival kapcsolatos államközi megegyezés konkrét részleteire is.
3: A nemzetiség iskolások tanulói ünnepségeiken elénekelhetik majd a magyar himnuszt. Használhatják a nemzeti lobogót. Az iskolai adminisztrációt megtehetik majd magyar nyelven. A bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják. Magyar nyelven vizsgázhatnak. A jövőben magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek.
4: Arató László, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója szerint a megegyezésben szerepet játszottak Ukrajna csatlakozási törekvései az Unióhoz. A szakértő szerint az is nagy kérdés, hogy ha Ukrajna teljes jogú tagja lesz az Uniónak, az milyen hatással lesz majd a gazdaságra.
5: Az árak az olyan két élő dolog, mert egyrészt lefele mehetnek az árak, ha nagyobb a verseny, de ez mondjuk a fogyasztóknak jó alapvetően. Tehát hogyha nagyobb a verseny, nagyobb a kínálat, akkor ez az árakra jótékony hatással lesz. De nyilván nincs, nem lesz kivételezés, tehát az ukránoknak minden feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy tagok lehessenek és a tagsági jogokat tudják gyakorolni.
2: Itt közben meg is történt az, hogy hozzájárult mind a 27 Európai Uniós tagállam, benne Magyarország is, hogy megnyissa az első tárgyalási fejezetet Ukrajna az Európai Unióval. A csatlakozási tárgyalásokról beszélünk, vagy a csatlakozási procedúráról beszélünk természetesen. Azért ez egy hosszú folyamat lesz. Még halljuk azt, hogy mert gyorsított, mert nincs reális támogatottsága gyorsítottnak. Németország ellenzi, Olaszország ellenzi, Franciaország ellenzi, Szlovákia ellenzi, mi ellenezzük. Tehát ez nem, igazából nem egy releváns kérdés. Olyan 11 pont, nem biztos, hogy nem tudjuk pontosan, mert nem láttuk még hivatalosan leírva a szöveget, hogy mi a megállapodás Ukrajnával, de minden esetre egy olyan vázlat alapján indult ez el, amely még egyébként az Orbán kormány idejéből származik, és akkor nyilván kellett hozzá sok minden, hogy ezt most tudják nyílbe ütni, de nyílbe tudták ütni. Mekkora eredménynek tekintsük ezt?
6: Mi voltunk olyan vitán Danival, egy másik helyen, amikor én azt az álláspontot képviseltem, hogy Ukrajna nem tud az Európai Unió tagja lenni belátható időn belül, tehát 6-8 év, ugye mert a csatlakozási tárgyalások 5-8, akár 10 évig is eltarthatnak, és tekintve, hogy háborúban álló országgal eleve példátlan, hogy egyáltalán megkezdi az Európai Unió tárgyalásokat. Ezért én azt gondoltam, hogy erre még nagyon sok év lesz, mert ugye arról beszélt a Fidesz, hogy sürgősen be fogják léptetni az Unióba Ukrajnát, ha nem a Fidesz nyer, akkor itt nem tudom mi minden égszakadás, földindulás lesz. Na szóval, és ott a másik oldal pedig azt mondta, hogy ez itt nagyon gyorsan lesz. Tehát azt szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy itt a példa arra, hogy emlékezzenek vissza, hogy milyen hosszan és sokat vitáztunk azon, hogy az Európai Unió tagja akar lenni Ukrajna, és hogy ezt az Orbán kormány egyáltalán nem támogatja, de ha nem ők vannak, akkor majd... Most mondja a Balázs éppen, hogy ez az Orbán kormány idején létrejött alapkeret megállapodásnak a része, tehát abból indul el ez a tárgyalási folyamat, mert nem tudott volna elindulni most, hogy ez egy új döntés. Tehát, hogy ugye két döntés, igen, két dologról beszélünk. Na szóval azt akarom csak mondani. Semmi sem, nagyon sok minden bizonyítja, de ez is bizonyítja azt, hogy ebben a kampányban, ebben az elmúlt fél évben a Fidesz gyakorlatilag szinte minden mondatában megtévesztette Magyarországot, szinte minden hazugság volt, amit mondtak. Ebben az ügyben is ez van, tehát meg kell nyugodjon mindenki. Az Európai Unió tagja lehet Ukrajna, csak jó sokára, mire ezt az uniós tagsági folyamatot végigcsinálja, ahogy mi is végigcsináltuk, meg az összes tag.
7: Annyiban árnyalnám, hogy az Európai Bizottság különböző vezetői, maga Ursula von der Leyen elnökasszony is tett hasonló nyilatkozatokat. Ők a 2029-es 30-as csatlakozási céldátumot lőtték be, hogy most ez nekik egy terve, egy elképzelés, vagy egy nyomás a tagállamok irányába a bizottság részéről, ez ki fordítsa le a maga nyelve szerint. Amikor a Fidesz ezzel kampányolt, úgymond, hogy a kampányik fő témájává tette, akkor az egyik alapja ennek a mondásnak az éppen a bizottsági álláspont volt, és az kétségtelen, hogy például Friedrich Merz kancellár például azóta árnyalta.
2: De ha én is hadd,
7: azt mondta, nem volt akar ennyire gyorsan.
2: Nem volt ilyen bizottsági álláspont, a bizottságnak volt olyan tagja, vagy a vezetője, aki ezt belemondta a kamerába.
7: Az elnök.
2: És sem így van. És semmi olyan eljárás nem indult el, ami ezt célozta volna.
7: Mert tehát a Fidesz megállította.
2: Nem csak a Fidesz állította meg, a németek megállították, a franciák megállították, az olaszok megállították. Azt hiszem a hollandok és a belgák is megállították, és a szlovákok is, meg a lengyelek is megállították.
7: Most a tárgyalási folyamat hivatalosan, most, hogy Magyarország feloldott a vétóját. Ne. Tehát eddig senki nem tudott
2: volna megindítani semmit. Nem a tárgyalás, hanem a gyorsított eljárás. Nincs is egyébként ennek formulája az Európai Unióban.
7: A gyorsított eljárás.
2: Nem
7: létezik. Ez pont a bizottsági nyilatkozatok nyomán született meg, amikor egyre másra hangoztak el. Valóban, hogyha erről egy dokumentum született, egy ilyen eljárás,
2: nem létezik. Az uniósokban nem létezik a gyorsított eljárás.
7: Az Európai Bizottság elnöke azt mondja, hogy 2029-30 környékén az unió közösségén
6: belül és ezt én is szeretné látni
7: Ukrajnát, de azért nem vagy az Európai Bizottság elnöke.
6: De az is lehet.
7: Azt mondom, hogy ez a kérdés, ez a téma nem volt megalapozatlan, és ez a félelem
6: de
7: máig nem
6: az. Határozottan az volt, csak még egy mondatot engedj meg, hogy bocsánat, Ildikó, csak egy mondat. Akkor is ugyanezen vitáztunk. Tehát én határozottan állítom most is, hogy az, hogy valamelyik vezetőjének az uniónak, vagy akár, tegyük fel, mondjuk Magyar Péternek van egy véleménye Magyarországon valamiről. És azt mondja, hogy ezt ő így szeretne, vagy így képzeli el. Azért, ha mi egy demokratikus rendszerben gondolkodunk, és azt vesszük alapul, hogy a magyar parlamentnek van valóban döntő szerepe abban, hogy mi történik Magyarországon, akkor azt is gondolom, hogy Magyar Péter hiába gondol bármit, ha a magyar parlament tagjai, azaz az országgyűlési képviselők ebben őt nem támogatják. Na most, hogyha ugyanez van az Unióban, ha az Ursula von der Leyen, de az Ursula von der Leyen azt mondja, hogy ő szeretné 29-ben, 30-ban az Ukrajnát becsatlakoztatni az Európai Unióba, azt ő maga is tudja, hogy ő ezt szeretné, az egy dolog, de azt ő maga is tudja, hogy ez impliciten lehetetlen.
7: Akkor miért mondja?
2: Akár politikus.
6: Mert ezt szeretné. Tehát neki ez jó lenne, de bocsánat, tudja, hogy nem lehet.
8: Ha azt kérdezzük, hogy miért mondta az Európai Bizottság elnöke, akkor én azt a másik kérdést teszem mellé, hogy ha csak a gyorsított eljárás ellen volt kifogása a volt miniszterelnöknek, akkor miért mondta körülbelül két héttel a választás előtt is, hogy amíg élünk, soha nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Azt lehet mondani, azt mondhatja valaki, hogy nem támogatom a gyorsított eljárást, mert mindjárt mondom, hogy ez mit jelenthetett egyedül, mert az sem volt olyan vész. Azt, hogy soha a büdös életben, az nem ugyanaz az állítás, igen. És az végképp tönkre teszi a viszonyt egy szomszédunkkal a gyorsított eljárásról. Ez a legalábbis a kiszivárgott hírek szerint, mert nincs ilyen paragrafus valóban, hogy mit jelentene, ez annyit jelentett volna, hogy párhuzamban kezdik meg valamennyi csomagban, valamennyi fejezetben az egyeztetést, és nem fejezetről fejezetre haladnak. Én szerintem még esetlenikus, ebből se lett volna 2030-ra semmi, mert a föltételeket teljesíteni kell, ez a lényeg, akárhányat tárgyalnak külön vagy párhuzamba, de most még ez se történt meg, mert valóban az első csomagról, fejezetről kezdődnek meg a tárgyalások, amiről már formailag is nyilvánvaló, hogy akkor ez a normális menet. Ennek már csak azért is örülök magyar szemmel is, Ukrajna vagy a szomszédsági politika kedvéért is örülök, de magyar szemmel azért, mert most ugyan megszülettek az egyességek, hogy miről lesznek jogszabályok. Én abban nem is kételkedem, hogy a jogszabályok meg fognak születni, mert például a lengyelek már értek el hasonlót, tehát ez nem lehetetlen érdeke is Ukrajnának. De ami végképp pecsétet tesz erre, az éppen a csatlakozási tárgyalás megkezdése. Soha egy ország olyan jól nem viselkedik, mint az uniós csatlakozás előszobájában.
6: Igen.
8: De ez így van, mi is így voltunk, mindenki így van vele. Hát akkor pedálozik azért, hogy bebizonyítsa, hogy mindet, például a kisebbségi emberi jogi fejezetben előírtakat is teljesíteni tudja. Tehát ha valami garancia a mostani egyesség realizálódására, akkor az, hogy elkezdődnek ezek a tárgyalások.
2: Az eljárásrenddel kapcsolatban annyi, hogy 30 hány fejezet is van, 32-3,
7: legalább annyi, igen.
2: Hogyha évente 3-at le tudnak zárni. Az azt jelenti, hogy 10 év alaphangon minden egyes tárgyalási fejezetről, külön-külön az unió összes országának egy elfogadó nyilatkozatot kell tennie, azt mondta, hogy igen, kipipáltátok, ezt meg kell ismételni 33-szor, és hogyha ez megtörtént, akkor egyben kell dönteni egy hangon arról, hogy na, akkor ezek után fölvesszük-e vagy nem, és még akkor sem törvényszerű, hogy fölvesszük. Ugye Magyar Péter azt mondja, hogyha majd odáig eljutnak, akkor Magyarországon ügydöntő népszavazás fog dönteni arról, hogy Ukrajnát beengedjük-e a Európai.
6: Bár akkor már Magyar Péter nem lesz miniszterelnök.
2: Mert nem, ugye, az egész biztos, mert ő 10-15 évre tagsája, és a 8 év alatt.
7: Felül lehet bírálni ilyen törvényeket is adott esetben két De nem, ez csak egy rossz májú megjegyzés a részemről. Visszatérve a kárpátai magyarság sorsáról és lehetőségeiről, egyébként elborzasztó volt hallgatni, hogy a miniszterelnök felsorolja, milyen vívmányokat sikerült ezekkel a tárgyalásokkal elérni, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek azért egy Európába készülő országban legalábbis alapvető dolgoknak számítanak, hogy legalább ennyit megadnak a nemzeti kisebbségeknek, miközben még az előző kormány is, amely kétségtelen nem volt a legjobb viszonyban az ukrán vezetéssel, ukrán nemzetiségi iskolákat hozott létre, ukrán nemzetiségi szószólót a parlamentben hagyta képviselni a saját Magyarországon élő ukrán közösségét egy humanitárius akcióval, amelyet egyébként sehonnan nem ért kritika, segítette Ukrajnát. Tehát kétségtelen nagyon durva viták voltak, és a kampány egyik témája volt, de azért, hogy Ukrajna még most tart ott, hogy ki kell alkudni vele ezeket a jogokat, az engem azért most egy picit sokkolt így, hogy
8: Daniel maga is tudja, hogy ennek mi az oka, nem helyeslem az okot, csak tudom. Amikor az orosz agresszió megtörtént, és kitört az orosz-ukrán háború, akkor változtattak a különböző kisebbségek, de hát akkor
7: 2014 szigorítom. Után változtattak rajta, már lassan 10 éve van.
8: Amikor meg a Krím történt, tehát mindig volt egy ok, méghozzá az orosz agresszió, amikor ők igaziból azt akarták megelőzni, nem jól, nem helyeslem, hogy 5. hadoszloppá váljon az ott lévő orosz lakosság. Mi, és más kisebbségek is, beleestünk a szórásba. Ez nem jó, ezt nem helyeslem.
2: És hát amit látható, ebből ki lehet jönni? Tehát azt, hogy a lengyelekkel, szlovák velünk meg tudták.
7: Én azért még picit szkeptikus vagyok, de én is annak drukkolok, hogyha az a kérdés, ami a nézőkből nagyon nagy optimizmus váltott ki a 95%-os igennel, én úgy fogalmaznám át, hogy én nagyon bízom benne, és reménykedem, hogy ez valóban egy olyan megegyezés. Voltak már a múltban hasonló témájú megegyezések Ukrajnával, amik hát végül az ukrán fél nem hajtott végre, de ez legyen egy másik, és valóban ezt még az Orbán kormány kezdte el kialkudni, 5 megállapodási pontig jutottak el, és még 6-ot ezek szerint a Tiszának sikerült lezárnia. A bizalom a magyar kormány részéről ezek szerint megvan, hiszen már előbb feloldotta az ukrán ügyekben a vétót, mint hogy ez ebből törvény lett volna.
2: Viszont abban is maradt az Európai Unióval, akkor legalábbis erről beszélt Magyar Péter, hogy Ukrajna további csatlakozási folyamatainak feltételévé teszi az Európai Unió azt, ami a magyar követelés.
8: Pontosan, ez jó nekünk most. Lehet, hogy az Orbán kormány tényleg megkezdte. Jó, hogy megpróbált ezen segíteni, tehát ezt helyesnek fogtam fel azt a lépését, hogy lép. Csak nem kellett volna akkor, de ez messzire vezet, mondjuk elrabolni az ukrán pénzszállítmányt és egyéb dolgokkal, annyira befagyasztani a viszonyt, hogy irreális volt.
6: Nehéznek tűnt a megegyezés.
7: A megegyezés nehezítette, hogy előzőleg viszont az ukrán fél nem engedte át a kőolajat a barátságvezetéken. Nagy viták voltak róla, hogy kitehetett.
6: Várjál, ebben nem menjünk bele, Dani, mert ez nagyon messzire vezet. Tehát az nem így volt. Az úgy volt, hogy lebombázták a...
7: Így van, és utána megjavították.
6: És amikor megjavították, akkor kinyitották. Ez a hivatalos álláspont.
7: Április 12-e után
6: egész. Nem, 12-én nyitották ki, hanem 19-én.
7: Hát akkor megint ilyen következtetéseket lett levonni.
2: Maximum. Meg aztán ott voltak az azt megelőző plakátok, amelyek Zelenszkijel riogatták egész
8: szóval
2: Magyarországot.
8: Itt
2: azért ez ment egy évet, vagy ment egy ideje. Maradjunk ennyiben. Na nézzük, hogy a kommentelőink azok hogy viszonyulnak ez a kérdéshez.

0: Ön szerint sikerül javítani az ukrajnai magyarok helyzetét, vagy kárpátaljai magyarok helyzetét, hogyha úgy tetszik, 95% mondja azt, hogy igen, 5% azt, hogy nem. Nézzük a kommentmezőt. Márta azt írta nekünk, hogy az újdonsült propaganda, ezek volnánk ugye mi, szerinte azt a kérdést tegye fel, hogy jó lesz-e a magyar gazdáknak, ha az ukrán gabona elárasztja a magyar piacot, jó lesz-e az évi 30 000 migráns befogadása. Hát Márta, van itt minden, ami mint a búcsúba. Szóval az ukrán gabona bizonyos korlátozásokkal mehet az Európai Unióba, és mint hogy a magyar gabona árakat is az Európai Uniós, a közös piacnak az ára határozza meg. Ezért, hogyha bárhonnan beérkezik mondjuk olcsóbb gabona, akkor az hat a magyar árakra is. Tehát ez így van, nem tudja ez alól kivonni Magyarország magát. Megsók egyébként valamit, olvasson utána, talán erről hír is van, én azért hallottam már ilyeneket, hogy a magyar kereskedő Ukrajnából átviszi a gabonát Ausztriába, ott belépteti, vagy ott a papírmunkát elintézi, és onnan visszakerül Magyarországra, immár osztrák gabonaként, aminek egyébként ilyen formában nincs semmi akadálya. De ez csak egy dolog volt, tehát hogy az évi 30 ezer migránst honnan veszi, azt nem tudom elképzelni, de nagyon szeretném, hogyha megírná nekünk. Egyébként, hogyha a gabona olcsóbb lesz, akkor ön azt érezni fogja a boltban. Ez mindig ilyen kétélű fegyver, hogyha a gazda jól jár, az azt jelenti, hogy sokba kerül a termény, ön meg majd azt kifizeti szépen a boltba. Szóval erről majd mindig el lehet vitatkozni. Anna azt írta, hogy ha csatlakozni akarnak az EU-hoz, el kell fogadniuk a magyar feltételeket. Ez az első fejezethez ad lehetőséget, de minden újabb fejezet megnyitásakor érvényesíteni kell a magyar nemzeti érdekeket. Nem lehet nem egyetérteni Annával. Elli azt írja, hogy igen, jó ez, nehéz lenne megmagyarázni az uniónak, hogy miért nem biztosítják a kisebbségi jogokat, nagyjából ugyanez a gondolatkör. De azt írta, hogy szerintem most nagyobb az esélye a rendezésre, mint bármikor az elmúlt években, de a siker végső soron a megállapodás végrehajtásán múlik. Bizony ott van egy nagy ha a végén, és az jó volna, hogyha az ukránok beteljesítenék. Imre azt írta, vissza Kárpátalját, és ezek a problémák megoldódnak. Azon gondolkozom, Imre, hogy igazából milyen probléma oldódik meg, hogyha Kárpátalja visszajön, ahol 1 millió 300 000 ember él, ebből 80 000 magyar, ön valószínűleg örülne annak, hogyha az egy tizedét, a kárpátaljai népesség egy tizedét sem elérő magyar közösséggel együtt térne vissza, úgymond az egész népesség. Ugye itt ez az alapvető probléma, hogy egyrészt nagyon szeretünk egységes, etnikailag homogén nemzetállam lenni, hát sajnos június 4-én kell lesz mondanom, ezt éppen Trianon hozta el számunkra, vagy pedig egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú állam, mint ami a Nagy Magyarország volt. Ugye a turbó magyaréknál általában ez a két szempont össze szokott ütközni, nézzenek rá a térképre, és akkor döntsék el, hogy tulajdonképpen mi is az, amit igazából szeretnének. Menjünk tovább azzal, hogy a Fidesz megújulása milyen utakon haladhat, mert hogy erről Magyar Havasi Bertalan elárult egy-két részletet.
1: Navracsics Tibort bízta meg az önkormányzati kabinet újraalapításával Orbán Viktor. Ezt Havasi Bertalan közölte a Telex-szel. A volt miniszterelnök sajtófőnöke a portálnak azt írta, a Fidesz elnöke egymás után alapítja a párt megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat. Állítása szerint most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidovan Árpád irányításával, és hamarosan létrejön a Fidesz Európa klubja is, amin Bóka János dolgozik. Havasi Bertalan emlékeztetett, a védvonal vezetésére Cunyiné Bertalan Juditot kérte fel Orbán Viktor.
0: Mi lesz ebből? Most a Závecet is hozhatnánk, említettük már, a biztos szavazó pártválasztóknál a Tisza a Závec mérése szerint 73%-on áll, hogyha jól tudom, és 20%-on áll a Fidesz. Ez elképesztő erőfölény a Tisza oldalán, de hát nyilván ez majd még fog kopni, meg fognak változni a dolgok. A munkacsoportok, szakmai csoportok azokkal az emberekkel, akik egyébként már más téren volt alkalmuk, hogy bizonyítsanak, és több-kevesebb sikerrel jártak ebben, ezek mind és hogyan fognak változni?
2: Csak egy mondat, az Závec felmérése nem azt mutatja, hogy mi lesz ebből, hanem hogy mi lett ebből. Ez aktuális kép, hogy mekkora a Fidesz.
3: De jó, ez igaz, persze, de a tendencia, látszik, meglátjuk, hogy meddig tart. Az, hogy egy ellenzéki párt munkacsoportokat alakít, ebben önmagában semmi nincs, ez rendjén van, nekünk is volt, előfordult. Másnak is volt. Számomra a hírben egy név érdekes, amiből a másik név megerősödése következik. Navracsics neve volt érdekes, aki a Fidesznek ahhoz a mérsékeltebb szárnyához tartozik, remélem ezzel nem vágom el pártkarrierje egyetlen sálát sem, valahogy nem ahhoz, mint amerre most, mintha Orbán Viktor retorikája vinni a pártot. Hogy ő elvállalta, ez az egyik érdekes név számomra, ebből nekem az következik, hogy Orbán megerősödött a pártelitben, hogy mindenki tudomásul vette, hogy egy évig vagy valameddig, hát ő is egy évet szokott mondogatni, nincs olyan erős alternatíva, hogy le tudják cserélni. Ha lenne, ha a mérsékeltebb szárnyból, vagy akár máshonnan Lázárék felől látnának ilyen ütőképes alternatívát, akkor Navracsics és esetleg mások nem vállalnának munkacsoportvezetést. Vagyis az én következtetésem az, hogy hát akkor, ahogy várható volt, egy évig még Orbán Viktornak hívják legalább egy évig a Fidesz elnökét.
4: Nagyon hasonlót akartam egyébként ezzel kapcsolatban, hogy egy picit máshonnan megközelítve. Ugye így előttem van az a beszélgetés, amikor ezekkel az emberekkel a volt miniszterelnök leül beszélgetni, és akkor azt mondják, hogy Csém, hát ebből éltetek 16 évig. Akkor jó voltam, hogy megnyertem nektek a választást. Hát mondat akarodsz, azt elfogadod a megbízást, és csinálod. Egyik verzió, a másik meg az, hogy könyörög nekik. Én az elsőben jobban hiszek, tehát hogy valószínűsítem, hogy itt Orbán Viktornak lehetett egy-két olyan mondat egy-két emberhez, hogy ezt a kutyakötelességet megcsinálni, tesó.
3: És nem tudjuk, hogy milyen dossziéi vannak a mondatok.
4: Hát most ezt én nem akartam kimondani, de jó, hogy itt vagy, Ildikó. És hogy lehet, hogy van egy-két dosszié egy-két emberről. Szóval ez egy lehetőség. A másik oldalról meg azt akartam még hozzátenni, hogy, vagy szerettem volna, hogy a munkacsoportok létrehozása általában az én véleményem szerint, bár tényleg jellemző, azért pótcselekvések szoktak lenni, kivéve akkor, amikor ennek effektíve hatása tud lenni. Tehát mondjuk kormányzó pártnak kellett volna inkább munkacsoportokat létrehozni, hogy demokratizálja a működést, és akkor a párton belül is lettek volna kis erőterek, akik beleszólhattak volna a nagy egész működésébe.
0: Hát éppen szoci tapasztalatokból jól lehet látni, hogy az ilyenfajta frakciózás az milyen kimenetelekkel is rendelkezik.
2: Akár platformokat is létrehozhatott volna a Fidesz, vagy árnyék minisztériumokat.
4: Az nagy ötlet az árnyék minisztérium, az ugyanolyan, mint ez kb.
2: Meglátjuk. Nyilvánvalóan most egy ilyen stratégiai dilemma előtt áll a Fidesz, ha egyáltalán túléli a következő időszakot politikai entitásként. Én inkább most arra szavaznék, hogy igen, azért ott vannak politikai erőforrás tartalékok, és a dilemma pedig abban áll, hogy valóban a polgári közép, ami valaha mondjuk úgy az alapkormagja volt a Fidesz tábornak, azt vissza sikerül-e szerezni, ha és amennyiben a Tisza nem kormányoz olyan jó minőségben, hogy emiatt tőle eltávolodnak emberek, és akkor van tere a Fidesz politikájának adott esetben, és akkor van tere Navracsics Tibornak és még néhány olyan politikusnak, akik ha nem is zászlót bontottak, de valamiféle irányt megjelöltek, Cserpalkovics András, Gulyás Gergely, a mérsékeltebbek, ha úgy tetszik. És akkor ez emellett ott van a miniszterelnök, a volt miniszterelnök által kijelölt irány, vagy legalábbis azok a hangsúlyok, amik tényleg olykor mondjuk hogy erősnek tűntek a vadhajtások megjegyzéssel és a hasonlókkal. Ő azzal magyarázta, hogy nem is az, hogy a szélről kell építkezni, csak hanem hogy ott a legnagyobb veszély, hogy ott olvad el annyira a tábor, hogy azt már nem lehet visszacsinálni, a közepet hamarabb vissza tudja egy politikai formáció építeni. Most ilyen politológiai szakzsargonnal csúnyán hangzik, ez mégis emberekről van szó, de valami ilyen logika látszik benne. Ez nem dőlt el szerintem, és lehet, hogy még most sem fog június 13-án eldőlni.
4: De mire ide, akkor ezt a teret be fogja tölteni egy másik párt.
0: Ne nyissunk, ne nyissunk.
2: Fogadni nem merek, most mert már megfogadtam, hogy nem sokat. Fogadok semmiben.
0: Igen. Na, hát... Már eddig jutottunk, de érdekes lesz majd még nyilván a következő időszak, főleg Fidesz tisztújítás, meg a látható politikai irányok kijelölését követően az ellenzéki oldalon is, meg hogy mekkora, hát van konkurenciája a Fidesznek, úgy hívják, hogy Mi Hazánk. Úgy tűnik, hogy most leginkább az a meccs folyik majd. Lendvai Ildikónak, az MSZP korábbi elnökének, Kacsó Dánielnek, a Mandiner főszerkesztő helyettesének és Veres Gábornak, a Nyílt Levelek podcast szerkesztőjének köszönöm. Örülök a beszélgetésnek, holnap este újra várom majd önöket, addig is vigyázzanak egymásra is, magukra is, jó éjszakát, viszontlátásra.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Június 4-én köszöntöm Önöket, ez a Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírására emlékezve. Egyébként pedig egy csütörtöki nap, amikor a bulcsuk ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket is, meg a születésnaposokat is. Izgalmas témával kezdjük a mai műsort. Horváth Lórád ügyvéd a vendégünk, még hogyha ilyen távoli kapcsolaton keresztül is. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És a mi témánk nem kevesebb, mint az aranykonvoj ügye és az abból leszűrhető következtetések. És ezek a következtetések egyre keményebbnek tűnnek. Amit ön tegnap közölt, az gyakorlatilag már arról szól, hogy a legfőbb ügyész, ha semmi másért nem, emiatt az ügy miatt is el kellene mozdítani.

0: kiszakítani a hivatalából. Miért?
1: Igen, tehát amíg az újságcikk gyakorlatilag interjúkon alapult, tehát elmondásokon, beszámolókon, a résztvevőknek a észrevételein, addig mi papírokból dolgozunk, tehát olyan dokumentumokból, amelyeket a hatóság hivatalosan kiadott részünkre, és ez alapján próbáljuk rekonstruálni azt a először két napot, majd utána azt követő két hónapot, amelyről eddig semmilyen információt nem kaptunk. A választásokat követően kezdtünk el iratokat kapni, és gyakorlatilag indult meg maga a nyomozás, és onnantól kezdve datálható az, hogy egyáltalán belelátunk valamilyen szinten az ügybe.
0: Ezek a dokumentumok, ezek teljes körűek, és minden részletre kiterjedőek, ahogy ezt egy ilyen eljárásban elvárhatjuk, vagy pedig, hát nem egészen. Látom az arc kifejezését.
1: Nem egészen, tehát azt nem jelenthetném ki, hogy a elfogásnak, fogvatartásnak, kihallgatásoknak, majd végül a kiutasításnak az összes részlete dokumentálva volt, és azt gondolom, hogy ez tudatosan történt, illetve ha dokumentálva is volt, akkor nem úgy volt dokumentálva, hogy ténylegesen történt. Ennek megfelelően feljelentéseket tettünk egyébként már 9-én, tehát viszonylag az elfogást követően gyorsan, és a feljelentések kapcsán a fővárosi nyomozóügyészség nyomozás rendelt el, tanúkihallgatások folynak most jelen pillanatban, és ebből is nagyon sok információt kapunk.
0: Ön az osztrák pénzintézetnek és az ukrán személyeknek is az ügyvédje ebben az eljárásban, és ennek kapcsán fogalmaz meg terrorcselekmény, hivatali visszaélés, közveszéllyel fenyegetés tényeket, vagy hát legalábbis feltételezéseket, több BTK-s pontot megemlítve ebben az eljárásban. Ezek mennyire látszanak bizonyítottnak? Nyilván nem az ön dolga a bizonyítás, de a feltételezésnek nyilván van jogi alapja.
1: Én azt gondolom, hogy azok a bűncselekmény csoportok, amelyekbe feljelentést tettünk, azok szépen lassan beigazolódni látszanak. Tehát ezek nem feltételezések voltak, nem légből kapott információk, hanem valós megtörtént események. Itt az a kérdés, hogy milyen személyeket kapcsolunk hozzá, és itt jutunk el a téma központi kérdéséhez.
0: Hát akkor beszéljük is ezt. Tehát főleg azért, mert a legfőbb ügyészség az ön közleményére rögtön válaszolva gyakorlatilag eltartott magától mindenfajta politikai befolyást. Ön viszont nagyon határozottan látni véli azt, hogy ez megvolt.
1: Én ezzel nem csodálkozom, hogy mindenki próbálja a felelősséget lehúzni magáról. A közleményünkben három szervet jelöltünk meg, aki közvetlenül érintett volt az akciónak az előkészítésében. Két kormányzati szerv, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal és a TEK, és egy független szereplő, az pedig a legfőbb ügyészség, de úgy tűnik az iratokból, hogy mind a hárman tudomással bírtak erről az egészről, és aktívan szerepet is vállaltak benne.
0: Hogyan lehetséges az, hogy ebbe belekeveredik a miniszterelnökség? Elképzelhető-e az, mint ahogy itt jó néhányan megjegyezték az elmúlt egy napban, és Magyar Péter konkrétan rá is mutatott Orbán Viktorra, hogy a legfőső helyről, a miniszterelnöktől, vagy a miniszterelnökség valamely irodájából származott a megbízás, ha itt egyáltalán megbízásról beszélhetünk?
1: A rendelkezésre álló iratok is tartalmaznak ilyen utalásokat tanúk részéről, hogy a miniszterelnöki hivatal bizonyos vezetői egyébként ezeken a megbeszéléseken részt vettek. Továbbá az is tisztán látszik, hogy olyan, hogy is mondjam, stáb meetingeken vagy előkészítő meetingeken ezeknek a szerveknek a legfelső vezetői teljes palettája megjelent.
0: Ez egy jó ötletnek látszó kampányfogásnak tűnt az első pillanatban, és aztán lett belőle, ami lett.
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát egyértelműen a miniszterelnök korábbi megszólalásaiból egyértelműen az látszik, hogy valamilyen, hogy is fogalmazzak, valamilyen potenciál szeretett volna felmutatni az ukrán állammal szemben, tehát valamilyen módon meg szerette volna őket szorítani, és ennek ez volt a legfőbb eszköze. Hozzáteszem, hogy ezt a szállítmány megelőzően 171 alkalommal vonult át az országon ukrán szállítmány, tehát ezt bármikor megtehették volna. A március 5-i időpont gondolom, hogy a kampányhoz, illetve a választásokhoz volt igazítva.
0: A Telex értesülése nagyon konkrétan már úgy szól, hogy Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán aranykonvojra, és azt is ő határozta meg, hogy mikor. Ehhez van kommentárja?
1: Nézze, én ügyvédként csak arról tudok nyilatkozni, amit tényekkel alá tudok támasztani. Egyelőre Orbán Viktor közvetlen szerepe a hivatalos iratokban nem jelenik meg.
0: A pénzszállítók szabadon távozhattak végül. Az ukránok visszakapták az elkobzott arany és pénzösszeget, aranyat és pénzösszeget, tehát most azt lehet mondani, hogy az bebizonyosodott, hogy az eljárás tévedés volt. Ki lehet-e mondani azt, hogy ennek vannak olyan következményei, amik jogiak, vagy csak politikaiak lesznek?
1: Mindenképpen lesz büntetőjogi következménye, és én nagyon várom, hogy azok a felelősök, azok a bátor hősök, akik messzelenül kamzsával a fején, bilincsbe tartva tanukat hallgatnak ki, egyszer tényleg bíróság elé fognak állni.
0: Az az eljárás, amit ők megéltek, és amit az első perctől kezdve, hogy az üggyel foglalkozik, gyakorlatilag a nyilvánosság előtt kifogásolt, az eljárás az mennyire általános hasonló ügyekben, hogyha történik valami, ami ténylegesen jogszerű, tényleg bizonyítható, ugyanilyen eljárás zajlik?
1: Ha valóban az alapos gyanú megáll, és valóban bizonyítékok támasztják alá egy bűncselekménynek az elkövetését, akkor maga az eljárás megindítása biztos, hogy jogszerű. Jelen esetben sem kezdő bizonyítékok nem voltak, sem alapos gyanú, talán még egyszerű gyanú sem volt, tehát ez egyértelmű, hogy politikai nyomásra rendelték el ezt az egész nyomozást, rendelték el ezt az egész akciót, és utána a továbbiakról azért ne beszéljünk, mert egyszerűen a jogellenesség, tehát nem találunk olyan momentumot a fogvatartás körülményei között, ami a jogszabályoknak megfelelő lett volna.
0: De bizony beszéljünk róla, mert itt azért arról is lehet olvasni, hogy a foglyokat bántalmazták. Ez azt gondolom a magyar jogrendben sem fér bele, semmilyen módon.
1: Igen. Én azon csodálkozom egyébként, volt rendőrtiszt is oktatóként, én soha nem hallottam ilyenekről, és nyilván tapasztalt kollégák vettek részt ezeken az eljárási cselekményeken, hogy senkiben nem szólalt meg a kis harang arra vonatkozóan, hogy tanút nem bilincselünk, tanút nem vetkeztetünk mesztelenre, tanút 3 órán keresztül egy kérdésre nem bombázunk. Tehát nagyon, nagyon sok olyan momentuma van ennek az egésznek, amivel később fogunk majd előjönni, ahogy haladunk az ügyben és dolgozunk fel az anyagokat, ami egyszerűen teljesen érthetetlen. Ezeket a parancsokat meg kellett volna tagadni, attól függetlenül, hogy milyen helyről érkeznek.
0: A legfőbb ügyész felelősségéről beszéljünk a legvégén, mert hogy ezt ön felvetette nagyon kereken konkrétan a tegnapi napon. Mi az ő felelőssége ebben az ügyben?
1: Nézze, az előkészítő szakaszban egyértelmű volt, hogy a legfőbb ügyészséget be kell vonni ebbe az eljárásba. Ennek az volt az oka, hogy a nyomozásra a rendőrség lett volna az eljáró szerv, azonban a rendőrségnek hatályos szerződése volt adott csak bankkal, tehát ezt kizárták a döntéshozók, és ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kellett kijelölni. Közvetlen a legfőbb ügyésznek lett elküldve ez a hevenyészet feljelentés, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy hevenyészet feljelentés, egy egyoldalas, amit ő azonnal aláírt, és másnap továbbított a NAV bűnügyi szervének, akik szinte vizsgálat nélkül és mögöttes adatok és információk nélkül ezt a nyomozást elrendelték. Tehát azt állítani, hogy a legfőbb ügyész ezt korábban, vagy az egy legfőbb ügyész valamelyik kollégája ezt korábban nem egyeztette le, hogy ez ilyen gyorsan, ugye itt nagyon pörögtek az események, tehát itt arról van szó, hogy az egész előkészítés elkezdődik 4-én, 5-én, 1 órakor már ütés van. Tehát itt mindenkinek fel kellett állni ahhoz csatasorba, hogy ezt az egészet kivitelezni lehessen. A legfőbb ügyész gondolkozhatott volna egy pár napot azon, hogy egyébként ezzel mit lehet kezdeni. Van elég bizonyíték arra, hogy ezek a személyek nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. Van elég bizonyíték arra, hogy egyáltalán a pénzmosás megállhat? Van-e mögöttes bűncselek? Ezt ugye nem tette meg, tehát ugyanúgy, mint a köztársasági elnök, aki elé este odatolták ezt a szégyenletes törvényt, aznap még alá is írta gyorsan. Úgy, hogy az alkotmánybíróság elnöke volt, és pontosan tudnia kellett, hogy folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban egy másik eljárásban titkos információgyűjtést elrendelni nem lehet. Ettől függetlenül ő is aláírta. Tehát ez egy gépezetként működött, ebben mindenki bele volt vonva, többek között a legfőbb ügyészség is.
0: Ki az, aki azt mondhatja, hogy parancsra cselekedtem, és nem tehettem mást?
1: Senki nem mondhatja szerintem, mert ezek olyan jogsértő, és nyilván tapasztalt kollégákról beszélünk, olyan jogsértő magatartások voltak, hogy ezt érzékelni kellett volna ott a helyszínen, érzékelni kellett volna az eljárás bármelyik pillanatában.
0: Ügyvéd úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Elrendelte a bíróság Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Puskás Péter letartóztatását az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben. Hasonló döntés született két Momentumos képviselő, valamint két cégvezető ügyében is. A gyanú szerint a kormánypárti és ellenzéki képviselők több mint 2 milliárd forintot kaptak egy vállalkozótól, hogy cégei előnyhöz jussanak. Gégény Istvánnal és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. Félreértették a fizetéscsökkentésről szóló kritikáját, állítja Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester közösségi oldalán azt írta, nem saját anyagi érdekeit védi, hanem a populista intézkedések veszélyeire hívta fel a figyelmet, és bocsánatot is kért azoktól, akik ezt másként értelmezték. A stúdióban Márki-Zay Péter. Teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai kapcsán, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe. Vendégünk Szent Ivány István. Az Európai Bizottság szerint beavatkozásra van szükség a magyar nyugdíjrendszerben, mert jelentős a nyugdíjkiadások költségvetési kockázata. A 14. havi nyugdíjról kiemelik, hogy hosszú távon növeli a terheket, miközben nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket. Közben nyugdíjas szervezetek egyeztetést sürgetnek az idősügyi törvény megalkotásáról a kormánnyal. Juhász Lászlót kérdezzük.
2: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, és Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, akik itt vannak és nem tartóztatták le őket, és nem is fogják. Aki figyelmesen nézte a feliratot, ugye ott volt a nevetek alatt, és egy picit félreérthető volt. Szóval 30 napra Molnár Zsoltot és Őrsi Gergelyt viszont igen, ugye a második kerületi jelenlegi polgármesterét, illetve 12 újabb ember gyanúsítottak meg. Egy 2 milliárdos önkormányzati korrupciós ügyről van szó. Ez nem egy csontváz, ami most esik ki, hanem ez egy régóta tartó nyomozás volt, de hát mégiscsak most történnek meg ezek a letartóztatások és előállítások. Időzítették ezt szerintetek?
3: Szerintem nem. Szerintem annyi történt, hogy az ügyészség és a nyomozati szerveknél eddig volt ki adott esetben szóljon, hogy ne nyomozzanak, ne csinálják azokat a bizonyos cselekményeket, nyomozati cselekményekre gondolok, amelyek hamarabb elhozhatták volna ezeket a megdöbbentő, mert tényleg megdöbbentő képsorokat. 2013 óta zajlik talán ez az egész történet, tehát lett volna rá idő. Most azt gondolom, hogy a választásnak annyi köze van hozzá csak, hogy mostantól kezdve már nem szól senki, hogy ezt ne csináld, és tulajdonképpen dolgozhatnak nyugodtan az ügyészek és a nyomozók és a rendőrök, de még egyszer mondom, ez azért tényleg egy megdöbbentő dolog. Tehát az őrizetbe vagy előzetesbe tett politikusok közül azért párról sutyorogták, hogy bizony van vaj a fülük mögött, csak ezt hallani, azt hallani, de azért például Őrsi Gergely személye az engem megdöbbentett. Ő egy sikeres polgármester, nem is volt igazából panasz rá, se a Fidesz részéről, se a DK részét, miért lett volna, hát a sajátjuk. De hogy egyre nő a létszám, egyre több ismert politikus van ebbe a történetbe, és valami egészen hihetetlen, korrupt csapat képe bontakozik itt ki, ahol éppen aki hatalmon van, az kapja a többet, aki ehhez asszisztál ellenzékből, az a kevesebbet. Tudtuk, hogy van ilyen, de mindig meglepő ezzel szembesülni, amikor vezetőszáron elvitt politikusokat, ismert politikusokat látunk.
2: Sokszor beszélt erről a kampányban a Tisza, vagy Magyar Péter, és most is reagált erre, azt mondja a miniszterelnök, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós perben, és Jámbor András reagált még, ő azt mondja, ezért kellett Magyar Péter a rendszer leváltásához.
4: Drámai ez az egész problémacsomag, és az egyik drámája az éppen az, hogy egy nagy koalícióval szembesülünk, és valószínűleg pont azért nem indult meg eddig, holott a probléma már tudható volt, sőt voltak itt korábban letartóztattak, vagy nem tudom, valamiféle eljárás indult ellen, és azt megszüntették, mert kiderülni látszik, most feltételes módban beszélek, hogy a Fidesz is érintett benne, és nyilván, ha a Fidesz is érintett benne, akkor nem volt feltétlenül érdekükben az, hogy ez a hólabda guruljon tovább. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszteség most azokat a állampolgárokat, még csak nem is választópolgárokat mondanám, éri, akik azért valamennyire bizalmukat helyezték akár a... Most nyilván a Fidesz már kapott egy nagy pofont a választáskor, de a Momentum, a DK és a hasonló képviselőkben, ahogy te is mondtad, vannak olyan emberek, hogy nem gondoltuk volna ezt az egészet. És talán nem is a mértéke, persze milliárdok, csak már hozzászoktunk, hogy itt a 100 milliárdok röpködnek, ahhoz képest egy 2 milliárdos nagyságrendű korrupció önmagában talán nem tűnik annyira súlyosnak. A súly az sokkal inkább a bizalomvesztésen van. Megbízhatunk-e mi az önkormányzati vezetőkben, megbízhatunk-e mi a politikus hogy megvehetők-e azért, hogy itt a parkgondozás és hasonlók legyenek. Tehát amikor mondjuk nagy koalícióra gondolkodunk, akkor mondjuk nem a bűnben fogant nagy koalícióra vágynak az emberek, és sajnos ennek vagyunk most a tanúi.
5: Hát és hogy ez mennyire egy kiirthatatlan rákos sejt a magyar politika történetben. Hát Dávid Ibolya mondatára, ugye ez a 70-30 arányban mutyiznak a nagypártok, mondta ezt, nem tudom én, 20 évvel ezelőtt, vagy még több, és akkor mindenki azt mondta, hogy Atya Úristen, és eltelik ennyi idő, és ugyanezt látjuk. Tehát ugyanez zajlik, a szereplők mások, még az arány is egy-két helyen ugyanez jött elő, és mondom, nagyon nehéz ezt azért kommentálni, mert azért itt mindenki a Tisza szimpatizások közül főként, mindenki azt gondolta, hogy ha majd itt lesz egy elszámoltatási, meg felelősségre vonási hullám, akkor majd itt Rogán Antal, Lázár János és hasonszörű politikusok neve kerül elsőként elő. És közben meg nem ez történik, nem azért, mint hogyha ennyi idő alatt már normális lett volna, hogy egy ilyen megtörténjen, hanem kiderül, hogy egy hosszú évtizedek óta zajló egyetlen egy ügy, ez a park történet, ugye a fővárosi parkosítás. Tegyük szívünkre a kezünket, ha ebben ekkora mutyi van, akkor nem létezhet a fővárosban más olyan terület, ahol ugyanígy mennek a dolgok, mert ezek után én azt mondom, hogy várom a következőt.
4: Azért, hogy próbáljuk egy picit ebben a nagyon szomorú negatív történetben egy pici pozitívumot felfedezni, és belekapaszkodok abban, amit te mondtál, tehát hogy jól döntöttek az emberek ezek szerint akkor, amikor elsöprő többségben a változásra és egy rendszerváltással felérő Tisza győzelmet érően voksoltak, mert ha ez kellett ahhoz, hogy például az ilyen ügyek is napvilágra kerüljenek, hát sokkal jobb, hogy tudunk róla, még akkor is, ha fáj tudni róla, de úgy tűnik, hogy a magyar emberek döntése segítette hozzá ezek szerint a szerveket, hogy egy évtizedes elhúzódó történetből most vezetőszár, letartóztatás, következmény, felelősségre vonás legyen. Hát persze egy sebek gyógyulása sokszor fájdalmas, de azért végül is egy csúnya, ronda, korrupt sebek gyógyulásának vagyunk most mondjuk így az elején ebben a történetben. Hány ilyen történet lesz még? Lehet, hogy a néplelket érdemes felkészíteni arra, hogy egy ilyen kicsit drámai korszak elé nézünk, reméljük, hogy csak néhány hónapig fog tartani.
2: Hát ha fel kell készíteni, mert valószínűleg várják is egyébként az elszámoltatást mindenképpen. Molnár Zsolt és Őrsi Gergely is, illetve az ügyvédjeik, ezt nekem a rendkedvéért el kell mondjam, tagadják természetesen a gyanút és fellebbezéssel élnek egyébként a letartóztatás ellen. Na de menjünk tovább, mert időnk az azért nem végtelen. Ugye Sőjog Tamás posztolt, és arról számolt be, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja a Velencei Bizottság, hogy a Tisza párt állami tisztségviselőket akar elmozdítani. Erről posztolt, és aztán elindult egy kommentháború a poszt alatt. Először Magyar Péter posztolt oda, hogy feltette azt a kérdést, hogy az előző években kifizetődőbb volt-e a hallgatás, és a miniszterelnök, vagy az államfő miért nem fordult külföldre segítségért. Majd jött Schiffer András, majd jött Magyar Péter, szóval most egy öt nem tudom, aztán nem követtem most itt az adás előtt, hogy mi történt. Mit látok ebből az ügyből? Egyébként állítólag jön a Velencei Bizottság.
5: Az eleje, amit mondtál, az tulajdonképpen csak a szokásos, tehát a politikai közbeszéd a már-már közjogi méltóságok szintjén is, nem is már-már közjogi méltóságok szintjén is, a Facebook komment szekciójában zajlik. Súlyok is megtalálta a Facebookot, eddig ugye teljesen idegen volt tőle, most rájött, hogy ahhoz, hogy lépést tartson Magyar Péterrel, neki is ott kell megnyilvánulnia. Nekem az, hogy ez a már unalomig végig beszélt, ugye, hogy megvan a kétharmados felhatalmazás, vannak jogi eszközök, ezt a Fidesz, illetve Súlyog Tamás azt mondja, hogy ez a demokrácia halála, hogyha itt így hoznak döntéseket, és így fognak majd el távolítani közjogi méltóságokat. Én egyetlen egy momentumra figyeltem fel, hogy most ugye a Súlyog Tamás a Velencei Bizottságot kérte fel, hogy lehetőleg az ő igazát támassza alá. Hát, hogyha az emlékezetünk, és a politikai emlékezet az általában elég rövid, de azért én emlékszem arra, hogy ezt a Velencei Bizottságot azok a politikusok, akik most várják, hogy megmentse Súlyog Tamást, azt a brüsszeli,
4: a sorosista.
5: Globalista, sorosista
2: hát
5: erő egyik erejének tartották. Most hirtelen megnőtt a bizalom, hát hiszen másban nem nagyon tudnak bízni. Ez most egy ilyen elég hosszú és unalmas jogi csatározás lesz, de hát ennek a kimenetele az szerintem majd, hogy nem mindegy. Tehát nem hiszem, hogy a Velencei Bizottság akárhogy dönt, Magyar Péter megmásítaná azt a fajta szándékát, hogy bármi áron jogi eszközökkel el akarja távolítani a köztársasági elnököt.
4: Én őszintén ki tudom mondani, hogy szívből sajnálom Súlyog Tamást. Azt hiszem, hogy nem érti ezt a dolgot, ami most történik. Tehát nem Magyar Péter akarja őt lemondatni, eltávolítani. A magyar emberek túlnyomó többsége egy olyan programra szavazott, amelynek részét képezte nem csupán Súlyog Tamás, hanem több ember elmozdítása. Ez nem egy politikusnak és nem egy pártnak, hanem most mondhatnám így egy kicsit populista módon 3,3 millió szavazó polgárnak a szándéka. Ők számon kérhetnék Magyar Pétert, ha nem akarná véghez vinni azt, amire ők voksoltak. Nyilván ez egy nagyon nagy csomag, de ez részét képezte. Ez az egyik a megértési folyamatban, amit én úgy érzek, hogy félrevisz. A másik, a Velencei Bizottság valóban most jól jön, de eddig azért szidva volt, és tegyük hozzá, politikai emlékezetben azért az Orbán Viktortól is tudunk olyanokat idézni, hogy a fékek éles ellensúlyok az csak az EU blablája, ha jól idéztem őt egy 2023-as megszólalásából, máskor is úgymond relativizálta azt, hogy kell-e egyáltalán ilyen rendszer, vagy van-e értelme ilyesmiről beszélni, most hirtelen már szimpátia tüntetés terveznek emellett. Én azt gondolom, hogy Súlyog Tamás felé Magyar Péter úriemberként felajánlotta a tisztességes, szabad elvonulás lehetőségét, a végén úgy is le fogják váltani. Én nem látok más lehetőséget. A Velencei Bizottságnak ugye nincsen tiltó határozatot hozó jog ereje, mondjuk úgy, hogy megállapíthat valamit, ami később esetleg egy ilyen piszok a köröm alatt későbbi tárgyalásoknál. És azt is remélem, hogy a Velencei Bizottság azért ismeri azt a helyzetet, ami kialakult, és amiben ők is látják, adott esetben meghallgatják a másik felet, aki nem Magyar Péter, hanem mondjuk a magyar kormányzat, aki megindokolja.
2: Valószínűleg ismerik, mert nem egyszer, nem kétszer véleményezték az előző magyar kormány jogalkotását.
4: Nincsenek illúzióim, teljesen egyetértek veled, hogy ez egy már befejezett történet, csak hogy mikor lesz vége, meddig húzzuk, és mennyi sebet okozunk. Tehát én azzal egyetértek, amikor azt mondja Magyar Péter, egy interjúban mondta ezt ugye a Spiegelnek, hogy hát pontosan az a cél, hogy a fékek és ellensúlyokat visszategyük, tehát most úgy van, hogy van egy fék, csak éppen el van vágva a kábel vagy a bovden, de van fék végül is, tehát hogy az, hogy nem tett meg rengeteg dolgot Súlyog Tamás, és ezt tudhatjuk, hogy feltételezhetjük, hogy miért viselkedett ilyen neutrális módon, ami az ő mondjuk így köztársasági elnök felfogásához passzol, az nem felel meg erkölcsileg semmiféleképpen azért, amit ugye azt mondjuk, hogy ő képviseli a nemzet egységét. Nem képviseli.
2: Még egy témát érintsünk, mondjuk ugyanide tartozik egyébként. Orbán Viktor üzent a Facebookon, azt posztolja, mindennek van határa, tehát egyetért a vasárnapra a Sándor Palotalé szervezett akcióval, ugye ez az a tüntetés, amit te az előbb említettél, ez a Ne féljetek című, a magyar állami vezetők melletti kiállást hirdette meg ez a szimpátia tüntetés. Az, hogy a volt miniszterelnök mellé áll ilyen formán, hogy ezt megosztja, ez más színezetet kap már?
5: Semennyiben. Ez szerintem csak és kizárólag a Fidesznek a pillanatnyi jelzése a még megmaradt szavazói felé, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és nekünk ezt kell képviselni.
2: Pont erre gondoltam, hogy a még megmaradt szavazói szerint, mert ha nem mennek el sokan, akkor ez a Fidesznek lehet elég kellemetlen, úgyhogy most Orbán Viktor
5: azt hiszem, hogy a Fidesz jelenleg egy olyan majd hogy nem tetsz halott állapotban van, hogy itt már az sem lesz kellemetlen, hogyha meg mi a kevés, mi a sok, itt majd elindul majd egy számháború, hogyha erről indul ki, de hát most nyilván Sándor Palota előtt nem is nagyon férnek el olyan sokan. De hogy szerintem ez a Fideszen nem tud, a Fidesznek nem tud ez ártani. A Fidesznek nyilván ő most tetette emeli a voksát, ezt képviseli, meg fognak jelenni, de azért ezt pontosan tudjuk mindannyian, hogy ez nem változtatja meg a jelenlegi kormánynak a taktikáját, hogy mit is kezdjen azokkal az emberekkel, akik még nagyon hosszú ideig be vannak betonozva nagyon fontos posztokon.
4: Én ez röviden csak annyit tennék hozzá, és szerintem a tüntetés, úgy kérdésed úgy merült fel, hogy a tüntetésen változtat-e valamit, szerintem nem, ez egy próbálkozás, én nem tudnám megtippelni, hogy hányan lesznek, vagy a hatása az nyilván közögre borítókat, hogy zéro. Az, hogy Orbán Viktorra önmagára viszont van egy hatása, vagy üzenete, hogy ez hozzászólt, olyasmi, nem is mondta azt, hogy ott leszek, azt sem mondta, hogy nem leszek ott. Mondott valamit, meg nem is, kicsit olyan keresi a hangját, keresi a szerepét, látjuk, hogy a parlamentben se ült be, elveszettnek tűnik az az ember, aki néhány hónappal ezelőtt még Európa erős embere, világpolitikai tényező, nem tudom mi. Nem mondom, hogy bajban van, nem mondanék ilyet, inkább olyan, mint aki elvesztette a ritmust, elveszítette a kapcsolatát az ő szeretett országával, fogalmazzunk így, és olyan céltalan, mondjuk így lövöldözésnek, hogyha maradhatunk az ő saját kellemes ilyen harcos gondolkodásában tűnik ez, de ez nekem inkább azt jelzi, hogy nem tudják, hogy merre van az amarra.
5: Szerintem meg bajban van. Tehát akkor,
2: azt akartam mondani, hogy ha a számokat megnézzük, például az Ávec Risszosnak a legfrissebbet, akkor elég nagy bajban vannak, akkor, 3 millióval többen szavaznak.
5: Akkor, amikor hát tulajdonképpen saját magát is nehezebb helyzetbe hozta, ugye a választások előtti ígéretével, nevezetesen vereség esetén is beül a parlamentbe, majd utána a nagy vereség után nem ült be a parlamentben. Innentől kezdve nagyon sok híve csalódott szerintem benne, mert volt egy ígéret, aki Orbán Viktorban hisz, az Orbán Viktort látni akarja a parlamentben. Na most ez nem történt meg, és igen, amikor már arról van szó, hogy vajon elnök lesz-e, vagy tiszteletbeli elnök lesz, vagy milyen pozíció lesz, akkor azért bajban van, hisz ne felejtsük el, azért ő egyeduralkodó volt az elmúlt 16 évben a magyar politikai színpadon, nem beszélve a Fideszben.
2: Ma jövő szombaton kiderül. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük szépen.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Vegyipari Szakszervezetek Szövetségének elnöke Székely Tamás a vendégünk, vele folytatjuk a Startot. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Fordulni látszik a világ, ez a kormány egész másképp gondolkozik az ügyekről, amelyek az ön szakterületét érintik, mint az előző. Tehát legyen az egy környezetszennyezési kérdés a Samsung esetében, vagy legyen az mondjuk egy akkumulátorgyári bővítés a Seattle esetében. Miben látja ezeken túl, tehát ezek a gesztusértékű mondatok a különbséget?
2: Nyilvánvalóan fontos leszögezni, hogy ugye az akkumulátorgyártás során számos olyan probléma vetődött föl Magyarországon, amit senki sem kezelt komolyan, legyen az a környezetszennyezés. De én inkább elsősorban a környezetszennyezés mellett a munkavilágát tekintetében például a munkakörülmények, a biztonságos munkakörülményeket emelném ki, és ezzel, hogy végül is rendszerváltás történik az elkövetkezendő időszakban, ez valószínűleg egy pozitív irányba viheti mind a környezetszennyezéssel kapcsolatos kérdéseket, mint pedig a munkavilágával kapcsolatos kérdéseket.
1: Itt szabályozási problémák voltak elsősorban, vagy igazából az, hogy nem tartották be a szabályokat?
2: Én azt gondolom, hogy az utóbbi, hiszen a szabályozás tekintetében európai szabályozás és magyarországi szabályozás is van, hogyha csak a nikkel tartalmat nézzük, például a nikkel tartalom a szervezetben a magyar szabályok szerint szigorúbb, mint az európai. Tehát ezeket kellene a normák szerint ellenőrizni, csak az a baj, hogy eddig nem volt ellenőrzési rendszer, és nem volt párbeszéd sem a munkáltatók, sem pedig adott esetben a szakszervezet között ilyen kérdésekben a kormányzat részéről. Én nagyon bízom benne, hogy ez meg fog változni.
1: Én nem véletlenül kérdeztem, mert a kormány arról beszél, hogy szigorúbb szabályok kellenek, de akkor ezek szerint szigorúbb ellenőrzés kell elsősorban.
2: Így van, pontosan. A beruházások tekintetében is, az engedélyek kiadások tekintetében is a kontroll és az ellenőrzés az elsődleges. Én azt gondolom, hogy például az, hogy egy termék mondjuk az akkumulátorgyártás területén megszületik, annak végig nyomon követhető formái vannak az európai szabályok szerint. Onnantól kezdve, hogy az akkumulátor összeáll, egészen addig, amíg az autó nem kerül a roncstelepig. Tehát ebből a szempontból a szabályok megvannak európai szinten is. Ezt kell ellenőrizni, és ehhez egy megfelelő rendszert kell kiépíteni.
1: Milyen zöld folyadék bugyoghat a debreceni akkumulátorgyár környékén? Erről ennek van-e információ? Már.
2: Hát amit a sajtóban lehet látni, és illetve azokat a mérési eredményeket, amiket ugye köznyilvánosságra hoztak, de hát ezek az esetek jól mutatják azt, hogy az ellenőrzés tekintetében, hogyha ez egy előkészített folyamat van, akkor ott a megfelelő hivataloknak is ott kellett volna lenni egy ilyen ellenőrzés, vagy egy ilyen mérés során, és akkor minden sokkal tisztábban zajlik. És a másik nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, nem csak az akkumulátor kérdés, vagy az akkumulátoriparról lehet ezt elmondani, sokkal több információ kell a lakosság és a társadalom felé minden szereplő részéről. Ez eddig hiányzott, és én azt gondolom, hogyha egy egyeztetési rendszer, egy megfelelő kommunikációs modell épül ki minden szereplő részéről, akkor sokkal nyugodtabb környezetben tudunk élni.
1: Nézzünk klasszikus szakszervezeti feladatokat. Végtérés egy szakszervezet elnöke. 1500 embert küldtek el Magyarországon az akkugyárakból az elmúlt időszakban, mert hogy veszteségesek ezek a gyárak, ők javarészt magyar dolgozók voltak?
2: Is-is. Magyarok és külföldiek, és ráadásul főleg kölcsönzött munkavállalók. Azoknál a cégeknél, ahol most jelen vagyunk, és ez most már hál' Istennek az akkumulátoripar tekintve egyre több, az látszik, hogy megroppant az a fajta program, amely az akkumulátor gyártást illeti, hiszen mind a világpiac, mind az európai piac másképp alakult, mint ahogy amikor ezek a cégek idejöttek, vagy a beruházásukat megtervezték, és ebből fakad az, hogy sokkal precízebben kell előkészíteni a munkavilágát tekintve is ezeket a feladatokat. Különös tekintettel arra, hogy ez egy nagyon-nagyon változó világ. Ha csak azt nézzük, hogy a már meglévő magyarországi akkumulátorgyárak területén olyan technológiai váltás van, amit nem biztos, hogy ilyen gyorsan tudnak követni, és például ennek következtében is veszteségessé váltak azok az akkumulátorgyárak, amelyekre az a termékre már kevésbé van kereslet, mint például a modernebb, gyorsabban feltölthető akkumulátorok.
1: Igen, itt egy technológiaváltás zajlik, és hát a hagyományosabb technológia érkezett Magyarországra. A másik téma a Samsung. Nyilván is az egy el nem múló téma, bár most az elmúlt időszakban elég keveset hallunk felőle. Önöknek viszont sikerült szakszervezetet alapítaniuk hosszú küzdelem után. Ott hány tagjuk van arányát tekintve?
2: Most már elég szép, most már több száz tagról beszélhetünk. Egyébként a Samsung esetében én azt látom, hogy ott van egy nagyon pozitív irányú váltás, legalábbis ami több száz tagról beszélhetünk. Egyébként a Samsung esetében

0: gyárral kapcsolatban? Tehát a gyár vezetése, ha szóba áll önökkel, miről beszélnek?
1: Több téma van. Elsősorban azokat a tényeket szeretnénk pontosabban, precízebben látni, amik nyilvánosságra kerültek, ami a munkavállalókat illeti. Ez az egyik alapvető kérdés. Egy olyan kommunikációs modellt vagy szabályt alakítottunk ki, amely rendszeres egyeztetést ír elő a munkáltató és a szakszervezet részére is. Kialakítottunk egy olyan monitoring rendszert, hogyha bármiféle probléma van, a helyi szervezet képviselői azonnal jelzik a menedzsmentnek, és elkezdünk hosszabb távú megállapodásokat is előkészíteni.
0: Arról lehet valamit tudni, hogy valóban mérgező környezetben dolgoztak-e az elmúlt időszakban a Gödi gyárban dolgozó munkatársak? Ugye erről sokféle információ volt, de valódi bizonyítékot nem láttunk.
1: Igen, ez valóban így van. Én azt látom, hogy azok az információk, vagy azok a bizonyítékok, vagy azok a hírek, amelyek 2016, illetve 2024 előtti eseményekre utalnak, ezek valósak, de ahhoz képest, hogyha 2026-ot nézzük, pozitív irányú változások voltak. Ezek egészen biztosan. Tehát látjuk azt, hogy a különböző munkavállalói pozíciók, a munkabiztonságban elindult mindenféle pozitív változás. Én nem azt mondom, hogy ez most már a végpont, hanem nyilvánvalóan ezt fejleszteni kell, és ehhez én azt látom, hogy most már partner a munkáltató a szakszervezettel egyetemben.
0: Az előző időszakok kárvallottjai fordultak önökhöz jogsegélyt kérve? Tehát, hogyha azt mondja, hogy 24 vagy főleg 16 előtt nem ilyenek voltak a körülmények, ott azért érte sérelem az embereket, az ott dolgozókat.
1: Igen, sok esetben fordultak hozzánk már. Ennek a hozzánk fordult eseményeknek az alapjait végig kell tekinteni. Sajnos azt is látjuk, hogy ha elmondjuk, hogy milyen procedúrákon kell átmennie ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni, akkor nagyon sokan visszalépnek. És ez nagyon-nagyon sok esetben annak köszönhető, hogy a magyarországi jogi rendszer esetében a bírósági eljárások olyan hosszú és olyan nehézkesen történnek, amelyeket az áldozatok vagy a sértettek már nem vállalnak fel.
0: Az egy állandó téma, hogy hogy lehet gyorsítani ezeket az ügyeket, hát ha előbb-utóbb ebben történik változás, és önöknek ez a mostani változás szakszervezeteknek és szakszervezeti vezetőknek is jelenthet valamit, mert hogy nagyon sokan azért nem léptek be a szakszervezetbe, mert úgyis sóhivatal, hát nem áll vele szóba a kormány. De hogyha most úgy látszik, hogy a kormány partner lesz és szakszervezetekkel is leül tárgyalni, akkor lehetséges, hogy önöknek is könnyebb a toborzás.
1: Én azt látom, hogy a kormányzat számára egy elég komoly szemléletváltás történt. Ugye látjuk azt, hogy az egészségügy területén elkezdődött egy párbeszéd, ugyanez az oktatás területén, ugye a tegnapi nap folyamán láttuk, hogy a rendvédelem területén is a szakszervezetekkel elkezdődött egy párbeszéd. Én azt gondolom, hogy a versenyszféra esetében is ez be fog következni. Nyilvánvaló, itt most türelemmel kell lenni, hiszen egyik napról a másikra ennek az rendszernek, ami végül is nem nagyon működött, ki kell alakítani a modelljét. Ebben mi partnerek vagyunk, személy szerint én is, vagy a szövetség, amit én képviselek, és azt gondolom, hogyha ez egy normális, hosszú távú rendszer lesz, akkor mindenki, a kecske is jól lakik, és a káposzta is megvan.
0: Elnök úr, köszönöm szépen. Székely Tamás volt a vendégünk.
1: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Félreértették a fizetéscsökkentésről szóló kritikáját, állítja Márki-Zay Péter. A Hódmezővásárhelyi polgármester közösségi oldalán azt írta, nem saját anyagi érdekeit védi, hanem a populista intézkedések veszélyeire hívta fel a figyelmet, és bocsánatot is kért azoktól, akik ezt másként értelmezték. A stúdióban Márki-Zay Péter.
2: Hódmezővásárhely polgármester, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Valamit nagyon elrontottam, bocsássanak meg nekem. Mit rontottál?
3: Nem tudom, de valaki, mindenki azt hitte, hogy én egyrészt Magyar Péter támadom, ellene fordulok, hátba szúrom. Másrészt, ami sokkal súlyosabb, hogy azt gondolták, hogy most, amikor a fizetésről van szó, akkor felszólalok. Nem a saját fizetésemmel kapcsolatban szólaltam, félreértés ne essék. Én töredékennyiért dolgoztam ugyanitt, ugyanezt a munkát, nem töredék, harmad ennyi, körülbelül annyival kezdtem. Éveken keresztül nem emeltek semmit a polgármestereknek, nem panaszkodtunk, csináltuk, én akkor is csináltam. Én néhány más dologra. Az, amiért azt mondtam, és ez is nagyon fontos, hogy mire nem szavaztunk. Azt mondtam, hogy a korrupt, ha az a baj, ez volt a kommunikáció, hogy korruptak a polgármesterek, ezért csökkentik a fizetésüket. De bocsánat, én arra szavaztam, hogy egy korrupt polgármestert, vagy korrupt, azt letartóztatnak, nem arra, hogy a fizetését csökkentik.
2: Jó, akkor azt rontott el, hogy félreérthető volt? Mert azt írja, hogy megmondta is most, hogy nem a saját fizetése védelmében beszélt, ahogy eddig is elfogadja.
3: Soha.
2: Akkor az rendben lenne, ha csökkentenék a polgármesterek fizetését? Mert van, aki igenis ezért is aggódik, ugye az algyai polgármester Molnár Áron azt mondta, hogy ő lemond, mert az Orbán kormány úgy kezelte a polgármestereket körülbelül az elmúlt 16 évben, mint a láncos kutyákat, nem emelte a bérüket, és
3: évek,
2: a többi, és a
3: többi. Nagyon hosszú évek.
2: Miért ne szólalhatna fel egyébként valaki akár a fizetése mellett is?
3: Így van. Abszolút megértem Molnár Áront algyai polgármesterét, de én speciál nem ezért szólaltam fel. Tehát én elmondtam, hogy a populizmus az egy olyan csapda, amit Magyar Péter sem tud megnyerni. Tehát ez egy olyan utca, amiben be lehet menni, de akkor, ha valaki egy forintért akar miniszterelnök lenni, akkor az 5.120.000 forint az sok. De hál' Istennek nem ez volt, Orbán Viktorral se ez volt a baj, hogy mennyi a fizetése, hanem hogy kirabolták az országot, korrupció volt, diktatúra volt, és a többi. Tehát nem a politikusok fizetése a legnagyobb probléma az országban, legyen a polgármestereknek, meg mindenki másnak méltó fizetése, egy olyan bértáblában, ahol egyébként az önkormányzati dolgozók kéhoz van kötve, ne emelkedjen jobban, mint az önkormányzati dolgozóké, ez mind oké. Üljünk le, beszéljük meg, vannak javaslataink, tárgyaljuk meg. Itt egészen más történt, ami ellen én felszólaltam. Tehát az egyik az volt, hogy ne a korrupcióval indokoljuk ezt, mert a korrupciót nem így kell kezelni. A korrupciót börtönnel kell kezelni. Ez az egyik. A másik a populizmus. Tehát ez az árcsökkent, nem az árcsökkent, árstoppok, a rezsicsökkentés és a többi, ez egy olyan néphűítés, ami ezt az országot gazdaságilag tönkretette. Ezzel szakítani kell. A populizmussal kell szakítani. Az embereknek abszolút érthetően meg kell mondani, hogy mindennek megvan az ára, az energiának is megvan ára, a csirkefarhátnak is megvan az ára, és hogyha valaki ezzel hűíti őket, ők nagyon rosszul járnak. Attól lesznek szegények.
2: Szokatlan, hogy magyarázkodik egy politikus, mit kommentekben szittek? Vagy miért kér ezért, bocsánat, mit kapott
3: igen,
2: ezért?
3: Igen, kommenteket kaptam, de nyilván az a jó barátaim is szóltak, hogy ebben nem kell belemenni, most mindent megtett, azt hiszem, mert nagyon népszerű, most úgy veszik, hogy én letámadom, vagy kritizálom, nem, én segítem a tisztet, én legalábbis így élem meg.
2: Igen, de aztán meg bocsánatot kér, hogyha valamit úgy gondol, mert tulajdonképpen úgy gondolja, hogy leírta, mert a mondatai nem voltak azért
3: félreérthetőek.
2: Azt mondja, bocsánat, még egy idézetet engedjen meg. Azt látjuk, hogy lecsökkentik a polgármesterek bérét, limitálják a ciklusszámokat, utána következhet a sokat repesgetett előrehozott önkormányzati választás. Erre még Orbán Viktor sem vetemedett, az önkormányzatokat is elfoglalja, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk, és őszintén szólva, ez nem az, amire szavaztunk áprilisban. Ezt nem nagyon lehet félreérteni, ezt a részét a mondatának. De hogy értették?
3: Nem tudom, hogy ki hozta azt ki, hogy engem a fizetésem aggaszt. Tehát egyáltalán nem. Az aggaszt, igen, hogy...
2: Hát aki ki akarta azt hozni, azt igen, ki lehet abbozni, aki ki akarta azt hozni, ez a mondat, ez nehezen lehet félre, csak én nem értem félre.
3: Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha az volt az ígéret, hogy közvetlen köztársasági elnök választás lesz, akkor legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Ha az volt az ígéret, hogy ezeket a törvényeket betartjuk, mint például azt, hogy van egy megválasztott polgármester 5 évre, adott feltételekkel, és a többi, akkor nyilván annak nem fogunk neki menni, és a többi. Megteheti a Tisza, megteheti most, hogy egy kampányt indít az önkormányzatok ellen, és előrehozott választást ír ki, és utána, ha két ciklusban maximalizálják a polgármesterek mandátumát, akkor a polgármesterek 95%-a nem tud újraindulni.
2: Azt mondja, hogy megteheti, de miért gondolja, hogy előrehozott választásokat akar Magyar Péter?
3: Minden jel erre mutat.
2: De milyen jel mutat?
3: Hát ez a három. Tehát neki a polgármestereknek egy nagyon populista témával, utána két ciklusban maximalizálni azt, hogy kiindulhasson, és ezt követően kiírni egy előrehozott választást, mindezekről beszélnek tisztás képviselők. Tehát itt abszolút a Tiszán belülről,
2: Magyar Péter az RTL-en beszélt erről egy interjúban, igen, de erről semmi javaslat, ugye tegnap volt egy egyeztetés, és sem tegnap előtt, amikor a képviselői bérek csökkentéséről vagy beszéltek az országgyűlésben, vagy tárgyalták, akkor ott a polgármesterek bére nem volt benne.
3: Most még az sem volt benne, de ettől függetlenül, még egyszer mondom, nem a polgármesterek bére az érdekes.
2: Mindegy, most azt tegyük félre, az előrehozott választás volt, miből
3: és igen, hát mert erről is beszélnek azért. Igen.
2: De Magyar Péter, én megnéztem most, ugye kikerestem, sajtóhírek voltak igen erről, bocsánat, hogy fideszes politikusok beszéltek arról, hogy ezt hallották, meg azt lehet hallani.
3: Közdelemen kutatásokat csinálnak erről a kérdést.
2: Volt egy sajtótájékoztató április 21-én, és a Partizán kérdezte meg Magyar Pétert erről, ő azt mondta, Cserpalkovics Andrásra hivatkoztak, hogy ő még nem is aludt körülbelül 12-e óta, és ez egyáltalán nincs a fejében, de ha lenne ilyen ötlet, sem egy héttel a választás után találná ki valaki. Egyébként pedig, ha Cserpalkovics Andrásnak vagy a fideszes polgármestereknek van igénye ilyenre, akkor megmondjanak le, mert egyébként elvesztették az emberek bizalmát. Szóval, ha van igény részükről, a polgármesterek részükről, akkor megfontolják.
3: Igen.
2: Ez egy elég határozott cáfolat, nem?
3: A legnagyobb igény egyeztetésre van. És még egyeztetés nem, de találkozás volt. Ez egy nagy dolog tegnap. Egyeztetés is nagyon hasznos lenne. Én meg fogom hívni, holnap írok egy levelet Magyar Péternek, és szeretettel meghívom Hódmezővásárhelyre. Nyilván megmutatni a várost egyáltalán, ígérte is, hogy fogunk együtt dolgozni. Nagy szeretettel szeretném vele megbeszélni ezt a kérdést is, nem ellene, érte. Én azt gondolom, hogy nekünk óriási segítség lenne, hogyha tudnánk azt, hogy milyen tervek vannak, mondjuk a Tisza pártban adott esetben, és tudnánk segíteni neki ebben. Nagyon szívesen. Tehát az önkormányzati szövetségeknek rengeteg javaslata van, konstruktív javaslata.
2: De erről, de akkor nem szaladt előre egy kicsit azzal a figyelmeztetéssel, hogy egyeztetni kellene, mert hogy megtörtént ez tegnap.
3: Nem történt
2: és
3: meg.
2: Hát itt volt Dímesi György, és itt volt Nemény András. Azt mondták, hogy igen, ez egy találkozó volt, az első, de folytatják még júniusban.
3: Igen.
2: Tehát lesz egyeztetés.
3: Értem, ehhez képest jóval ezelőtt már kijöttek ezek a javaslatok, hogy nem tudom, két évvel ezelőtti bérre a polgármesterekét, meg levegtetik az előrehozott választást, meg a cikluskorlátot ki kellene terjeszteni a polgármesterekre. Ezért mondtuk azt, hogy ha ilyen ötletek vannak, már pedig kijöttek, Tisza részéről jöttek ki, akkor erről kell egyeztetni. Semmi többet nem javasoltunk. És még egyszer mondom, én aztán soha nem a fizetésemet féltettem, ne haragudjanak. Én nekem a családomnak rengeteg pénzében volt ez az elmúlt 8 év. Már nagyon sokat küzdöttünk, és nyilván az a reményem, hogy a Tisza kormány nem csak hogy egyeztet, hanem fékeket és ellensúlyokat fog. Demokratikus intézményrendszert fog kiépíteni, és én azt remélem, hogy lesz egy alapvető stílusváltás az előző kormányhoz képest, és ebben szeretnénk segíteni.
2: Most ugye ilyen javaslat nincsen még, csak beszéltek róla, akkor ezek szerint önhöz is eljutott, meg a sajtóhoz is. De egyébként, ha magáról az előrehozott választásról beszélünk, akkor ez miért ördögtől való ön szerint? Ugye egyrészt két ciklusban maximálnák a miniszterelnökökhöz hasonlóan a polgármesterek munkáját. Azt mondja ön, hogy nincs jogállami lehetőség az előrehozott választásra. De miért nincs? Itt több mint 3 millió ember a Tiszára szavazott, az önkormányzatokban, a polgármesterek között viszont nincs tiszás politikus. Tehát hogy lehet úgy egy rendszerváltást megcsinálni, hogy helyben nincs képviselet? Hát ez politika, politikáról is beszélünk.
3: Bűnöket nem lehet újabb bűnökkel jóváírni. Gyűlölet ellen sem lehet gyűlölettel védekezni, csak szeretettel a bűnök helyett újabb bűnt elkövetni nem lehet.
2: Hogyha de miért bűn az? Támogatták ezt a pártot több mint 3 millióan.
3: Egy országgyűlési választáson arra, hogy leváltsa a Fideszt. Szoktam mondani, hogy Cserpalkovics Andrást meg támogatták 2 évvel ezelőtt, ugyanolyan szabályok szerint, mint ami alapján Magyar Pétert most megválasztották miniszterelnöknek. 2 évvel ezelőtt pont ugyanolyan fideszes törvények alapján, senki által nem vitatottan, 2029. júniusáig megválasztották Székesfehérvár polgármesterének. Ha jogállam van Magyarországon, akkor most nincs indok arra, hogy előrehozott választás legyen, mondjuk Székesfehérváron, vagy bárhol
2: az országban. Az sem indok, hogy azt mondják, hogy ez egy elsőprő győzelem volt, és egyre nagyobb, ahogy a kutatásokat nézzük, és tele van fideszes polgármesterekkel az ország, és fideszes képviseletekkel, mondhatja azt a Tisza, hogy hát azért ez nincs így jó, hogy lesz ebből rendszerváltás.
3: Hát semmilyen akadálya nincs a rendszerváltásnak, bocsánat. Tehát millió dolgot tudok mondani, amit a kormány most megtehet, és remélem, hogy meg is fog tenni, és ebben segítünk neki. Az önkormányzatoknál a demokratikus normák, a jogállami normák azt kívánják, és a Fidesz is betartotta ezt vicces módon pont, 2029. júniusától kezdődik egy új ciklus, bármilyen reform a következő ciklusra vonatkozik. Lesz egy választás 2029. júniusában. Én nekem volt olyan ötletem egyébként, annak idején ezt felvetettem, hogy a Tiszát mindenki hátralép, mindenki támogatja a Tiszát, megválasztjuk, és egy alkotmányozás, egy új választási törvény után egy sokpárti demokratikus jogállami Magyarországon új választást írjunk ki, és ez egy nagy tisztességes feltételek mellett minden párt elindulhat végre, a fideszes tolvajok meg addigra már a börtönben vannak, meg az ő diktatórikus szabályaikat fölírtuk. Elfogadtam azt, hogy 4 évre kap mandátumot most ezen a választáson. Bár a cél az volt, hogy leváltsuk a Fideszt, és ez nem kellett, 4 év, ez egy nap alatt megtörtént, de elfogadtuk, hogy ennek az az ára, hogy 4 évig a Tisza párt fogja kormányozni Magyarországot. Tulajdonképpen egy párti parlament van, hiszen 70%-os többsége van, hál' Istennek, és az ellenzéket, hát valljuk be, az most már nem hiteles, nem alkalmas, és a többi, de van egy egypárti parlamentünk, azt hiszem, hogy Hatházi Ákos mondta ezt. Ez volt az ára. De ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve a demokratikus normákat szeretnénk látni ebben az országban, és ez pedig azt jelenti, hogy például elfogadjuk azt, hogy igen, hát most éppenséggel még addig, ameddig megválasztották, ott van egy csomó fideszes polgármester is.
2: Utolsó dolog, elkezdődtek tegnap ezek a bizonyos egyeztetések, szolidaritási adó Hódmezővásárhelyen fizette be, befizeti-e? Ugye összesen kellene 691. Befizették már?
3: Igen, mi hagytuk, hogy leinkasszálják. Egyébként, ha nem hagyjuk, akkor is leinkasszálják, tehát teljesen mindegy, de
2: én arra emlékeztem, hogy azt mondta, hogy nem fizetik,
3: nem
2: be még
3: át.
2: Utalták át, hogy
3: ne kerüljön meg. Azért, mert attól féltem, bevallom, hogy a Fidesz még kitakarítja a kasszát, és erre voltak jelek. Ezért önként nem utaltam át, és fölhívtam a figyelmet rá. Csatlakozva megint néhány kollégához, fölhívtuk rá a figyelmet, hogy Orbán még beszeli ezt a elég jelentős pénzt az önkormányzatoktól. De én például a sok polgármesterrel ellentétben azt mondtam, hogy a Tisza párt nagy bizalmat kapott, de kevés pénzt. Tehát egy üres kasszát örökölt, meg óriási hiányal, és a többi. Nem most. A önkormányzatok is nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, rossz állapotban, de támogassuk ezt a kormányt azzal, hogy amikor most elindul nehéz helyzetben, nem most követeljük azt, hogy akkor azonnal az önkormányzatoknak minden adóját engedje el, és a többi. Tehát megadtuk azt a lehetőséget, hogy ez a kormány jól működjön, és építse ki a demokráciát. Ez tényleg ez egy óriási feladat. Minden olyat megtett eddig, ahogy én látom, amit az unió kért. És ez egy nagyon pozitív dolog. Kim van a zászló a parlamentünkön, nagyon boldog vagyok. Be fogjuk vezetni az eurót, csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, nem akadályozzuk Ukrajnának az önvédelmét, sőt megegyeztünk az ukránokkal a magyar kisebbség kérdéseiben. Tehát mindaz, amit az unió kért, és megkaptuk a támogatást, ez csodálatos. A fékek és ellensúlyok tekintetében és az új politikai kultúra tekintetében szeretnénk segíteni ennek a kormánynak, hogy egy demokratikus, többpárti, plurális demokrácia legyen Magyarországon, ahol még akár egyeztetni is lehet, vagy akár kritizálhatja bárki a kormányt, és mondjuk emiatt nem fogják tönkretenni a városát. Mi erre szavaztunk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt
3: volt. Én köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnak. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, köszöntöm Önöket, kedves nézők, és Önöket is, kedves rádióhallgatók a Spirit FM-en keresztül. És hát, amit a mai naphoz hozzá kell tenni, hogy ma van a Nemzeti Összetartozás napja, tulajdonképpen szimbolikus, hogy tegnap járt éppen Párizsban Magyar Péter, és meg is emlékezett róla, hogy attól a bizonyos trianoni egyezmény aláírását rögzítő épülettől néhány száz méterre tartózkodik, és tárgyal Macron elnökkel. Na, erről is érdemes beszélni, mert ez bár lehetséges, hogy véletlen, de erős szimbólum. Sós-Eszter Petronella a vendégünk, Franciaország szakértő politológus, örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A franciáknak jelent ez bármit ahhoz képest, hogy egy történelmi esemény? Azzal szemben, amit nekünk jelent, hogy egy nemzeti sorstragédia?
2: Annyit biztos nem jelent a franciáknak, mint nekünk. Hogyha az ember a Versailles kastélykertben ott sétálgat, és a trianoni kastélyokat megnézegeti, akkor persze ott van egy ilyen megemlékezés azzal kapcsolatban, hogy ezt itt írták alá. De azt gondolom, hogy ez alapvetően a magyarok franciákkal kapcsolatos benyomásait befolyásolja. Tehát, hogyha honfitársainkkal beszélgetünk, és mondjuk azt mondom, hogy én Franciaországgal foglalkozom, akkor nagyon gyakran, még ma is 2026-ban természetesen Trianon előkerül, és azt gondolom, hogy erről azért is érdemes beszélni, mert a magyar külpolitikai gondolkodásra is hatással van.
1: Hát az nem véletlenül, például Magyar Péter ott hangsúlyozta Párizsban az Zelenszkijjel kötött, vagy kötendő megállapodást is, hogy a magyar-ukrán tárgyalások befejeződtek gyakorlatilag a határon túli magyarok ügyében, és eredményesek voltak.
2: Valószínűleg ez egy olyan érv, amit Magyar Péter használni is tud a két oldalú tárgyalásokban. Tehát azt kell látni, hogy ami itt történt, ha jól értjük, hogy mi történt, mert ugye részleteket még nem tudjuk, sikerült megállapodni a kisebbségek ügyében. Érdekes lesz látni, hogy ez az Európai Uniós kisebbségekre vonatkozik, vagy tehát jogtechnikailag hogyan oldják meg. De ugye azzal, hogy eltűnik ez az akadály, és Magyar Péter föl tudja oldani a vétót a csatlakozási fejezetek, klaszterek megnyitása előtt. Ugye ez tulajdonképpen egy ilyen okoslány dolog, hiszen Ukrajna informálisan tárgyal, most majd formálisan is tud tárgyalni, de nem változtatott a csatlakozáshoz kapcsolódó magyar állásponton. Ugye továbbra is hangsúlyozta, hogy itt népszavazás fog erről 10-15 év múlva dönteni, tehát a gyorsított csatlakozás elől továbbra is elzárkózik. Vagyis előre tudnak itt lépni, ezzel egyfajta jó szándékot tud Magyarország felmutatni, és ez valószínűleg a Friedrich Merzel, Ursula von der Leyennel, Emmanuel Macronnal és másokkal folytatott kétoldalú tárgyalásokban is egy érv lehet, hogy hát akkor ők is úgymond tegyenek gesztusokat Magyarország számára, tehát valószínűleg itt ezeket a külpolitikai találkozókat, vagy külpolitikai ügyeket, akár Ukrajna, akár az uniós pénzek vonatkozásában csomagként kell kezelnünk, akkor is, ha most Párizsról beszélünk.
1: Nagy menetben van Magyar Péter, ugye Varsó, Bécs, Berlin, Párizs, most jön az ír miniszterelnök, tehát gyakorlatilag a mai nap itt Budapesten is egy hasonló tárgyalással folytatódik. Az kirajzolja az ő külpolitikai szándékait, irányait, amilyen útvonalat követett?
2: Azt gondolom, hogy igen. Egyrészt Európai Unió hangsúlyos ez a diplomáciai irány, tehát ez a Tiszának azt az ígéretét azért aláhúzza, hogy egy európai úgymond visszatérés, vagy egy Európa hangsúlyos külpolitika következik. Az, hogy itt egy V4 találkozó is várható, azt mutatja, hogy az európai alapok megerősítése, vagy hát kapcsolatfelvétel zajlik. Hogyha megnézzük, ugye Németország, Franciaország a klasszikus motor, Lengyelország és a V4-ek a regionális nagyhatalmak. Itt van a kisebbségek kérdése. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez egyfajta óvatos visszatérés az antalli külpolitikai hármashoz, ami ugye a regionális politika, európai és atlanti integráció, illetve a határon túli magyar kisebbségekért való felelősségvállalás. Tehát valószínűleg valamiféle ilyen gondolkodás irányítja ezt a mozgást. Ugye van ennek egy gyakorlati jelentősége is, az uniós pénzek kérdése. Ehhez is kellenek a kétoldalú kapcsolatok, és hát valószínűleg Magyar Péter nem szeretne úgy elmenni az első tanácsülésre, ahol az állam és kormányfők találkoznak, hogy hát nincs valamiféle kapcsolatfelvétel. Ugye ott is lehet kétoldalúan beszélgetni, de nyilván nem olyan struktúráltan lehet végignézni a kétoldalú kapcsolatok egészét, és hát Párizsban is láttuk, hogy stratégiai megállapodást szeretnének kötni, ami azt jelenti, hogy tételesen szeretnék végignézni a kétoldalú kapcsolatok állapotát, és írásba foglalni, hogy mik a közös érdekek és mik a közös célok.
1: Fel is soroltak néhányat kölcsönösen egyébként, tehát nem egyoldalú vágyat fogalmazott meg Magyar Péter, Emmanuel Macron ugyanazokra hivatkozott. Mik ezek, illetve például egy atomenergiával kapcsolatos együttműködés, az mit hozhat Magyarországnak, hogy csak egyet kiragadjak ezek közül?
2: Valóban azokat az ágazatokat említették, amelyek mindkét országnak fontosak, nukleáris energia, mezőgazdaság, ugye ezek tipikusan európai szinten is fontos politikák. A nukleáris energiához hagyd mondjak annyit, hogy azért Franciaországot nyilvánvalóan érdekli Paks és a paksi bővítés kérdése, tehát nekik vannak ilyen technológiáik, és nyilván nem lenne ellenükre, hogy itt-ott mélyebben belefolyjanak ebbe a történetbe, de nyilván ez is egy nagy geopolitikai tárgyalás sorozatnak a következménye lehet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a francia érdeklődés az elmúlt években megnőtt Közép-Kelet-Európa és így Magyarország iránt is. Ugye nem véletlen, hogy amikor Emmanuel Macron legutóbb Budapesten járt, akkor egy V4-es csúcson járt itt. Mert hogy Franciaország érzékeli itt a német befolyást, és azt, hogy Németország jóval erőteljesebben tud ezekkel az országokkal együtt dolgozni. Tehát ez nem csak kétoldalú kérdés. Franciaország azért akar stratégiailag együttműködni. És Magyar Péter azért hangsúlyozta a francia V4, francia német tárgyalások jelentőségét, mert ezzel sugalni akarta, hogy magyar részről is úgymond van nyitottság arra, hogy itt Franciaországnak van keresnivalója, és ez Macron érdeklődését bizonyára felkeltette, mert ez a stratégia.
1: Ez egy új szempont. Tegnap beszélgettünk arról, hogy vajon miért hozta szóba a V4-eket berlini tárgyalásán, akár meghívva Németországot a V4-ekhez, csatlakozzon, és akkor legyen V5, V6, ki tudja mennyi. Így már ez egy másik fajta kontextus, tehát ez az összefüggés arra mutat rá, hogy egy kicsikét Macronnak is üzent a másnapra, hogy a németekkel már így állok, csatlakozol? Jössz velünk?
2: Emmanuel Macron tudja, hogy a V4-ek hogy állnak a németekkel, és nagyon szeretné, hogyha itt a francia erő és befolyás nőne. És hát a V4-ek erre ugye egy kiváló fórum lehet, egyrészt többekkel lehet találkozni, ezeknek az országoknak a stratégiai helyzete hasonló. Tehát mondjuk úgy, hogy Magyar Péter elhúzta azt a mézes madzagot a francia elnök orra előtt, amit ő nagyon szívesen megragadna, mert hogy Franciaország pontosan tudja, hogy itt a német gazdaság hátsó udvara csatlakozott 2004-ben az Európai Unióhoz, és hát érzik ezt az elbillenést Németország javára. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de azt akarom mondani, hogy ezt folytatásában és csomagban érdemes figyelni. V4-es tárgyalások, stratégiai megállapodás és a tanácsi ülések, és hát persze az iparági kérdések, ja, és az uniós 7 éves keretköltségvetés.
1: Szintén beszélt Magyar
2: Péter. Közös agrárpolitika, ugye az Európai Bizottság egy olyan javaslatot tett le az asztalra, ami hát mondjuk úgy, hogy a gazdáknak a tetszését nem nyerte el. Franciaország mezőgazdasági ország, Magyarország mezőgazdasági ország, nagyon sok közös érdek lesz, úgyhogy ezek nem csak egyszerű kapcsolatfelvételek, hanem közép- és hosszú távú közös célok megvalósítását előkészítő tárgyalások, meglátjuk, hogy utána mi lesz belőle.
1: Minden esetre ezek az első tárgyalások biztatónak látszanak ezekkel a vezetőkkel, akikkel találkozik Magyar Péter. Ez több dologból látszik, egyrészt a sajtótájékoztatók hangneméből, másrészt a hazai, a korábbi kormánypártot képviselő politikusok, a fideszes politikusok reakcióiból. Tehát itt rögtön szuverenitás védelmi kérdés, meg felad minden Magyar Péter, amiért küzdött 16 éven keresztül Orbán Viktor. Van valami, amit feladásnak látszik Magyarország szempontjából, vagy azt a mondatot higgyük el, amit Magyar Péter e tekintetben mondott, hogy ő elmegy Brüsszelbe tárgyalni, és mindent megszavaz, ami nem a magyarok érdeke ellen van.
2: Azt látjuk, hogy bizonyos kompromisszumok azért születnek, tehát a korábbi kormányzat például blokkolta az ukrán csatlakozási tárgyalásokat is. Magyar Péter azt mondja, hogy ez tulajdonképpen elmehet, mert ez nem maga a csatlakozás. A csatlakozás az vétójogos, tehát hogyha 15 év múlva azt mondja az akkori magyar kormány, vagy népszavazáson a magyar polgárok, hogy ők ezt nem akarják, akkor ezt lehet blokkolni. Másoknak is lesznek kifogásaik, hogy tegyem hozzá, tehát itt is van egy átrendeződés, mert jó néhányan kénytelenek lesznek ugye előjönni a farbával, eddig a magyar vétó ilyen szempontból kényelmes volt. Tehát ilyen típusú kompromisszumok vannak. Azt kell majd figyelni, hogy ez arányérzékkel van-e kimérve. Ugye a politikában ez egy nagyon fontos dolog, az arányérzék. Tehát, hogy érdemi érdekeket beáldoz-e, vagy olyan gesztusokat tesz, aminek hosszú távon, nem mondom, hogy nincs jelentősége, mert nyilván van, de hogy visszafordítható vagy megállítható, tehát ezt a típusú kiegyensúlyozást kell figyelni. Nyilvánvalóan van egy európai irányú ellépés a korábbi kormány politikájától, ez tényszerűen igaz.
1: Remek összefoglalót kaptunk, köszönöm szépen, Sós Esze Petronella volt a vendégünk. Szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai kapcsán, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe. Vendégünk Szent Ivány István.
2: Szent Ivány István külpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét
2: kívánok! Ugye tegnap este jelentette be a miniszterelnök egy közleményben, hogy történelmi megállapodás jött létre. Azt írta, hogy az elmúlt hetekben magyar és ukrán szakértők, kárpátai magyar szervezetek bevonása állapodás jött létre. Azt írta, hogy az elmúlt hetekben magyar

0: folytatás annak bizonyos pontjairól. Ugye ez egy évek óta zajló ügy, amiben hát megakadtak a tárgyalások, hogy az előző kormánynak volt két olyan pontja, ami hát abszurd is a maga nemében is, amit valószínűleg azért iktattak be, hogy ne is legyen megállapodás. Ez a 8. és a 11. pontja a cselekvési tervnek. Nem tudjuk, hogy többiben milyen megállapodások jöttek létre.
1: Ebben nem lehet tudni most, mert azt mondja Magyar Péter, széles körű kisebbségi jogokat fognak majd biztosítani, oktatás és a többi, tehát minden területen. Mit tudunk most?
0: Hát szöveg szerint semmit ebben a pillanatban. Most azért legyünk őszinték, az, amit a cselekvési tervben szerepelt, annak az első négy pontját, ez tulajdonképpen már teljesítette Ukrajna. Már eddig is. Ezt most lehet, hogy bele lehet foglalni valamilyen közös megállapodásba, de ez az alsófokú oktatás magyar nyelven, magyar nyelvű érettségét lehet tenni, magyar nyelvű felsőoktatási lehetőség.
1: Tehát ez eddig is így volt?
0: Ez eddig is így volt, ezt megadta Ukrajna 2023. decemberében már. Tehát a 11 pontból 4-et teljesítettek, másik 5-ben vannak, amit mondtam, hogy voltak.
1: Mi lehetett a legvitásabb?
0: Hát a legvitásabbak nyelvi jogok, és elsősorban a hivatali nyelvként használata a magyar nyelvnek, tehát hogy hol. És itt is főleg az volt a vita kérdés, hogy mely területeken. Ugye korábban az volt a szabály, hogy ahol több mint 10% magyar élt, ott lehetett használni a magyar nyelvet hivatalosan. Később ezt abszolút betiltották a nyelvi törvénnyel 2019-ben, és hát vissza lehet ehhez is térni, de a magyar követelés eredetileg az volt, hogy egész Kárpátalja területén bárhol, tehát ahol egy magyar él, ott is lesz. Ez viszont elég abszurd, mert ennek a feltételét nem tudják biztosítani az ukránok. Mint ahogy mi magyarok se tudnánk az ukrán nemzetiségnek biztosítani, hogy bárhol használhassa.
1: Tehát ez azért volt benne valószínűleg, hogy ne is lehessen megállapodni. No, van egy furcsa dolog, amit tegyünk tisztába, hogyha lehet. Azt írja a miniszterelnök, hogy a magyar kormány felkéri Ukrajnát, hogy módosítsa a kisebbségi cselekvési tervét.
0: Igen, ez az, ami...
1: Így van, ezután hozzájárul, hogy az Unió megnyissa az első tárgyalási klasztert. Ma reggel olvassuk, hogy megnyitotta. Ugye a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány bejelentette, hogy az Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését. Ugye megnyomtam az előkészítését, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Tehát ez már megvolt valószínűleg korábban ez a támogatás?
0: Nem, ez szerdán történt meg, és nagyköveti szinten. Tehát ez még nem az a szint, ahol hivatalosan be lehet jelenteni, de hát ez már egy erős ráutalás, ha az nagykövetek azt mondják, hogy igen, akkor valószínűleg a kormányok is ezt fogják mondani, tehát mindenki a magyar nagykövet magatartását figyelte, mert egyedül ő akadályozta idáig, 2 éven át. Ugye 2 éve áll ez a dolog. 2024 nyarán indult volna meg a csatlakozási tárgyalások és a magyar tiltakozás miatt. Itt a következő lépésre lehet számítani. Tehát most azért találgatunk, mert pontosan egyikünk sem ismeri, de valószínűleg arról van szó, hogy a jövő hétre tervezett magyar Zelenszkij találkozó szeretnék ezt hivatalosan bejelenteni, és utána pedig a június 16-ai Európai Tanácsülésen bólint rá mindenki állam és kormányfői szinten, és akkor valószínűleg az követő napon talán Zelenszkij is jelen lesz egyébként, valószínűleg nem véletlenül, meg is indulnak. Az első klaszterről van szó, ez egyébként a legfontosabb klaszter, ezzel kezdenek, és ez az utolsó, amit lezár.
1: Mindjárt beszélünk még róla, de akkor a híradónak lehet, hogy azért mondta azt a nagykövet Fegyér Sándor, hogy a két államfő találkozó előtt a nagykövetség nem nyilatkozik.
0: Ez szerintem igen.
1: Mert akkor ők fogják bejelenteni.
0: Szerintem igen, nem akarják ellopni a sót, hát ez a só az ott lesz.
1: Mit jelent a gyakorlatban ez az első tárgyalási klaszter, akkor térjünk erre le, ez mi lesz tulajdonképpen?
0: Ez a legfontosabb, mert ez tartalmazza a jogállamisági feltételeket, a közigazgatási kapacitásra vonatkozó feltételeket, az értékekről szól alapvetően, tehát azokról az értékekről, amire el kell kötelezze magát. Szóval a kisebbségi jogok is ebben a fejezetben vannak, és ez lesz az utolsó is, ez zárják le a legvégén. Tehát úgy van, hogy az elsővel kezdenek, aztán utána mennek tovább, ugye 6 klaszterből áll a tárgyalási sorozat, ez már egy leegyszerűsített metodika, korábban 35 fejezetről külön-külön tárgyaltak, itt most úgymond klaszterekbe csoportosították a fejezeteket, 6 fejezetbe, tehát egy kicsit egyszerűsítették az eljárást, és hát ez kezdődik meg most.
1: Meg lehet azt mondani, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy ilyen az első klaszter? Mondjuk hát Törökország hányadikban van?
0: Azt kell mondjam, hogy azt tart a legtovább, mert azt fogják legutoljára lezárni. Tehát ugye van egy alapelv, hogy semmi nincs lezárva addig, amíg minden nincs lezárva, tehát bármikor újra nyitható, amíg az utolsó fejezetet nem zárják le, bármelyik korábban lezárt fejezet. Na most itt van azért egy különbség a tagállamok között, az északi államok, a balti államok, Lengyelország,